0: vezettél, hogyan jött hozzád közel a Szentföldnek a szeretete?
1: Köszönöm szépen a meghívást, és mikor Janó atya mondta, hogy miről szeretné, ha beszélnék, de boldogan. Méghozzá a szerelem ott kezdődik, amikor meglátni és megszeretni. Ez úgy történt, hogy a rendszerváltás után szenteltek engem 1991-ben pappá, és 92-ben egy akkor induló új zarándok utazási iroda, hiszen ezek egyáltalában ugye nem voltak annak idején, fölkért, hogy egy zarándoklatra elkísérném-e, mint lelki vezető az általuk szervezett csoportot. És mivel én olyan 12-13 éves koromban a szüleim elmondása igazolta is ezt, amikor megkérdezte tőlem, felnőttek szoktak fiataloktól, gyerekektől ilyen hülyeséget kérdezni, hogy mire vágyik az életben, meg mit szeretne elérni, meg ilyesmit. És akkor én azt mondtam, hogy eljutni Rómába és Jeruzsálembe. És ezek után, addigra már voltam Rómába, tehát akkor gondoltam, hogy itt az alkalmas szent idő, már is megyünk. Hát ez egy kicsit meggondolatlan volt, mert a repülőtéren kezembe nyomott az utazási irodának az egyik munkatársa egy vastag borítékot tele $100-osokkal, és közölte, hogy a csoportot én viszem, ő marad. Na most hát én ott senkit nem ismertem, mert ez egy iroda által szervezett csoport volt, nem plébánia vagy valamilyen közösség által, akiket ismertem volna. És akkor, hogy tegyek föl egy táblát, és mondom, mi lesz a táblán? Azt mondja, hogy hát az atyának a neve, de mondom, de nem ismernek, hogy állok egy táblával. Na mindegy. Aztán ez így kezdődött, és aki odajött a táblára, az, vagy már úgy értem a táblához, azt... És gondoltam, mondom, és osszam ki a dollárt. Azt mondja, dehogy oszt ki, azt mondja, hát tőlük szedtük be, hát ezt vidd el. Ja, nem tudtam, hogy valuta csempészéssel is kell rögtön foglalkoznom. Én szent dolgokra készültem. Na hát, felszálltunk a repülőre, még mindig nem tudtam, ki tartozik igazán a csoporthoz, de minden esetre minden repülőjegy elfogyott, tehát valószínűleg neki ott volt. Majd aztán megérkeztünk, ott várt egy magyarul beszélő helyi idegenvezető, aki... elvitt az autóbuszhoz, felszálltunk az autóbuszra, azt mondja, és hát tessék megszámolni, mégiscsak maga ismeri őket, mondom, nem most látom őket először. És a második kérdése az volt ugye helybéli lévén, hol a pénz? És akkor mondtam, hogy nálam. Na jó. Azt mondja, de végül is elintézhetjük este is. Na hát akkor olyan este 7:30 volt. Na lényeg az, hogy ezt azon is átestük, ott a buszon odaadtam, szabaduljak meg a csempészet árutól, és egy emberrel kevesebb volt. És akkor én még úgy viccelődök, mondom, nem emlékszem, hogy közben kiszállt volna. Mármint a repülőről, ugye? Nem nyitották ki az ajtót, hát maximum az ablakon, vagy WC ablakon, ezzel nem tudom. Na lényeg az, hogy a WC ablak majdnem eltaláltam, mert a repülőtéren az illető elment a mosdóba, csak nem szólt senkinek, mivel nem ismertük egymást, szépen mindannyian kijöttünk, ő bent maradt, és ott keringve keresett. Nem volt még mobiltelefon, 92-t írunk, hogy pláne nem egy idősebb úrnál, és mondja az idegenvezető, hogy hát már pedig oda visszamenni nem lehet. Hát mondom, már pedig anélkül meg nem megyünk sehova, mink az illető meg nem lesz. Ugye, hogy hívják? Nem tudom. De hát, hogy néz ki? Nem tudom. Hát, valószínű van nála egy bőrönt, tehát ennyit tudok mondani. Na lényeg ez, hogy ő azért valahogyan, mint idegenvezető visszament, megtalálta a boklászó urat, azt fölkerült a buszra, és így akkor megvolt a létszám, hát így kezdődött. Tehát azt kérdezted, Janó atya, hogy hogy kezdődött? Így kezdődött, és még arra emlékszem, hogy a repülőtér Tel Avivban van, és onnan mentünk föl Jeruzsálembe, szó szerint föl, és akkor azt mondja, hogy

0: Hát a Zarándok Zsoltárt azért illene, hogy elimádkozza, mondja nekem a zsidó. Hát én elővettem a Zarándok Zsoltárt, mármint a saját szentírásomból, és elimádkoztam, és amikor annak a végére, itt állunk Jeruzsálem lábaidnál, ismeritek biztos, mikor befejeződött a Zsoltár, hogy itt minden nép és minden nemzet üdvössége támad, abban a pillanatban fölért a busz a Jeruzsálemet körbevevő hegyre, és egy gyönyörű rálátás Jeruzsálemre. Hát ez engem elvarázsolt. Hát ugye én ültem elő, tehát én jól láttam ugye mindjárt mindent, és attól kezdve, ahogy említette Janu, hogyha 2000-ig számoltam, aztán már nem, hála Istennek, a jó Isten megengedte, hogy ez a gyerekkori vágy úgy Rómával, mint Jeruzsálemmel számtalanszor megvalósulhatott.
1: Sokan valóban a konfliktusoknak a helyének látják a Szentföldöt, talán a mostani eseményeknek a fényében is, meg ugye három vallásnak a találkozási pontja, és valóban azt gondolja az ember, hogy folyamatosan konfliktusok vannak. De emlékszem, hogy mi is azt tapasztaltuk, legalábbis amikor én voltam veled, hogy egy hétig egy buszban voltunk ott, a különböző helyekre mentünk jobbra-balra, és egy buszba igazából három vallás is betömörült. Ott volt egy keresztény zarándokcsoport, ott volt egy zsidó idegenvezető, Rami, és ott volt a palesztin sofőr, akinek éppen rábádánja volt, és izgultunk, hogy el tudjon vezetni A-ból B-be. De hogy megtapasztaltuk, hogy lehet, hogy a nagy politika szintjén sokszor ott vannak a békétlenségek, ott vannak a harcok, de valahogy a egyszerű hétköznapi embernek a szintjén viszont ez mintha nem lenne érzékelhető. Te ezeket hogy élted meg, vagy az ottani vallásoknak a találkozásában téged ez gazdagított, hozzáadott a hitedhez, hogyan élted meg ezeket?
0: Igen, tehát ugye itt a három egyisten hívő vallásról van szó, mind a három vallás, ugye a zsidó, a keresztény és az iszlám sorrendben mondom, nem tiszteletlenségből, tehát mindegyik ugyanazt az egyetlen igaz Istent imádja, aki lélek és aki láthatatlan, de ott van mindenhol, aki a szívünkben él, akit követünk, akinek a tanítványai vagyunk, akinek a parancsait szeretnénk megélni és teljesíteni. Én azt tapasztaltam egyrészt, hogy aki hívő ember, és legyen-e három vallás közül bármelyik vallásnak a híve, és egy őszintén mélyen hívő ember, az égvilágon semmi probléma nincsen. A probléma ott van, ahol a vallásának, ugye a vallása okán valamiféle ellentétet akar keresni vagy szítani, azaz radikális. A probléma ővelük van. Tehát amikor, csak példának okáért mondom, Jeruzsálem, Siratófal. Ismerjük, a zsidók számára ma a legszentebb hely, hiszen a templom hegyen két mecset van, és nem a jeruzsálemi templom, mégis annak romjai sem. Tehát számukra a jeruzsálemi templom hegyet körülvevő fal egy feltárt darabja, amely előtt imádkoznak. Na most odaérkezel ilyen keresztény vagy katolikus papi öltözékbe egy keresztény csoporttal, ahol sokaknak a láncon, hölgyeknek, uraknak a kereszt, stb. És kérdezel valamit, készséggel válaszolnak, megmutatják, oda vezetnek a Tóra tekercshez, megmutatta, hogy ma melyik szakaszt fogják olvasni. Az ég adta világon nem éreztem azt, hogy itt vagyok, megszámlálhatatlan, hát mi a férfi oldalon voltunk, a hölgyek nyilván a hölgyek oldalán, de hogy semmi olyat nem éreztem, hogy itt most nekem tartanom kellene attól, hogy én most itt keresztény vagyok ennyi zsidó között. Ugyanakkor pedig a, ezt se fogom elfelejteni, a Via Dolorosa 12-es szám alatt, mert ugye az az óvárosban egy utca, a Via Dolorosa, amelyik Jézus keresztútjának az állomásait örökíti meg, és ott bementem egy muzulmán üzletbe, ahol először semmi más nem szerettem volna, csak egy üveg vizet venni, mert halálosan szomjas voltam, és hogy egy üveg vizet vegyek, és bementem a boltba, ahol mindenféle volt, egy ilyen igazi keleti bazárt kell elképzelni, és a tulajdonos vagy alkalmazott, nem tudom, kicsit hátul egy félreeső helyen az ima szőnyegén imádkozott, és hagyta a vevőt elmenni. Mert az imádság volt az első és a legfontosabb. Azt nem hagyta abba, hogy nekem eladjon valamit, hogy nem tudhatta, hogy csak egy vizet kérnék szépen, ugye, mit tudom én, fél dollárért, hanem hogy akár valami drágább dolgot is vehettem volna, ami neki nagyon jó üzlet lett volna. Nem tudhatta, hogy mit keresek, de az imádság volt az első. Na hát, ővelük semmi probléma nincsen. Ezt állíthatom, és ez a hozzáállásomat, ahogy a Janu atya is mondta, ezek az események, most egyet-egyet emeltem ki, megváltoztatták az embernek a szemléletét. Mert ha akarjuk, hanem irányítva vagyunk a hírközlő eszközökön keresztül, hogy mi legyen a véleményünk, de a saját tapasztalatod az mindennél többet ér. És ez oly természetes volt, és oly értékes, hogy az említett buszsofőr, aki egy ilyen kis nagy gombóz, hát alacsony, de nagyon kövér bácsi volt, és én nem tudom, hogy Allah hogy van a Ramadánnal, de minden esetre ő tényleg napkeltétől napnyugtáig nem evett semmit, csak szotyit. Azt gondolom kivétel. Tehát ez olyan lehet, mint nálunk a hal, vagy nem tudom. Azt viszont folyamatosan ette, és így aztán nem aludt el az éhségtől vezetés közben. Tehát, hogy, és akkor aztán én már én vettem neki egy zacskóval, amikor láttam, hogy elfogyott. Tehát ez teljesen természetes. És én azt gondolom most is, hogyha így szokták mondani, az utca emberét kérdezdék meg, akkor ők békét szeretnének. Legyen az zsidó, legyen az keresztény, legyen az muzulmán. Az egészen biztos, hogy a legkevesebb szavunk nekünk keresztényeknek van ott. Tehát az igazán ellentét, amelyet szítanak, azok a muzulmánok és a zsidók között van. Mi keresztények elszenvedői vagyunk ott ennek. Azért ezt is hozzá kell tenni.
1: Emlékszem, hogy amikor a zarándoklat volt, az éppen nagybőjt időszakra esett, és az volt az első olyan húsvétom, amikor úgy tudtam részt venni a szertartásokon, hogy már volt egy személyes tapasztalat a szentföldi helyekről, amikről megemlékezünk, meg amit felolvasunk az evangéliumban. Az ember tényleg ott tudott járni, mint egy ötödik evangéliumként szinte a kezével tudta megtapintani. És hogy számodra mik azok a helyek, mik azok a legszentebb helyek, amik legjobban megérintenek téged személyesen, vagy akár hogy itt nagy héthez közeledve mi az, ami valahogy ott át kell élni, vagy meg kell tapasztalni, hogy az ember egy kicsit tényleg magáévá tudja tenni ezeket a nagy heti eseményeket. Melyik volt számodra a legközelebbi, akár többet is nyugodtan?
0: Köszönöm. Jeruzsálem. Általában talán nem olyan kimondottan mélyebb hitből induló zarándoknak Galilea tetszik jobban. Gyönyörű zöld növények, nem a kősivatag. Szebbnél szebb virágok, trópusi, gyönyörű, nekünk különleges éghajlaton található szép természeti adottságok, nem pedig a homok. Az épületek is mások, színesebbek, tisztábbak, rendezettebbek, mint Jeruzsálemben. Na de Jeruzsálemben ítélték Jézust halálra. Jeruzsálemben hordozta a keresztjét, ami bűneink bocsánatáért. Jeruzsálemben feszítették keresztre a Golgota hegyén. Jeruzsálemben támadt fel a sírjából, és jelent meg a tanítványainak. Tehát a megváltásunk szent misztériumai ide kötődnek ehhez a városhoz. Tehát ha valaki megkérdezi nekem, Jeruzsálem, a rendezetlensége, a kosz, a káosz, az összevisszaság ellenére. Tehát, mert nem ezt látom elsősorban. És ez megint onnan származik, hogy az egyik út alkalmával, tehát teljes keleti rendetlenség. Tehát aki volt valaha a Közel-Keleten, bármelyik országban, vagy egyáltalán egy muszlim országban, hát azt a káoszt, meg azt a koszt, azt el tudja képzelni. Egyébként a muzulmán vagy zsidó, mindegy, mind a kettő ilyen. Tehát mégiscsak rokonok, ugye unokatestvérek. Na, tehát, hogy már mint fajra való tekintettel mondom ezt most, vagy nemzetiségre, nem vallásra. Lényeg az, hogy tehát így élnek. És ezt meg lehet szokni, ebbe semmi különös nincsen, hogyha az ember már megszokta. És a Szentsír bazilikába érkezünk, amelyik ugye alapvetően két templom, az egyik a Golgota hegy fölé épült templom. A Golgota hegyről ugye tudjuk azt, hogy nem maradt meg teljes egészében, sziklák maradtak meg belőle, hiszen Krisztus után 70-72-ben ugye a rómaiak Titus vezetésével az egész Jeruzsálemet eltörölték a föld színéről Golgota heggyel együtt. Tehát abból néhány szikla, amelyiknek az egyiknek a tetejére a templomon belül föl lehet menni egy lépcsőn, ahol Jézusnak a keresztje állt. A másik templom pedig a Golgota hegy oldalában lévő sírok közül az egyik, amelyiket megőriztek, amelyik fölé kápolnát építettek, ahová a keresztények odajártak. Miért? Mert Jézus ebből a sírból támad fel a halálból. Na most, emellett a templom ugye 5 keresztény felekezet tulajdonában van, meghatározott rész, meghatározott keresztény felekezeté. Kivéve a protestánsokat, akiknek ugye a városon kívül egy Garden Tomb nevezetű sír van, amelyik abból a szempontból érdekesebb, hogy jobban megőrizte ezt a kert jelleget, amilyen valóban lehetett. Itt nyilván tele van építve, és aki vallási vagy világi vezető volt, és valaha elzarándokolt a Szentföldre, az a Szentsír bazilikához hozzáépített, valamit valahová felakasztott, felújított, kiásott. Szóval egy labirintus, ami ott van, és ez a protestánsok által tisztelt kert, sír, az jobban hasonlít arra, amilyen akkor lehetett. Na mindegy, tehát lényeg az, hogy 5 felekezet, ugye ebből egy a római katolikus, a többi pedig az ortodoxoknak különböző ágai, és a római katolikus kápolnában volt a szentmisénk előjegyezve, hogy ott fogjuk majd bemutatni. Odaérkezünk, a idegen vezető ugye nagy sebben lobbal be, ott egy csoport most kezdi a szentmisét. Ő az időre ő vigyázott, nem én, tehát időben ott voltunk. Aki ismer, tudja, miért mondom. Tehát lényeg az, hogy odaértek. És akkor be a sekrestjébe jön ki, azt mondja, hogy hát egy másik csoportnak odaadták a kápolnát, egy órát várjunk, vagy 2, már nem emlékszem pontosan, mert hát majd azután, mert ott lesz egy üres hely. Hát gondoltam magamba, tiszta keleti káosz. De tényleg. Pedig, mondom, időben ott voltunk, hiszen nem rajtam múlt. Ezek után mondom az idegen, mondom, hát de most hova megyünk ebben a két órában? Hogy ide vissza kell jönni? Mondom, hát én nem vagyok szervező, de kérdezzük meg, hogy hát helyette tudnak-e felajánlani egy helyet. Hát mondom, hogy igen, az ortodox templom térben, amelyik a Szent Sírral Sréen szemben van, ott is van egy a katolikus egyház által felszentelt oltár, amely oltár a Golgota hegyének sziklájához van oda állítva. Mária Magdolna oltárnak nevezik annak emlékére, hogy mikor Jézus a sírnál megjelent Mária Magdolnának feltámadása után, akkor annak az emlékhelye, hát azt oda tudják adni, de közben ugye sorba állnak az zarándokok, hogy bemenjenek a Szent Sírba, közben az különböző ortodox felekezetek énekelnek, imádkoznak, a zarándokok beszélgetnek, zajonganak. Ha minket az nem zavar, akkor... Hát mondom, hát ez a jó Isten ajándéka. Hát nem egy elkülönített kápolnába, sima vakolt falak között, hanem a Golgota hegye sziklája előtti oltárnál lesz a mise. Azon a Golgota hegyén, ahol Krisztus a saját testét és vérét feláldozta a kereszten, ott fog most megjelenni az oltáron a kenyér és bor színe alatt az élő Krisztus, aki itt áldozta fel. Hát kit érdekel, hogy ott beszélgetnek, vagy járkálnak, vagy más nyelveken énekelnek, örmények, koptok, kit érdekel, hát ennél jobb. És a Mária Magdolna oltárnál én csak abból éreztem, hogy ezt a csoport tagjai is érezték, hogy az átváltoztatáskor ott, ahol volt, mindenki térdelt, és a szent áldozásig föl sem állt. Én úgy mondtam az átváltoztatás szavait, hogy egyik kezemben volt a kenyér, a másikban a kehely, és a másik kezem pedig fogta a Golgota hegyét. Soha nem fogom elfelejteni. Tehát, és ezt érezte a csoport is, hát ott szem nem maradt szárazon az egészen biztos, és utána Krisztus testét és vérét kiosztani, és utána úgy mentünk tovább, hogy mindenki ugyanúgy odajött, és az oltárnál megérintette a Golgota hegyét. Akik akkor ott voltunk, egyszer és mindenkorra lelkileg oda láncolt ez a hely, és ma is így van, hogyha tehetem, vagy csak kevesebben vagyunk, az első utam ehhez az oltárhoz vezet, ebben a labirintus templomban, mert oda kötődik ez az élmény, és ahogyan a Janó atya mondta, hogy amikor olvassuk húsvétkor, ugye, hogy Mária Magdolna kiment a sírhoz, és ugye ott sírdogált, hogy hát elvitték az urat, és nem tudja, hová tették, és akkor azt hitte, hogy a kertésszel találkozik, holott az a feltámadt Krisztus volt, és amikor néven szólítja, ugye, hogy Magdolna, és ő pedig, hogy mester, akkor ismernek egymásra. Hát ezt elolvasni, ez az egész jeruzsálemi kép ebből a templomból ott megjelenik előttem minden alkalommal.
1: Ha már ilyen mélyebb dolgok is előjöttek, akkor egy zarándoklatnak nem csupán a turistáskodás a célja, vagy hogy csak megnézzük a szép emlékhelyeket, hanem az, hogy mi történik az emberbe. És talán a Szentföldre nem is tud úgy az ember elmenni, hogy ne egy belső változással jöjjön vissza. és te a zarándoklatok során sokszor átéled akár ott a lelki vezetésekben, gyóntatásokban, beszélgetésekben ezeket a változásokat, hogy nyilván ami megosztható és ami ebből publikus, de hogy milyen változásokat láttál, vagy milyen átalakulásokat, Istennel való találkozásokat, ami akár megváltoztatott embereknek az életét.
0: Egy érdekes dolog, hogy mikor már sokatszor indultam el egy csoporttal, és volt, hogy a csoportok között egyszer-egyszer a családommal, vagy akár egyedül is, ugye volt, aki megkérdezte, hogy nem unod még? Elmondom, voltál már a Szentföldön? Azt mondja, nem, de nem is akarok. Hát mondom, akkor nem érted, hogyha azt mondom, hogy nem. Ezt nem lehet megunni. És erre ő egy atya volt, aki ezt mondta, azt válaszolta, hogy a Szentmise mindenhol ugyanaz, ugyanaz a Krisztus jelenik meg minden Szentmisében, ahhoz nem kell elutazni oda, ahol Jézus élt. És ebben teljesen igazat kell, hogy adjak neki, mert minden Szentmisében ugyanaz a Krisztus jelenik meg, és minden oltár ugyanaz a kereszt, és ugyanaz a Golgota, és ugyanaz a Szentsír, teljesen igaza van. De azért mégis más. És miért? Azért, mert Janu atya is említette, hogy pont nagy hét jött azután, hogy mi együtt voltunk, szívesen, ha lehet, Nagybőjtben viszek zarándokcsoportot, mert amikor halljuk az evangéliumban az eseményeket, elsősorban nyilván itt most, ha nagy hétre gondolok, ugye az utolsó vacsora és a passió, akkor mélyebben élem át mindazt, amit hallok, mint esetleg azelőtt, amikor még nem voltam ott a helyszínen. És a mélyebb átélésben nem csak, ahogy az előbb említettem, hogy megjelennek ezek a helyszínek a lelki szemei előtt az embernek, hanem ott azon a helyszínen mélyebben megértem azt, ami történt, és ahogyan történt, és miért úgy történt. Mert ott már látom, hogy ha erről megyek, akkor az tűnik a szemem elé, ha arról még, és azért mondja Jézus, mert ő is ezt látta, stb. Stb. Tehát az olajfák hegyéről rátekinteni Jeruzsálemre, ahol megsiratja Jézus Jeruzsálemet, hogy ez el fog pusztulni ez a város, mert nem fogadja be a messiást, és akkor utána a virágvasárnap útján végigmész, és Jézus itt vonult be, itt hozsannáztak, és mi énekeljük, hogy hozsanna a magasságban áldott, aki az Úr nevében jön hozsa, és így megyünk végig ezen az úton. Tehát, hogy ugyanazt látom, mint amit ő látott. És erről mondta, hogy mivel nem fogadja be a messiást, el fog tűnni a föld színéről. És a Jeruzsálem, mint város, mint a zsidó vallásnak a központja, ahol a templomhegyén a templom van, és előtte az áldozati oltár, nincs, nem is volt azóta, és nem is lesz, bár a jövőt nem ismerhetjük. Mert Jézus azt mondta, hogy így lesz. Mert elveszti az értelmét. Mert ő az áldozati bárány, ő, akit a templomban feláldozunk, ő az, aki minden bűnért bocsánatot nyert, nincs szükség újabb bűnbocsájtó áldozat bemutatására, és amikor ott állsz az olajfák hegyén, és nézed Jeruzsálemet, és ezt neked egy zsidó mondja, gondold csak el, mondja nekem, mennyivel bölcsebb volt a ti profétátok. Hát Jézus proféta is, nyilván ezért nem lehet rá halagudni, nem fog megváltót mondani. A ti prófétátok mennyivel bölcsebb volt, hogy kenyér és bor áldozat az örök a világ végéig. Ha itt lehetett volna, mikor 1948-ban létrejön Izrael állam, egy zsidó állam, és a templom hegye üres, és ott felépíthettük volna az oltárt és a templomot, úgy, ahogyan az a Bibliában ugye részletesen le van írva, hogy az hogy nézett ki, melyik, milyen, stb., mekkora, milyen színű, miből kész, minden le van írva, tehát rekonstruálni lehetne. És akkor a 20. században, vagy 21. században mi most ott birkákat és áldozati állatokat áldoznánk, és a papjaink trancsíroznák darabokra, hogy melyik darabja a papé, melyik a templomé, melyik az áldozatot bemutatja. Azt mondja, hát ezt ma egy hentes csinálja az üzletbe. Hát képtelenség. Ezt mondja egy zsidó. Tehát, hogy mennyivel bölcsebb volt a ti prófétátok, hogy a kenyér és bor áldozat. Ami... Tehát, hogy amikor ilyen pillanatokat él meg az ember, akkor azt mondom, hogy az az evangélium, az az örömhír, hogy meg vagyunk váltva, az itt történt, és ez az egyetlen igaz és örök áldozat. És ez tényleg így van. Tehát látod a saját szemeiddel. Kérdezted, hogy melyik hely? A városon belül. Ugye Jeruzsálemnek a keleti része, a muzulmánok által lakott rész, az a 48-as Izrael állam ENSZ által létrehozott határai alkalmából még Jordániához tartozott. És a Jordán királyság épített egy szállodát az Olajfák hegyének a tetejére, amelyik úgy van megépítve, hogy a szobáknak, a szállodai szobáknak a negyedik fala üveg, és fekszel az ágyba, és látod a kivilágított Jeruzsálemet. És én nagyon sokszor kérem oda a szállást, ha lehet, és akkor onnan ki lehet sétálni, és a hegy oldalában, mint a római színház alakban vannak kialakítva sok-sok-sok ilyen félköríves helyével, le lehet ülni, imádkozni, énekelni. Ez megint olyan, hogy ez az egyik ilyen hely, amit nem lehet elfelejteni, hogy ülünk, és akkor mit lehet együtt imádkozni sötétbe? Hát csak olyat, amit fejből tudunk. Hát nyilván nem tudok szentírást felolvasni, mert tök sötét van. De előtted a kivilágított Jeruzsálem. Azt mondom, hogy ott jobbra van az a zöld kupolás torony, és amellett, na ott van az utolsó vacsora terme. Akkor jön az a tized, aki az Eucharisztiában nekünk adta önmagát. Akkor utána onnan, ahol van az a négyszögletes épület, az a valamikori Antónia vár, ahol Pilátus halálra ítéli Jézust, és ahol őt ugye megostorozták, meg tövissel koronáztak, akkor ez a tized jön. Tehát nézed a helyet, és imádkozod azt a titkot, misztériumot, ami ott történt. És így járod végig a szemeddel a várost. Tehát ez mindenféleképpen az egyik. A másik. A Golgota hegyét már említettem, azt azért nem említeném még egyszer, azonban ennek az említett Antónia várnak, ahol ugye Antonius császár tiszteletére építették a rómaiak, és a római helytartó, hogyha Cezáreából, a tengerparti városból, amit szintén a rómaiak építettek, zsidó ünnepekre feljött Jeruzsálembe, akkor ebben szállt meg. Ezért kell nekik is Pilátushoz oda menni ebbe a várba. És ennek az udvara az úgynevezett köves udvar, vagy Haggada. És ugye ezen a köves udvaron történik az ítélet. Mert zsidó nem mehet be egy pogánynak a házába. Mert a rómaiak babonásak voltak, ugye, és hogyha távol akarták tartani az ártó szellemeket, ahhoz egy újszülött gyermeket kellett megölni, és a testét eltemetni a küszöb alá, mert az ártatlan gyermek, mint egy angyal, nevezzük így, pogány vallásban nem így hívták, távol tartja az ártó szellemeket. Na most a zsidó nem érinthet halottat, mert akkor nem vehet részt a közösség életében, nem tudhatja, hogy a pogányházának küszöbe alatt van-e halott eltemetve, mert nem mehet temetőbe se, tehát nem léphet be. Tehát az evangéliumban csak egy mondat, és akkor Pilátust kihívatták a köves udvarra. Hát azért, mert ők nem mehettek be. De csak egy mondat, ami értelmet nyer. Megérted, hogy ez miért történt így. Ki kellett jönnie az udvarra, mert hozzá nem mehettek be. És akkor itt éri halálra, és itt ez a udvar, ugye tehát az eleve a Jézus korabeli Jeruzsálem ugye 7 méter mélyen van a föld alatt. Hiszen lerombolták, akkor a rómaiak ugye Heliotopoliszt fölépítik, akkor azt is lerombolták, akkor utána jöttek ugye a keresztények, azok egy új várost építettek, ezek a keresztények, azt is lerombolták, akkor utána jöttek a muzulmánok, azt rombolták le, egy újat építettek. Hát szóval a Jézus korabeli utca az 7 méter mélyen van a föld alatt. És így találták meg ezt a köves udvart is, ami ma a Sion nővérek zárdájának a pincéjében van. És ott van belevésve egy ábra, ami hasonlít mondjuk a mi malom játékunkhoz. És ezt a játékot a rómaiak játszották, és ilyeneket találunk Rómában is, de a római birodalom más területein is, a földközi tengeri parti rómaiak által épített városok fórumain is, amit haláljátéknak hívnak. Tehát dobják a kockát, megy odébb a bábú, mint egy társasjáték. És akkor az illetőnek le kell vetnie egy ruhadarabját. Ha megint ő vesztett, még egyet. Amikor már levetkőztették, akkor a következő bejjebb lévő részén ennek a társasjátéknak, akkor már pofon lehet ütni. Utána egy pálcával rá lehet csapni. És ha nem egymás között játszották, hanem egy elítéltel játszatták ezt a játékot, akkor ezt a végén meg is ölték. Ez egy katonák által, római katonák által játszott játék. És ez ott van belevésve ebbe a kőbe. Hát ezt játszották le Jézussal is, nem? Levetkőztették, megpofozták, leköpték, bottal verték a fejét. Hát ezt felsorolja az evangélium. És ennek a játék ott van előtted, a kőbe vésve. Mert hát belekarcolták kis kavicsokkal, és ugye a kavicsok voltak a bábúk, hogy így mondjam, a társasjáték bábúi, amiket tologattak odébb. És ott vannak a kockák, amit aztán kockát vetnek ugye a ruhájára. Tehát az evangélium értelmet, mélyebb értelmet nyer, amikor ezekkel a tényekkel találkozol valóságosan. Tényleg minden szentmise ugyanaz minden templomban, minden oltáron. De hogy az evangélium mélyebb értelmet kap, az viszont egészen biztos.
1: Köszönjük szépen, egy nagy tapssal köszönjük meg ezeket.
2: A Café Francesco podcast sorozatában most Horváth Zoltán atya, az Avíliai Nagy Szent Terész templom plébánosának szentföldi tapasztalatait hallották.
3: Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
4: Katolikus társadalmi tanítás. Horváth Pál műsorát hallják.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! A világban bekövetkezett nagy változásokat hozó helyzetben lépett Péter trónjára 1922-ben 11. Pius néven, azaz Achille Ratti, aki korábban évtizedeken keresztül egyháztörténészként, könyvtárosként távol élt a politika és a közélet világától, de pápaként az első perctől elkötelezte magát a 13. Leó által a társadalom, a politika és a gazdaság dolgai felé nyitott és a világért felelős egyházról megfogalmazottak mellett. Ennek a felelős közéleti gondolkodásnak ékes bizonyítéka, hogy 11. Pius világosan felismerte a sajtó, a film, a média világának fontosságát, gyakran nyilatkozott újságírók előtt, támogatta katolikus lapok indítását. Neki köszönhető, hogy 1931-ben megkezdte sugárzását a Vatikáni Rádió, amelynek mikrofonja elé ő maga is szívesen ült, az éter hullámait is az alkalmas eszköznek ítélve a világnak szóló keresztény üzenet megfogalmazására. Az új pápa kezdettől nagy érdeklődéssel fordult a nemzetközi politika világa felé. Fő törekvése az volt, hogy a katolikus egyház számára megfelelő mozgásteret és kellő közéleti szabadságot biztosítson úgy a nemzetközi jog és diplomácia, mint az egyes nemzetállamok jogrendszereinek kerete között. Így kerülhetett sor az egykori pápai államot 1870-ben bekebelező olasz királysággal való megbékélésre, amelyet végül az 1929-es lateráni szerződés biztosított. E szerződés értelmében jött létre, és nyert nemzetközi jogi elismerést a Vatikán állam, a pápa tudomásul vette az egységes Olaszország létének legitimitását, és a szerződő felek által adott garanciák és vállalt kötelezettségek hosszú távon biztosították a katolikus egyház és annak vezetése a pápa és a római kúria működésének szabadságát. Ezzel a Róma nemzetközi tekintélyét és elismertségét nagyban növelő lépéssel a katolikus egyház jövőbeli, a gazdaság, a politika, a társadalmi fejlődés kérdéseit érintő állásfoglalásai is nagyobb súlyt kaptak. A katolikus társadalmi tanítás tárgyában tett megnyilatkozások ettől kezdve nem csupán a katolikus egyház szellemi lelki vezetésének véleményeként, tanácsaként és ajánlásaként, hanem egy szuverén állami közjogi intézmény, egy nemzetközi közszereplő hite által vezérelt állásfoglalásaiként kerülhettek a világot irányító kormányok és más döntéshozók elé. 11. Pius másik jelentős, a jog és a politika világát érintő törekvése a katolikus egyház és az egyes nemzetállamok kapcsolatának rendezése a helyi egyházak helyzetének és működési szabadságának biztosítása volt. Ezt azok a Vatikán és az érintett államok, kormányok között kötött konkordátumok biztosították, amelyek az 1930-as években másfél tucat ilyennek az aláírására került sor, szabályok és törvényi garanciák meghatározásával alakították a katolikus közösségek életét egy-egy állam keretei között, és biztosították hit és közéleti szerepvállalásának lehetőségét. A katolikusok közéleti szereplésének szorgalmazásai szívügye volt a pápának. Az általa még trónra lépésének évében 22-ben útjára indított és rövidesen a nemzetközi hálózattá terebélyesedő akció katolika mozgalomnak éppen az volt a célja és rendeltetése, hogy a katolikus pártok, szakszervezetek, civil mozgalmak mellett a laikus katolikus hívek számára a társadalmi nyilvánosság világában való megjelenéshez alkalmas kereteket, megfelelő fórumokat teremtsen. A gazdaság, a társadalom, a politika világának helyzete azonban, amellyel az új pápának általánosságban is szembe kellett néznie, a 20-as évekre alapvetően megváltozott a Rerum Novarum korához képest. Míg Leo idejében a tőke, a piac szinte korlátlan uralma, a munkások csaknem teljes jogfosztottsága, a gazdasági folyamatokat szabályozni hivatott állami beavatkozás közel teljes hiánya tűnt a társadalmi bajok és igazságtalanságok főokának, a 20-as évekre a korábbi időszak gátlástalan vad kapitalizmusa szabályozottan merebbe kényszerült. Mindez nem csillapította a tőke és munka világa közötti szembenállást és konfliktusokat, hiszen időközben a szocialista mozgalmak kezdeti munkás érdekvédelme komoly politikai és ideológiai erővé hatalmi tényezővé nőtte ki magát. Az oroszországi bolsevik fordulaton túl szociáldemokrata, sőt kommunista pártok parlamenti tényezővé, időnként kormányzati szereplővé léptek elő számos európai országban. A tőke és a munka világa közötti 13. Leo által még remélt és az egyház eszközeivel is támogatni kívánt kiengesztelődés és megbékélés helyét pedig a szociális szereplők közötti frontok megmerevedése váltotta fel. És ezen a helyzeten az sem változtatott igazán, hogy némileg növekedett az egyes államoknak a gazdasági és társadalmi életet szabályozni hivatott szerepvállalása. A 1920-as évek elején még tűnhetett úgy, hogy az új gazdasági világrend és az első világháborút lezáró békediktátumokban összetákolt népszövetségi politikai rendszer működőképes, sőt érdemes és méltó arra, hogy a katolikus közélet és politika szereplőinek, sőt akár magának az egyháznak a jóindulatú támogatását elnyerhesse. 29-ben azonban drámai változás következett be. A New York-i tőzsde összeomlását követően a liberális piac törvényei szerint működő világméretű gazdasági pénzügyi rendszer drámai gyorsasággal összeroskadt. Rövid idő alatt egész iparágak álltak le Amerikában és Európában. Bankok, gyárak tízezrei mentek csődbe, munkások kerültek millió számra az utcára, és államok sorának költségvetése jutott válságba. 29 és 33 között drámai gyorsasággal vált ismét tömegessé a szegénység, a nyomor, ennek nyomán pedig új indulatok, feszültségek támadtak. A válság egyik közvetlen következménye a liberális gazdaságpolitika iránti bizalom megingása volt, amit a demokratikus parlamentáris politikai szisztéma krízise követett. A krízist kezelni igyekvő gazdaságpolitikai és politikai feltételek szolidabb, az állam gazdaság irányító és ellenőrző szerepét a munka és a tőke világa közötti szociális feszültségeket kiegyenlítő küldetését szorgalmazó kísérletek, olyanok, mint Franklin Delano Roosevelt és munkatársai által meghirdetett New Deal az Egyesült Államokban, sok vonatkozásban a közhatalomnak a Rerum Novarum által követelt felelős beavatkozását látszottak megvalósítani a gazdasági és szociális folyamatokba. A 20-as évek végétől azonban olyan politikai mozgalmak is megjelentek, sőt lettek rövidesen a politikai hatalom birtokosává, mint az olasz fasizmus vagy a német nemzeti szocializmus. Ezek az erős, szociális demagógiával fellépő rezsimek a gazdaság és szociálpolitikában olyan diktatórikus uralmi modellt, ideológiai és gazdaság irányítási etatizmust, államközpontúságot képviseltek, amely nem pusztán az osztályharcos szociáldemokrácia elgondolásaival vagy a klasszikus liberalizmus elveivel, de a katolikus társadalomelméleti hagyományoknak az organikus érdekegyeztetésen és társadalmi békén alapuló felfogásával is szöges ellentétben álltak. Az újkeletű európai diktatúrák államközpontú vezérelvű uralmi rendszerei ellen, amelyek tőke és munka konfliktusát nem igazságos és méltányos kompromisszumok, hanem bürokratikus parancsuralmi rendelkezések révén igyekeztek megoldani, vagy legalábbis szőnyeg alá seperni, megsemmisítve a társadalom jó működését biztosító közösségeket és autonómiákat, az egyháznak ismét szót kellett emelnie. Ez a felismerés vezette 11. Pius pápát akkor, amikor 1931-ben non abbiamo bisogno, nincs szükségünk rá kezdetű körlevelében elmarasztalta Mussolini rendszerét, amely az érdekvédelem, a vallási és kulturális élet, vagy az ifjúsági munka világában működő autonóm, civil és egyházi jellegű szervezetek felszámolásával, a társadalmi érdekegyeztetés teljes állami ellenőrzés alárendelésével adminisztratív úton igyekezett elfolytani a társadalmi konfliktusokat. Némileg hasonló okok vezették a Szent Atyát, amikor 1937-ben a német püspökök sürgetésére kiadta a német nemzeti szocializmust bíráló, mit Brennender Sorge égető aggodalommal kezdetű körlevelét, amely a hitleri totális állam kiépítésére mondott, a keresztény hagyomány szellemében nemet. Ebben a dokumentumban kiállt a német katolikus egyház mellett, amelyet az egyházi élet minden területén egyre erőszakosabb támadások értek a nemzeti szocialisták részéről. Kiemelte és nehezményezte a vallásos oktatást ért sérelmeket, a papi hivatás és általában a hitélet gyakorlásának akadályozását, a hagyományos erkölcsi értékek erőszakos tagadását. Növekvő aggodalmát fejezte ki a német ifjúság antiszemita, militarista nevelésével kapcsolatban. Egyértelművé tette, hogy az egyház tanításával élesen szemben áll az emberek közötti bárminemű, így különösen a faji alapú megkülönböztetés. Ennek a megnyilatkozásnak folytatása is lett volna, hiszen 38-tól a hitleri falelméletet, rasszizmust és új pogánságot, valamint a keresztény hit lelkét, szellemét, múltját meggyalázó ordas eszméket elítélő körlevél előkészítésén dolgozott, halála miatt azonban ez már nem készülhetett el. A világgazdasági válság a baloldali radikalizmus előretörésének és a társadalmi békétlenségnek is kedvezett, amit 11. Pius pápa ugyancsak nagy aggodalommal szemlélt. A mexikói forradalom, a kommunisták által irányított spanyol köztársasági kormány hatalomra kerülése és az azt követő véres polgárháború, vagy a francia baloldal kommunista befolyás alatt álló, de a francia katolikusokat is megkísértő népfront mozgalma is arra figyelmeztetett, hogy a Rerum Novarum korához képest új idők járnak, amelyekről a katolikus egyház véleményét ismét sürgetően szükséges megfogalmazni. A világtól elzárt Szovjetunióból kevés megbízható hír érkezett ugyan, de milliókat elragadó éhínségről, erőszakos iparosításról szegénységről, nyomorról, terrorról, brutális egyházüldözésről, az ateizmus államvallássá tételéről lehetett hallani, ami azt bizonyította, hogy a bolsevizmus, mint megvalósult utópia sem képes a társadalom gazdasági és szociális bajait orvosolni. Ez késztette a Szentatyát arra, hogy 1937-ben kiadott Divini Redemptoris, az isteni megváltó kezdetű körlevelében a kommunizmust, mint a belejéig rossz, Isten és ember ellen való eszmét, a társadalmi fejlődés tévútját ítélj el. Ez a sztálini nagy tisztogatások idején kiadott körlevél hamis megváltásnak, fenyegető rémnek nevezte a kommunista ideológiát, lényegét az emberi szabadság eltiprásaként és a személy méltósága elleni támadásként, az ember Isten elleni lázadásának botrányaként és tragédiájaként, a hit, az egyház és a vallás megsemmisítésének kísérleteként értékelte. Figyelmeztetett arra, hogy a kommunizmus veszedelme nem merül ki a véres erőszakban, az elnyomásban, az emberek közötti egyenlőtlenségnek, a szegénység általánossá tétele felé vezető értelmezésében. A kommunizmus, az erkölcs, a hagyomány és a természetes emberi kapcsolatok lerombolásával az ember lelkét is rabul akarja ejteni. Kedves hallgatóim, ennyit mára, Horváth Pált hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
4: Katolikus társadalmi tanítás. Horváth Pál műsorát hallották.
3: Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
2: Mária Rádió.
6: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak benneteket, s arra rendeltelek, hogy menjetek, teremjetek gyümölcsöt, maradandó gyümölcsöt. Ez a János 15-16, ez az én kardigém, amit nehéz helyzetben elkezdek magamban mondani, vagy nehéz helyzetben ez engem megtart, és tudom azt, hogy nem én választottam az Urat, ő választott engem, és vezet azon az úton, amire meghívott engem, és hogy rá hagyatkozhatom. És vannak nehézségek. Az én életemben is vannak nehézségek, vannak nagyon nehéz pillanatok, de hogy tudom azt, hogy ki az én megtartóm, és mindent az ő kezéből tudok elfogadni. Az ő kezéből fogadom el az örömöt, az ő kezéből a nehézséget, és nekem ez egy nagyon-nagyon megtartó erő. Tudom azt, hogy nem vagyok egyedül, hanem van, aki engem vezet, van, aki engem megtart, és ez adja nekem az erőt, úgyhogy mindenkit biztatni tudok arra, hogy egy személyes, élő Isten kapcsolatnak a kialakítása, az megtartja őt a nehézségekben, és ott áll az örömökben is mellette.

0: Jézus így szól tanítványaihoz: békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Nem úgy adom, ahogy a világ adja nektek. Ne nyugtalankodjék szívetek, és ne csüggedjen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, és áraz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
4: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
4: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
5: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.

0: Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Örök atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.

0: Szent János első leveléből. Szeretet az Isten. Aki a szeretetben marad, Istenben marad, és Isten ő benne. A szeretetben nincs félelem. A tökéletes szeretet kizárja a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár. Aki pedig fél, nem tökéletes a szeretetben.
1: Reményik Sándor. Békesség Istentől. Nincs nyugalom, nincs nyugalom. A szív, amíg ver, mindörökre nyugtalan. De mindörökké nyughatatlanul Istentől mégis békessége van. Nyugalma nincs, de békessége van. Békesség Istentől. Nincs nyugalom, nincs nyugalom. Vihar, örök hullámzás a víz felszíne. De lent a mélyben, háborítlanul, pihen a tenger s az ember szíve. Hadd hullámozzék a víz felszíne. Békesség Istentől. Nincs nyugalom, nincs nyugalom, s ez a nyugtalanság, mint a járvány ragad. Te sugaraszt szét békességedet, és szóval, kézfogással másnak add. Az Isten békessége is ragad. Békesség Istentől. Reggel mond, délben mond, és este mond a feltámadott első szép szavát. És ragyogóbbá lesz a reggeled, és csillaghímesebb az éjszakád, és békességesebb az éjszakád. Békesség Istentől. Békesség Istentől. Mi így köszönjünk, hogy köszöntésünkben lélek legyen, vihar tépet fák. Ágainkon mégis vadgalambúg, és békesség terem. Békesség. Köszöntésünk ez legyen. Békesség Istentől.

Ó Istenem, egyetlen reményem, beléd helyeztem minden bizodalmamat, s tudom, nem fogok csalódni.

0: Szent Mihály arkangyal védelmez minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen. Szent Gábriel arkangyal,
1: könyörögj érettünk.
0: Szent Ráfál arkangyal,
1: könyörögj érettünk.
0: Magyarország védangyala,
1: könyörögj érettünk.
0: Mindannyian szent angyalok,
1: könyörögjetek érettünk.
2: Mária, béke királynője, könyörögj érettünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: Mária Rádió.
1: Egyszerű szavak. Wilfried Stinissen, a svéd kármelita szerzetes egyszerű szavait Istenről Szabó Tamás tolmácsolja.
2: Az Úr ugyanis lélek, ahol az Úr lelke, ott a szabadság. Mi pedig mindnyájan, akik födetlen arccal tükrözzük vissza az Úr dicsőségét, a dicsőségben fokról fokra hozzá hasonlóvá változunk át az Úr lelke által. Második Korintusi levél 3.17.

Hallgasd a lélek szavát, jöjj! Az emeleti terem, ahogy az apostolok cselekedeteiben olvassuk, ahol Mária és az apostolok együtt várakoztak a Szentlélekre, ez az emeleti terem mindannyiunkban megvan. Lényünk legmélyén vágyódunk a lélekre. Várjuk a lelket, nyitottan a lélekre. A cenákulumban egyetlen szó hangzik. Jöjj! A lélek szól, jöjj! A jegyes válasza, jöjj! Megszakítás nélkül ezt suttogják egymásnak, jöjj! A lélek vonza a jegyest, és a jegyes vonza a lelket. Isten jön az emberhez, és az ember megy Istenhez. Ha mindketten jönnek, akkor megtörténik a találkozás. Imánknak nem szabad monológnak lennie, amelynek során hallhatóan ismételgetjük, jöjj, Szent Lélek! Azt is meg kell hallanunk, ahogy a lélek mondja, jöjj! Az ő jöjj szava sokkal gyöngédebb, sokkal meggyőzőbb, mint a miénk. Engedjünk vonzásának, és hagyjuk, hogy jöjj hívása megbűvöljön minket. Hagyjuk, hogy a hálójába kerítsen bennünket. Olyan módon is mondhatjuk, hogy jöjj, amit a hit hiánya jelez. Annyira feszültek vagyunk, olyan türelmetlenül mondogatjuk, hogy ez hallik ki belőle, valójában nem hisszük, hogy jönni akar. Pedig ő sokkal jobban akar, mint amennyire mi akarjuk. Neki keseredett imánk azt tárja fel, hogy felettük már eljött. Valami olyasmit kérünk, amit réges-régen megkaptunk. Csak valójában még nem fedeztük fel. Jöjj, mondja a lélek, fedezz fel engem. A lélek megkeresztelkedésünk óta élő viszként fakad, buzog bennünk. Forrás, amely soha nem apad el. Vajon nem felejtettünk el inni belőle?

0: Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, rákosfalvai plébános. Május hónapban, általában legtöbb templomban esténként litániával köszöntjük a szűzanyát, és szívesen énekeljük ezt a szép énekünket, hogy néked ajánljuk, szűzanyánk, a legszebb hónap alkonyát. Szép hónap a május. Minden kivirágzott, minden zölddel már, az első gyümölcsfák kezdenek érett termést hozni a hónap vége felé, a legkorábban termőre forduló fák. Valóban a legszebb hónap lehet a május, amikor még minden zöld, amikor még van kellő mennyiségű nedvessége, csapadéka a földeknek. Legszebb hónap a május, mert már közeledik a nyár, és ezt jó újra és újra megtapasztalni, felfedezni. Ebben a hónapban sok helyen elsáldozásra, bérmálásra kerül sor, amely a fiatalokat megerősíti Istenhez való tartozásukban. De a hétköznapok során sok egyéb formában is megerősödhetünk hitünkben, reményünkben és szeretetünkben. Ezt a célt szolgálja a Mária Rádió működése, a Mária Rádió szolgálata. Amikor különféle liturgikus eseményeket közvetítünk, amikor imádságokat közvetítünk, amikor egy-egy tanítást adunk közre, vagy amikor egy-egy helyzetben beszámolunk különféle eseményekről, dolgokról, vagy az élet területének különféle csoportjai számolnak be a maguk életéről, hogy mindezek által megerősödjünk Isten szeretetében, megerősödjünk az Istenre való odafigyelésben, az egymásra való odafigyelésben. És mindezt azért tehetjük meg, mert önök, kedves hallgatók, nem szűnnek meg adományaikkal támogatni a Mária Rádió munkáját, a Mária Rádió működését. És éppen ezért mondhatjuk, hogy mindaz az adás, mindaz a igehirdetés, mindaz a tanítás, amely megvalósul, az közös munkánknak az eredménye. Hiszen nem elég elmondani, fölvenni valamit a stúdióban, azt sugározni is kell, azt el kell juttatni a különféle helyekre. Nem elég fölvenni egy műsort, működtetni kell a technikát, szervezni kell a különféle műsorokat, amelyre emberi szolgálatokra van szükség, nem csak önkéntesekre, hanem fizetett alkalmazottakra is. Éppen ezért fontos, hogy ez a közös szolgálatunk az önök segítségével folyamatos, és újra napról napra megvalósulhat. Hálát adunk minden adományozóért, hálát adunk minden támogatóért, hálát adunk minden imádságért. Isten áldja a Mária Rádió minden hallgatóját, Isten adjon erőt, hogy együtt közösen hirdethessük az ő szavát, az örömhírt. Fülöp Ákos rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Játszunk együtt! Csütörtökön 10 órától a Hitünk és Életünk című hitéleti műsorban Kirer Imre atya várja izgalmas kvízkérdésekkel a kedves hallgatókat. A hittanóra elején elhangzó 3 kérdésre a műsor ideje alatt telefonon várjuk a helyes megfejtéseket. 3 helyes válaszért cserébe a Kármelita nővérek kézműves csokijaiból küldünk egyet a nyertesnek. Játszani a Facebook oldalunkon is lehet, szerdán este 6 órától tesszük közzé a kérdéseket. A helyes megfejtéseket beküldők közül sorsolással választjuk ki a szerencsés nyertest. Szeretettel hívjuk játékos kedvű hallgatóinkat a rádiókészülékek mellé csütörtökön 10 órától. Tartsanak velünk!

0: Mária Rádió.
1: Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
2: És lehet kezdeni.
3: Szép estét kívánok a Mária Rádió minden kedves hallgatójának. Kedden este az Isten patikája májusi adását hallják. Szeretettel köszöntöm mindnyájunk nevében. Vendéget is hívtunk erre az adásra, mert ez most rendhagyó módon történik. Egy olyan témát választottunk, ami a női szerepekre szól, mert ez a vezérfonala a Mária Rádió májusi tematikájának. Úgyhogy erről beszélgettünk majd a vendégünkkel, akit majd Edith bemutat önöknek. A mikrofonnál Szigler Luizi köszönti mindnyájukat, a műsor szerkesztője Rabi Edith és technikusunk Ferenci Márk.
4: Szeretettel köszöntöm én is a Mária Rádió hallgatóit, és ahogy Luizi mondta, rendhagyó lesz ez a mai adásunk. Nem gyógynövényekről, nem betegségekről beszélgetünk, ma este a lélek felé fordulunk. A gyógyulás egy másik útját keressük, a hangon, a dalokon, a belső kapcsolódáson keresztül. Vendégünk Szabadi Andrea, aki zenéjével és női köreivel segíti a visszatalálást önmagunkhoz, a női minőséghez, és ahhoz az örökséghez, amit mindannyian hordozunk. Tartsanak velünk ebben a különleges elcsendesedő utazásban. Ez a belső út a közösséghez való kapcsolódásban emelkedik tovább, ami alapvető emberi igényünk, mondja Andrea, és a dalai nem csak megszólalnak, hanem megszólítanak ősi emlékezetet, női minőségeket, az anyaságra való ráhangolódást hordozzák. Andi, szeretettel köszöntelek, és köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást. És mindjárt bele is vágunk a közepébe, és mindjárt neked szegezek egy kérdést, hogy mit jelent számodra személyesen az, hogy örökség? Mit hozunk magunkkal nőként, és mit alakíthatunk át?
5: Jó estét kívánok mindenkinek, nagyon szépen köszönöm a meghívást, és köszöntök szeretettel minden hallgatót. Mit alakítunk át? Hát az örökség talán így több rétegben is megjelenik. Vannak egészen finom hétköznapi lenyomatok, amiket én is észrevettek, például ahogy a szüleimtől hozom mozdulatok, gesztusok, arckifejezések, és hát ezek sokszor így mosolyt csalnak az arcomra. Aztán vannak mélyebb transzgenerációs rétegek is, amik nem csak közvetlenül a szülőktől, hanem az elődök élethelyzeteiből, sőt az adott kor történelmi tapasztalataiból érkeznek. Ilyen például a női szerephez kapcsolódó érzések, mint hogy a nő mártír, mindent a nő csinál, akkor a különböző hiedelmek, hogy a női lét nehéz, vagy alárendelt. És ezek gyakran félelmekben és viselkedési mintákban élnek tovább. Ezek a minták azonban nem statikusak. Hogyha tudatosítjuk őket, ez lehet egyéni úton, vagy közösségi úton, akkor generációról generációra oldódhatnak ezek. Én ezt a női dalkörökben is látom, ahogy közösen éneklünk, sokszor olyan rétegek mozdulnak meg, amikhez szavakkal nehezebb hozzáférni, és ugyanezek a visszajelzések általában meg is jelennek. Azt érzékelem, hogy ez a változás egyébként már a szüleim generációjában is megjelenik, mert már olyan dolgokról tudunk beszélni teljesen nyíltan, ami korábban tabu témának számított. Úgyhogy ez számomra azt mutatja, hogy az örökség nem csak teher, hanem abszolút egy lehetőség az átalakulásra.
4: Most egy olyan dallal kezdünk, amely a kapcsolódásról szól, önmagunkhoz, a forráshoz, ahhoz a belső csendhez, ahol talán leginkább otthon vagyunk.

0: Andi, ez a fajta belső kapcsolódás mennyire alapja annak, hogy egy nő meg tudjon érkezni a saját szerepeibe, akár nőként, akár anyaként?
1: Köszönöm a kérdést, hát szerintem ez nagyon-nagyon fontos, mert hogyha nincs meg ez a belső kapcsolódásunk, akkor nagyon könnyen el tudunk veszni a szerepeinkbe, és emellett pedig belecsúszunk megfelelésbe. Amikor viszont kapcsolatban vagyunk a forrással, vagy nevezhetjük isteninek, belső csendnek, vagy egyszerűen felsőbb valónak, önmagunknak, ugye mindenki saját hite szerint, akkor meg tudunk érkezni a saját belső tengelyünkbe. Erről a helyről pedig a női és az anyai szerep inkább egy ilyen természetes kifejeződés lesz. Szerintem az is fontos, bocsánat, hogy ezt a kapcsolódást nem csak gondolati szinten lehet megélni, hanem testen és a hangon keresztül is. Az éneklés pedig egyébként egy nagyon közvetlen út ehhez, és segít visszatalálni az egység élményhez, és hát végül is ez a dal is ezt fogalmazza meg.
2: Én szeretném közbevetni a hallgatók, hogy bocsánat, csak azért szólok közbe, hogy a hallgatók tudják, hogy mit hallanak most, mert Mária Rádió Isten Patikája májusi adását hallják. Egy nagyon érdekes téma a női szerepekhez kapcsolódik, amely zenei betéteket is fog tartalmazni Szabadi Andrea előadásában és az ő szerzeményei is. Azért mondtam, és még egyszer el fogom mondani majd közbe, mert aki bekapcsolja, az nem biztos, hogy tudja, hogy most...
0: Hogy mit hall. Igen, igen. Nem megszokott tudnunk ez, hogy dalokat játszunk be.
1: Köszönöm.
0: A következő dal pedig az ősök áldása. Egy olyan téma, ami szorosan kapcsolódik a mai műsorunkhoz, mit hozunk magunkkal generációkon át.

0: Hogy látod, Andi, hogy az anyai örökség az inkább erőforrás, vagy olykor teher is? Hogyan tudunk tudatosan kapcsolódni hozzá?
1: Hát talán erre azt mondanám, hogy az anyai örökség egyszerre erőforrás és teher is. Erőforrás abban az értelemben, hogy valójában kapaszkodót ad az, hogyha ismerjük, honnan jövünk, hogyha mélyebb kapcsolatba kerülhetünk a saját gyökereinkkel. További lehetőségeket ad az, hogyha megismerjük a felmenőink történetét, még akkor is, hogyha ezek akár nehezek. Teher viszont, amikor olyan mintákat viszünk tovább, amik nem szolgálnak már minket, az utunkat, a kiteljesedésünket, mint egyént a közösségben. Ezek persze néha tényleg nehezek, és nem is könnyű felismerni őket. Ilyenek lehetnek különféle önkorlátozó hiedelmek, párkapcsolati dinamikák, megküzdési módok, például ilyen a túlalkalmazkodás, elhallgatás, vagy különböző függőségek. És hát a tudatos kapcsolódás ott kezdődik szerintem, hogy ezeket felismerjük. Mi az, ami valóban az enyém, és mi az, amit csak tovább viszek. És ha erre rá lehet látni egy önismereti munkával, akkor lehetőség nyílik arra, hogy ne automatikusan csak megismételjük ezeket a mintákat, hanem átalakítsuk őket. Jó esetben pedig az örökségből azt visszük tovább, ami ténylegesen épít, és elengedhetjük azt, ami nem a saját utunk. Így aztán szabadabban és autentikusabban beleállhatunk a saját életünkbe.
0: Hú, mennyi minden van itt, amiről beszéltél, és ami följön az emberbe, hogy valóban visszük tovább a mintákat, minden mintát tovább kell vinnünk, és ha nem ismerjük fel, csupa kérdés.
1: Hát ez egy lehetőség.
0: Igen.
1: A lehetőség adott.
0: Így van.
2: Hadd kérdezzem meg, hogy Andrea, hogy mennyire tudunk, mennyire van lehetőségünk tudatosnak lenni a mindennapokban. Egyrészt, hogy felismerjük, másrészt, hogy magunkévá tegyük, mert ehhez érzelmi és értelmi intelligencia és lelki beállítottság kérdése is, azt gondolom. Nem mindenki rendelkezik ezzel, és ezek nem is nagyon tanulhatók, de valamennyire talán igen. Mi a véleményed erről? Tehát a mindennapok nagyon sok mindent magukban hordoznak, mindenféle tevékenységet, hatásokat, családtagok, barátok, ismerősök, programok. Mikor van erre lehetőség, hogy ennyire tudatosan éljük meg? Azt mondtad, hogy ez egy lehetőség. De azért abban az is benne van, hogy jó lenne, hogyha felismernénk ezt a lehetőséget.
1: Így van. Én nekem az a véleményem, hogy mindenképpen ez így lépésről lépésre történik. Tehát, hogy persze lehetnek ilyen hatalmas felismerések, de hogy lépésről lépésre haladni, az így a hétköznapokban így sokkal tovább visz, és ahogy így korábban említettem, hogy lehet, hogy először csak bizonyos mozdulatokat veszünk észre magunkon. Én például észrevettem, hogy úgy állok fel, mint ahogy apukám áll fel a földről, vagy a székről. És akkor ilyen nagyon apró, pici felismerések. És aztán van abszolút egy olyan tendencia is, vagy legalábbis én ezt észrevettem magamnál és a barátaim körében is, hogy sokszor azt gondoljuk, hogy fú, én úgy biztos nem szeretném csinálni, ahogy anyukám meg apukám csinálta. És aztán rájövünk, hogy egy csomó mindent valójában ugyanúgy csinálunk, és ezekre így szép lassan rálátni, mindenképpen ehhez idő kell, gyakorlás, kellenek terek, hogy ne csak rohanjunk át az életen, hanem akár kimenjünk egyet sétálni a természetbe, a Dunapartra, kicsit, ahogy így ugye a víznek is van egy olyan minősége, ami kicsit tud segíteni az érzelmeket előhozni. Tehát, hogy én erre gondolnék a másik meg, hogy lehet olyan közösségeket keresni, ahol hasonló az érdeklődés, és vannak ilyen önismereti munkák is, amiben ezeket fel lehet azért fejteni, és rá lehet ismerni ezekre a mintákra.
2: A te életedben mikor jött el ez a pillanat, vagy idő, amikor ezzel kezdtél el foglalkozni, vagy eleve így éled az életedet, ez felismerés volt a részedről?
1: Nem eleve így élem az életemet, hanem igazából nekem egy belső szenvedésből jött ez az egész, tehát hogy nem éreztem jól magam az életemben, a bőrömben, egy csomó mindennel kapcsolatban így szenvedtem, és ez indított el az úton, és egyébként aztán a zenei úton is ez az önkeresés indított el.
2: Köszönöm a röményi, hogy a zenei útról beszéljünk majd, amikor már Edith feltette a következő kérdést, ha oda jutunk majd.
1: Jó.
0: A következő dal az Áldottak vagyunk címet viseli. Az áldottságról szól, és nem arról az útról, amelyen együtt, vagyis, hogy, hanem arról, nem csak arról az útról, hanem együtt haladunk. Találkozhatunk egymással, kapcsolódhatunk és emlékeztethetjük egymást arra, ami talán a hétköznapokban néha elhalványul. Talán ez az egyik legnagyobb ajándék, amit Istentől kaphatunk, hogy itt lehetünk és megélhetjük mindezt.

0: Meghallgatva a dalt, sok minden jutott eszembe. Többek között az, hogy sokan megtapasztaljuk a női létben és az anyaságban az önfeladásnak az érzését. És egy nagy kérdés, hogy hogyan tud visszatérni egy nő ahhoz az élményhez, hogy áldott vagyok.
1: Hát szerintem ez egy nagyon fontos kérdés, amit felvetettél, és az első lépés talán az, hogy kimondjuk, hogy az önfeladás érzése valós, és hogy ezt nagyon sok nő és nőtársunk megtapasztalja. Mert attól, hogy az anyaság, az a mi választásunk, attól még lehet benne nehézség és kémerülés. Tehát ez teljesen rendben van.
0: Itt azért végig kell gondolnunk azt, hogy talán egy szóval lehet mondani ezt az önfeladás érzését, hogy mártírként éljük az életünket tovább. Ebbe is bele lehet csúszni.
1: Bele lehet, igen. Tehát szerintem ez a mártír dolog, ez kifejezetten jön egyébként így a szüleink generációjából. Én úgy érzem, hogy ez kifejezetten egy ilyen minta, ami jön onnan. Tehát, hogy ez úgymond transzgenerációsan is megvan támogatva, hogy tovább vigyük, és ezt felismerni azért nem egyszerű. De amikor a nő a konyhában és a mindennapjaikban úgy végzi el ezeket a dolgokat, hogy na már megint én, és csak így gyakorlatilag olyan nehezére esik, tehát olyan sok rossz érzés van, ha ezt veszi észre az ember, akkor ott valami van, tehát akkor érdemes megnézni, hogy miért van rossz érzés, és akkor ebben így lehet mélyebbre menni, és akkor rá lehet jönni, hogy hú, igen, én itt most mártírnak érzem magam, és vajon miért érzem magam mártírnak, és akkor ugye lehet menni a minták irányába, vagy a családi örökség irányába, illetve lehet menni egy olyan irányba, hogy mit tudok én tenni azért, hogy ne így érezzem magam, és az pedig az, hogy megpróbálok újra kapcsolatba kerülni önmagammal, és leginkább a nagyon alapvető igényeimmel. Hogy meghallani azt a belső hangot, ami folyamatosan egyébként jelzi számunkra, hogy mire van szükségünk. Ez nem biztos, hogy megadatik az adott pillanatban, de az már, hogy ezt így tudatosítjuk, az már segítség lehet. És ezek például olyan alapvető szükségletek, hogy lezuhanyozni, vagy pihenni egy picit, segítséget kérni, közösséghez, más anyákhoz kapcsolódni. Nekem például kifejezetten a hanggal való munka mindig is nagyon sokat segített, és át tudott lendíteni nehéz érzéseken. Aztán szerintem nagyon fontos, hogy megengedjük ezt, hogy töltekezzünk. Mert hogyha a belső tengelyhez vissza tudunk kapcsolódni pici hétköznapi rituálékkal, akárhogy minden reggel megiszom egy teát, de az egy ilyen szent tea, tehát hogy akkor az ott van, hogy ott van a figyelmem, amennyire csak lehet. Vagy tényleg más nőtársakkal meg tudom esetleg osztani az érzéseimet, vagy kieresztem a hangomat a zuhany alatt, vagy közösen énekelünk egy női körben, akkor már van lehetőség, nagyobb a lehetősége annak, hogy megszülessen ez az érzés, hogy áldott vagyok, hogy teremtő lény vagyok, és hogy rendben vagyok, és ez így jó.
0: A közösségnek az ereje elég nagy, és nagyon sok jó dolgot tud az ember tanulni, átvenni a nőtársaktól.
1: Ez így van. Ezzel teljesen egyetértek. Szerintem nagyon-nagyon fontos a közösség.
0: Andrea, hogyha valaki bekerül egy ilyen közösségbe, mondjuk te női körnek nevezted azt, ahol összejöttök. Na, érdekes ez az egész kifejezés is, hogy női kör, de nem is ezen van a lényeg, hanem az, hogyha valaki oda bekerül, bármilyen oknál fogva, azért, mert lelki problémája van, vagy nincsen, de mégis valami önismeretre akar szert tenni, és valahogy tanulni akarja ezeket a dolgokat. Hogyan fogadják ezt a fajta módszert, idézőjelbe teszem, amiket te most itt elmondtál már körülbelül fél órán keresztül, több oldalról megvilágítva a női szerepeket.
1: Köszönöm.
0: Megértik, tudják, hogy miről beszélsz, tehát, hogy, mert ez egy folyamat.
1: Igazából én ezekről a dolgokról nem beszélek őszintén a női körben, mert hogy a dalok helyettem beszélnek, tehát hogy ahogy az előző dalban is hallani lehetett, hogy maga a szöveg úgy mindent elmond, és ezen kívül nincs is mit mondani, mert ezeket a dalokat tényleg vannak például ilyen nagyon pozitív, önmegerősítő dalok, és hogy ezt szoktam is viccesen mondani, hogy ezt most addig énekeljük, amíg el nem hiszed, hogy ez tényleg így van. Hogy mondjuk te jó vagy, vagy szép vagy, vagy bármi, tehát hogy mindegyik dalnak van egy ilyen mondani valója, és én ezt kifejezetten így válogatom össze. Tehát én nem tartom magam így tanítónak, vagy ilyesmi, hanem...
0: Nem is, csak azért mégiscsak szóba kerülnek dolgok, hogyha valaki... Nyilván ez a dalon keresztül mutatod, illetve közlöd azokat a dolgokat, amik tényleg nagyon fontosak a női szerephez. De azért szóba kerülnek dolgok, ha valakinek lelki

0: hogyha valaki nem tud megnyílni egy ilyen körbe, inkább csak négy szem közt, vagy bármilyen más szituációban, mit gondolsz erről?
1: Az a tapasztalatom, hogy az esetek körülbelül 95%-ában az energia elviszi az embereket. Úgy értem, hogy az a, tehát, hogy olyan felszabadulás történik, de ez nem egyből történik meg, hanem először van egy pici elcsendesedés, egy kis légzés, figyelés, meditáció, és onnan kezdünk el ilyen nagyon-nagyon lassan az éneklésbe belemenni, először csak felfedezni a hangunkat, és már maga ez a felfedező út az, ami egész egyszerűen így valahogy így felszabadítja az embereket, és én ezt látom most már lassan 4 éve minden hónapban, hogy ez így az éneklés megcsinálja ezt az egészet. Tehát, hogy ez egy nagyon-nagyon erős dolog, és ráadásul mindenkinek a saját hangja a leggyógyítóbb a világon. Persze. Egyébként nagyon sokan jönnek úgy oda, hogy jaj, nekem nem jó a hangom, énekelni, és aztán lehet, hogy az első alkalommal, hanem a második, vagy a harmadik, de egyre inkább oldódik fel, és hogy a többiek is körülötte felszabadulnak, így ő is fel tud szabadulni, és ez úgymond ilyen ragályos lesz. A másik meg, hogy mindig van egy téma, és a téma egyébként az évkörhöz kapcsolódik. Tehát, hogy a természet változik. Uh-huh. Csak ki kell nézni az ablakon, vagy kimenni, hogy éppen a természet amilyen állapotban van, igazából azt olvasom le, és mindig azt hozom be témának.
0: A zene juttatott el, az nagyon szép hangod, a lelki beállítottságod és a zenéhez való viszonyod juttatott erre a vonalra téged, hogy ilyen mélyen gondolkozz ezekről, és ki is tudod fejezni érthetően, vagy fordítva. Hát az zene minden hozzá, én nagyon-nagyon sok zenét hallgatok, és nagyon szeretek zenét hallgatni, és teljesen átlendít engem nagyon sok mindenen. Erről beszéltél te is már, hogy nagyon sok mindenre megoldás a zene. Nem csak a hallgatása, hanem egyszerűen átmossa az ember lelkét, és egészen más lelkiállapotba tud kerülni. Na de ha valaki azt mondod, hogy mindenki megpróbál egy kicsit énekelni, hát igen, erre van... Vannak tapasztalatok, meg hallja az ember, hogy főleg, hogyha megkér, hogy na most akkor próbáld ezt elénekelni, hát az tudjuk, hogy mi az annak az eredménye, hogyha a közönség előtt kell, vagy mások előtt kell. De mégis, hogyha te elkezded, és ők csatlakoznak, azt gondolom, hogy az működik. A szöveg is, és a zene is, ugye, hogy azt elmondtad. Tehát ott nem bemutatót kell énekelni, hogy most akkor nekem milyen a hangom, hanem egyszerűen átélni. Nem lehet a zenét megmagyarázni, mert ez egy olyan csoda, hogy az ember csak keresgéli a szavakat, hogy fejezze ki. És hogy a kérdés lényege az, hogy te hogy jutottál erre, vagy hogy kerültél erre a vonalra, hogy a zenén keresztül mondod el, és úgy próbálsz segíteni, gyógyítani, támogatni.
1: Igen, köszönöm a kérdést. Először igazából ez pont fordítva történt, hogy elindult igazából olyan 18-20 éves korom körül egy mély önismereti utam, és hogy ez így egyre mélyült, de hogy egy ponton azt éreztem, hogy nagyon nagy a szakadék, mert belül egy nagy mélységet élek meg mindenféle megtapasztalásaim vannak, De közben ezt nem tudom kifejezni, és nagyon nagy a szakadék a kint és a bent között, és teljesen véletlenül kerültem így zene közelébe, tehát, hogy én nem vagyok zenész, vagy nem voltam így korábban zenész, nem tanultam gyerekkoromban zenét, és nem is volt ezzel kapcsolatom, hanem úgymond véletlenül egy ilyen dalolós közösségbe sodródtam, de jó messze innen, Ausztrália.

0: És aztán annyira megérintett, hogy elkezdtem gyakorolni, meg van egy hangszer, amit úgy hívnak, hogy handpan, ez akkor még alig volt ismert, és elkezdtem ezen gyakorolni, és valahogy így jött egymás után, hogy akkor ez így annyira beszippantott, és végre meg volt egy olyan élményem, hogy az a mélység, amit bent megélek, azt végre ki tudom valamivel fejezni, mert eddig úgy szavakkal nem annyira sikerült, de a zenével meg sikerül. És igazából ez az, ami folytatódik továbbra is, csak ugye nyilván aztán elkezdtem zenét tanulni, elkezdtem gitározni, meg énekelni tanulni, és akkor igazából éppen most itt tartok, amit hallotok.
1: Köszönöm szépen, és akkor folytassuk Edittel, mert biztos van még kérdése.
2: Van még egy dalunk, van egy albumod, Andi, ami az Új Élet nevet viseli, és ez a dal, vagy ez az album, ez az anyává válás belső útját kíséri végig. Minden egyes dal szól valamiről, és ezt most meghallgatva majd utána jön a kérdésem.

0: Ja, azt tudjuk, hogy az anyává válás az egy mély átalakulással is jár. Hogy látod, Andi, hogy a változás az hogy érinti ilyenkor a nőt? Tehát miben változik legnagyobbat, ha lehet ezt így mérni?
1: Ó, hát igazából már a szülés utáni percekben rádöbbentem, hogy egy olyan mély gyógyuláson megyek keresztül, amit sok év terápia sem tudott feltétlenül megadni, mert hogy az anyává válással újra találkozunk a gyermekkori, akár sebzett részeinkkel. És hát ez nehéz is, mert hát nem tudunk elszaladni tőle, ott van teljesen csupaszon. Viszont pont ebben rejlik egy hatalmas lehetőség, hogy valódi kapcsolatba kerülhessünk ezekkel a részeinkkel. Mert hogy miközben a gyerekünknek megpróbáljuk megadni azt, amire valójában magunknak lett volna szükségünk, hát így ebben mi is gyógyulunk. Tehát mondhatnám, hogy az anyaságot én egyrészt a családi minták gyógyító terének tartom, és azok a dalok is, amiket a kisfiamnak írtam, sokszor valójában a belső gyermekemből születtek, abból a részből, amit én szerettem volna megkapni mondjuk gyermekkoromban. Másrészt pedig az identitás átalakul a nőknél, tehát hogy ugye az anyává válással teljesen átalakul az identitás. Aki korábban voltál, ahhoz már nem tudsz teljesen visszatérni. Nyilván ez a szerep egy olyan önátadást kér, amire nem lehet előre felkészülni. És ami nem stabil bennünk, az ilyenkor leomlik. Ami viszont valójában a mi útunk és ami hozzánk tartozik, az megerősödik. Ezért én úgy látom az anyaságot, mint egyfajta szűrőt. Lecsupaszít és közelebb visz ahhoz, ami tényleg valódi és lényegi bennünk.
0: Igen, ez biztos, hogy így van, és én azt gondolom, hogy minden egyes szüléskor, tehát nem csak az első gyerek megszületésekor, hanem minden egyes szüléskor van egy ilyen átalakulás, lecsupaszítás, és minden egyes, mondom ezt én 4 gyermekes anyaként, hogy ez mind közelebb visz ahhoz, ami a lényeg bennünk.
1: Igen, és egyébként bocsánat, hogy a szabadba vágok, de nem csak gyermekszülésnél van ez így, hanem amikor teremtő lényként valamit megalkotunk a világra. Ez akár lehet művészeti alkotás, vagy bármi más így a munkánkon. Hogyha egy ilyen jó nagy alkotásról van szó, akkor az is ugyanígy.
0: Igen, mert az is belőled jön.
1: Így van.
0: Igen. Igen, igen. Most már zene nélkül, de egy záró kérdésem lenne, hogyha egy mondatot kellene mondanod azoknak a nőknek, akik a helyüket keresik a szerepeikben, mit adnál? Mi lenne az az egy mondat? Vagy kettő?
1: Talán azt mondanám a nőtársaimnak, akik hallgatnak, hogy adj magadnak időt, kérj segítséget, keresd a nőtársaid közelségét, ne csak a párkapcsolatra és a családra támaszkodj, építs bizalmi kapcsolatokat, mert ezek hosszú távon megtartanak. És hát énekelj, mert a hangod képes átvezetni a nehéz időszakokon, és a saját hangod az egyik legerősebb gyógyító erő benned.
0: Nehéz ezek után megszólalni, de ez nagyon jó végszó.
2: Megszólalni nehéz, de énekelni kellene Andreának. Ha röviden is, mert hány percünk van már?
3: 5 percünk van még.
2: Jó, hát akkor abba belefér egy kis éneklés szerintem.
1: Jó, rendben. Igazából van egy dal, ami nem az én dalom, hanem a Sólyomfi Zoltánnak a dala, de hogy így ez a gyógynövényes témához, amiről eredetileg a műsor szól, kapcsolódik, úgyhogy gondoltam, akkor behozom azt.
2: Én akkor lekonferálom a műsort, és utána veled zárjuk.
1: Jó. Kedves
2: hallgatóink, a Mária Rádió Isten Patikája májusi rendhagyó adását hallották. A műsorvezető Szigler Lóizé, műsor szerkesztője Rabi Edit és vendége Szabadi Andrea volt. A női szerepkörről beszélgettünk. Ferenci Márk technikai munkatársának köszönöm a szolgálatát, és önöknek pedig nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Egy szép dallal zárjuk az adást Szabadi Andrea előadásában.

Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Mai adásunkban, itt a Nóránkban folytatjuk azt a sorozatot, amely a forró témák az egyház történelméből címet viseli, mégpedig a boszorkány perekkel, boszorkány üldözéssel kapcsolatban. Már az elmúlt hittan órán egy picit belekóstoltunk ebbe a témába, és ugye kapcsolódik is az inkvizícióhoz is bizonyos mértékben. Ugye a boszorkányok esetében éppen az inkvizíció egy része a segítségükre siet azoknak a vádlottaknak, akik boszorkánysággal voltak megvádolva, mert sok esetben az a fajta lincs hangulat, amely eluralkodott a nép körében, szükséges volt, hogy valamilyen úton, módon ezeket vizsgálják, szabályozzák. Tehát az inkvizíció ebben az esetben ugyanúgy, mint a múlt adásokban már említettük, nem kimondottan az ember vesztére, a vádlott vesztére volt, hanem sok esetben az életét tudta megmenteni a megvádolt személynek, legyen az valamiféle tévtanítás kapcsán, vagy aztán később, ugye, amikor már átadják az illetőt a világi hatóságnak lázítással, vagy az uralkodó ellen való lázadásra, bújtással, vagy erőszakos cselekedetek elkövetésével megvádolt szemét is, ha bűnbánatra tudták rávenni, hogyha az valóban tényleges és igaz olyan cselekedet volt, amely az uralkodó ellen tört, akkor megmenekülhetett az az illető. Tehát ezeknek a procedúráknak a folyamatában már egy picit beletekinthettünk. Ugye ehhez hozzá kapcsolódik, hogy a boszorkány üldözés már Könyves Kálmán királyunk megmondja, hogy boszorkányok pedig nincsenek. Ugye lehetne pontosan is idézni az ő mondását, amikor azt mondja, ugye 12. században, ugye 11. és a 12. századnak a fordulóján uralkodik Könyves Kálmán királyunk, és az ő bölcsességével ugye azt mondja, a boszorkányokról pedig, mivel ilyenek nincsenek, semmiféle vizsgálatot ne tartsanak. Ugye elemezhetni lehetne, hogy mit is jelent a boszorkányság kifejezés. Ugye a magyar katolikus lexikonban azt olvassuk, hogy a boszorkányság valamiféle ártó mágia, régi pogány varázslatokat, eretnekségeket és bűntényeket magában foglaló gyűjtő fogalom. Amennyiben ugye a mai kor embere figyeli a médiát, akkor nagyon sokszor szembe találja magát olyan adásokkal, amelyek jósok, látók és médiumok szereplését propagálja. Sokszor ezek az adók ebből is élnek. És ugye itt ugye a boszorkánysággal kapcsolatban elmondható, hogy valamiféle okkult, mágikus és ilyen pogány vagy új pogány szokásokhoz, rituálékhoz visszatérő személyek, vagy ezeket alkalmazzák valamiféle új köntösbe öltöztetve. Elmondható, hogy a nagy százalékban ez is egyfajta boszorkánságnak nevezhető ügyködés, de inkább ez üzleti céllal bír. A későbbiben, ha hallgatni fogjuk ezt a témát, akkor fogjuk látni azt, hogy a mai korban is előfordul például nagy mértékben Afrikában boszorkány üldözés, vannak boszorkány vadászok, és ez egy óriási probléma a mai korban. Ez gyakorlatilag egyfajta maffiaként működik, tehát szó sincs valamiféle olyan személyeknek az üldözéséről, akik sötét mágiával foglalkoznak. Elég, hogyha megvádolják azt az illetőt, vagy egy csoportot, vagy egy családot netán, hogy boszorkány, és akkor a boszorkány üldözők szépen elteszik láb alól, tehát ehhez a mai korban is, a 21. században is léteznek ilyen gyilkosságok, tehát inkább ezek ilyen politikai megrendelésre születnek, tehát mai korban is van ilyen,
de nem a szószoros értelemben vett boszorkánysággal kapcsolatban. Tehát ez inkább egy vád, és annál a népnél, vagy törzsnél, vagy országban, ahol ez ugye erőteljesen működik, ugye afrikai országokban, ez egy óriási kihívás, akár az egyház számára, vagy akár a világi hatóságok számára is. Ugye ezekkel nem csak a középkorban találkozhatunk tehát, hanem a mostani korban is. Ugye a boszorkány a magyar katolikus lexikon szerint, ugye a latin kifejezésből a striga, vagy a maleficia, kezdetben férfi vagy nő, aki bűbájosság vagy varázslat által természeten kívüli módon, vagy természetfeletti erővel, az ördög segítségével ember életben, egészségben vagy vagyonban kárt okoz, vagy kárt okozhat. Ugye később szinte kizárólag a keresztény hittől elszakadt, azt megtagadó és az ördöggel szövetkező nőre értették. Ugye a lexikon így definiálja, hogy ki is a boszorkány, tehát nagyon sokszor ugye nőkre értendő volt ez. Elég volt sokszor csak egy furcsa kinézet, vagy hogyha az illető kilógott a sorból, és rögtön jöhettek ilyen előítéletek, és az előítéletekből akár vádak is. Ugye a boszorkány hit ősrégi és minden népnél megtalálható. A pogány vallásokból a 13. században szűrődött be az európai térségbe. Ekkor a boszorkány fogalma módosult, és a lényeg az ördöggel való szövetkezés, a vele való érintkezés, tehát itt valamiféle okkultizmusról van szó. Tehát, hogy ezt így összekapcsolták. És aztán ebből kifolyólag voltak különféle boszorkányperek, és majd megfigyelhetjük akár azokat a területeket is, ahol ezek a boszorkányperek leginkább elterjedtek. Tehát Európán belül vajon hol is lehetett az a gócpont, ahol a legtöbb boszorkányt végezték ki. Tehát ennek az értelmezése tehát kettős, tehát van az, amikor megvádolnak valakit boszorkánsággal, és igazából semmi köze az okkultizmushoz, csak elég volt valamiféle olyan nyomós ok, amely arra ébresztette a vádlót, hogy ezt az embert akár el is lehet tenni láb alól, akkor elég volt ilyen vádlás. És ugye ezekben az esetekben is fontos volt az, hogy kivizsgálják ezeket az ügyeket, és gyakorlatilag, hogy megmentsék. Mert nagyon sok esetben ilyen lincs hangulat uralkodott el az emberek körében, és ellenőrizhetetlen módon, tehát szinte vért kívánva végeztek ki embereket, mágián égettek meg, vagy kínoztak meg oktalanul ártatlan embereket. És nagyon sokszor előfordul természetesen, hogy akár az egyház nevében teszik ezt, amit szorosan ki kell jelentenünk, és ami fontos tudatosítanunk, hogy az egyház semmiképpen nem vádolt meg valakit boszorkánysággal, de az egyház nevében akár egyházi személyek is követhettek el ilyen bűncselekményeket. A másik oldala, amit a boszorkánságról esetleg tudhatunk, hogy akik ténylegesen okkult dolgokkal foglalkoztak, jóslással, látóként, médiumként, valamiféle túlvilági közvetítőként szerepeltek, és valóban szövetkeztek úgymond akár a gonosszal is, voltak ártatlanabb dolgok is, tehát mindenféle varázslás, kuruzslással, tehát ténylegesen foglalkoztak, de sok esetben ugye ezek vagy pénzért történtek, ami a modern korban, a 21. században is előfordul, tehát lehet, aki ténylegesen eladja magát, vagy a sátánnak szenteli magát, és így követ ilyen dolgokat, és akár még valamiféle eredményt is láthatunk, vagy felfedezhetünk benne. Tehát nem megyünk bele ilyen jóslásnak az elemzésébe, de nagyon sokszor nagyon jó emberismerők, akár még egy
levegővétellel is, vagy hogyha nem is látja azt a szemét, hogyan szólal meg a telefonban, ilyen betelefonáló műsorokban, tehát le tudja szűrni akár egyetlen kérdésből is, hogy, az az ember talán labilis, és hogyan fogható meg, hogyan csikarható ki minél több pénz belőle. És aztán van egy sötét oldal, akik tehát valóban, tehát eladva magukat a sátánnak, ez egyfajta sátánizmus, tehát okkultizmus, akik a sötét erőkkel próbálnak valamiféle módon akár jövendőt mondani, amely természetesen nem kell, hogy feltétlenül igaz legyen, de mindenképpen a döntéseiben determinálhatja azt az adott illetőt. Ami azt jelenti, hogy azzal, hogy már az a jós, vagy az a látó kimondott valamilyen információt, ha olyan krízis helyzetbe kerülünk, vagy ami éppen bánt, vagy foglalkoztat bennünket, és ilyen döntési helyzetbe kényszerülünk, akkor tudat alatt ott maradnak ezek az információk, és valóban azt szerint is döntünk. És visszagondolva, hogy azt mondja az ember, hogy hát mit is mondott ez a jós, mit is mondott ez a látó, azt mondta, hogy, én így fogok dönteni, közben igazából én befolyásolva voltam a döntésebben, és, valóban mintha teljesült volna az, amit ez a jós vagy a látó előre megmondott volna. Tehát ezek nagyon ügyes trükkök, gyakorlatilag azt lehetne mondani, hogy jó amatőr pszichológusok, akik ki tudják használni az emberek hiszékenységét, fájdalmát és sérüléseit. Tehát a 21. században is létezik ilyen, ugye a legtöbb esetben ez kimondottan a pénzre megy, de van bizony az, amikor ártó szándékkal is, vagy ugye a sátánnak, a gonosznak való szolgálat révén próbál valaki ilyen formában önmaga lelki szférájában is kiteljesülni, hogy igen, van valamiféle siker élménye, de sok esetben a gonosznak köszönhető, mivel eladta magát a sátánnak. Ez különféle beavatási rituálikkal történhet, és így tovább. Tehát vannak esetleg olyan helyzetek is, amikor néhány működik is az, amit az az illető mond. De ez ugye a ritkábbik dolog, de ez a sötét erőknek köszönhetően. Ugyanúgy, mint létezik az imának az ereje, és a Jóisten meghallgatja az imáinkat, és azoknak a szenteknek a közvetítő munkája, amit, hogyha a Jóisten elé tárunk, és szentek közbenjárását kérik, ugyanúgy meghallgatásra talál. Tehát, hogy tényleg érdemes-e a sötét oldalhoz fordulni, vagy pedig inkább az Úr útját keresve. Sokszor ugye téves elképzelésből is fakad, hogy hát inkább akkor, mivel az ima nem segített, egy hamis elképzelésnek köszönhetően, amit már az előző adásokban, az előző ciklusokban hallhattunk, hogy ha úgy gondoljuk, hogy az Isten valamiféle ilyen gépezet, akinek bedobjuk a kívánságot, és az várjuk, hogy azonnal teljesüljön, és ha netán az nem teljesül, akkor azt mondjuk, hát az Isten nem hallgatta meg az imámat, akkor majd a másik oldalhoz fordulok. És netán ott mégis valamilyen úton, módon éppen ilyen módszerek által, amit előbb fölvázoltam, teljesül az, amire én gondoltam, akkor, azt gondolom, hogy az Istennek nincs ereje, és inkább érdemes a sötét oldalhoz fordulni. Az embert viszont mindenképpen becsapja ez, és nagyon tévútra vezeti, és minimum boldogtalansága lesz az ő életének az eredménye, mert hazugságban él. Tehát ezek olyan problémák, amelyek nem csak a középkorra vetíthetők vissza, hanem a mai korban is találkozhatunk ezekkel a dolgokkal, hiszen nagyon sokszor látunk olyan jelképeket, olyan karkötőket, nyakláncokat, amuletteket, kristályokat, amelyeket képes megvásárolni az ember, és ugye, ha valaki azt mondja, hogy idézőjelbe szakértő, hogy ilyen és olyan ereje van az adott kőnek, az amuletnek, és mi el is hisszük. Tehát ez egy sima bálvány imádás, és az első parancsolattal való szembeszegülés. Tehát ezzel nem csupán a középkorba találkozhatunk, hanem a mai korban is. És látjuk, hogy még Európán kívül, ugye afrikai országokban valódi, inkább politikai és tisztogatási maffia célokkal még emberi életeket, emberi áldozatokat is követel.
Most egy pici zenével folytatnánk az adásunkat, azután visszatekintünk a történelmi boszorkánykorba.

0: boszorkánysággal kapcsolatban már a Bibliában is látunk olyan rendeleteket, amelyek büntetni és visszatartani akarják azokat az embereket, akik ilyen módon fordulnak el az Istentől, és a gonosznak a segítségét kérve próbálnak jósolni, vagy pedig jövendőt mondani, varázsolni. Látjuk az ószövetségi könyvekben Mózes törvénye, ugye megtiltja az izraelitáknak, hogy jóslással és varázslással foglalkozzanak. A Leviták könyvének a 19. fejezetében, a 26. versben kimondottan kitér erre, és felszólít a kihágást elkövetők drasztikus eszközökkel való üldözésére. De idézve, jósnőt ne hagy életben, olvassuk a Kivonulás könyvének a 22. fejezetében, annak a 17. versében. A római jog is a varázslásért élve elégetést írt elő, ilyen büntetésekkel próbálták mindezt visszatartani, mindazonáltal a korai egyházban semmi jelét nem találjuk a boszorkány hitnek. Amikor a keresztény csőcselék 415-ben Hypatiát, az új platonikus tudós filozófust, mint állítólagos varázslót lincselte meg, a felháborodott püspökök hatalmas szégyenről beszéltek, amely nem egyeztethető össze a hittel. Tehát az egyház próbálta megfékezni, tehát éppen ellenkező, mint ami el van terjedve sokszor a boszorkány perekkel kapcsolatban, hogy az egyház az, hogy ezeket az embereket megbélyegezte, üldözte és kivégeztette. Pontosan az egyház volt az, ugye történelmi tényekre hivatkozva és alapozva, aki ezt megpróbálta megfékezni. Természetesen ugye mindig előfordulnak ilyen kirívó esetek, hogy akár egyházi személy, de nem az egyház tanítását követve, akár még azzal a célral is törekszik arra, hogy ő esetleg idézőjelben inkvizítor legyen és a boszorkányokat üldözze, valamiféle fanatizmus által vezérelve, tehát elkövet ilyeneket, de ez nem az egyház általános tanítása, hanem ezek egyes személyeknek a úgynevezett túlzott aktivitása, aktivizmusa. Amúgy a Ószövetségben a második törvénykönyv is, a 18. fejezet 9. verse is szintén beszél a bálvány imádásról, varázslást és a bűbájosságot a bálvány imádáshoz hasonlóan megkövezéssel büntette. Úgyhogy látunk biblikus és nem biblikus olyan lépéseket is, amelyek megpróbálták ezt megfékezni. Tehát, hogy ha ezek a büntetések meg voltak határozva, az azt feltételezi, hogy valakik valóban foglalkoztak ilyennel, valamiféle mágiával, jóslással, varázslással, kuruzslással, tehát ezt valamiféleképpen féken kellett tartani. Ez ugyanis az első parancsolat, hogyha már a választott név fiait is vesszük alapul, akkor az első parancsolatnak a megszegése. Ha a pogány világra fókuszálunk, a pogány germánoknál nagyon nagy mértékben volt elterjedve az a hit, hogy a boszorkányok valóban léteznek, mélyen hittek a boszorkányságban és a rontó varázslásban is, elégették a boszorkányokat, vagy ettek a húsukból, feltehetőleg azért, hogy az erejüket magukévá tegyék. Tehát ilyen dolgokról is olvashatunk, Heisenberg professzornak az elemzésében. Ez a gyakorlat olyannyira elterjedt, hogy Nagy Károly győzelme után a 785-ös a paderborni zsinaton súlyos büntetés kellett rá kirónni. Azt az embert, aki az ördögtől elvakítva pogány módon úgy hiszi, hogy valaki boszorkány és embereket eszik, és ezért ezt a szemét elégeti, vagy megengedi, hogy húsát mások megegyék, halállal kell büntetni. Ez egy idézet. Határozták el a püspökök is, hogy tehát ezzel szemben súlyosan fel kell lépni. Nagy Károly törvénykönyveiben határozottan tiltotta azt a pogány hitet, ami szerint egy férfi vagy egy asszony boszorkány lenne. Már a Edictus Rotari, a keresztény hitet felvevő Longobárdok a 7. századi törvénykönyve megtiltja, hogy a bárki boszorkány gyilkoljon, mert egy keresztény nem hihet boszorkányok létezésében. Tehát, hogy boszorkányok nincsenek már. Tehát, hogy az is egy bűnnek számított, hogyha a boszorkányság létében hittek. Noha elődeik a népándorlás során magukkal hozták Észak-Itáliába a boszorkányokban való hitet. Egy 9. századi püspöki zsinat határozatában szólította fel a papokat, hogy lépjenek fel maguk az érintett asszonyok által terjesztett őrület ellen, idézve, miszerint ők éjszakánként bizonyos állatokon lovagolva a pogány istennő szolgálatára lennének felszólítva. 7. Gergely pápa, aki 1073-tól 1085-ig van a pápai trónon, a következőket írta Harald Dán királynak. 1080-ban így hangzik ez a írás. Idézve ezt az írást, ne higgyétek, hogy bűnt követhettek el asszonyok ellen, akiket a rossz idő, a vihar és néhány betegség miatt hibáztattok, és akiket embertelenül barbár szokás szerint elítéltek. Ugyanakkor figyelmeztette a királyt, hogy magára vonhatja Isten haragját, ha a pusztulásba viszi ezeket az ártatlan asszonyokat. Ezzel a középkori egyik legeltökéltebb pápája, aki 4. Henrik császárt kanosszába kényszerítette, határozottan állást foglal a boszorkány üldözés ellen, amit pogány szokás szerint az épp keresztényé váló Dániában még nyilvánvalóan gyakoroltak is. Tehát itt is látunk egy kemény föllépés, pont a pápa az, aki föllép a boszorkány üldözéssel, tehát a népi hisztériával szemben. Így a sötét középkor, idézőjelben a sötét középkor, az elterjedt nézetekkel szemben messze menőkig boszorkány üldözés nélkül ért véget. Az inkvizíció elé csak olyan feltételezett boszorkányok ügye került, akikkel kapcsolatban felmerült a gyanú, hogy katarok vagy valdensek, tehát laikus eretneknek minősülő mozgalmak tagjai, akik már ekkor hirdették a későbbi protestantizmus számos elemét. 4. Sándor pápa, aki 1245-től 1261-ig van a pápai trónon, 1258-ban így fogalmazott. Az eretnekség felkutatásával megbízott inkvizítorok nem keveredhetnek bele jóslással, boszorkánsággal foglalkozó vizsgálatokba, amennyiben nem bizonyítható, hogy azok eretnekséggel függenek össze. Bernardo Guia középkori inkvizíció leghíresebb inkvizítorának aktáiban egyetlen boszorkánsággal kapcsolatos ügy sem található, még akkor sem, ha a Rózsa neve című regényben, amit Umberto Eco Baskerville Vilmos szájába adja a következő szavakat Guiróról, egy a letartóztatott vétkesek listájára fölvett szép boszorkány növeli a presztízs és a dicsőséget. Ez a merő fikció az egyház csak nem sokkal az újkor kezdet előtt, a 15. század elején kapitulált a pogány néphit előtt. Tehát nagyon sokszor megvezetve vagyunk ezek által, a filmek által, hiszen ezek kalandregények, de nagyon sok esetben ezt úgy veszi a néző, mint hogyha ezek valódi történelmi események lettek volna, aprólékos módon ki lenne dolgozva, hogy hogyan is volt ez a történet, a boszorkányoknak a pere és az üldözése ezekben a filmekben. Tehát ez a Rózsa neve Umberto Eco műve, tehát egyértelműen ugye egyház ellen van beállítva. És így is kell erre tekinteni, meg lehet nézni természetesen a filmet, de egy ilyen szemüvegen keresztül, hogyha nézzük, akkor egyértelműen, tehát már maga a szereplőknek a kinézete is hát olyan módon megalkotva, hogy az ne legyen tetsző, inkább visszataszító legyen, tehát hogy az egyház mennyire kegyetlen, sötét és barbár. A valóság azonban pontosabban az ellentétje volt a történelmi tényekkel kapcsolatban, hiszen itt a történelmi személyek valóban létezőek lehettek, és vannak is ilyen filmek, vagy léteznek, de viszont a cselekedeteik, a szavaik, amelyek elhangzanak, azok már a szájukba adott mondatok, amit a szerző talál ki, tehát nincs köze valamiféle történelmi dokumentumhoz, leírathoz, hogy ezeket mondták ezek a személyek, és akár egy ilyen film által, vagy egy könyv által teljesen ellentétes módon van bemutatva az az adott személy, és ugye ezek modernkori filmek, de azok a személyek már ugye védekezni nem tudnak. Hogyha azok a személyek élők lennének, akkor valószínűleg ilyen pert indítanának a szerző ellen, hogy mire voltak képesek, és ezáltal megrontva az ő nevüket és a becsületeket, tehát, és ilyen álnok módon megrontva akár az egyháznak a képét is, tehát milyen károkat okoznak, és valószínűleg a perek során ugye ezek a fajta művek el is lennének ítélve, tehát rágalom vágya alapján. Tehát ezeket mindenképp fontos így néznünk, ilyen szemüvegen keresztül. Ugye fontos az, hogy megnézzük, hogy egy filmet kikészített, kirendezte, mikor készült, milyen céllal, és ugye tudatosítani, hogy ezek ugye regények, szórakoztató jelleggel, de sokszor azt sugalmazva, hogy az egyház az egy sötét, nem krisztusi, kegyetlen és büntető, akiben nincsen semmiféle könyörület, tehát legjobb minél távolabb tartani magunkat tőle, ezt sugalják a nézőbe és az olvasóba, tehát abszolút azzal a céllal készülnek, hogy valakit Krisztus egyházától távol tartsanak, vagy elriasszanak. Ugye az új boszorkány hit meleg ágya az Alpok környéke volt, maga a boszorkány kifejezés különféle szerzők vagy kutatók könyveiben vagy műveiben a Luzernben bukkant fel, tehát ez a fajta kifejezés Schaffhausenben, Luzernben a német hexe szó, ami a boszorkányt jelöli, valószínűleg a démoli lényeket jelölő Haxissa szóra vezethető vissza. Tehát, hogy honnan is ered ez a megnevezés, ugye? Mert abban a korban rögtön ugye nem ezeket a kifejezéseket használták, ugye a latin megnevezésben említettem, hogy ott a striga, hogy más ilyen konkrét megnevezéssel, megvádolással próbálták, és aztán ugye az adott országnak, népnek a nyelve szerint ugye formálódtak ezek a megnevezések. Ugye a régebbi latin szövegekben ugye tehát a strega szót használták rá, ugye a boszorkány kifejezés a magyar nyelv történeti etimológiai szótára szerint ótörök eredetű, alapszava a basz, nyom, ige, az ennek műveltető alakjából képzett cselekvő jelölő főnév pedig jelentés fejlődésen keresztül ment át a nyomó lidész nyomás formájára, tehát valamiféle olyan személy, aki ugye a gonoszszal paktál, a lidércekkel, a gonoszszal, tehát hogy ilyen levezetést is látunk, vagy találhatunk, hogyha valaki elkezdi kutatni ennek a megnevezésnek az eredetét. Ja, mivel a boszorkányoknak tulajdonított rontó varázslás a világi jog szerint főben járó bűnnek számított, civil bírók csak a Wallisban több mint 100 embert, férfiakat és nőket egyaránt ítéltek mágia halálra. A római jog szerint természetesen a következő években a boszorkány őrület járványszerűen terjedt délnémet területeken és Észak-Itáliában is. Tanult jogászok a hisztéria és a besúgások feljelentések alapján egy boszorkány szekta létezésére következtettek, ami az eseteket az inkvizíció számára is relevánssá tette, hisz feltételezni lehetett, hogy egy újfajta eretnekség vagy egy szervezett ördögkultusz üti fel a fejét. Elsőként egy 1384-es per során konfrontálódott egy milánói inkvizítor olyan nőkkel, akiket azzal vádoltak, hogy éjszakai boszorkány találkozókon szoktak részt venni. Ezért vezeklést és pénzbírságot rót ki rájuk. Csak akkor vádolta meg eretnekséggel, és szolgáltatta ki őket a mágia halálnak, vagy a világi hatóságnak, amikor azok 1390-ben újból szín elé kerültek, és maguk állították magukról, hogy egy éjszakai összejövetel során találkoztak egy kis Luciferrel. Ez azonban egyedi eset volt, és az is maradt még egy jó darabig. Ugye a magyar boszorkány perek adatai szerint a boszorkány különféle emberi alakokat ölthet magára, tárgya, akár forgószéllé, de legtöbbször állattá tud változni. Ugye leggyakrabban a fekete kutyát, vagy a macskát, a disznót, farkast, ugye ez a fajta hiedelem, hogy a fekete macska átszalad az úton, tehát ezek a babonák erre az időre vezethetők vissza, és különféle állatokban jelenhet meg. Ugye a vízen száraz lábbal kell átható zárt ajtókon keresztül, ablakokon, erejével a távolban is, hat távollétében is tudja, mit mondanak róla, tehát lát a jövendőbe, és vannak különféle eszközei, például az akasztott embernek a kötele, elégetett boszorkányoknak a csontja, a béka, a békatojás, cérna, a fekete levek, temetői föld, és különféle ilyen elégetett állatok, hamuja, ruhadarabok, sonkolyvize, és különféle ilyen fizikai dolgok is, amiket párosítottak magával a boszorkánnyal, ilyen dolgokat tart magánál, és ezek által a dolgok által használja ki akár a gonosznak a segítségét, és tud ártó lenni. Ugye mondjuk, hogy tehát hallottunk már olyanról is, van fehér mágia, fekete mágia, most ezeknek a részleteibe nem megyünk, mindenképpen mágia az mágia, tehát akár rossz szándékú, akár jó szándékkal akarjuk a jóslást, vagy a jövőbe látást, tehát a mágia az mágia, mert mindenképpen elfordít bennünket Istentől. Tehát ezekről a dolgokról, akár a magyar katolikus lexikon, vagy milyen állatokban, milyen tárgyakat használtak, ott is olvashatunk, és ezt a témát majd fogjuk folytatni a következő adásunkban, hiszen nem merítettük ki, néhány példát a jegyzőkönyvekből is ki tudtunk venni, amely igazolja, hogy ezek valóban léteztek, de hogy milyen eljárások alapján próbáltak ítélni, mennyire volt ez véres, és fogjuk folytatni majd ezt a témát, hogy hol, milyen területeken bukkant föl leggyakrabban a boszorkány perek, illetve a boszorkány üldözés, az égetések, mágiahalál, vagy a boszorkányok pörője, vagy milyen viszonya volt Luthernek a boszorkánysággal. Tehát ezeket a témákat folytatjuk majd. Most köszönöm szépen a mai figyelmüket a komáromi stúdió technikusának, Csepregi Lászlónak a szolgálatot, a Budapesten szolgálatot teljesítő technikusnak a közreműködését. Köszönöm, hogy velünk tartottak ebben a kényelmetlen és nehéz témában. Farkas Zsolt atyát hallották, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Farkas Zsolt atya műsorát hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 5 óra.
2: Mária Rádió Mór, FM 92,9.
3: Imádkozzunk együtt. A világosság rózsafűzére következik.
4: A világosság rózsafűzérét a roma közösségért ajánljuk fel. Erősítse fiataljaikat az Úr, hogy a tanulás és a munka révén járuljanak hozzá közösségük jólétéhez és fejlődéséhez.
5: A Mária Rádió kápolnájában élőben imádkozott rózsafűzért a Szent Rita imacsoport felajánlja az érettségizőkért.
6: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
7: Amen.
6: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
7: Hiszen szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
6: Mi atyánk, aki mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
7: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, aki megtisztítson minket.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és

0: A világosság József üzérének első titka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Jézus egy akart lenni közülünk, a bűnbánók sorában élre állt, pedig ő bűntelen volt. Előfordulhat, hogy a farizeusokhoz, írástudókhoz hasonlóan bűntelennek, makulátlannak érezzük magunkat. Vannak-e bűneim? Egyáltalán volna-e mit megbánni? Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.

0: tűntünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: mindenkor kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A világosság rózsafüzérének második titka, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Jézus nem volt kicsinyes, a legjobb borrá változtatta a vizet. Mi milyen sokszor szűken mérünk, ragaszkodunk saját elképzeléseinkhez, tárgyainkhoz. A kis dolgokhoz való ragaszkodás elveszi szabadságunkat. Tanuljuk meg levetni önmagunk kicsinyességét, önzését, és induljunk el az Isten felé. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
3: Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van. Gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
2: A világosság József üzérének harmadik titka, aki meghirdette Isten országát. Isten valóságos és hiteles felfedezése örömet ad. A szeretet megtapasztalásának öröme ez, és a szeretet állandóságára utal attól, aki sosem változik. Ilyenkor el tudjuk engedni a másfajta szeretetet, sőt embereket is, akik esetleg távol tartanak Istentől és Isten országától. Egyedül a kincshez kötődünk, melyet felfedezhetünk Isten szeretetéhez és azokhoz, akik hozzá visznek közelebb. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A világosság rózsa tüzérének negyedik titka, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét. Hálát adok Istennek a sugallatokért és bátorításért, amit az imában kapok, és kérem, hogy őrizhessen meg hétköznapjaimban, hogy egyszerre legyek jelen Istennek és barátaimnak. Hálát adok azokért a hétköznapi csodákért, amelyek során megtapasztalhattam Jézus dicsőségét, gondoskodását. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökén, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
2: A világosság rózsafűzérének 5. titka, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát. Ez a titok arra emlékeztet bennünket, hogy ne csak a mulandó, világi dolgokért fáradozzunk, hanem felismerjük az eukarisztiában rejlő igazi kincset, a maradandó lelki értékek megnyerése legyen minden törekvésünk iránya. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és segíts minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
6: Imádkozzál égettünk Istennek, szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
6: Könyörögjünk, ugunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos szűz mágia Szent Olvasójának elmondásával megemlékezve, higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, amikünk által.
0: Amen.
6: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztust.
0: Mindörökké. Amen.
7: A világosság rózsafűzérét a Roma közösség fiataljaiért ajánlottuk fel, hogy hatékonyan szolgálják közösségük jólétét és fejlődését.
8: A világosság rózsafűzérét imádkoztuk.

0: Mária Rádió. Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
1: Május 12-e. Ezt mondta nekem az Úr, nyugodtan nézem hajlékomból. Izajásnál a 18. fejezet 4. versében olvassuk ezt. Ezt mondta nekem az Úr, nyugodtan nézem hajlékomból. Az itt szereplő népek mindazok, akik szövetségbe akartak tömörülni Asszíria ellen. A mai Szudán és a mai Etiópia területéről lehet szó, Dél-Egyiptomról, akik Krisztus előtt 705 körül Júda királyát is megpróbálták bevonni egy Asszíria ellenes szövetségbe. Ezt a Királyok második könyvében, a 18. fejezet 7. versében olvassuk. Ezért küldtek követeket Júda királyához ezek a népek. Isten igéje azonban figyelmezteti a világ összes lakóját, hogy szervezkedhetünk mi itt, hatalmi játszmákkal szervezkedhetünk, érdekekkel sakkozva szervezkedhetünk, hol így, hol úgy szövetkezve. Az Úr mindezt nyugodtan nézi a hajlékából, hiszen az események végső kimenetele mégis az ő kezében van. Ez ma és mindig fontos üzenet. A hívő ember soha nem szervezkedik az érdekei szerint, hanem csak szolgál. És jövőjét, előre menetelét a hívő ember mindenkor az Úrra bízza. És az elismerés, a legnagyobb elismerés nem marad el, mert eljön az idő, amikor a helyünkön leszünk, ahol jó nekünk, ahol az Úr van. Sőt, népek jönnek messziről, onnan, ahol az ég a földet éri, hogy hódoljanak az Úrnak, ott, ahova ő a nevét helyezte. Ezek a daliás népek, ezek a szálasak, ezek a sima arcúak és félelmetesek, ám papírusz hajókon legyőzik a távolságot, hogy közelebb kerülhessenek az Úrhoz. Az ő színe előtt szeliddé lesznek. Jöttük jeladás a föld minden lakójának, hogy minden szervezkedés ellenében az egyetlen megoldás az Úr. És az elismerés nem marad el, mert eljön az idő, amikor a helyünkön leszünk, ott, ahol jó nekünk, ahol az Úr van. Ezt mondta nekem az Úr, nyugodtan nézem hajlékomból.
0: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: sei mio figlio.
1: Fiam vagy te, én ma szültelek téged. Atya leszek neki, és ő fiam lesz nekem.
0: Sono parole profetiche.
1: Profétai szavak ezek Istenről szólnak, aki atya leghitelesebben és a szó legszorosabb értelmében. Izaiás azt mondja, Uram, atyánk vagy te, mi vagyunk az agyag, és te a mi formálunk. Kezed alkotásai vagyunk mindannyian. Azt mondta Sion, elhagyott engem az Úr, és Uram megfeledkezett rólam. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? Nem könyörül-e méhe magzatán? Még ha lenne is egy közülük, aki megfeledkezik, én nem feledkezek meg róla soha. Jelentős Izaiás proféta írásaiban, hogy Isten atyaságát olyan tulajdonságokkal gazdagítja, melyek leginkább az anyaság jellemzői. Jézus sok alkalommal hirdeti Isten atyaságát az emberek felé, kapcsolódva a számos Ószövetségben található kifejezésekhez. Jézus számára Isten nem csak Izrael istene, az emberek istene, hanem az ő atya, az én.

0: Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Kedves hallgatói család! Húsvét vasárnap este Jézus megjelent a tanítványoknak, és ezt mondja. Vegyétek a Szent Lelket, akinek megbocsátjátok bűneiket, bocsánatot nyernek, akiknek pedig megtartjátok, azok bűnei megmaradnak. Jézus kereszthalála és feltámadása által a bűnbocsánat is elérhetővé vált számunkra. A Mária Rádió hozzájárulhat ahhoz, hogy számtalan ember találja meg újra az utat Istenhez, és megtapasztalja az ő megbocsátó szeretetét. A rádió által sugárzott szentmiség, imádságok, katekézisek és lelki műsorok segítségével mindenki megélheti a feltámadt Krisztus irgalmát. Kérem, hogy lehetősége szerint anyagilag is támogassa a Mária Rádió működését, hogy minél több ember szíve megtapasztalhassa Jézus feltámadásának gyümölcse a bűnbocsánat és az örök élet. Bízom abban, hogy közösen képesek vagyunk terjeszteni Krisztus megváltó szeretetét és örömét az emberek számára. Köszönöm a segítséget és a Szűzanya rádiójáért hozott áldozatokat.
3: Napsugaras tornyok címmel új sorozat indul a Mária Rádióban április 29-én. A 20. század első fele hazánkban a templomépítés virágkora volt. Több száz épületet emeltek ezekben az évtizedekben Isten dicsőségére. E nagy szám persze jelentős változatosságot is takart. A gyülekezet méretétől és anyagi lehetőségeitől függően voltak kisebbek és nagyobbak, tízesebbek és puritánabbak, illetve a felekezeti előírások is befolyásolták a megjelenésüket. Mindezeken túl pedig az éppen divatos stílusok is rányomták bélyegüket a templomokra. Új sorozatunkban Budó Péter művészettörténész, ceglédi önkéntesünk, művészettörténeti szempontból mutatja be az egyes irányzatokba tartozó templomokat, a historizmustól a szecesszión és az art déco-n át a modernizmusig. Az első rész április 29-én szerdán 20 óra 16 perckor jelentkezik. A műsor 4 hetente hangzik el. Várjuk Önöket szeretettel!

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Zürichben tartották az Európai Magyar Missziók vezetőinek konferenciáját. Leó pápa az Internacionale labdarúgóit fogadta. Újabb elemekkel bővült a Mini Magyarország Maket Park Szarvason. Jönnek a részletek, a szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Idén Zürichben rendezték meg az Európai Magyar Missziók vezetőinek konferenciáját május 4-e és 7-e között, tudósít a Magyar Kurír. Angliából, Ausztriából, Belgiumból, Csehországból és Németországból összesen 19-en jöttek össze. A rendezvény közös imával, majd pedig Mohos Gábor, a Szorvány Magyarság lelki pásztori ellátását koordináló püspök, Esztergom budapesti segédpüspök megnyitó beszédével vette kezdetét. A résztvevők a megbeszélések, közös imák mellett előadásokon is részt vehettek. A konferencia második napján került sor a missziók beszámolóira, amely mindig magában hordozza a hogyan tovább kérdést is. A résztvevők Flüei Szent Miklós lakóházát, remete otthonát és sírját is felkeresték. Svájc nemzeti kegyhelyén egy magyar emlékkeresztet is találtak a következő felirattal. A magyar hősöknek 1956. november. A jövő évi konferencia a tervek szerint Rómában lesz. Szombaton a Szent Atya az FC Internacionale Milánó vezetőit és labdarúgóit fogadta a konzisztóriumi teremben, abból az alkalomból, hogy története 21. bajnoki címét ünnepelte, tudósít a Magyar Kurír. Leó pápa beszédében gratulált a csapatnak, a vezetőknek, a szakmai stábnak, valamint a sok szurkolónak és támogatónak az elért eredményhez. A jelenlévőket arra kérte, hogy a siker ezen időszakában olyan példát mutassanak, amely különösen a fiatalok növekedését szolgálhatja. A Szent Atya kiemelte, hogy a bajnok labdarúgóknak nagy a felelősségük ebben, ahogy erre Szent II. János Pál pápa is rámutatott 35 évvel ezelőtt, amikor az Inter néhány képviselőjével találkozott. Akkor ezt mondta: törekedjetek arra, hogy sokan hitelességre és rendíthetetlen becsületességre találjanak bennetek. Újabb elemekkel bővült a Mini Magyarország Maket Park. A kalocsai érseki palota, a pécsi székesegyház, a hajmáskéri tüzérlaktanya és a péterváradi erőd részletgazdag maketje is megtekinthető mostantól a szarvasi Mini Magyarország Maket Parkban. Tudósít az MTI. A Tour de Hongrie nemzetközi kerékpáros verseny csütörtöki szarvast is érintő etapjára egy sajátos mini tour élménnyel készülnek. A parkban apró zászlók mutatják a verseny útvonalát, így azok a látogatók, akik nem szeretnék a profikkal együtt hajtani a kilométereket, végig kísérhetik a mezőnyt sétálva. A több mint 2 hektáros park Magyarország építészeti nevezetességeit, történelmét és hagyományait mutatja be, amely folyamatosan újabb épületekkel bővül. 2015-től Erdély nevezetességeit, 2016 óta a Felvidék, 2017-től Kárpátalja és 2019-től az Őrvidék történelmi titkait és építészeti kuriózumait tekinthetik meg a látogatók. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 6 óra.
2: A Mária Rádió Pécelen az FM 91,7 MHz-es frekvencián fogható.

Isten harmadnapra feltámasztotta Jézust a halálból, s ő több napon át megjelent azoknak, akik vele jöttek fel Galileából Jeruzsálembe. Ezek most tanúskodnak mellette a nép előtt. Így mi örömhírt hirdetünk nektek. Az Isten az atyáknak tett ígéretet nekünk, az ő utódaiknak teljesítette, amikor feltámasztotta Jézust. Ez van a második Zsoltárban megírva, fiam vagy, ma nemzettelek.

0: Mennyei atyánkat, aki Krisztus a szeplőtelen bárány által elveszi a világ bűneit, és minket életre kelt, hálás szívvel kérjük, életszerzője, kelts életre minket. Istenünk, az életszerzője, emlékezz a keresztfán megölt bárány szenvedésére és feltámadására. Hallgasd meg őt, aki örökké közben jár értünk.
1: Életszerzője, kelts életre minket.
0: Tisztítsd ki belőlünk a bűn és a gonoszság régi kovászát, és add, hogy az egyenes lelkűség és igazság krisztusi kovásztalan kenyerével éljünk.
1: Életszerzője, kelts életre minket.
0: Add, hogy ma elvessük magunktól a viszálykodás és az irigység bűnét, és tégy minket figyelmessé szükséget szenvedő embertársaink iránt.
1: Életszerzője, kelts életre minket.
0: Valósítsd meg bennünk az evangélium szellemét, hogy ma és mindenkor parancsait szerint éljünk.
1: Életszerzője, kelts életre minket.

0: Kérünk, mindenható Istenünk, tégy minket a feltámadt Úr erejének hirdetőivé, hogy egykor teljes valóságában elnyerjük a feltámadás ajándékát, amelynek zálogát megadtad nekünk. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Hétfői műsorunk témái: Szeressük egymást, ahogy Jézus szeretett bennünket. Leó pápa Regina Czöli imája. Vessenek véget minden erőszaknak a Száhel-övezetben. A Szentatya felhívása. A rászorulók segítése inkább az igazságosság kérdése, mint a jótékonyságé. Leó pápa beszéde. A Szentatya az olasz labdarúgó bajnokság győztes Inter csapatához. Értékekről tanúskodjatok. Szeressük egymást, ahogy Jézus szeretett bennünket. Leó pápa Regina Czöli imája. Jézus szeretete az, amely felébreszti bennünk az igazi szeretetet, amely örökké hűséges, tiszta és feltétel nélküli, amely önmagát adja anélkül, hogy cserébe kérne valamit. Tanított a vasárnap délben Leó pápa a Regina Czöli elimádkozása előtt mondott katekézisében. A Szentatya a vatikáni apostoli palotában lévő dolgozószobai ablakából üdvözölte a Szent Péter téren összegyűlt mintegy 25 ezer hívőt. Húsvét 6. vasárnapjának evangéliumi szakaszához fűzve gondolatait arra buzdított, hogy adjunk hálát a vigasztaló Szentlélek ajándékáért, aki olyan szövetségesünk, aki soha nem hagy bennünket cserben. Az evangéliumban ma azokat a szavakat hallottuk, amelyeket Jézus az utolsó vacsorán intéz tanítványaihoz. Miközben a kenyeret és a bort szeretetének élő jelévé változtatja, Krisztus ezt mondja: ha szerettek engem, megtartjátok parancsaimat.
1: Se mi amate, osserverete i miei comandamenti.
0: Kezdte beszédét a pápa. Ez a kijelentés megszabadít bennünket egy félreértéstől, nevezetesen attól a gondolattól, hogy csak akkor részesülünk szeretetében, ha megtartjuk parancsolatait. Ebben az esetben ugyanis a mi igazságosságunk lenne Isten szeretetének előfeltétele. Azonban éppen ellenkezőleg, Isten szeretete a mi igazságosságunk alapja, mutatott rá a Szentatya. Valójában csak akkor tartjuk meg a parancsolatokat, Isten akaratának megfelelően, ha felismerjük irántunk érzett szeretetét, ahogyan azt Krisztus kinyilatkoztatja a világnak. Jézus szavai tehát kapcsolatba lépésre hívnak meg, nem pedig egyfajta zsarolás vagy kételyes felfüggesztést fejeznek ki. Ezért parancsolja nekünk az Úr, hogy úgy szeressük egymást, ahogy ő szeretett bennünket, utalt a pápa János evangéliumának szavaira. Jézus szeretete az, ami felébreszti bennünk a szeretetet, és maga Krisztus az igazi szeretet mértéke, az örökké hűséges, tiszta és feltétel nélküli szeretet kritériuma. Azé a szereteté, amely nem ismeri sem azt, hogy de, sem azt, hogy talán, amely önmagát adja anélkül, hogy birtokolni akarna, amely életet ad anélkül, hogy cserébe bármit is kérne. Mivel Isten szeret minket elsőként, mi is képesek vagyunk a szeretetre, és amikor igazán szeretjük Istent, akkor igazán szeretjük egymást is, állapította meg Leó pápa, az élettel összehasonlítva a szeretetet. Csak az élhet, aki megkapta az élet ajándékát, és csak azt tud szeretni, akit már szerettek. Az Úr parancsolatai ezért olyan életrendet jelentenek, amely meggyógyít a hamis szeretetektől, olyan lelki életmód, amely az üdvösséghez vezető út, fejtette ki katekézisében a Szentatya. Az Úr éppen azért, mert szeret bennünket, nem hagy minket magunkra az élet megpróbáltatásaiban. Megígéri nekünk a paraklétoszt, a vigasztalót,
1: ci promette il paraclito,
0: vagyis a védelmezőt, az igazság lelkét. Ez egy olyan ajándék, amelyet a világ nem kaphat meg, amíg ragaszkodik ahhoz a gonoszsághoz, amely elnyomi a szegényeket, kirekeszti a gyengéket, megöli az ártatlanokat. aki azonban megfelel Jézus mindenki iránti szeretetének, a Szentlélekben olyan szövetségese lel, aki soha nem hagy cserben. Ti ismeritek őt, mondja Jézus, mert veletek marad, és bennetek lesz. Jézus azáltal, hogy igazi és örök szeretetet kínál fel nekünk, megosztja velünk a szeretett fiú önazonosságát. Én atyámban vagyok, ti pedig én bennem, és én ti bennetek. Idézte az evangéliumi szakasz szavait Leó pápa. Ez a magával ragadó életközösség megcáfolja a vádlót, a rágalmazót, vagyis a paraklétusz ellenségét, a mi védelmezőnkkel szemben álló szellemet. Miközben a Szentlélek az igazság ereje, ez a vádló a hazugság atya, aki az embert Isten ellen, az embereket pedig egymás ellen akarja fordítani. Ez pontosan az ellenkezője annak, amit Jézus tesz, amikor megment minket a gonosztól, és testvérek népeként egyesít bennünket az egyházban, mondta Leó pápa, majd beszélve végén arra buzdított, hogy hálával telve a Szentlélek ajándékáért, bízzuk magunkat Szűz Mária, az isteni szeretet anyja közbenjárására.
1: Regina Caeli Laetare, Alleluia!
0: Vessenek véget minden erőszaknak a szájé lövezetben. A pápa felhívása. A Regina Caeli elimádkozását követően 14. Leó pápa mindenek előtt a szájé lövezet békéért emelte fel hangját, majd megemlékezett a kopt katolikus barátság napjáról, és köszöntötte az édesanyákat. Leó pápa aggodalommal értesült az erőszakos cselekmények növekedéséről a Száhél övezetben, különösen Csádban és Maliban, amelyeket a közelmúltban terrortámadások sújtottak. A Szentatya imádkozik az áldozatokért és együttérzéséről biztosította a szenvedőket. Annak a reményének adott hangot, hogy véget vetnek az erőszak mindenfajtájának, és arra bátorított, hogy tegyenek meg minden erőfeszítést a szeretett vidék békéje és fejlődése érdekében. Leó pápa emlékeztetett rá, hogy minden év május 10-én ünnepeljük a kopt katolikus barátság napját. A pápa testvéri üdvözletét küldte II. Tavadrosznak, a kopt ortodox egyház pápájának, és imáiról biztosította az egész szeretett kopt egyházat. Kifejezte azt a reményét, hogy barátságok útja elvezeti a két egyházat a tökéletes egységhez Krisztusban, aki barátainak nevezte tanítványait. A Szentatya köszöntötte a római híveket és a különböző országokból érkezett zarándokokat, közöttük a Jézus Szent Szíve díszőrség oroszországi csoportjait, valamint a Mária Rádió családjainak önkénteseit.
1: E volontari per l'evangelizzazione legati alla famiglia di Radio Maria.
0: Továbbá a mellrák megelőzéséért tevékenykedő itáliai önkéntes szervezetet. Leó pápa ezután spanyolul köszönte meg a Kanári-szigetek lakóinak jellegzetes vendégszeretetét, azt, hogy befogadták a Hondius nevű óceánjáró hajót a hantavírussal fertőzött betegekkel. A pápa örömmel utalt rá, hogy június 6-a és 12-e között esedékes spanyolországi apostoli látogatása alkalmából felkeresi a Kanári-szigeteket is, és találkozik majd lakóival. Végül Leó pápa köszöntött minden édesanyát anyák napja alkalmából, amelyet Olaszországban május 2. vasárnapján ünnepelnek. Jézus és a mi anyánk Mária közbenjárására szeretettel és hálával imádkozunk minden édesanyáért, különösen azokért, akik nehezebb körülmények között élnek, hangzott a pápa buzdítása, majd köszönetét kifejezve áldását adta az édesanyákra, és szép vasárnapot kívánva búcsúzott el a Szent Péter téren összegyűlt hívektől. A rászorulók megsegítése inkább igazságosság kérdése, mint jótékonysági. Leó pápa beszéde. Május 9-én szombaton délelőtt Leó pápa első alkalommal fogadta a II. János Pál alapítvány a Száhél övezetért igazgató tanácsának tagjait, és arra buzdította őket, hogy 40 évvel az alapítás után újítsák meg küldetésüket, és a szinodalitás szellemiségével működjenek együtt a római kúriával, folytatva munkájukat, amelynek célja a száhélövezetben élő népek elidegeníthetetlen emberi méltóságának tiszteletben tartása és előmozdítása az átlagú emberi fejlődés projektjei révén. Az alapítvány Szent II. János Pál pápa hozta létre 1984-ben a szubszaharai afrikai népek támogatására azzal a céllal, hogy elősegítse átlagú fejlődésüket világunkban, amelyet olyan összetett kihívások sújtanak, mint a háborúk, az egyenlőtlenségek, a politikai, gazdasági és éghajlati válságok. Leó pápa első alkalommal fogadta a szervezet igazgató tanácsát, amely februárban Dakarban ülésezett, hogy elfogadja az új alapszabályt, megválaszza az új elnököt és kijelölje az igazgató tanács új tagjait. Béke veletek! Ez az ősi köszöntés, amelyet ma is számos kultúrában használnak, teljes erejét húsvét estéjén nyerte el a feltámadott Jézus ajkain. A béke az örökké valóság lélegzete, idézett beszéde elején a pápa a béke 59. világnapjára írt üzenetéből, emlékeztetve Szent Ágoston tanítására. A hippói egyházatja arra buzította a keresztényeket, hogy kössenek felbonthatatlan barátságot a békével, őrizzék azt meg a lelkük mélyén, hogy ragyogó melegét mindenfelé sugározhassák. Leó pápa mindenek előtt köszönetét fejezte ki Hassa Florent Coné Mali püspöknek, aki lelkesedéssel végezte a Ferenc pápa által rábízott pápai delegátus feladatát, szinodális módon együttműködve a többi igazgatóval, valamint a római kúriával, többek között az átfogó emberi fejlődés szolgálata dikasztériumával, az államtitkársággal és a gazdasági titkársággal, annak érdekében, hogy közösen kísérik az alapítvány egy új kezdet felé. 40 éve tart a működés után az alapítvány egy olyan forduló ponthoz érkezett, amelyet a nemzetközi szintű, több dimenziós gazdasági válságokhoz kapcsolódó külső kihívások is jellemeznek. Ebben az összefüggésben elengedhetetlenné vált az alapítvány megújítása összhangban a Szentszék hatályban lévő jogszabályaival. A pápa utalt rá, hogy a februárban Szenegál fővárosában, Dakarban megtartott igazgató tanácsi ülésen elfogadták az új alapszabályt, megválasztották az új elnököt és kijelölték az igazgató tanács új tagjait. Ezzel az új alapokmányával a második János Pál alapítvány a szájlövezetért új arculatot ölt, miközben továbbra is hű maradt küldetéséhez és hatékony jelként szolgál az egyház nyugat-afrikai fiai és lányai iránti szeretetének szent alapítója, második János Pál pápa által 1980-ban Burkina Faso fővárosában, Ouagadougouban elhangzott ünnepélyes felhívása szellemében, mondta beszédében Leó pápa. Felsorolta mai világunk összetett kihívásait, mint a geopolitikai feszültségek, az egyenlőtlenségek, a háborúk, a bizonytalanság, a terrorizmus, valamint a politikai és gazdasági instabilitással kapcsolatos problémák, továbbá az éghajlati válságok, amelyek egyik következménye többek között a migráció. Ezért ma különösen fontos az alapítvány küldetése, amely hozzájárul Isten művéhez, a közös otthon védelméhez. A rászorulók megsegítése inkább az igazságosság kérdése, mint jótékonysági, fejtette ki a pápa, majd üdvözölte egyhangú döntésüket, miszerint a második János Pál alapítványt a szájlövezetért megőrzi pápai alapítványként, szent alapítója kívánsága szerint és új alapokmányának fényében. Mint az átfogó emberi fejlődés szolgálata dikasztériumának jogi személyisége, Leó pápa arra buzította őket, hogy a szubszidiaritás szellemiségében a dikasztériummal és a Szentszék egyéb intézményeivel való szinodális együttműködésük járuljon hozzá a száhélövezetben élő népek elidegeníthetetlen emberi méltóságának tiszteletben tartásához és előmozdításához az átfogó emberi és fejlődés projektjei által. A pápa annak a meggyőződésének adott hangot, hogy az alapítvány új útja ismeretlen kihívások elé állítja majd őket. Végül Leó pápa mindnyájukat a boldogságos Szűz Mária anyai oltalmára és Szent II. János pápa közben járására bízta, majd szívből jövő áldását adva búcsúzott az alapítvány igazgató tanácsának tagjaitól. Leó pápa az olasz labdarúgó bajnokság győztes Inter csapatához. Értékekről tanúskodjatok. Sok fiatal hősként tekint rátok, legyetek az értékek tanúi is, buzdította Leó pápa szombat délelőtt az olasz labdarúgó bajnok Internacionale csapatát. Milánó kék-fekete metes csapata immár 21. alkalommal szerezte meg a bajnoki címet, akiknek 70 fős vezetői küldöttségéhez és magukhoz a játékosokhoz szólva azt kérte tőlük, hogy a sport révén olyan üzenetet adjanak át, amely különösen hasznos a fiatalok fejlődése szempontjából. A Szent Atya szombaton reggel a konzisztórium teremben találkozott az Inter vezetőivel és játékosaival, akik május első vasárnapján a Parma elleni győzelemmel megszerezték az olasz bajnoki címet. Olaszországban a labdarúgás a legnépszerűbb és leginkább követett sport, így a játékosok a médiumok segítségével nagy hatást gyakorolnak főként a fiatalokra. Gratulálok az egész csapatnak, a vezetőknek, az edzőknek, a számos szurkolónak és támogatónak az elért eredményeikhez, szólt elismeréssel Leó pápa. Ez kétségtelenül nagy öröm pillanat a számotokra, és örülök, hogy részese lehetek ennek. Ezt a nagy célt, a bajnoki cím megnyerését nagy elkötelezettségnek, csapatmunkának, fegyelemnek és kitartásnak köszönhetően sikerült elérnetek, amelyet izgalmas és kihívásokkal teli időkben is megőriztetek, csüggedés és feladás nélkül. Ezért miközben gratulálok nektek, arra kérlek benneteket, hogy gondoljátok át a tapasztalataitokat, hogy most a sikernek a pillanataiban olyan üzenetet közvetíthessetek, amely különösen hasznos a fiatalok fejlődése szempontjából.
1: Un messaggio utile specialmente alla crescita dei giovani.
0: Sokan közülük manapság hősöknek, példaképeknek tekintenek benneteket, és ez olyan felelősséget ró rátok, amely túlmutat a teljesítményen, és megköveteli tőletek, hogy sportolóként tanúságot tegyetek az értékekről. Szent II. János Pál mintegy 35 évvel ezelőtt beszélt erről az Inter klubjának, amikor a képviselőivel találkozott, ugyancsak a bajnokság megnyerése után. Miután felidézte a klub jelentő szerepét az olasz futball történetében, a játékosokhoz és a vezetőkhöz fordulva hozzáfűzte. Győződjetek meg róla, hogy sokan felismerik rajtatok és magatartásotokon a hitelességet és a rendíthetetlen fedhetetlenséget.
1: Autenticità e rettitudine a tutta prova.
0: Ezeket a szavakat szeretném megismételni, miközben megújítom gratulációimat. Szívből megáldalak benneteket és családjaitokat, és minden jót kívánok nektek, zárta rövid beszédét a Szent Atya. A kihallgatáson Giuseppe Marotta, az Inter elnöke, a Vatikáni Rádió olasz szerkesztőségének adott interjújában szólt a Leó pápával történt találkozójukról. Rendkívüli volt a kihallgatás egy nagyon is célzott beszéddel, amely kéréssel fordult a labdarúgóinkhoz, akik kétségtelenül népszerű személyiségek, de egyben inspiráció forrása is sokak számára. A sport egy eszköz arra, hogy megpróbáljuk felszámolni a feszültségeket, amelyek kisebb-nagyobb szinten mindenkiben léteznek. A sportoló, a menedzser, a játékos, az edző szerepe pontosan az, hogy megpróbálja biztosítani, hogy mindig béke uralkodjon a pályán, és hogy mindenek előtt képviseljék a sport értékeit, amelyek az emberségünk és a kereszténységünk értékei is. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik egyben önöttől a mai műsor szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!

0: Mária Rádió.
1: Programajánló következik.
2: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária. Természetfotó kiállítás. A szerző rendtársainak, barátainak közössége és a vendéglátó Magyar Fotográfiai Egyesület tisztelettel meghívja önt és kedves családját, kollégáit, ismerőseit Palkó Julián Érted vagyok című természetfotó kiállításának megtekintésére. A helyszín a Magyar Fotográfiai Egyesület galériája, Budapest 5. kerület, Belgrád rakpart 17. 5. emelet. A kiállítás szerzője a Mátra Verebély Szentkúti Kegyhely Ferences Szerzetesi Közösségének széles körben ismert, megbecsült tagja. Fotózással évtizedek, természetfotózással 2010 óta foglalkozik. Alkotásait május 22-ig lehet megtekinteni, a délutáni kora esti órákban. A belépés díjtalan. További információ kérhető a 0630 361 36 27-es telefonszámon Mészáros Ödöntől. Jöjjenek el és értesítsenek erről a kivételes eseményről másokat is. A kiállításon az igényes fotográfia valamennyi művelőjét és kedvelőjét szeretettel várja, és szívesen látja a Magyar Fotográfiai Egyesület. Kell egy nap Jézussal. Dicsőítő fesztivál Zalaegerszegen. 2026. május 23-án szombaton. A szervező Családkapocs Keresztény Kulturális Egyesület. Időpontja 2026. május 23-a szombat, 9 óra és 21 óra között. Helyszíne Apáczai Csere János Általános Művelődési Központ, Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5 szám. Programok. Dicsőítést végzi Road to Heaven, Eucharist zenekar, Magnifikát együttes. Tanítást ad Simon Dávid atya. Beszélgetés az imáról Varga László kaposvári megyés püspökkel, Molnár Renátával, Böröc Miklóssal. Tanúságtételt hallhatunk Földi Kovács Andreától, dr. Tasner Róberttől. Gyerekprogramokat szervez Biblab, Kalimba és a Társas Játékklub. Csendes lelki nap Csatkán. Dicsőítéssel, tanúságtétellel, szentmisével, keresztúttal. Az időpont 2026. május 16-a szombat. Helyszín Csatka Szentkút. Regisztráció a Boldog Ceferino intézet felületén érhető el. Az utazást a résztvevők egyénileg oldják meg. A regisztráltaknak ingyenes étkezést biztosítanak. Információ Németh Pétertől a 30-161-25-77-es telefonszámon és az assistens@boldogceferinointézet.hu e-mail címen érhető el. Minden érdeklődőt szeretettel hívnak és várnak.
1: Programajánlót hallottak.

0: Hírek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Szenegáli muszlim vezetőkkel is találkozott Leó pápa. Aranyfokozatú elismerést kapott az utcán műtő mentőorvos. Még várja a jelentkezőket a Szent Atanász főiskola. Jönnek a részletek, a szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Leó pápa a szenegáli muzulmán közösségek és a katolikus egyház képviselőivel találkozott, ahol a következőt hangsúlyozta. Együtt vállaljuk fel közös felelősségünket. Elítéljük a faji, vallási vagy származási alapú diszkrimináció és üldöztetés minden formáját. Elutasítjuk Isten nevének minden katonai, gazdasági vagy politikai haszonszerzés céljából történő felhasználását, és felemeljük szavunkat minden szenvedő kisebbség mellett, mondta, és rámutatott, hogy ma a világnak szüksége van a békén és az igazságon alapuló diplomáciára és vallási párbeszédre. Mi, keresztények és muzulmánok, együtt hisszük, hogy minden embert Isten keze formált, ezért olyan méltósággal ruháztak fel, amelyet semmilyen törvénynek vagy emberi hatalomnak nincs joga elvenni. Tudósít a Vatican News. Magas rangú állami kitüntetést kapott dr. Dubocki Zsolt, aki pár hete nyitott szívműtétet hajtott végre az utcán, áll az országos mentőszolgálat hírében. A főorvos a köz szolgálatáért érdemjel aranyfokozat elismerést vehette át, mint ismeretes dr. Dubocki Zsoltot és a budaörsi légimentő helikopter csapatot, Soltinszki Mátyás paramedikust és Vörös Tamás pilótát a közelmúltban Szigetújfaluba riasztották, ahol egy 30 éves szívtáji szúrt sérülést szenvedett kritikus állapotban lévő férfit találtak. A légimentők csapata a mentőszolgálat bajtársaival közösen azonnal megkezdte a sérült ellátását, akinél rövidesen keringés megállás alakult ki. Így ritka életmentő beavatkozást hajtottak végre. Dr. Dubocki Zsolt a kitüntetést önzetlen, bátor, kiváló helyzetfelismerésről tanúskodó, a krízist magas szakmaisággal kezelő helytállásáért érdemelte ki. A korábbi évekhez hasonlóan még lehet jelentkezni a 2026-27-es tanév levelező tagozatos képzéseire a Szent Atanász főiskolán, adja hírül a Hajdú Dorogi főegyházmegye. A jelentkezést osztatlan képzésre, civil hallgatóknak teológia szakra, illetve egyszakos osztatlan hittanár szakra lehet beadni. Az alapszakok közül a katolikus közösségszervező, katolikus szociális munka, kántor, illetve katekét a lelkipásztori munkatárs érhető el. Az érdeklődők olyan mesterszakokra is jelentkezhetnek, mint a pasztorális tanácsadás, szervezetfejlesztés, keresztény egyház és művelődés történet, alkalmazott kulturális tanulmányok, valamint hittanár. Felvilágosítás a tanulmányi osztálytól kérhetők. A jelentkezés határideje 2026. május 30-a. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
2: Mária Rádió.
0: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak benneteket, és arra rendeltelek, hogy menjetek, teremjetek gyümölcsöt, maradandó gyümölcsöt. Ez a János 15-16, ez az én kardigém, amit nehéz helyzetben elkezdek magamban mondani, vagy nehéz helyzetben ez engem megtart, és tudom azt, hogy nem én választottam az Urat, ő választott engem, és vezet azon az úton, amire meghívott engem, és hogy ráhagyatkozhatom. És vannak nehézségek. Az én életemben is vannak nehézségek, vannak nagyon nehéz pillanatok, de hogy tudom azt, hogy ki az én megtartóm, és mindent az ő kezéből tudok elfogadni. Az ő kezéből fogadom el az örömöt, az ő kezéből a nehézséget, és nekem ez egy nagyon-nagyon megtartó erő. Tudom azt, hogy nem vagyok egyedül, hanem van, aki engem vezet, van, aki engem megtart, és ez adja nekem az erőt, úgyhogy mindenkit biztatni tudok arra, hogy egy személyes, élő Isten kapcsolatnak a kialakítása, az megtartja őt a nehézségekben, és ott áll az örömökben is mellette.

0: szombati egyetem, és míg a második részben a 1703-ban kirobbant Rákóczi szabadságharc évforduló kapcsán hívunk fel telefonon, már a műsorainkban már többször szereplő egy-egy kedves interjú alanyt, valamint a Szent Atya nemrégében Algériában tett látogatásáról fogunk beszélgetni, ugyanis az egyik kedves mai vendégünknek személyes élménye van erről. És hát Pongrácz névnapja van, Viktor.
1: Pongrácz névnapja van, május 12-én ma. Ő a néphagyomány szerint indítja a Pongrácz, Szervác, Bonifác hármast, a fagyos szenteket. A május első felében érkező lehűlés, amely sok esetben faggyal is jár, ez köthető ehhez a névnaphoz. Pongrácz nevéhez egy másik monda is kapcsolódik, ami úgy szól, hogy hát ő egy nap személyesen találkozhatott a pápával, aki keresztény ellenes üldözői elől menekült, egy birtokon bujkált, és akkor a pápa megszerette ezt az őszinte és nyílt szívű barátjául fogadta Pongrácot, és Pongrácz és nagybátyja is megkeresztelkedett a pápa hatására, azonban a császári erők hamar a nyomukra bukkantak, és próbálták eltéríteni Pongrácot a keresztény tanoktól, ő azonban korát meghazudtoló ékes szólóan védte hitét, és a császár ezért kivégeztette később az akkor 14 éves fiút. Egyébként a Pongrácz mellett még az Achilles, Achillész, Adon, Adonis, Böngér, Dalma, Domicella is, Domitilla is ünneplik a névnapjukat, úgyhogy boldog névnapot kívánunk nekik.
0: Isten éltesse az ilyen kedves hallgatókat és a szülőnaposokat is. Amúgy nagyon ritka név, neked van ilyen ismerősöd?
1: Nincs Pongrácz nevű ismerősöm, de még lehet.
0: Igen. Időjárás kapcsán is szoktál hozni egy kis információt a kedves hallgatóknak.
1: Egy kicsit hűvös van, Pongrácz hozott egy kis hűvöset, frontfelhőzet érkezik, fokozatosan kelet felé halad, környezetében szorványosan számíthatunk jellemzően esőre és záporra. Délelőttől kezdve nyugat felől ismét egyre nagyobb területen megvastagszik a felhőzet, zivatarra a déli és keleti, északkeleti harmadban van nagyobb esély. Az északnyugati szelet sokfelé erős, az Észak-Dunántúlon és zivatarok környezetében olykor viharos lökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 15-22 fok körül között várható, késő este 6 és 15 fok közé hűl le a levegő, egy kicsi eső jön, Feri, ennek örülünk.
0: Hát örülünk, mert tegnapra is vártuk, és én úgy láttam, hogy, vagy hallottam, hogy 0 és 5 mm közötti átlagos érték volt egy napi napon, tehát valahol több, valahol meg semmi. Ezt, amit most mondtál, ez biztató. Egyébként két hete Sipos József agrár szakemberrel éppen arról beszélgettünk a napindítóban, hogy körülbelül 3-400 mm csapadék hiányt görgetünk magunk előtt, és ő mondta azt, hogy az altalajból is nagyon hiányzik, és mivel nem is esik, így gyakorlatilag esélytelen az, hogy összeérjen ez a két, tehát a talajvíz is alacsonyan van, nagyon lenn vannak a folyók is, hogyha valaki a Duna mentén lakik, vagy a környéken látja azt, hogy hát ilyenkor májusban áradni szokott a Duna, nem az, hogy apad, úgyhogy ezek aggasztó jelek, de bízunk benne, hogy valahol majd visszajön a csapadék. És hát naphoz kötöttebb, érdekesebb eseményeink a következőek lennének. Ugye 1635-ben Pázmány Péter esztergomi érsek megalapítja a Nagyszombati Egyetemet. Nagyszombat ugye a Felvidéken van. A 17. század első felében a három része szakadt Magyarország. Magyar Királyság területén alapított egyetemről, Hardi Titusz atyával fogunk beszélgetni egyébként az evangéliumot követően.
1: És idézünk is Pázmány Péterről röviden.
0: Így van.
1: Pétertől röviden. Egyébként ezen a napon 1907-ben Budapesten felavatják a Zeneakadémia új épületét.
0: Ezen a napon hunyt el 1933-ban Krúdi Gyula magyar író. Ő egyébként 1878-ban született Nyíregyházán. A modern magyar prózaírás kiváló mestere volt, talán az egyik legismertebb műve a Szimbád, amit még meg is filmesítettek, és a kedves hallgatók közül biztosan sokan láttak. Te láttad a Szimbádot?
1: Igen, csak már nem emlékszem, régen volt.
0: Hát amikor a húslevest

0: az a csöves csontot a levesből azért az számomra nagyon megmaradt, és azóta nagyon szeretem a húslevest.
1: Alapdarab. Azt mindig is szerettem. Egyébként a mai napon az ápolók nemzetközi napja is van. Egyik neves ápolónk, vagy hát a világon ismert ápoló Florence Nightingale brit ápolónő, aki az 53 és 1853 és 1856-os krími háborúban végzett munkájával szerzett hírnevet, úgyhogy Isten éltesse az ápolókat is.
0: Így van, sokat köszönhetünk nekik is áldozatos szolgálatukért. És hát ha minden igaz, a vonalban van már Szalka Mihály atya, és Hudák Viktor felolvasásában hallhatjuk a napi evangéliumot, és ezt követően Misi atyától szeretnénk a hallgatókkal együtt egy kis gondolatot, hozzáfűzött gondolatot erről hallani.
2: Búcsú beszédében Jézus ezt mondott a tanítványainak: most elmegyek ahhoz, aki küldött engem. Senki sem kérdi közületek, hová mégy. De mivel ezt mondtam nektek, szomorúság tölti el szíveteket. Pedig én az igazságot mondom. Jobb nektek, ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, a vigasztaló nem jön el hozzátok. De ha elmegyek, majd elküldöm őt nektek. Akkor eljön, meggyőzi majd a világot a bűnről, az igazságról és az ítéletről. A bűnről, mert nem hittek bennem. Az igazságról, mert az atyához megyek, és már nem láttok engem. Az ítéletről, mert a világ fejedelmét már elítélték. Ezek az evangélium igéi.
0: Áldunk téged, Krisztus! És ha minden igaz, a vonalban van már velünk Szalka Mihály atya, Drégei Palánk plébánosa. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus atya!
3: Mindenet kérem, szeretettel köszöntelek benneteket, és természetesen a Mária Rádió hallgatókat is.
1: Mihály atya, ne felejts el hozzátenni, hogy Szent János könyvéből idéztem, mert kifelejtettem az
0: atya, jó.
1: Segítsen ki!
0: Jó reggelt kívánunk, és hát közeledünk Pünkösdhöz. Ennek összefüggésében atya milyen gondolatokkal készült esetleg mai napra?
3: Nagyon fontos ünnepünk a Pünkösd, és ugye már előtte jó pár evangéliumon keresztül kapjuk a értesítést, az utasítást, mert rámutatást arra, hogy mennyire szükséges a Szentlélek Úristen számunkra, a harmadik isteni személy jelenléte kell az életünkben, és élni kell az ő kegyelmeivel. Igen, ebben a húsvéti szent időben mindig János evangéliumát halljuk, azt a csodálatos leírást, hogy mi is történik a búcsú beszéd alatt, milyen beszédet hallhatunk az Úr Jézustól, és milyen a feltámadás után hogyan, miképp jelenik meg az ő apostolainak. Ma, amit hallunk, egy nagyon fájdalmasnak tűnő, de mégis a végig elmérkedjük egy felemelő, érzéskedíthet hatalmát. Ugyanis azt mondja az Úr Jézus, megoszt egy olyan titkot, amit nem nagyon szeretnének hallani, amit mi magunk se szeretnénk hallani, hogy ő elmegy. Hát ez egy borzalmas érzés lehet. Gondolj csak el, ott van mellük, tanítja őket, csodákat mutat be, elmagyarázza a példabeszédeket számunkra. Ott van mellük, mint egy jó pásztor, akit lehet követni, akinek értjük, halljuk a hangját, és hirtelen bejelenti, hogy ő elmegy. Elkeserítő. Emberileg nézve az ő távozása veszteség. De elmenetele, és ez az, ami boldogságot ad, egy új jelenlétet készít elő. A Szentlélek eljövetelét, ahogy Ferenc te is mondtad, Pünkösd ünnepét. Pünkösd ünnepének a lényegét. Jézus jelenlétének a helyét átveszi, amiben ma is élünk, a mai napig is, a Szentlélek jelenléte. Most a kérdés csak az, hogy mennyire van jelen életünkben a Szentlélek. Jézus szavai szerint, hogy ő mondja, a lélek működése három területen észlelhető. Megmutatja, hogy mi a bűn, mi az igazság, és mi az ítélet. És ezek a szavak bármilyen furcsán, olyan negatív hangzanak, mégsem elítélő szavak, ezek nem fenyegetések, hanem a világosságot mutatják meg, a megtéréshez nyújtanak segítséget. Felismerjük, hogy mi köt össze bennünket az Istennel. Felismerhetjük az igazságot, és azt is, hogy mi vár azokra, akik a sötétség útján járnak, tudnélik az ítélet. A lélek azonban nem elítél, hanem feltárt. Rádöbbent a valóságra, megmutatja a valóságot, és segít megtenni az első lépést Isten felé, azaz segít a megtéréshez. Na de egy kicsit nézzük pontosabban. Jézus azt mondja, hogy a bűn, hogy nem hiszünk benne. Az Istentől való elszakadás nem feltétlenül erkölcsi hibák eredménye, hanem sok mindenből ered. Hiszen kérdezem én tőletek, Ferenc, vagy Viktor, vagy kedves Mária Rádió hallgatók, ki az, aki bűnt akar elkövetni? Nem azért török be mondjuk egy a benzinkút, és lopok el pénzt, mert én lopni akarok, hanem azért török be, mert a családomnak szüksége van pénzre, és ezért én a pénzt így szerzem meg, ha másképp nem tudom. A munkahelyemen nem azért taposom el a másik embert, mert én annak ártani akarok, hanem egyszerűen szeretnék följebb jutni, többet keresni, hogy ezáltal könnyebben el tudjam tartani a családomat. Nem azért megyek gyorsan az úton és veszélyeztetem mások testi egészségét, mert én bárkinek is ártani akarok, csak időbe oda akarok jutni, a megbeszélt időre, és nem tudtam valamilyen úton, módon hamarabb elindulni. Azaz mindig megmagyarázzuk, hogy amit elkövetünk, az nem bűn, az mi jót akarunk. Hát ugye, most a Szentlélek pont erre világosít. A lelkiismeretünk által, hogy igenis bűnt követünk el, ha máson áttaposunk, bűnt követünk el, ha betörünk, bűnt követünk el, hogyha ártunk másoknak, mert a bűn azt nem tudjuk megmagyarázni. Mert a bűn az bűn. És a Szentlélek Úristen rámutat arra, hogy igen, fiam, bűnt követel, és pont. És onnantól kezdve ne akarjuk megmagyarázni. Egy kicsit olyan, mint ha már a jó pásztorról is beszéltem, hogy mintha mi vagyunk a bárány, és elbújunk egy kör mögé. És nem látjuk az urat, nem látjuk a pásztort. Halljuk őt, de nem látjuk. És akkor úgy ez, na most bármit megtehetünk, és ez nem lesz rossz, mert ő nem látja. Dehogy nem. Azért, mert mi nem látjuk, ő nagyon is jól látja, hogy mi az, amit mi elkövetünk. Tehát igenis a bűnt nem tudjuk megmagyarázni. Az igazság az, hogy Jézus az Atyához megy, vagyis a kereszt, a feltámadás és a mennybe menetel útja nem mereséget, hanem győzelmet jelent. Mi mindig úgy tekintünk a keresztre, sajnos, mintha az egy fájdalmas valami lenne. És amikor azt mondom a híveknek is, hogy amikor a szűzanya ott állt a kereszt tövébe, és megtehette volna, hogy levegye a szent fiának a testét a keresztről, levette volna? Nem. Nem, mert ő mindig tetteiben a mennyei atya akaratát követte. Na ez az, amire rámutat a Szentlélek, hogy a keresztek, a fájdalmak, a szenvedések, azok nem eltávolítanak Istentől, hanem közelebb vihetnek bennünket Istenhez. Az ítélet pedig már végbe ment, ő maga is mondja, a világ fejedelmei már elítélték. A gonoszság uralma azonban nem végleges. A kereszt a győzelemnek a helye. Mert rámutat arra, hogy igenis megpróbáltatások által, szenvedések által, de Krisztushoz tartozik. Azaz, amikor elbújunk egy kő mögé nyájként, és nem látjuk az urat, elkövethetjük a bűnt, de attól bűnt követünk el. Gondolhatjuk, hogy nincs velünk az Úr Jézus, de ott van velünk. Csak amikor kimegyünk, új legerőre találunk, visszatalálunk a helyes útra, a Krisztusi útra, na akkor meg fogjuk érteni. Szenvedhetünk, fájdalmakon mehetünk keresztül, megpróbáltatásokon, eltaposhatnak, elnyomhatnak bennünket, de akkor is a mennyország felé haladunk, és egy végtelen boldogság tölti el lelkünket, mert a Szentlélek Úristen megvilágosít, hogy megértsük, mit jelent igazából a szeretet, mit jelent Krisztus követni, bűn nélkül élni, az igazság útján járni, és az örök ítélettől nem félni, hanem válni az örök boldogság, az örök élete. Hát így legyen életünkben.
0: Hát, hogyha nagyon szépen köszönjük ezeket a gondolatokat, hallgatók napját szépen indítottad, köszönjük szépen, és hát legközelebb május 26-án remélhetően élőben, úgy beszéltük, úgy egyeztettük, hogy újra leszel, és szeretettel várunk a stúdióba vissza majd.
3: Legyen úgy, az Úr Jézus áldjon meg titeket, és minden kedves hallgatott, de mindenkit a világot, mert Krisztusunk feltámadt. Alleluja, alleluja. És elküldi nekünk a Szent Lelket, amely megvilágosít bennünket. Isten mellettek.
0: Isten áldjon, Atya, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
3: Mindenekké, amen.
0: Ezután a tényleg szép gondolatok után egy nagyon szép zenét hoztunk Viktorral. Szeretettel küldjük a kedves hallgatóknak.

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, jó reggelt kívánok! 2026. május 12-én a Napindító című műsorban 7 óra 25 perc van a mikrofonok mögött.
1: Óvári Ferenc.
0: És Hudák Viktor. És hát már a nap elején beharangoztuk, hogy 1635-ben Pázmány Péter esztergomi érsek megalapította a Nagyszombati Egyetemet. Hát egyrészt erről, másrészt pedig Leó pápa nemrégiben látogatást tett a Algériában, és hát Hardi Titus atya, aki már, ha minden igaz, a vonalban van, a Pannonhalmi Főapátsági Iskola fenntartó főigazgatója részt vett ezen a Szentatya látogatásán, sőt, aktív szerepet is játszott, és hát ennek kapcsán szeretnénk majd vele beszélgetni, de Viktor hoztál egy idézetet, először is Pázmány Péter Nagyszombati Egyetemének megalapításáról fogunk beszélni.
1: Így van, hoztam egy idézetet, és az így hangzik. Gyakran aggódva fontolgattuk magunkban, hogyan tudnánk a katolikus hitet Magyarországon elterjeszteni és a nemes magyar nemzet méltóságának is szolgálni. Minden más eszköznél előbbre valónak tűnt föl előttünk, hogy tudományos egyetem emeltessék, ahol a harcias nemzet lelkülete megszelidüljön, és az egyház kormányzásra és az állam szolgálatára alkalmas emberek képeztessenek. E szavakkal kezdte Pázmány Péter bíboros, esztergomi érsek 1635. május 12-én Pozsonyban kiállított alapító levelét, amelyen létrehozta a magyar történelemre nagy hatást gyakorló legrégebbi magyarországi univerzitást, a Nagyszombati Egyetemet, a mai Pázmány Péter Katolikus Egyetem, valamint az Ötvös Loránd Tudományegyetem közösségének elődjét.
0: Hát jó reggelt kívánok, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, Titus atya.
2: Mindenekkel, mert szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit.
0: Mi is szeretettel köszöntjük, atya, és hát már több alkalommal volt műsorba, atya, Calvin János kapcsán, akkor az erdélyi vallásszabadság fordulója kapcsán, sőt, hát egy ökumenikus konferencia beszélgetést is atya közvetített nekünk összehozni, és hálásan köszönjük, és úgy gondoltuk, hogy most újfent meghívjuk, és ha már a blokknak a elején beharangoztuk, hogy nem csak erről a Pázmány Péter alapította Nagyszombati Egyetemről fogunk beszélgetni, hanem a Titus atya algériai útjáról is, élményeiről is. De akkor első kérdésünk tényleg az lenne, hogy ugye az 1635-ben Felvidéken az akkori Magyar Királyság területén megalapított egyetemről kicsit beszélgessünk atyával.
2: Igen, fontos, hogy látunk a hátteret. Pázmány Péter Magyarországon születik 1570-ben, egy többségében reformáció hatás alatt lévő Magyarországon. Nyilván akkor a Pácium az országban három része szakadt, de a reformáció rendkívül gyorsan terjedt el abban az egyházban, amelyik rendkívül rászorult a megújulásra. És a választ, a katolikus megújulást régében ellenreformációnak neveztük, szívesebben használjuk most a katolikus megújulás megnevezést, hiszen az egyházat mindig meg kell újítani, és ez a megújulás csak is belülről jöhet, származhat. Ennek a legerősebb képviselői a rend volt kétségtelenül. Úgyhogy Pázmány Péter, aki maga is jezsuita szerzetes volt, fantasztikusat cselekedett ezen a területen. Pozsonyban hal meg, ott temetik majd el, és mire ő meghal, addigra sikerül legalábbis Nyugat-Magyarországot, a királyi Magyarországot visszafordítania és meggyernie a katolikus hitnek. Most hogyan fog katolikussá válni egy nemzet, egy terület, egy ország lakosság? Nyilván a korban rendkívül fontos volt az, hogy a fejedelem, a földesúr, az milyen vallás, hogyan dönt. A lelkeket meg kell tudni járni. És ezt ismerte fel Pázmány, amikor úgy döntött, hogy minden erejét bevetve egyetemet alapítson Nagyszombaton, amelyik utána tudja képezni a vezető papságát, lelkipásztorait.
0: Köszönjük szépen, atya. És hát akkor áttérnénk atya által, vagy önnel egyeztetett témára, ugye Algériában járt atya. És hát Viktornak hát lenne egy kérdése ennek kapcsán.
1: Valójában a közösségekről kérdésem. Lenne kérdésem, hiszen hát Titus atya életútjából is látszik, hogy igyekszik előmozdítani és erősíteni a közösségek közötti kapcsolatot. Például, hogy Ember Mária díjat is kapott a zsidó-keresztény párbeszéd előmozdításáért, de majd a későbbiek során is érdekes lesz, hogy miben is erősíti a közösségek közötti kapcsolatot Titus atya.
2: Ahogyan a bevezetőben elhangzott, Algéria életemnek egy nagyon fontos országa, tudnélik, gyerekkoromban édesapám munkát kapott Algériában, most a 70-es években kiszabadulni a kommunista Magyarországról, és Algériába eljött, számukra az a szabadság országa volt, ahol egy egészen más világot ismertünk meg, és egy nagyon zsinati egyházzal találkoztunk. Ugye a második vatikáni zsinat csak szűrőkről keresztül juthatott el Magyarországra, míg a szociológus évei alatt, míg Algériában teljesen átjárta az egyházat, annak minden kezdeményezésével, minden útkeresésével együtt, és ez rendkívül nagy hatást tett ránk. Mi, amikor mint család megérkeztünk Algériába, ugye egy túlnyomó többségében muzulmán országba érkeztünk, de találtunk helyben egy keresztény közösséget, és az fantasztikus volt megélnünk, hogy elsőnek és azonnal az a helyi katolikus közösség fogadott be minket, aki azonnal fölfigyeltek rá, hogy itt van a Szent Misén egy család, akit még eddig nem láttunk, azonnal megszólítottak minket, szóba legyettek velünk, akkor még nem volt autók, ja, hogy akkor nincsen autótok, akkor a hétvégén elviszünk három gyereket a tengerparton, mert hétvégén mindenki a tengerparton ment el, azonnal az egyház igazi közösségként tudott működni. És ez az egyháznak nyilván párbeszédben kellett lennie a helyi muzulmán közösséggel. Mely muzulmán közösség számára természetes volt az, hogy aki európai, aki onnan érkezik, az keresztény. És a keresztény hívőket mindig is tiszteletben tartották. Az, amivel nem tudtak mit kezdeni, az a vallás nélküliség, az ateizmus, ami azért úgy szintén meg tudott jelenni a bozogon az években, hogy pártkádert is küldhetett adott esetben ki egy-egy ország, akkor van nagyon erős kooperáció keretében belül, de a hívő vallásgyakoroló keresztényeket mindig tisztelettel tekintettek rájuk, és fogadták őket.
0: A 14. Leó pápa, ugye 2026. április 13 és 15 között járt, ahol Titus atya is jelen volt, és hát követte a Szent Atya programjait olyannyira, hogy ha jól tudom, Szent Misén is koncelebrált, és hát milyen gyerekkorból származó indítatása volt egyébként ezen a pápai látogatáson, abban a 46 milliós iszlám országban, ahol csupán 10 000 keresztény testvérünk él?
2: Igen, tehát hogy ez egy nagyon nagy kérdés, hogy miért is Algériában indította afrikai útját 14. Leó pápa, és miért is volt, hogy valójában szinte 3 napot az országban. Rendkívül jelentős ez az állomás, azt gondolom, és ahogyan sejtettem, úgy az valóra is vált, hogy a keresztény-iszlám párbeszéd területén elképesztően fontos gesztusok történtek, és mondatok hangzottak el. Tehát a Szent Atya látogatásának nyilván egyik célja az volt, hogy a helyi keresztény-katolikus egyházat megerősítse bátorra, amelynek a jelenléte rendkívül fontos. A főszerepet magsúlyozni, hogy bár kevesen vagyunk, igen, ez igaz, de az egyház megmaradt, helyben maradt. És ezt onnan szeretnénk kezdeni, hogy, és muszáj egy kis történelmet is belehoznom, 1962-ben, amikor Algéria függetlenné vált, még az ország lakosságának 10%-a majdnem, 1 millió lakos, az francia volt, európai volt, katolikus volt. Egy nagyon fájdalmas hát függetlenségi, szabadság, harc, háborús évek után ennek a megnevezésé is sok vitát vett fel. Tehát egy 54-től 62-től tartó háborút lezáró végül is béke követően francek elhagyták az országot többségében. Viszont az egyházi vezetőség, sok szeretett közösség úgy döntöttek, hogy mi nem megyünk el, mi nekünk a hivatásunk ide szól, ehhez az országhoz, ezekhez az emberekhez. És jelen maradtak. És ez rendkívül fontos, hogy az egyház nem adta fel a jelenlétét, mely egyház egyébként rendkívül mély ókeresztény gyökerekkel rendelkezik, erről majd még beszélek később, tehát hogy úgy döntöttek, hogy jelen maradnak. Na most kit fognak szolgálni akkor az a szolgáló papság, az egyházi szervezet, amely négy püspökséggel jelen van a mai napig Algériában? Hát egyrészt nyilván, akik ott maradtak kis számú a keresztények, van egy nagyon kis számú helyi arab lakosság, kabil lakosság, amelyik keresztény lett, meg keresztelkedett, illetve mindig ugye vannak diplomaták, külföldi munkavállalók, és ami az elmúlt években rendkívül jelentős lett, az az, hogy Fekete Afrikából sokan mennek tanulni Algériába egyetemekre, és azok között sokan katolikusok. Na most számukra ez életbe vágva fontos, hogy egyetemi éveik alatt akkor otthonra találnak az egyházban, és az egyház ugye egy nagyon színes arcot mutat nekünk Algériában, ahol vannak fehérek, van néhány algérai arab kabil, illetve a fekete egyetemisták, úgyhogy ilyen nagyon színes és gazdag ez az egyház. Tehát ez az egyik lába, ami miatt a Szent Atya jött, hogy ezt a helyi egyházat bátorítsa a kitartásban. A másik az nyilván az volt, hogy az iszlám világgal hogyan tud párbeszédben lenni a kereszténység. És ezt nagyon szépen felismerte ez a helyi algérai egyház, hogy neki ez a téren van küldetése. Úgyhogy az elmúlt évtizedekben egyrészt folyamatosan azt bebizonyították, hogy ők nem a gyarmati világnak a leszármazottai, ők nem azért vannak itt, mert egyszer itt a Franciaország ezt a területet gyarmatosította, hanem azért, mert ők keresztények, ők Krisztus hívők, és nekik ebben a minőségben van itt a helyük és szerepük Algériában. Fontos volt egyébként ebből a szempontból az is, hogy a Szent Atya, amikor megérkezett Algériában, első beszédét angolul mondta, és nem franciául, de ha nyilván franciául jobban érte az ország, de ő, mint az egyház vezetője, Szent Atya, ő angolul szólalt meg, tehát más nyelven, illetve az első megszólalása az meg arabul hangzott el, hogy szalám aleikum, béke veletek, azt arabul mondta, hogy nagyon kedves gesztus volt ez az ő részéről. A helyi közösséget viszont már, amikor a bazilikában beszélt, akár Algérban, akár Annabában, akkor franciául beszélt, szabad ember, és nyilván akkor már azt a nyelvet használta, mert a helyi közösség jól érte. És akkor visszatérve ehhez a gondolatra, mondták, hogy Algériában van egy olyan nagy muszlim közösség, szunita muszlim közösség, amelyik hajlamos készen a párbeszédre, könnyebb megszólítani, mint olyan szélsőségeseket, akikkel mondjuk esetleg a Közel-Keleten lehet találkozni.
1: Kettő dolog merült fel bennem. Az egyik, hogy hogyan jött az ötlet, vagy maga az indítatás, hogy részt vegyen ezen a rendezvényen, hogy Algériába látogasson a pápával egy időben, illetve hát még azt is szerettem volna megtudni, hogy ennek milyen fogadtatása volt ennek az egész eseménynek Algériában.
2: Igen. A folyamatos maradt a kapcsolatom Algériával, barátaink vannak, helyi egyházi vezetőkkel nagyon jó kapcsolatunk van, úgyhogy amikor végre megtudtam azt, hogy a Szent Atya mikor megy Algériába, és írtam egy kis bátorzóan e-mailt, másnap megkaptam az Algér bíboros érsekétől a meghívó levelet lepecsételve, ami persze kellett a vízumhoz is, úgyhogy így nagyon simán ment. Na most nagyon izgalmas volt az, hogy rendkívül nagy volt a készülődés a pápa látogatására, rendkívül nagy volt az állami felhajtás, a biztonsági erők, mindenhol rendőrök voltak, nagyon-nagyon készültek az eseményre, és nagyon le volt szabályozva. Emiatt valójában nem tudott találkozni így közvetlen módon a Szent Atya az emberekkel, és mégis a gazdaiesek mondta ezt, hogy egy oda történt, ez egy misztérium, hogy találkozott végül is az algériakkal, az egész országot átlátta az, hogy a pápa itt járt, a pápa eljött hozzánk. berobta annyirába az, hogy van pápa, ki ez a pápa, ki ez a 14. Leó pápa, és fantasztikus tanúságtételek hangzottak el, ilyenek, hogy az első alkalom, hogy hozzánk egy államfő nem azért jön, mert gazdagok vagyunk, van kőolajunk, meg földgázunk, hanem minket érdekel az, hogy kik vagyunk mi, és hozzánk jön el. És gyönyörűen átment ez a lényegi üzenet, hogy igen, egy szellemi lelki vezető érkezett el hozzánk. És ilyen minőségben ott fantasztikus mondatokat kimondani a Szent Atya. Ugye a látogatásának nyilván voltak protokolláris eseményei, hogy megérkezik a fővárosba, Algírba, ott akkor el kell menni a mártírok emlékművéhez, ott az államfő fogadja, és akkor beszédet kell mondania. Oké. Most azt gondoltam én eredetileg, hogy hát ez egy kis ablós dolog lesz, ott nem nyilván hát néhány kötelező szép mondatot kell mondani, és ehhez képest annyira döbbenetesen mély beszéde volt a pápának, hogy az szerintem azt tanítani kell majd hittanórákon, és ezzel elnyelkednünk kell. Tudni illik. Ez az emlékmű ugye arról szól, hogy 54-től 62-ig hányan adták életüket Algíria szabadságáért, tehát a mártíroknak az emlékműve rendben van. És a pápa beszédében ezt elismeri, és erről nagyon őszintén beszél, hogy tiszteletnek előttem megállunk, és emlékeznünk azért, amit az emlékeztek. Jó, de azzal folytatja, hogy emlékezzünk, hogy Isten minden nemzet számára békét akar, olyan békét, amely nem csupán a konfliktus hiánya, hanem az igazságosság és a méltóság kifejeződése. Nagyon erős, nem csak az, hogy most a fegyverszünet van, hanem igazságosságot alapul az a béke, és nem ismerik el az agressziót. És akkor folytatja, hogy ez a béke, amely lehetővé teszi, hogy a kiengesztelődött lélekkel tekintsen a jövőbe, csak a megbocsátásban válik lehetővé. És elkezd a megbocsátásról beszélni, és azt mondja, hogy az igazi felszabadító küzdelmet véglegesen csak akkor nyerjük meg, amikor végre elnyerjük a szívek békéjét. Tehát arról beszélünk, hogy az ember szívében kell eljutni oda, hogy igen, meg tudok bocsátani a másiknak, annak, aki tényleg engem megbántott, elismerni azt, hogy igen, volt itt igazságtalanság, ezt el kell ismerni, de a jövőt csak úgy tudom fölépíteni, hogyha kész vagyok erre, képes vagyok megbocsátani, békét teremteni a saját szívemben, és ítekíteni a jövőbe. Gyönyörű mondatok voltak ezek, amiket hát nyilván egy ország elmékezik most, de azt gondolom, hogy minden keresztény számára ezen keresztül üzen a Szent Atya. És persze nyilván ezen túlmenően, hát fantasztikus volt az a másik két élmény, hogy Algírban, a fővárosban, ott a nagy bazilikában a keresztény közösséggel találkozott, majd pedig Annabában az Hippó városa, tehát Szent Ágostonnak a városa, ugye az egy ókeresztény városra épült a mai Annaba, az ottani bazilikában pedig ott mondott szentmisét, ahol tényleg koncentrálhattam vele, ott, ahol engem megbírmáltak, abban a templomban, ahol megbírmáltak, ott a Szent Atyával koncentrálni, hát ez egy felejtetetlen
0: ilyen. Ez csodálatos. És köszönjük, hogy ezt így mondjam, igazából ez lett volna utolsó kérdésünk, pár percünk van, hogy lelkileg erre hogy készült fel az Atya? Mert ez egy nagyon nagy dolog, én úgy gondolom az ön életébe.
2: Én leginkább úgy készültem erre, hogy legyek nyitott arra, amit fogok találni, és ami történni fog. És tényleg a hétköznapokban is előtte, utána, közben ott erre lett a csoda. Akkora szeretettel fogadtak minket az algériak, hogy csak itt könnyeket tudok beszámolni róla. Az egyszerű utca ember, amikor meglátott minket, ugye nagyon kevés turista van Algériában, és ilyen fehér ember messziről lehetett rólunk látni, hogy akkor azért hát mi nem algériak vagyunk. Akkor oda jöttek, megkérdezték, hogy mit csinálunk itt, miért vagyunk itt, Isten fosztja önöket, nagyon örülök, hogy itt vannak, és nagyon örülök, hogy a Szent Atya ellátogatott mi hozzánk, és büszkék vagyunk rá, és jöjjön el máskor is, és hozzá közel, a diákhez, meg a híveit is, és lépte nyomat, tehát a taxisofőrtől kezdve az utca emberek csak úgy leszólított bennünket, és csupa ilyen bátorító üzenettel fordult hozzánk. Ez fantasztikus élmény volt, hogy akár csak ha arra gondolok, hogy a repülőtérről bemenni a városba, és egy hatalmas plakát fogad minket, hogy Algéria fogadja a Szentatyát, és ott van a pápának a képe. Tehát ezt egy muszlim többségi országban így látni, meg megélni, ez leírhatatlan dolog.
0: Hát nagyon szépen köszönjük, atya, hogy tudtunk erről beszélgetni, és azt hiszem, hogy a kedves hallgatóknak is tudott közvetíteni a pápa üzenetéből is, ugye napjainkat azért a belpolitika meg a választások utáni közeg, meg nyilván az új kormánynak a megalakulása hatott át. Nem biztos, hogy a kedves hallgatók ezekről erről az eseményről, ami nem olyan rég volt, értesültek, és ezért is gondoltuk, hogy atyának személyes indítatása is volt.
1: Mondjuk, ha röviden még belefér egy pár percünk van, addig én szívesen megkérdezném, hogy mit gondol, hogy fontos-e valamit kiemelni, vagy üzenni azoknak, akik katolikusként Algériába utaznak itthon.
0: Igen, ezt szerettem volna én is megkérni.
2: Algéria gyönyörű ország, hatalmas ország, fantasztikus látnivalókkal rendelkezik, és menjenek bátorságot magukon. Teljesen békés, teljesen volt ország, nagyon nehéz 90-es éveken van túl az ország, akkor nagyon sötét évtizedet éltek meg, de az régmúlt most már. Tehát teljes a biztonság, ezt nyugodtan merem állítani, én 19-ben ballagó érettségiző osztályomban kimentem Algériába, mindenkinek hihetetlen élmény volt, soha egy másodpercig nem volt félelem bennünk, nem kellett semmitől sem félnem, én akkor is azt mondtam a szülőknek, és most is azt mondom, hogy nagyobb biztonsággal viszek egy csapatot Algériában, mint Párizsban, vagy Berlinben, vagy akár Budapestre is fel. Teljes a biztonság, és a látnivalók, hogy ókori római romok, a gyönyörű tengerpart, egy olyan érintetlen, hiteles muszlim közösséget, kultúrát lehet megismerni, amit a turizmus azért nagyon felszínessé tud tenni más országokban, ott, ahol százezrre vannak turisták. Algériában nincsenek jelenleg turisták. Vízumot kell kérni, jelenleg nagyon simán megkapjuk a vízumot. Van egy kis eljárás módja a dolognak, de nem annyira bonyolult. Ha ember időben beadja, akkor készséggel Budapesten a Nagykövetségen kiállítják, és megkapja az ember, szóval, hogy menjen, és találkozom az emberekkel, találkozom a helyi katolikus közösséggel, ismétlen nagyon nagy élmény, a hitelességük, mert egy ilyen erős muzulmán közegben nyilván csak a legtisztább evangélium tud megmaradni.
1: Köszönjük szépen, Titus atya.
2: Az marad meg.
0: Nagyon szépen köszönjük, Titus atya, és már többedik alkalommal állt rendelkezésünkre. Jövőben is számítunk a segítségére hasonló témákba, értelmezésre, meg egyáltalán ez egy nagyon szép esemény lehetett, amin részt vett, és köszönjük, hogy a személyes élményeivel együtt gazdagította a műsort, és minden jót kívánok, Isten áldását a további munkájába.
2: Köszönöm szépen, én is akkor csak megismételni a Szent Atya mondatát.
0: Igen.
2: Az igazi felszabadító küzdelem, mert csak akkor nyerjük meg, amikor elnyerjük a szív békéjét, ezt a békét kívánom minden kedves hallgatónak, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké amen, köszönjük szépen, atya. És hát a szép záró gondolat után, akkor a műsor második felében vissza fogunk jönni. Most egy zenével lezárjuk ezt az első részt. A műsor második felében Kökényesi Zsolttal fogunk beszélgetni, ő is járt már nálunk, illetve hát igen, személyesen a stúdióban történész, 1703-ban a Rákóczi Szabadságharc kirobbanásának évfordulója kapcsán beszélgetünk, illetve a szabadságharc utáni életről. Tulajdonképpen az első résznek akkor hamarosan véget ér, és kedves hallgatóknak küldjük a szeretettel a következő zeneszámot.

0: Hírek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Arany fokozatú elismerést kapott az utcán műtő mentőorvos. Zürichben tartották az Európai Magyar Missziók vezetőinek konferenciáját. Újabb elemekkel bővült a szarvasi Mini Magyarország Makettpark. Jönnek a részletek, a szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Magasrangú állami kitüntetést kapott dr. Dubocki Zsolt, aki pár hete nyitott szívműtétet hajtott végre az utcán, áll az Országos Mentőszolgálat hírében. A főorvos a közszolgálatáért érdemjel aranyfokozat elismerést vehette át. Mint ismeretes dr. Dubocki Zsoltot és a budaörsi légimentő helikopter csapatot, Soltenszky Mátyás paramedikust és Vörös Tamás pilótát a közelmúltban Szigetújfaluba riasztották, ahol egy 30 éves szívtáji szúrt sérülést szenvedett, kritikus állapotban lévő férfit találtak. A légimentők csapata a mentőszolgálat bajtársaival közösen azonnal megkezdte a sérült ellátását, akinél rövidesen keringés megállás alakult ki. Így ritka életmentő beavatkozást hajtottak végre. Dr. Dubocki Zsolt a kitüntetést önzetlen, bátor, kiváló helyzetfelismerésről tanúskodó, a krízist magas szakmaisággal kezelő helytállásáért érdemelte ki. Idén Zürichben rendezték meg az Európai Magyar Missziók vezetőinek konferenciáját, május 4-e és 7-e között, tudósít a Magyar Kurír. Angliából, Ausztriából, Belgiumból, Csehországból és Németországból összesen 19-en jöttek össze. A rendezvény közös imával, majd pedig Mohos Gábor, a Szorvány Magyarság lelkipásztori ellátását koordináló püspök, Esztergom budapesti segédpüspök megnyitó beszédével vette kezdetét. A résztvevők a megbeszélések, közös imák mellett előadásokon is részt vehettek. A konferencia második napján került sor a missziók beszámolóira, amely mindig magában hordozza a hogyan tovább kérdését is. A résztvevők Flüei Szent Miklós lakóházát, remete otthonát és sírját is felkeresték. Svájc nemzeti kegyhelyén egy magyar emlékkeresztet is találtak a következő felirattal. A magyar hősöknek 1956. november. A jövő évi konferencia a tervek szerint Rómában lesz. Újabb elemekkel bővült a Mini Magyarország Makettpark. A kalocsai érseki palota, a pécsi székesegyház, a hajmáskéri tűzérlaktanya és a péterváradi erőd részletgazdag makettje is megtekinthető mostantól már a szarvasi Mini Magyarország Makettparkban, tudósít az MTI. A Tour de Hongrie nemzetközi kerékpáros verseny csütörtöki, szarvast is érintő etapjára egy sajátos mini tour élménnyel készülnek. A parkban apró zászlók mutatják a verseny útvonalát, így azok a látogatók, akik nem szeretnék a profikkal együtt hajtani a kilométereket, végig kísérhetik a mezőnyt sétálva. A több mint 2 hektáros park Magyarország építészeti nevezetességeit, történelmét és hagyományait mutatja be, amely folyamatosan újabb épületekkel bővül. 2015-től Erdély nevezetességeit, 2016 óta a Felvidék, 2017-től Kárpátalja és 2019-től az Őrvidék történelmi titkait és építészeti kuriózumait tekinthetik meg a látogatók. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna szerkesztő nevében is köszönöm a figyelmüket. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Híreink után Katona István püspök atya összeállítása következik a napszentjéről.
2: Szent Pongrác vértanú. 304-ben halt, vértanú halált. Szent Pongrác élete eleven illusztrációja a Szent Pál igazságnak, a világ erőtleneit választotta Isten, hogy megszégyenítse az erőseket. Pongrác bátorsága, mellyel a hatalmas pogány császár elé lépett, hősies elszántsága, melyel fejét a hóhér bárgya alá hajtotta, nem egy 14 éves gyermeknek, hanem egy meglett férfinek is becsületére vált volna. Nem csoda, hogy már a kortársak szent ámulattal tekintettek fel példájára, a késői századok pedig olyan benső áhítattal fonták körül alakját, mint a szent hajdani vértanúi közül csak kevését. Legjobb bizonyság erre a sok templom, amely ma is az ő nevét viseli, és a sok oltár, melyet az ő tiszteletére állított a hívő kegyelet. A hős ifjú vértanú Ázsiának Frégia nevű tartományában született, s apai és anyai részről egyaránt előkelő és dúsgazdag pogány családból származott. De anyját már egy hónapos korában elveszítette, nem sokára rá atya is elhalt. Akkor a kis Árvát nagybátyja, Szent Dénes vette gondjaiba. Dénes később Frégiából Olaszországba költözött, hogy unokaöccsének Róma közelében fekvő terjedelmes birtokait könnyebben kezelhesse. A Dioklécián féle üldözés kitörése már Olaszországban találta. Az üldözés csak hamar olyan méreteket öltött, hogy sok keresztény jónak látta a kegyetlen hóhérok elől legalább egy időre a vidékre húzódni. Ezek közé tartozott Marcellin pápa, aki éppen Pongrácz egyik birtokán vonta meg magát. Bár Pongrácz és nagybátyja ekkor még pogányok voltak, egy pillanatra sem jutott eszükbe elárulni a szent főpap búvóhelyét. Isten azzal jutalmazta nagylelkűségüket, hogy mindkettőjüket elvezérelte az igazság ismeretére. Mert minél többet társalogtak Marcellinnal, annál mélyebb érdeklődés támadt bennük az evangéliumi tanok iránt. A pápa lépésről lépésre föltárta előttük az egész keresztény hitrendszert, s amikor már elég erőseknek látta őket a hitben, mindkettőjüket megkeresztelte. De Dénes és Pongrácz nem elégedett meg saját lelkük üdvösségének biztosításával, hanem azon igyekeztek, hogy barátaik közül és házuk népéből is minél többet példájuk követésére bírjanak. Mikor Marcellin pápa visszatért Rómába, hogy ott vérével pecsételje meg szent hivatalát, Pongrácz birtokain már egész népes keresztény telepet hagyott. A dolgot azonban nem lehetett sokáig titokban tartani. A pogány kémek hamarosan nyomára jöttek Pongrácz titkának, és jelentést tettek róla a császárnak. Dioklécián megrendülve fogadta a hírt, hiszen Pongrácz atya, Kledónius annak idején legkedvesebb emberei közé tartozott. Azonnal maga elé hivatta tehát a 14 esztendős fiút, és először szép szóval próbálta őt rábeszélni, hogy áldozzék az isteneknek. Hivatkozott atyával való barátságára, és kilátásba helyezte neki, hogy engedelmesség esetén úgy tekinti majd, mint tulajdon fiát. De a lelkes ifjú elutasított magától minden kísértést. Ezt mondta neki: csalódolt császár, ha azt hiszed, hogy engem a keresztények csábítottak el. Ellenkezőleg, a te isteneid voltak a csábítók és világcsalók. Hiszen ha a szolgáid közül csak egy is olyan gyalázatosan élne, mint isteneidről regélje a mitológia, egy óráig sem tűrnéd őt udvarodban, hanem menten elcsapnád. Hogyan imádkozhassak én ilyen istenekhez? Igaz, még gyermek vagyok. De az én Uram Istenem, Jézus Krisztus, erőt és bátorságot ad nékem arra, hogy fenyegetőzéseiddel ne törődjem. Ez a felelet annyira kihozta sodrából a császárt, hogy azon nyomban fejvesztésre ítélte a hőslelkű hitvallót, és egyúttal megparancsolta, hogy holttestét az ebeknek dobják oda martalékul. Pongrácz örömtől sugárzó arccal fogadta a halálos ítéletet, és a bakók társaságában azonnal a Via Aurelia felé indult, amelyen május 12-én 304-ben végrehajtották rajta az ítéletet. Holttestét a vett parancs értelmében egész nap otthagyták heverni az út porában, de egy Oldanilla nevű jámbor kereszténynő már a rákövetkező éjszaka titokban elvitette és tisztességgel eltemettette Szent Kelepódius temetőjében, amelyet ettől kezdve Szent Pongrácz temetőjének kezdtek nevezni. Az üldözések lecsendesülésével külön

0: az úgynevezett fagyos szentek közé sorozza szentünket, mivel névünnepe táján rendszerint erős éjszakai lehűlések szoktak bekövetkezni. Jelképe: pálma, kard, lándzsa, lobogó. Védőszentje ő az első áldozóknak, a német lovagoknak, francia gyermekek pátrónusa. Emléknapján így imádkozunk: add Istenünk, hogy egyházad Szent Pongrácz vértanú támogatásában bizakodva örvendjen, és dicsőséges közben járása révén a te odaadó szolgálatodban is kitartson.
1: Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.

0: Ismételten jó reggelt kívánunk, sok szeretettel és nagy tisztelettel köszöntjük újra a kedves Mária Rádió hallgatókat a Napindító című műsorban.
1: Hudák Viktor.
0: És Sóvári Ferenc, 8 óra 9 perc van, és Viktor, ezt a zenét te hoztad.
1: Így van, ez a szám Joan Osborne száma volt. Eredetileg nem is ő írta ezt a számot. Arról szól, hogy mi lenne, ha Isten egy lenne közülünk. Nem Istent akarja kigúnyolni, már sok vallásos ember először azt hitte, hanem inkább azt kérdezi, hogy hogyan viszonyulnánk Istenhez, ha emberként találkoznánk vele. Hogy felismernénk-e, tudnánk-e szeretni, hinnénk-e benne, tudnánk-e vele beszélgetni. Erik Bazilian írta egyébként a Hooters-nek az embere. És hát nem azt mondom, hogy Isten egy csavargó, hanem a dal inkább az emberi szenvedésről és a Isten közelségéről szól. Ezt mondta erről a dalról. Egyébként egy 1994-es.
0: Igen, akkor még húsfér élő zenészek voltak.
1: Dal volt ez, igen.
0: És mivel én zenéltem, szerettem is egyébként ezt a notát, köszönjük a gondolataidat. Hát 1703-ban zászlót bont a kuruc felkelés. Második Rákóczi Ferenc és Bercsényi Miklós május 12-i keltezése kiadja a breznai kiáltványát, és elkezdődik a Rákóczi szabadságharc. Hát erről is, meg az azt követő időszakról is nyereségek, veszteségek, egyáltalán értékelni az azt követő helyzetet. Hívtuk meg ELTE BTK egyetemi adjunktusát, Kökényesi Zsoltot. Szeretettel

0: köszöntünk ismételten a Mária Rádióban. Szervusz Zsolt, jó reggelt!
1: Reggelt, szervusz, köszönöm szépen, hogy itt lehetek, szeretettel üdvözlöm a hallgatókat is.
0: Igen, egyszer már személyesen jártál itt a rádióban, és egy, azt hiszem, hogy Mária Terézia kapcsán beszélgettünk. Zsolt, hát bevezettem a napi témát. Ugye az első kérdésem az az lenne, hogy kérlek kicsit fejtsd ki a szabadságharc kirobbanásának az okait, a hazai és nemzetközi körülményeket.
1: Rendben, köszönöm szépen. Hát igen, hazai és nemzetközi körülmények, talán ez egy két dimenzióként kezelhető probléma. Kezdjük először a hazaival. Igazából, hogyha a KH-tól indulunk, akkor azt mondanám, hogy az alapvető indító ok az ország oszmánoktól való felszabadulása, a visszafoglaló háborúk sikere nagyon nagy mértékben járult hozzá a szabadságharc kirobbanásához, ugyanis a visszafoglaló háborúknak tulajdonképpen a sikerét a Habsburg udvar tulajdonképpen politikai szempontból is igyekezett a saját hasznára kamatoztatni, saját javára kamatoztatni, és ez tulajdonképpen megbontotta, vagy megbillentette az uralkodói udvar és a rendek közötti érzékeny politikai hatalmi egyensúlyt. Hogyha dióhéjba kellene összefoglalnom ezt a történetet, akkor azt mondanám, hogy az 1687-es pozsonyi országgyűlés, ez egy nagyon fontos eseményt jelentett, amikor is a magyar rendek lemondtak a szabad királyválasztási jogukról, az aranybulla ellenállási záradékáról, illetve ezt követően aztán számos rendi sérelemre adott okot a Habsburg kormányzat. Ekkor szervezték meg az új szerzeményi bizottságot, amelynek az volt a funkciója, hogy az újonnan visszaszerzett területeket csak egy bizonyos fegyverváltság, illetve dokumentumokkal való igazolást fejében juttatta vissza korábbi tulajdonosaiknak, amiért azért nem egy könnyű helyzetet teremtett a magyar nemesek, kisnemesek számára. Növekedtek ekkoriban az adóterhek is, és ezek tulajdonképpen egyre inkább fokozták az elégedetlenséget a magyar társadalom bizonyos szegmenseiben, és hát ez vezetett előbb 1697-ben a hegyalja felkeléshez, amit aztán hamar levertek a Habsburgok, de később aztán volt ennek egy kezdődő Rákóczi mozgalomnak hát egy felső, egy elit felől érkező szintje is, ahol Bercsényi Miklós, második Rákóczi Ferenc, illetve hát az ő hozzájuk tartozó magasabb státuszú személyek is igyekeztek már elégedetlenségüknek hangot adni. Egyébként, hogyha már az évfordulóknál tartunk, akkor érdemes megjegyezni, hogy most idén ünnepeljük már II. Rákóczi Ferenc születésének a 350. évfordulóját is, úgyhogy ez ilyen szempontból is különösen aktuális mindezekről a dolgokról beszélnünk. Illetve hát, hogyha még a kérdésre visszatérünk, a külföldi dimenzióról is érdemes pár szót ejteni, ugyanis a Rákóczi szabadságharc számára hát túl sok esély nem jutott volna, illetve hát valószínűleg II. Rákóczi Ferenc sem fogmatotta volna ki a felkelését, hogyha a külpolitikai körülmények nem lettek volna kedvezőek magyarországi mozgalom számára, ugyanis 1700-ban elhunyt II. Károly, az utolsó spanyol Habsburg uralkodó, és ezt követően kirobbant a spanyol örökösödési háború, így a Habsburgok két fontos harcra készültek. És tulajdonképpen ez volt az, ami fajta garanciát jelentett a Rákóczi, illetve követői számára, hogy valóban ezzel azért egy hosszabb ideig elhúzódó és kellő külpolitikai támogatottsággal rendelkező mozgalommal fejlődhessen.
2: Így aztán elérkeztünk ahhoz, hogy ugye a szatmári béke lezárja a szabadságharcot, de ugye ez nem jelentette Magyarország teljes leverését vagy jogainak eltiprását. Mi történt itt a magyar fél és III. Károly között?
1: Pontosan így van, valóban a Igazából azt is mondhatnánk, hogy illetve a kutatás úgy is szokott hozzáállni a kérdéshez, hogy a Rákóczi szabadsághoz annak ellenére, hogy végül békét kellett kötniük a felkelőknek, és minden kívánságukat nem tudták megvalósítani, ennek ellenére egy sikeres felkelésnek tekinthetjük, ugyanis a szatmári béke egy valóban kompromisszumokon alapuló békerendszert jelentett, ami hosszú távon megágyazott az ország további fejlődésének. Igazából a szatmári béke hát lényegében amnestiát biztosított azon felkelők számára, akik hűségesküt tesznek az uralkodó számára, tulajdonképpen egy tiszta lapot, tabularázát biztosított a korábbi felkelők számára, még akár Rákóczi számára is biztosított volna, de hát természetesen a fejedelem nem élt ezzel a lehetőséggel, ő, illetve bizonyos követői ugye emigrációba vonultak, és igazából azt mondhatjuk, hogy a szatmári békével tulajdonképpen két fontos kompromisszumot kellett a magyar rendi oldalnak meghoznia, elviselnie. Az egyik az, hogy továbbra is a Habsburgok maradtak a trónon, a másik pedig, hogy a magyar királyság és az erdélyi fejedelemség egyesítésére nem került sor. Ezen kívül azonban valóban egy közös érdekeken alapuló rendezés jött létre. Ebben nagyon fontos azért harmadik Károly magyar királynak, tehát az utolsó férfi Habsburg uralkodónak, aki ugye még nem Habsburg lotaringiai volt, a talentumát, politikai tehetségét is megemlíteni. Ő nem csak a béke találkozásában játszott azért fontos szerepet, hanem abban is, hogy hosszú távon érvényre juttatta, betartotta ezt a békét és ennek a szellemiségét. Igazából azt mondhatjuk, hogy ő szakított az apja által képviselt centralizációs politikával, de sokkal finomabb eszközökkel kormányzott, és igazából alatta már megint egyfajta konjunktúra, mind társadalmi, gazdasági vagy akár politikai értelemben is, és azt láthatjuk, hogy a magyar királyságnak az integrációja tulajdonképpen a Habsburg monarchiába új szintre lép, és ekkor kezdődik meg tartós módon az ország újjáépítése, amire nagy szükség volt, tehát a több mint 150 éves oszmán jelenlét miatt. Dióhéjba kellene válaszolnom, akkor ezeket a szempontokat emelném itt ki.
0: Hát és nyilván az mindenképpen nyeresség volt, hogy még a Habsburg segítséggel is, de sikerült a törököt kiúzni az országból, így ahogy te is mondtad, ugye több mint 150 évig volt, szakadt három felé az ország, még ott a Temes közbe valameddig ott voltak, de gyakorlatilag felszabadult az ország, ugyanakkor meg egy másik hatalom érdekeit kellett kiszolgálnunk, a magyar önálló magyar államiság az nem mondható volt, viszont voltak nyereségei ennek a szabadságharcnak, ugye rendi országgyűlés alakulhatott magyar érdekérvényesítéssel, és hát ennek kapcsán is, meg a 1711 utáni politikai folyamatokat is egy kicsit kérlek értékel, de egy pár percünk maradt még, Kuruc Laban szembenállás szempontjából is.
1: Jó, hát köszönöm szépen. Hát ez egy fontos probléma, ugyanis ugye nagyon sokáig a magyar történetírásban is végighúzódott ez a Kuruc-Labanc szembenállásnak, szembeállításnak a problematikája. Ezeket a terminusokat, fogalmakat ugyan a kortársak is használták, azonban hogyha kellő reflexió nélkül kezeljük őket, akkor igencsak félrevezetőek lehetnek. Tulajdonképpen egy ilyen azt a képet erősítik, mint hogyha a kurucok az igaz magyarok, a labancok pedig a nemzet elárulói, kihasználói lettek volna. Azonban azért azt láthatjuk, hogy a a korabeli helyzet ennél jóval komplexebb, összetettebb volt. A Rákóczi szabadságharc is, az új kutatások egy része úgy viszonyul hozzá, hogy egyfajta polgárháború is volt tulajdonképpen, ugyanis a Rákóczi szabadságharc közel sem volt a magyar társadalom szempontjából olyan egységes, mint az 1848-49-es forradalom és szabadságharc. Itt azért azt láthatjuk mondjuk akár forgácsok, eszterháziak, vagy más családok esetében is, hogy a família egyik ága, egyik bizonyos tagjai az egyik oldalon, bizonyos tagok a másik oldalon helyezkedtek el. A nyugat-magyarországi régió, illetve a Bécshez közelebbi, a felvidék nyugati részét jelentő térségeknek a vezetői tulajdonképpen mindvégig megmaradtak az udvar hűségén. Horvátország, amivel már régóta, évszázadok óta personálunióban állt az ország, szintúgy lojálisak maradtak az uralkodóhoz. Tehát itt azért ez egyfajta polgárháborús színezete is volt ennek a harcnak, úgyhogy itt egyáltalán nem lehet azt mondani, hogy itt egy emberként harcolt volna a magyar rendi társadalom az udvarral szemben. Illetve hát még azt emelném ki, hogy a labancok sokáig, vagy a labancnak titulált személyek sokáig a kutatás árnyékában maradtak, pedig köztük is hát rengeteg államférfit azonosíthatunk, mint mondjuk a szatmári békében kulcsszerepet játszó Pálffy Jánost, az utolsó nemzeti nádort, Batthyány Lajost, vagy az ő öcsét, Batthyány Károlyt, aki második Józsefnek lesz aztán később a nevelője. Tehát itt nagyon sok olyan név, olyan történet marad árnyékban, amiről fontos lenne beszélni, és jó lenne, hogyha minél inkább a történeti köztudatba is bekerülnének ezek az információk.
0: Kökényesi Zsoltot hallottuk, ELTE BTK Egyetemi adjunktusát. Nagyon szépen köszönjük, hogy rendelkezésre álltál ismételten, és a jövőben is hasonló témákban majd szeretnénk keresni. Isten áldjon.
1: Köszönöm szépen is a lehetőséget. Magánéletet is. Még a legjobbakat kívánom én is. Szervusztok.
0: Minden jót.
2: Köszönjük szépen, szia.
0: Hogy érezted magad műsorba, Viktor?
2: Végig pezsegtem.
0: Helyes. Hát nagyon szépen köszönjük a Mensáros Péter technikusi szolgálatát.
2: Üdvözöljük újra a fedélzeten.
0: És Viktor, neked is köszönöm. Legközelebb május 26-án leszünk, ha minden igaz, Szalka Mihály atyával a társaságunkban. És hát köszönjük a mai figyelmüket a kedves hallgatóknak is, gondviselő mennyei atyánk kegyelmében bízva. Szeretettel és tisztelettel köszönjük, hogy ma is velünk tartottak.
2: És köszönjük szépen a hallgatóink adományait, amely nélkül ez a műsor nyilván nem jöhetett volna létre. Úgyhogy
0: feltámad Krisztus. A Jézus Krisztus. Szép napot.

0: Reggeli magazin műsorunkban a Mária Rádió híreit hallják.
1: Kedves hallgatóink, önök a Mi Rádiónk híreit hallják, a mikrofonnál Mensáros Péter. A május 12-i, vagyis a mai aktuális című műsorunkban 8 óra 30 perctől, vagyis a Mi Rádiónk hírei után hallható az örökimádásról készített interjúnk, melyet műsorvezetőnk Patkoló Éva készített. Az örökimádás magyarországi szervezőjétől, Medgyessy Zsuzsától megtudhatjuk, hogy mi az örökimádás forrása, mik a gyümölcsei, és miért ez a legerősebb fegyvere a katolikusoknak a szellemi harcban. Május 14-én csütörtökön, 21 óra 5 perckor ismét jelentkezik a Hit a művészetekben című műsorunk. Csányi László vendégei ezúttal, Csányi Valéria, a Magyar Állami Operaház karmestere, karvezető, korrepetítor, és Kassai István, Lisztdíjas zongoraművész, érdemes művész, az Erkel Ferenc és a Hubay Jenő Társaság alapító elnökségi tagja, akik a Magyar Művészeti Akadémiai tagjai lesznek. Május 13-án, 14-én, 15-én, vagyis kedden, szerdán és csütörtökön a Mariaton műsorfolyamot hallhatják. A határon túli magyar hívek számára a Mária Rádió az egyetlen magyar nyelvű evangelizációs rádióadó, közösséget épít, közkincsé téve a helyi hitéleti, kulturális, szellemi és lelki értékeket. Ennek legfontosabb eleme az anyanyelven hangzó imádság. Délvidéken drámai méreteket ölt az elvándorlás a magyar lakta területekről. A felvidéki Mária Rádió az utóbbi évek folyamán tudott először sugárzási frekvencia jogosultságokat szerezni a magyar lakta területeken. Azonban a fenntartási költségek már a fennmaradásukat veszélyezteti. Kérjük a hallgatói család tagjait, tegyünk tanúságot arról, hogy a több mint 100 éve elszakított magyar lakta területek a szeretet által újraegyesíthetők. Május 13-án, 14-én és 15-én reggel 7 óra és este 21 óra között várjuk hívásaikat a 061-999-4430-as adományvonalunkon. Köszönjük, ha anyagilag vagy imáival ön is hozzájárul az összefogáshoz. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Rádió.
1: Kedves hallgatóink! Patkoló Éva beszélgetése következik Meggyesi Zsuzsával, az örökimádás mikéntjéről, forrásairól és gyümölcseiről.
2: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió stúdiójában Meggyesi Zsuzsát, akivel az örökimádás mikéntjéről, forrásáról és gyümölcseiről fogunk beszélgetni.
3: Jó napot kívánok, dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen! Mielőtt rátérnénk az örökimádás témájára, előbb azt tisztázzuk, hogy mi is az örökimádás.
3: Az örökimádásnak hívjuk, amikor az Urat, az oltári szentségben jelenlévő Jézust éjjel-nappal imádjuk 0-24 órában, szakadatlanul, és ezzel egy kicsit a mennyországba lépünk, mert a mennyországban is ugyanezt fogjuk tenni, szüntelenül, folytonosan imádjuk az Urat, és tulajdonképpen ezzel lehozzuk a mennyországot ide a földre, ahol örök imádás van, ott gyakorlatilag tényleg ez történik.
2: Önt katolikus körökben az örök imádás magyarországi apostolának is szokták nevezni. Miért kapta ezt a titulust?
3: Mert nekem nagyon szívügyem ez, hogy ne csak gazdag réten legyen, és nagyon-nagyon hiszek benne, hogy ez a virrasszatok és imádkozzatok, mert nem tudjátok se a napot, se az órát, hogy ezt komolyan kell venni. És megyek, most már jó pár helyre meg szoktak hívni, és erről szoktam így beszélni, és buzdítani az embereket, és úgy elég jól szokott ez sikerülni, ez a buzdítás, és talán ezért kaptam ezt a titulust.
2: Mikor kezdte el ezt?
3: Hát itt az örök imádás, az 2018-ban kezdődött, tehát már 8 éve csináljuk, de ez a vágy, meg ez a, hogy ezt muszáj csinálni, az előtte egy pár évvel kezdődött, amikor 2-3-szor is ugyanazt álmodtam, hogy jön egy hatalmas cunami, és megállíthatatlan, és akkor fölmászom a templom torony tetejére, és akkor megállítjuk ezt a cunamit. Nem tudtam, mi ez, de így évekkel utána már rájöttem, hogy egy ilyen szellemi cunami, ami közeledett, vagy közelít Magyarországhoz, sőt, már benn is van, és sokszor mellé még eszembe jutott a Domboszkó látomása, az oltári szentség és a szűzanya, hogy ez a két eszközzel a hajót, azt az egyház hajóját lehet majd átvezetni a jobb életbe. Tehát, hogy az oltári szentség és a szűzanya az csak a katolikus egyházban van meg. És ez olyan erős volt, ez a vágy, és ez a küldetéstudat, vagy nem tudom, hogy mondjam, hogy akkor az akkori plébánosomnál próbáltam ezt megszervezni, de az teljesen ellenállt ennek. Megírtam is, emlékszem neki e-mailt, hogy atya, térdre Magyarország, nem tudom miért, térdre kell borulnunk, és imádkoznunk, mert nincs más út, nem tudjuk másképp megállítani ezt az őrületet.
2: Mi a célja az örök imádásnak? Lehet, hogy része ez annak a szellemi harcnak, ami most körülvesz bennünket. Ne menjünk messzire, csak Ukrajnában, már több mint negyedik éve tart a háború, a testvérháború, és emberi eszközökkel valahogy képtelenség rajta úrrá lenni, és békét teremteni.
3: Hát ez biztos, hogy az örök imádás az a szellemi harcnak a része, és egy nagyon erős szellemi fegyver, ami csak a katolikusoknál van meg, ha belegondolunk. És itt szívesen idézném II. János Pál pápát, 76-ban mondta, a legnagyobb történelmi összeütközés közepében vagyunk, amit az emberiségnek valaha is át kellett élnie. Azt gondolom, hogy a keresztény társadalom nagy része nincs ennek tudatában. A leghevesebb harc folyik az egyház és az antikrisztus, az evangélium és az antievangélium között. Ez beletartozik Isten tervébe, próbatétel, amelyet az egész egyháznak végig kell csinálnia. Mondta ezt 76-ba.
2: És azóta is.
3: Hát és ez azóta is tart, azóta is erősödik, de ez beletartozik. Tehát Jézus megmondta, hogy a követőjémet üldözni fogják, az egyház az Krisztus teste, és most Krisztus teste az egyházban keresztúton többek között.
2: Ehhez a szellemi harchoz honnan tudunk erőt meríteni?
3: Hát az oltári szentségből. Tehát az oltári szentség nélkül nem tudjuk megvívni ezt a harcot. Tehát, hogyha nem imádkozunk, ugye, és böjtöljetek, és imádkozatok, mert ezt a fajtát csak imával és böjtel lehet leküzdeni, ez pontosan erről szól. Hogy imádkozni, böjtölni kell, az ortális szentség előtt ülni, azt hiszük, hogy nem történik semmi, pedig ha mi ott ülünk, alázatosan letérdelve az ortális szentség előtt, hogy Uram, ez túlmegy rajtunk, nem tudjuk, megoldhatatlan, akkor az Isten cselekedni fog.
2: De csak akkor, hogyha ezt elengedjük.
3: De csak akkor, ha ezt alázattal bevalljuk, hogy ez túlnő rajtunk, elengedjük és odaadjuk az Úrnak.
2: És miért kell 0-24-ben imádni? Miért nem elég egy pár óra? Nagyon jó példát mondtál az Országos Lelkipásztor Intézet napjain, az előadásodban.
3: A Mózes kitárt, ezt sokszor szoktam idézni, mert ez tényleg úgy van, hogy ugye Mózesnél is, amikor az amalekiták ellen küzdöttek a zsidó nép, hát egy hatalmas túlerővel voltak szemben. De amíg Mózes kitárt kézzel imádkozott, addig a kicsi kis zsidó hadsereg győzött, de amint leeresztette a kezét, utána az amalekiták győztek. Tehát ez nagyon jó példája annak, hogy nem baj, ha kevesen vagyunk, csak legyen nagy hitünk, és imádkozzunk. És akkor, tehát az egész Biblia, az Ószövetség arról szól, egy maroknyi sereg, aki ragaszkodott a hitéhez, az Istenéhez, legyőzi a hatalmas túlerőt.
2: Mik a gyümölcsei az örök imádásnak?
3: Nagyon sok gyümölcse van, először is talán így egyéni szinten is a békesség, amit így a szívünkbe kapunk, tehát, hogy egyre nehezebb úgymond kihozni a sodrunkból minket, vagy a körülöttünk lévő a körülmények, az események. Úgy gondolom, hogy aki rendszeres szentségimádó, az át tudja adni az Úrnak ezt, és hát nem vesszük le a szemünket az Úrról. Tehát azt veszem észre, hogy most mosogatás közben is szentségimádok. Tehát, hogy ez az isteni jelenlét, ez megmarad akkor is, amikor már nem ülök ott a kápolnában az oltári szentség előtt. És ez így mindenre vonatkozik. Én nagyon sok atoszi szerzetesekről olvastam, és ugye azok aztán nagyon imában, bőjtben vannak, és itt az egyik kolostorban földrengés volt akkor éppen a körülöttük, és mozogtak a falak, a csillár, minden, és az 50 szerzetesből 3 ugrott fel, hogy földrengés van. A többi folytatta az imáját, és abszolút nem zavarta. Tehát talán ezt tudom mondani, hogy ha így az Úrban vagyunk, akkor tudatosul bennünk, hogy Isten a mi életünk ura, és a történelem ura is. Tehát csak az történhet meg, amit Isten megenged.
2: Úgy tudom, hogy voltak olyan tapasztalatok, hogy ott, ahol egy nagyobb közösség imádta az oltári szentséget, ott teljesen megváltozott a légkör is.
3: Ez igaz Gazdagrétre is. Tehát aki oda megy, vagy belép a kápolnába, megérzi ezt a jelenlétet. Tehát azért gyakorlatilag már több mint 8 éve imádjuk az Urat ott. Ez érezhető. Nagyon sok gyümölcse van a kurzíló közökség, ahogy kivirágzott, akkor elkezdtünk lelki gyakorlatokat szervezni Gál Péter atyával, Margarita nővérrel, és ilyen több száz fős részvétellel. Tehát nagyon sokan jönnek, és nagyon szeretik, tehát, hogy még miért kell 0-24. Hát az egyik a Mózes kitárt karja, a másik pedig az, hogy ugye az előző másik plébá azt mondta, hát miért szerveznénk örök imádást, amikor azon a csütörtök 7-től 8-ig azon sincs szinte senki. Hát mondom, atya, lehet, hogy éppen a gyerekeket rendezi, kaját főz, egyetemen van, tanul, dolgozik, bármi, de mondom, atya, ha biztosítjuk a 0-24 órás szentségimádást, akkor fognak jönni. És aztán most meg látjuk. Hát a fiatalok 10 és éjfél között, 10 és éjszaka egy között jönnek. Nagyon sok fiatal jön. Ő akkor ér rá. Nagyon sokszor éjszaka csönget be. És ezért kell a másik ok, hogy 0-24-es örökimádás legyen, hogy mindenki megtalálja maga kis idejét, és jönnek, és szeretik, egész Budapest környékéről jönnek, mert tudják, hogy itt nem kell megnézni a templom honlapján, hogy na, mikor egy héten, melyik órában van szentségimádás, hanem mindig lehet jönni.
2: Nagyon érdekes külföldi példát is mondtál az előadásodban, az Országos Lelkipásztori Napokon, valami olyasmit, hogy ott a légkör is, és az emberek is, és minden megváltozott, ahol ezt rendszeresen imád.
3: Igen, tehát ott egyszerűen tényleg azt tudom mondani, hogy hogy lehozzuk a mennyországot. A mennyországban éjjel-nappal angyalok és emberek imádják az Urat, folyamatosan leborulva imádják, ugye ez benne van a Szentírásban is, és ahol éjjel-nappal imádjuk az Urat itt a földön, egy-egy kápolnában, ott tényleg a környék is megszentelődik. Az emberek is megszentelődnek, meg a környék is megszentelődik. Hát a gyümölcseiről talán még annyi, hogy ez a sok lelki gyakorlat, ez mindennek a gyümölcse, mert például a Margarita nővér is, én hívtam meg, írtam Németországba, hogy jöjjön ide hozzánk is, és amikor így megtudták, hogy örökimádáson, akkor rögtön igent mondott. Tehát nekik ez alap, tehát attól ilyen sikeres a missziójuk, mert ő náluk is örökimádás volt 0-24 órában, amíg ők járták az országot, meg a Európát, meg nem tudom én hova mentek, mind 0-24 órában ott imádkoztak mögöttük.
2: Mit kell tudni Margarita nővérről? Úgy tudom, hogy ő egy hindu nővér, hindu származású.
3: Hindu származású, de római katolikus apáca, és egy német pappal, Huber atyával járja. Európában, Németországban volt a központjuk hosszú-hosszú évekig, de most Szombathely mellett kaptak helyet, és most már itt van Magyarországon a székhelyük, és innen járnak ilyen csillagszerűen helyekre. Most is jönnek majd szeptemberbe hozzánk.
2: Úgy tudom, hogy Magyarországot különösen fontos helynek tartják.
3: Nagyon fontos helynek tartják valamiért. Ugye a Margarita nővér úgy fogalmazott, hogy itt még talált élő hitet, és ezért szereti Magyarországot. Úgyhogy hát remélem, hogy ezen a téren nem fog csalódni bennünk, és tényleg próbáljuk életben tartani a hitet. Remélem.
2: Igen, mert ő ugye Németországban ténykedik, és ott már...
3: Ott ténykedett, most már elköltözött onnan, elköltözött. De végleg itt vannak Magyarországon.
2: Végleg itt vannak. Mert igen. Ott már azért kevés hitet talál
3: hát Németországban. Hát igen, pontosan ezért jöttek.
2: Ugye inkább templomokat bontanak. Meg
3: hát igen, igen, meg hát ugye ott azért az egyházban, meg a papságban is azért nagy problémák vannak, és ezért is jöttek ide Magyarországra, mert itt még látnak reményt. Hát egy kedves gyümölcs, amit nagyon szeretek, hogy már negyedik éve úgy megyünk családos táborba, hogy én egy nappal előbb lemegyek, és csinálok egy szent sátort, ahol az eukarisztia kint van, tehát ugyanúgy szentségimádni lehet, bármikor be lehet menni az oltári szentség elé, és nagyon szeretik a gyerekek, a szülők is, akkor a szülők ugye akkor van idejük, és bemennek, és ez nagyon bejött, tehát most már ez egy ilyen hagyomány, hogy szent sátor, vagy ha találok egy kicsi helyet, akkor egy helységben csinálom meg, de csinálok kápolnát. Mire ők megérkeznek, addigra ott van az oltári szentség, és abban várja Jézus őket.
2: Gyerekeket rá lehet erre venni? Mert rá a gyerekek lehet. Izgágák, ugye nyugtalanok, izelnek,
3: lehet. Mozog. Hát az esti mesét ott szoktuk mondani az oltári szentség előtt, és akkor úgy elvannak, de láttam, hogy besündörögnek csendes pihenő alatt is, beülnek. A gyerekek azok nagyon érzékenyek, nyitottak.
2: Fogékonyak erre?
3: Nagyon, nagyon, nagyon. Erre egy saját kis csodát, még ha belefér, elmondanék, hogy azért néha én is kételkedek, hogy most benne vagy, Uram, az oltári szentségben nem vagy benne. És ezt így elmondtam egyszer pár éve az Úrnak, akkor 4 éves volt az unokám, és mondom, valamit mutass, hogy biztos benne vagy. És akkor minden nap megyek az óvodába értük, és utána megyünk a kápolnába, az örökimádó kápolnába, egy kicsit így leülünk csöndbe, amíg bírják. És akkor ez 4 éves volt, megyünk be, így fölnéz nagy kerek szemekkel az oltár, azt mondja, jaj, azt mondja, miért mosolyog, miért van keze, miért van lába? És akkor az Úr a kis ártatlan gyereken keresztül válaszolt, hogy igenis benne vagyok. Most csináltunk, áprilistól kezdődött egy kismamáknak, kisbabákkal szentségimádás minden csütörtökön 10-től 11-ig, akkor hozhatják a babákat, nem baj, hogyha a babák hangoskodnak, és akkor az anyukák imádkoznak közben, ez is egy új kezdeményezés, és ez is így az Úrtól jött, hogy jöjjenek a babákkal, napozzanak ott az Isten szeretetében.
2: Rengeteg emberben aggodalom, félelem van most a háborútól, a jövőtől. Hogyan tudjuk a lelki békénket, nyugalmunkat visszaszerezni? Segít ebben az oltári szentség?
3: Feltétlenül, hát ha most a bizonyjáros példát mondom, ugye akkor, amikor ott háborgott a tenger, és ameddig Péter a Jézusra nézett, addig a bizonyárt, vagyis a háborgó tenger fölé emelkedett. Hogyha hisszük, hogy Jézus velünk van, már pedig velünk van az oltári szentségben is többek között, de mind a 7 szentségben velünk van, hát itt, Itt egyértelmű, hogy akik rendszeresen szentségimádnak, rendszeresen imádkoznak, azok felül tudnak kerekedni, akármilyen óriási a probléma, mert így tudunk a vizen járni Jézussal együtt. De amint levesszük a tekintetünket az Úrról, és elkezdünk a problémákon aggódni, akkor, és a Szilágyi Szabolcs atya mondta még így pár hete, hogy ha valaki több időt szán a politikára és az aggódásra, mint az imádságra, az oltári szentségre, ottól valami baj van. Tehát ezt nagyon jól megmondta. Tehát nekünk ezen a mi szintünkön, az egyszerű hívő szintjén imádkozni kell. Engesztelni, böjtölni, imádkozni azokért, akik még nem találtak rá az Úrra, azokért, akik bűnben élnek, akik téveigésben, tévedésben élnek. A mi dolgunk engesztelni, imádkozni. Hát plusz még Magyarországnak külön feladata az engesztelés. Nem csak a magunk, hanem az egész világ bűneiért. Ebbe bele kellene állni, és akkor csodák történnek.
2: Ennek része a Szent Anna réten lévő kápolna is?
3: Feltétlenül, igen, igen. Ennek a része a Szent Anna réten lévő kápolna, igen. Oda szerveztem már többször ilyen 24 órás szentségimádást, így a nagy szűzanya ünnepeken, és az feltétlenül a rész. Hát Natália nővérnek ugye megmondta a szűzanya, hogy engesztelnünk kell, és ebbe kellene beleállni.
2: És ezt még mikor mondta?
3: Hát még mikor, még a második világháború előtt mondta.
2: És sajnos ez azóta is aktuális.
3: Hát sajnos ez azóta is aktuális, mert nem igazán hallgattunk rá. Tehát nem álltunk bele rendesen ebbe, vagy csak kevés ember.
2: Sok Isten szerető ember sem tudja sokszor megkülönböztetni a jót a rossztól, tehát sok keresztény sem. Ez hogy lehetséges?
3: Hát úgy lehetséges, hogy ha nem vagyunk imában, és nem szánunk időt az Úrra, akkor nem tudjuk megkülönböztetni a jót a rossztól.
2: Tehát hiába jár misére, templomba?
3: Az nem elég. Úgy gondolom, hogy az nem elég. Plusz kérni kell imában a megkülönböztetés ajándékát, és minden döntés előtt, minden komolyabb döntés előtt, hogy erre vagy arra megyek, vagy választok, vagy bármit, minden komolyabb döntés előtt le kell ülni, hívni a Szent Lelket, és őt kérdezni, hogy te mit csinálnál, Uram? Azt szoktam mondani, amikor elmegyek így örökimádásról beszélni, hogy annak idején, amikor ugye a Szent Család elment bemutatni a kis Jézust, és bemutatni az áldozatot. Ki az, aki fölismerte, hogy az a kis Jézus? Anna prófétanő, aki egész életét a férje halála után, ugye írják, hogy megvédült nagyon korán, a templomban töltötte, és a Simeon, aki szintén egy imádkozó ember volt. Ők ketten ismerték föl, a farizeusok, akiknek bemutatták az áldozatot, vagy senki más nem kiáltott föl, hogy hurrá, itt van a Mesiás. Csak az, aki imában van, és nagyon komoly, kőkemény imában. Tehát ugye írták annáról, hogy egész életét ott töltötte a templomba.
2: Hány helyen van most örökimádás Magyarországon?
3: Hát ahol a 168 óra le van fedve imádkozóval, olyan 3 van. Itt Gazdagréten, Sopronban és Győrben. Aztán Piliscsabán van 0-24 órába, tehát az nap minden szakával lehet menni szentségimádni, de nincs konkrétan imádkozóval lefedve minden óra. Éjszakai órák azért vannak még üresek. Illetve Vácon indult az első örökimádás, az 2014-ben úgy tudom, de ott a Covid után nem tudták visszaállítani az éjszakai szentségimádást, ott reggel 7-től este 10-ig van most, és csütörtökön van egész éjszaka. Sok helyen próbálkoznak már, több órás, meg esetleg egy-egy héten egy nap szentségimádás, sok helyen próbálják, de ez így ez az örökimádás, ezt még így ezen a 3 helyen van, ahol le is van fedve.
2: Ugye a célotok az, hogy Magyarországot behálozzák az örök imádó kápolnák.
3: Hát ez az én nagy álmom, igen.
2: Igen, a nagy álom. Milyen akadályai vannak ennek?
3: Hát több akadálya is van ennek. Például van, amikor a papok nem igazán egyeznek ebbe vele, mert azt hiszik, hogy több munkával jár, mindig elmondom, hogy a papnak, a plébánosnak nem jár több munkával, annyi a dolga nálunk is a plébánosnak vele, hogy havonta kicseréli az oltári szentséget. Mondjuk kell egy külön helység, ahol nincs mise lehetőleg, tehát egy külön helységet biztosítani kell, az is sokszor korlát. Aztán szoktak aggódni a papok amiatt is, hogy ugye ilyenkor megyünk akvirálni a környező templomokba, a környező településekre, és akkor, ja Istenem, majd elszipkázzák a híveimet az örök imádó helyre. Ez sem igaz, mert innen is járnak mindenféle környékről, de attól még a plébániája nem itt van, aki mondjuk Török Bálinton lakik, nem fog ide szokni. Tehát ettől se kell félni.
2: Esetleg a szervezéstől is félnek? Egyébként is leterheltek?
3: Hát lehet, hogy a szervezéstől is félnek.
2: Azt kivégzi, hogy gondolom van egy táblázat, és akkor...
3: Hát van azt... egy táblázat, de nem nehéz ez. Én csinálom meg még egy hölgy, ketten csináljuk. Tehát a 168 órából 140 órának van fix gazdája, csak akkor szólnak, hogyha beteg vagy elutazik.
2: Ami azt jelenti, hogy megvan, hogy abban az órában ki lesz, és
3: igen,
2: akkor minden órában...
3: Igen, hogy a hét melyik órájában, azt ő vállalja, hogy minden héten abban az órában oda megy imádkozni. Van 28, úgymond betöltetlen óra, azt hétről hétre kiadom, és azt hétről hétre elviszik ilyen alkalmi vállalók, akiknek nem olyan az életritmusa, hogy be tudna vállalni egy fix órát, de azt mondja, hogy jövő héten viszont ezt és ezt bevállalom. Tehát mindig le van födve mind a 168 óra. Nem nagy munka, sőt, már egyik testvér Sopronból, azt hiszem, csinált rá egy számítógépes programot is, hogy rá lehet menni a programra, megnézi magának, hol van üres óra, beírja, és akkor látja a rendszer, tehát...
2: Papot mentesíti akkor ez.
3: Hát ezt a hívek csinálják mindenhol. Az örökimádást a hívek csinálják, vagy hogyha részleges szentségimádás van, azt is a hívek csinálják.
2: Szoktatok konferenciát is szervezni.
3: Igen.
2: Hogy zajlik ez? Mi a
3: hát kétszer menete? Csináltam már ilyet, amikor összehívtam azokat a szervezőket, akiknél már van örökimádás, és kértem mindenkit, hogy hívják azokat, meg én is hívtam, akiknél részleges a szentségimádás, de vágyuk, céljuk az, hogy kikerekedjen 0-24 órára. Hát az első alkalommal voltak, vagy 50-en, tavaly már... szerintem legalább 100-an voltak. És akkor tanúságot tesznek, hogy hogy alakul a szervezés, a kis helyi csodákról, meg hát egymást buzdítjuk, segítjük, akkor ajánlották föl ezt a programot is, hogy ingyen odaadja ez a számítógépes testvér, hogy ingyen odaadja a programot. Tavaly már meghívtam a Husztoló Feudó atyát, aki Európában már vagy 100 örökimádó kápolnát csinált, és ő tartott előadásokat, tanításokat ezzel kapcsolatban. Az is nagyon élvezetes volt, nagyon szerették. Most is szeretnék egy ilyet csinálni majd augusztus végén, pont azért, hogy segítsük a többieket, akiknél még nem. Pécsen nagyon igyekeznek, ott már 70 óra le van födve a pécsi pálosoknál, ott is szeretnék majd az örökimádást, tehát most úgy látom, hogy megmozdultak az emberek, és szeretnék ezt. Én mindenkit buzítok rá, hogy óriási kegyelem forrása.
2: Köszönöm szépen Megyesi Zsuzsának az elmondottokat, és sok áldást kívánok a missziótokra.
3: Köszönöm szépen.
1: Kedves hallgatóink, Önök Patkoló Éva beszélgetését hallották Megyesi Zsuzsával az örökimádás mikéntjéről, forrásairól és gyümölcseiről.

0: Hírek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Zürichben tartották az Európai Magyar Missziók vezetőinek konferenciáját. Leó pápa az Internacionale labdarúgóit fogadta. Újabb elemekkel bővült a Mini Magyarország Maket Park Szarvason. Jönnek a részletek, a szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Idén Zürichben rendezték meg az Európai Magyar Missziók vezetőinek konferenciáját május 4-e és 7-e között, tudósít a Magyar Kurír. Angliából, Ausztriából, Belgiumból, Csehországból és Németországból összesen 19-en jöttek össze. A rendezvény közös imával, majd pedig Mohos Gábor, a Szorvány Magyarság lelki pásztori ellátását koordináló püspök, Esztergom budapesti segédpüspök megnyitó beszédével vette kezdetét. A résztvevők a megbeszélések, közös imák mellett előadásokon is részt vehettek. A konferencia második napján került sor a missziók beszámolóira, amely mindig magában hordozza a hogyan tovább kérdést is. A résztvevők Flüei Szent Miklós lakóházát, remete otthonát és sírját is felkeresték. Svájc nemzeti kegyhelyén egy magyar emlékkeresztet is találtak a következő felirattal. A magyar hősöknek 1956. november. A jövő évi konferencia a tervek szerint Rómában lesz. Szombaton a Szent Atya az FC Internacionale Milánó vezetőit és labdarúgóit fogadta a konzisztóriumi teremben, abból az alkalomból, hogy története 21. bajnoki címét ünnepelte, tudósít a Magyar Kurír. Leó pápa beszédében gratulált a csapatnak, a vezetőknek, a szakmai stábnak, valamint a sok szurkolónak és támogatónak az elért eredményhez. A jelenlévőket arra kérte, hogy a siker ezen időszakában olyan példát mutassanak, amely különösen a fiatalok növekedését szolgálhatja. A Szent Atya kiemelte, hogy a bajnok labdarúgóknak nagy a felelősségük ebben, ahogy erre Szent II. János Pál pápa is rámutatott 35 évvel ezelőtt, amikor az Inter néhány képviselőjével találkozott. Akkor ezt mondta: törekedjetek arra, hogy sokan hitelességre és rendíthetetlen becsületességre találjanak bennetek. Újabb elemekkel bővült a Mini Magyarország Maket Park. A kalocsai érseki palota, a pécsi székesegyház, a hajmáskéri tüzérlaktanya és a péterváradi erőd részletgazdag maketje is megtekinthető mostantól a szarvasi Mini Magyarország Maket Parkban. Tudósít az MTI. A Tour de Hongrie nemzetközi kerékpáros verseny csütörtöki szarvast is érintő etapjára egy sajátos mini-túr élménnyel készülnek. A parkban apró zászlók mutatják a verseny útvonalát, így azok a látogatók, akik nem szeretnék a profikkal együtt hajtani a kilométereket, végig kísérhetik a mezőnyt sétálva. A több mint 2 hektáros park Magyarország építészeti nevezetességeit, történelmét és hagyományait mutatja be, amely folyamatosan újabb épületekkel bővül. 2015-től Erdély nevezetességeit, 2016 óta a Felvidék, 2017-től Kárpátalja és 2019-től az Őrvidék történelmi titkait és építészeti kuriózumait tekinthetik meg a látogatók. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Híreinkkel véget ért a Mária Rádió ma reggeli magazin műsora.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 9 óra.
2: A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.

0: ünnepeljük együtt az Eukarisztiát. Szent mise következik.
1: Szent misét közvetítünk a gyáli Szent István templomból. A szertartást Káposztási Béla atya celebrálja.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Az Úr legyen veletek. Húsvét 6. hetének kedreggeli szentmisében Zoltán elhunyt testvérünkért és Ronga Zsuzsanna elhunyt testvérünkért imádkozunk. Kérjük számukra Istentől irgalmat és az örök boldogság ajándékát. Testvéreim, szentmisénk elején most csendesedjünk el, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, kérjük Isten irgalmát életünkre.

Gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor is sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem azért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

0: Könyörögjünk. Mindenható Istenünk, a te kegyelmedből ünnepeljük Jézus feltámadását, kérünk tégy méltóvá minket a megváltás boldog örömére, ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Szent lecke az apostolok cselekedeteiből. A nép Pál ellenfeleinek biztatására Filippiben is Pál és Szilás ellen fordult. A bírák pedig letépték róluk a ruhát, és megvesztőztették őket. Sok ütést mértek rájuk, majd börtönbe vetették őket. A börtönőrnek meghagyták, hogy gondosan ügyeljen rá.

0: börtön ajtói tárva nyitva állnak, kihúzta kardját, és öngyilkosságot akart elkövetni. Azt hitte ugyanis, hogy a foglyok megszöktek. Pál azonban harsány hangon rákiáltott: ne tégy kárt magadban, hiszen mindnyájan itt vagyunk. Az őr világosságot kért, beruhant, és remegve borult Pál és Szilás lábához. Majd pedig kivezette őket, és ezt kérdezte: uraim, mit kell tennem, hogy üdvözüljek? Azok így válaszoltak: higgy az Úr Jézusban, és házad népével együtt üdvözülsz. Ezután hirdették neki és egész háza népének Isten igéjét. Ő pedig éjnek idején, még abban az órában megmosta sebüket, és rögtön meg is keresztelkedett minden hozzátartozójával együtt. Bevezette őket otthonába, és asztalt terített nekik. Az Istenbe vetett hit örömmel töltötte el őt és egész háza népét. Ez az Isten igéje. Uram, a te jobb kezed megszabadít engem.
1: Uram, a te jobb kezed megszabadít engem.
0: Ünnepellek, Uram, szívem mélyéből, mert meghallgattad ajkam igéit. Angyalaid előtt zsoltárt éneklek, magasztallak téged, Istenem. Uram, a te jobb kezed megszabadít engem. Szent nevedet mindig megvallom, irgalmadért és igaz voltodért. Amely napon hozzád kiáltok, hallgass meg engem, gyarapítsd az erőt lelkemben. Uram, a te jobb kezed megszabadít engem. Megszabadít engem a te jobb kezed, az Úr javamra dönti el ügyem. Örökké tart, Uram, a te irgalmad, nevesd meg kezed alkotásait. Uram, a te jobb kezed megszabadít engem.

Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent János könyvéből. Búcsú beszédében Jézus ezt mondta tanítványainak. Most elmegyek ahhoz, aki küldött engem. Senki sem kérdi közületek, hová mégy. De mivel ezt mondtam nektek, szomorúság tölti el szíveteket. Pedig én az igazságot mondom. Jobb nektek, ha elmegyek, mert ha nem megyek el, a vigasztaló nem jön el hozzátok. De ha elmegyek, akkor elküldöm őt nektek. Amikor eljön, meggyőzi majd a világot a bűnről, az igazságról és az ítéletről. A bűnről, mert nem hittek bennem. Az igazságról, mert az atyához megyek, és már nem láttok engem. Az ítéletről, mert a világ fejedelmét már elítélték. Ezek az evangélium igéi. Húsvéti idő utolsó heteiben a lélek kiáradása kerül elő egyre gyakrabban az ige liturgiában. Jézus is már a búcsú beszédében beszél a lélek elküldéséről, arról, hogy ahhoz, hogy a lélek eljöjjön, és az elevenség, az élet átszálljon Isten népébe, mert hogy valami ilyesmit mond, ő visszamegy az atyához, ő újra az atya jobbján foglal helyet, és fenntartják azt az országot, amiben életünk végén mindannyian meghívást kaptunk. Nos, az

0: hogy ő felmegy, azzal a Szentlélek kiáradásával az egyház válik cselekvővé, az apostolok és akik a szavukra hitre tértek, és hogy itt kapcsolódik be, hogy ezt szoktuk a Szentlélek korszakának nevezni, ahogy az atyák nevezték, a Szentlélek élteti azokat, akik az egyház közösségében vannak, inspirálja őket, és arra készteti, hogy Krisztus ügyében különböző módon cselekedjenek, mindenek előtt hassa át őket az evangélium és a Szentlélek, és az, ami ebből következik, az mutatkozzék meg az egyház életén. Valami ilyesmit látunk az apostolok cselekedeteiben is, az olvasmányban, amikor Szentpálékat elfogják, és hogy az a kép, hogy nem tudnak zárva maradni, bezárják őket börtönbe, de nem marad zárva a börtön, hanem az Isten kinyitja a falakat, és az Isten igéje és az evangélium megállíthatatlan. Az emberi, különböző emberi érdekek be akarják zárni, különböző emberi érdekek meg akarják folytani, különböző emberi érdekek el akarják hallgattatni. És közben Istennek a hatalma mindezeket az emberi érdekeket félresöpri, és az Isten igéje elkezd terjedni, és elterjed a világ, az akkor ismert világ legvégéig. A hitünk katolikus, azaz a világ végéig elterjedve, mindenütt általánosan el van terjedve, és mindenütt azt kívánja, hogy azok, akik jelenben tagjai az egyháznak, azok ezt megerősítsék azzal, hogy lélektől eltelt életet élnek, az, hogy a lélektől eltelt életvitelük hitelessé teszi őket, az, hogy a lélektől vezetve olvassák a Szentírást, hogy még mélyebben legyenek Istennel kapcsolatban. Nos, mindez jelezheti és jelzi, hogy a lélek most is itt van, ez az isteni élet, ez most is Istenből forrásozóan jelen van, és minket pedig arra hív az egyház, és arra hív a Szentlélek, hogy a mai nappal is egy kicsit kerüljünk hozzá közelebb, legyen teljesebb az életünkben megvalósuló kegyelem, kerülve azt, amit a bűn jelent, amit az Isten nélküli világ jelent, és tegyük középpontba a meghívottságunkat, az üdvösségre való meghívottságunkat. Hálát adunk ezért Istennek, és így most terjesszük Isten elé kéréseinket. Testvéreim, áldjuk minden időben feltámadt Urunkat, és könyörögjünk együtt segítségéért.
1: Add, Urunk, hogy Szentatyánk Leó pápa, főpásztoraink és papjaink az apostolok lelkületével vezessék népedet az üdvösség útján. Kérünk téged, hallgass meg minket! Add, Urunk, hogy az evangélium tanításának fényében felismerje az emberiség a békére vivő utat. Kérünk téged, hallgass meg minket! Segítsd keresztény népedet, hogy mindenben keresse és teljesítse akaratodat. Kérünk téged, hallgass meg minket! Segítsd a szülőket, hogy szavukkal és példájukkal gyermekeiknek igaz tanítói legyenek. Kérünk téged, hallgass meg minket! Segítsd a szenvedőket és a betegeket, hogy béketűrésük gyümölcsöző legyen az örök életre. Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Add meg, Urunk, elhunytjainknak, Zoltánnak és Zsuzsannának bűneik bocsánatát, és az örök boldogság kegyelmét, hallgass meg minket! Urunk Jézus Krisztus, add meg nekünk, hogy akik megismertük feltámadásod kegyelmét, szent lelked erejével újjászülessünk, és elnyerjük az örök dicsőséget, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen.

Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Urunk Istenünk, segíts minket, hogy mindenkor hálát adjunk a húsvéti misztériumok által, és megváltásunk folytonosan ható kegyelme, szüntelen örvendezés forrása legyen bennünk, Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy minden időben magasztaljunk, Urunk, téged, de különösen most a húsvéti időben, midőn áldozattá lett értünk Krisztus, a húsvéti bárány. Mert odaadta értünk életét. A régi áldozatok helyett kereszthalála lett a tökéletes áldozat, és üdvösségünkért felajánlva néked önmagát, ő lett a főpap, az oltár és az áldozati bárány. A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre, a nagyvilág örvendezve újjong, a mennyei erők és az angyali hatalmak, a te dicsőséget himnuszát zengik, és vég nélkül éneklik.

Valóban, szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad a mi Urunk Jézus Krisztus által a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szentelt meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amilyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatig.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

Íme hitünk szent titka. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, mely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve, egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal. Elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal és minden szenttel együtt, az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgáldat Leó pápánkat, Zsolt püspökünket, Miklós és Lajos nyugalmazott püspökeinket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesíts kegyesen házadnépe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vonn magadhoz irgalmasan a világon szétszúródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele és ő benne a tiéd mindenható Atyaisten a Szentlélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Most pedig imádkozzunk úgy, ahogy a mi Urunk Jézus Krisztustól tanultunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, de mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, hogy kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot is üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondod a apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ezért kérünk, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, s add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Krisztus teste és vére.

0: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, hallgass meg könyörgésünket, hogy megváltásunknak ez a szent áldozata adjon segítséget jelen életünkben, és szerezze meg az örök boldogságot Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: A szentmise véget ért, menjetek békével.

Szentmisét közvetítettünk a gyáli Szent István templomból. A szertartást Káposztási Béla atya celebrálta.

az áldás gondolatokat hallják. Forduljon feléd Isten szerető tekintete, vegyen szállást szívedben, új öröm innen és túl a határon, a határaidon erősítsen a bizonyosság, Isten a határtalan jóság melletted áll. Forduljon feléd Isten irgalmas tekintete. Őrizze meg szívedet bátor bizalomban, hisz nem kell félned már soha többé. Tetteidnek ő adjon igaz utat s alázatot, gondolataidnak nyíltságot és tisztaságot. Forduljon feléd Isten kegyelmes tekintete, találd meg helyedet a szeretet, világot átfogó nagy összefüggésében. Légy jó akarat, támasz, mosoly és köszönet. Az ő szeretetéből élő emberséges ember, Isten mély békessége járjon át. A megfeszített és feltámadott Krisztus vezesse minden napod, teljes életed, a lélek áldásaival legyen gazdag.

0: راديو.
1: انسيكليكاك
2: Humane Vitae, hatodik Pál pápa enciklikája a helyes születés szabályozásról, Róma 1968. Második rész, 8. pont. A születés szabályozás meg nem engedett útjai. A házasságról szóló emberi és keresztény tanítás ezen alapeszméjére támaszkodva újból ki kell jelentenünk, hogy mindenképp vissza kell utasítanunk a már megkezdett nemi aktus direkt megszakítását, s még inkább a közvetlen abortuszt, még akkor is, ha gyógyítás céljából történt, mint a gyermekek számának törvényes szabályozási módját. Hasonlóképp elítélendő mind a férfiak, mind a nők akár időleges, akár végleges szándékos sterilizálása. Ugyanígy elítélendő minden olyan cselekedet, mely akár a nemi aktus előtt, akár közben, akár természetes következményeinek kifejlődése során, akár mint célt, akár mint eszközt, azt szándékolja, hogy a fogamzást lehetetlenné tegye. A következő érveket sem lehet felhozni a házas élet szándékos terméketlenné tételének érvényesítése mellett. Két rossz közül a kisebbet kell választani, vagy ezek az aktusok egységet alkotnak a korábbi és a későbbi termékeny aktusokkal, s ezért részesei azok erkölcsi jóságának. Mert igaz ugyan, hogy néha szabad eltűrni a kisebb erkölcsi rosszat egy nagyobb elkerüléséért, vagy hogy egy nagyobb jót meg ne akadályozzunk, de sohasem szabad még a legsúlyosabb okok mellett sem rosszat tenni, hogy abból jó következzék. Tudnélik olyat akarni, amit természeténől fogva megszegi az erkölcsi rendet, s ezért az emberhez méltatlannak kell ítélnünk, jól lehet azért történik, hogy egyes emberek, családok vagy az emberi társadalom javát megmentsük vagy előmozdítsuk. Ezért mindenképpen téved az, aki a házas élet egészében előforduló termékeny aktusokkal igazolhatónak véli a szándékosan terméketlenné tett aktusokat, amelyek természetüknél fogva erkölcstelenek. 9. pont. Gyógymódok megengedettsége. Az egyház azonban nem tekinti tilosnak azokat a gyógymódokat, amelyek bizonyos betegségek gyógyításához szükségesek, jól lehet belőlük akadály származik a fogamzás útjában. Még akkor sem, ha ez előre látható, csak ezt a fogamzást akadályozó hatást semmiképpen ne szándékolják közvetlenül. 10. pont. A terméketlen periódusok. Az egyháznak a házassági erkölcsre vonatkozó ezen tanítása ellen ma felhozzák, mint már fentebb említettük, hogy az emberi értelem feladata és joga uralni a természet erőit, s ezeket az erőket a maga javára megfelelő célra használhatja. Sokan fölteszik a kérdést, nem volna-e észszerű sokszor az adott körülmények között, hogy a születést mesterségesen szabályozzák, ha ez az eljárás a család nyugalmához és békéjéhez hozzájárul, s biztosítja a már meglévő gyermekek jobb nevelési körülményeit. Erre a kérdésre nyíltan kell felelnünk. Az egyház mindenkinél előbb dicséri és ajánlja az emberi értelem használatát egy ilyen cselekvésben, amely az értelemmel felruházott embert oly szorosan összekapcsolja a Teremtővel, de ezzel együtt állítja, hogy ezt az Istentől megállapított rend tiszteletben tartásával kell tenni. Ha tehát komoly indokok szólnak amellett, hogy szünet legyen a gyermekek születése között, ez az indok lehet a szülők testi vagy lelki állapota vagy külső körülmények, az egyház azt tanítja, hogy szabad a házasoknak követni a szervezetben adott periódusokat, csak azokban az időszakban élvén a házas életet, amikor a fogamzás lehetősége szünetel, s így oly módon szabályozhatják a születést, hogy az előbb kifejtett erkölcsi tanítást nem sértik meg. Az egyház hű marad önmagához és tanításához, amikor úgy ítéli, hogy szabad a házasoknak a terméketlen periódus konfliktusokhoz folyamodniuk, miközben elítéli minden olyan dolog használatát, ami a fogamzást közvetlenül megakadályozza. Jó lehet ez utóbbi eljárás mellett tisztességesnek és súlyosnak látszó érveket hoznak fel. A két eljárás ténylegesen nagyon eltér egymástól. Az első esetben a házasok a természet által nyújtott törvényes lehetőséggel élnek, a másik esetben megakadályozzák, hogy a fogamzás a természet rendje szerint megtörténhessék. Tagadhatatlan, hogy mindkét esetben kölcsönös megegyezéssel és megfelelő okok alapján akarják elkerülni a fogamzást, és biztonságos megoldást keresnek egy újabb gyermek születésének elkerülésére. Ugyanakkor meg kell vallani, hogy csak az első esetben találják meg a megoldást, azaz akkor, amikor igazok miatt nem kívánván új gyermek születését, a termékeny időszakokban tartózkodnak a házas élettől, mikor pedig visszatér a terméketlen időszak, élik a házas életet a kölcsönös szeretet kifejezésére és az ígért hűség megtartásáért. Így cselekedvén, igaz módon és egészen helyesen tesznek bizonságot szeretetükről.
0: Enciklikák.
1: Mária Rádió. Nézőpont. Gondolatok az egészségről. Dr. Nardai Ilona műsora.
3: Köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Kertészkedjünk az egészségünkért. Váz és izomrendszerű mozgásra van tervezve a statikus helyzeteket megcsinni. Ez nem csak a mozgásszegény életmód esetében igaz, hanem a hosszas, egyoldalú terhelés jelentő fizikai munkára is vonatkozik, amikor egy-egy statikus helyzetbe belemerevedünk. A kertészkedés éppen olyan tevékenység, amennél egy-egy mozdulatot kitartóan, sokszor egymás után mindig ugyanúgy kell végezni. Tehát tudatosan kell ügyelnünk arra, hogy ne maradjunk hosszú ideig ugyanabban a testhelyzetben, akár guggolásról, akár hajolgatásról van szó. Különösen azoknak kell figyelnünk a rendszeres nyújtó, ellensúlyozó mozdulatokra, akiknek a kertészkedés a munkájuk, vagy nagy területet művelnek meg. A hobbi kertészkedés ehhez képest kisebb fizikai terhelés, de jó mozgásforma lehet annak, aki egyébként keveset mozog, nem szereti az edzőtermeket. Minden mozgással járó tevékenység jó lehet a szervezetnek, de fontos, hogy valóban megmozgassuk a testet, rendszeresen végezzük, egyenletesen, változatosan terheljük a mozgásrendszer egész részét. A kertészkedés során ez azt jelenti, hogy ne egyhuzamban ássuk fel, gazoljunk, kapáljunk meg nagy földterületet, inkább több napra osszuk el az egyféle testhelyzettel járó munkákat. Vizsgálatok igazolják, hogy a rendszeresen kertészkedők egészségi állapota jobb az azonos életkorú, de a szabadban keveset tartózkodó, mozgásszegény életmódot folytató mozgásszervi, szív- és érrendszeri, valamint mentális területen egyaránt. A testi és lelki hatások ráadásul egymást erősítik. A szabadban a fény, a nyílt égbolt, a növények zöldje önmagában is hat a depresszió ellen, ez kedvezőbb kiindulási helyzet teremt a mozgáshoz, annak során boldogsághormonok szabadulnak fel. A napfény hatására D-vitamin is termelődik a szervezetben, az egészséges csontozat fenntartásához pedig a mozgás elengedhetetlen. A jegyzetet Narda Ilona állította össze.
1: Nézőpont. Dr. Narda Ilona osztotta meg gondolatait az egészségről.
0: Hírpercek.
4: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Szenegáli muszlim vezetőkkel is találkozott Leó pápa. Aranyfokozatú elismerést kapott az utcán műtő mentőorvos. Még várja a jelentkezőket a Szent Atanász Főiskola. Jönnek a részletek, a szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötöri Ildikót hallják. Leó pápa a szenegáli muzulmán közösségek és a katolikus egyház képviselőivel találkozott, ahol a következőt hangsúlyozta. Együtt vállaljuk fel közös felelősségünket. Elítéljük a faji, vallási vagy származási alapú diszkrimináció és üldöztetés minden formáját. Elutasítjuk Isten nevének minden katonai, gazdasági vagy politikai haszonszerzés céljából történő felhasználását, és felemeljük szavunkat minden szenvedő kisebbség mellett, mondta, és rámutatott, hogy ma a világnak szüksége van a békén és az igazságon alapuló diplomáciára és vallási párbeszédre. Mi, keresztények és muzulmánok, együtt hisszük, hogy minden embert Isten keze formált, ezért olyan méltósággal ruháztak fel, amelyet semmilyen törvénynek vagy emberi hatalomnak nincs joga elvenni. Tudósít a Vatican News. Magas rangú állami kitüntetést kapott dr. Dubocki Zsolt, aki pár hete nyitott szívműtétet hajtott végre az utcán, áll az Országos Mentőszolgálat hírében. A főorvos a köz szolgálatáért érdemjel aranyfokozat elismerést vehette át. Mint ismeretes dr. Dubocki Zsoltot és a budaörsi légimentő helikopter csapatot, Soltinszki Mátyás paramedikust és Vörös Tamás pilótát a közelmúltban Szigetújfaluba riasztották, ahol egy 30 éves szívtáji szúrt sérülést szenvedett kritikus állapotban lévő férfit találtak. A légimentők csapata a mentőszolgálat bajtársaival közösen azonnal megkezdte a sérült ellátását, akinél rövidesen keringés megállás alakult ki. Így ritka életmentő beavatkozást hajtottak végre. Dr. Dubocki Zsolt a kitüntetést önzetlen, bátor, kiváló helyzetfelismerésről tanúskodó, a krízist magas szakmaisággal kezelő helytállásáért érdemelte ki. A korábbi évekhez hasonlóan még lehet jelentkezni a 2026-27-es tanév levelező tagozatos képzéseire a Szent Atanász Főiskolán, adja hírül a Hajdú Dorogi Főegyházmegye. A jelentkezést osztatlan képzésre, civil hallgatóknak teológia szakra, illetve egyszakos osztatlan hittanár szakra lehet beadni. Az alapszakok közül a katolikus közösségszervező, katolikus szociális munka, kántor, illetve katekéta lelkipásztori munkatárs érhető el. Az érdeklődők olyan mesterszakokra is jelentkezhetnek, mint a pasztorális tanácsadás, szervezetfejlesztés, keresztény egyház és művelődés történet, alkalmazott kulturális tanulmányok, valamint hittanár. Felvilágosítás a tanulmányi osztálytól kérhetők. A jelentkezés határideje 2026. május 30-a. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 10 óra. A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat! Hitünk és életünk sorozatunkban a Krisztusban való egységünket szeretnénk megvizsgálni. Élet Krisztusban, Krisztus lelke, amely értett bennünket, ő legyen segítségünkre, hogy megértsük a mai tanítást és szívünkbe fogadjuk azt. Örömünk és egykor üdvösségünk legyen általa. Kezdjük egy imádsággal az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. Krisztus, légy nekem olyan nagy, hogy minden más kicsi legyen. Krisztus, légy nekem olyan távlat, hogy az egész világ szűk legyen. Krisztus, hadd legyek olyan mély, hogy minden kínom alá merüljön. Krisztus, hadd legyek olyan szilárd, hogy csalódás ne szegje erőm. Krisztus, tölts el egészen, teremjen bennem csönd, hogy hangozzék rólad tanúságom. Ámen, úgy legyen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. Jézus Krisztus a lelkekben, és már is az első pillanatban a cím alatán is, ahogy kérjük Isten szent lelkét, tőle kérjük éppen, hogy tudjuk megérezni, megélni azt, hogy bennünk él az Úr, hogy életünk van vele és benne, és hogy közösségben vagyunk vele. Alapkérdésünk pedig így hangzik, mit jelent a keresztény, a krisztusi élet? Mielőtt válaszolnánk, próbáljuk most, vagy a mai nap folyamán egy picit hordozni ezt a szívünkben. Hogyan élek Krisztusban? Mit jelent a páli gondolat? Élek én, de már nem is én élek, hanem Krisztus él én bennem. Vagy mennyire tud bennem élni, nyilvánvalóvá lenni ez a krisztusi élet, ő maga? Általam hogyan tud ő megnyilvánulni, jelen lenni a világban, a környezetemben? Mi az, amit általa adhatok és továbbíthatok? Mire küld, mire ad erőt, mire bíztat engem? Mit jelent tehát a krisztusi keresztény élet? Az, hogy Krisztussal egységben lenni. Egységben lenni vele. Pál apostol írja Galatákhoz írt leveléből, és tulajdonképpen ez a páli jelszó így hangzik, hogy élek én, de már nem én, hanem Krisztus él bennem. Ezt idéztem az imént. Legyen ez a központi gondolatunk nekünk is, nem csak Pálnak. Isten fiai vagytok a Jézus Krisztusba vetett hitben, mert mindannyian, akik megkeresztelkedtetek Krisztusban, Krisztust öltöttétek magatokra, mindannyian egyé lettetek Krisztus Jézusban. Nézzük az egyház tanítását, hogyan fogalmazza meg az egyház azt a tételt, amely a mai napon hogy fontos számunkra és kifejező. Ezt olvassuk az egyházi tanítóhivatal megnyilvánulásai, tanításai között. A megigazuláshoz szükséges, hogy Isten kegyelmétől indítatva és segítve az ő szavának meghallása hitet ébresszen bennünk, amellyel hisszük a kinyilatkoztatás és az Isten ígéret igazságát. Hisszük mindenek előtt, hogy Isten kegyelme igazzá tesz minket a megváltás által, amely Jézus Krisztusban van. A keresztség vállalásával új életet kezdünk, és megtartjuk az isteni parancsokat. Szóljon a Szentírás János evangéliumának 17. fejezetében az Úr így imádkozik. De nem csak értük könyörgök, hanem azokért is, akik a szavukra hinni fognak bennem. Legyenek mindnyájan egy. Amint te, Atyám, bennem vagy, és én benned, úgy legyenek ők is bennünk, hogy így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Megosztottam velük a dicsőséget, amelyben részesítettél, hogy egy legyenek, amint mi egy vagyunk. Én bennük, te bennem, hogy így ők is teljesen egy legyenek, és hogy megtudja a világ, hogy te küldtél engem, és szeretted őket, amint engem szerettél. Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, ott legyenek velem, ahol vagyok, s lássák dicsőségemet, melyben részesítettél, mivel már a világ teremtése előtt szerettél. Én igazságos, Atyám, a világ nem ismert meg, de én ismerlek, és ők is felismerték, hogy te küldtél. Megismertettem velük nevedet, és ezután is megismertetem, hogy a szeretet, amellyel szeretsz, bennük legyen, és én is bennük legyek. Főpap imádság, János 17. fejezet 20-tól 26. tartó versekben olvashatjuk. Jézus értünk imádkozik, hogy bennünk legyen, bennünk éljen,
s ezáltal a mi közösségünk valóságos legyen az ő alapján. Tegyük fel az első kérdésünket, fogalmazzuk meg tehát. Mit jelent az, hogy keresztények vagyunk? Talán egészen egyértelműnek tűnik a válasz, mégis mondjuk ki, a kulcs szavakat keressük. Tulajdonképpen azt jelenti, hogy keresztények vagyunk, hogy a keresztségben újjászülettünk a krisztusi életre. Tudjuk jól, hogy a keresztény elnevezés Krisztus szóból, a Krisztus névből származik. És a krisztusi embereknek kezdték ezt a nevet adni, híveket így szólítani, hogy krisztiánni. Krisztusé lenni, Krisztushoz hasonlónak lenni, Krisztusé lenni. Ez azt jelenti, hogy valamiképpen

eredetileg görög, amely egészet, teljeset és általánost jelent. És ha ezt a kereszténységre mondjuk, akkor egész, teljes kereszténységről beszélünk, vagyis arról, hogy egészen újjászületünk, az új krisztusi életet teljesen vállaljuk. Ha a tanítást nevezzük katolikusnak, akkor tulajdonképpen azt állítjuk, hogy ez a teljes igazságot tartalmazza. De azt is jelenti, hogy az mindig és mindenütt igaz. A kereszténység és az egyház mellé főleg azóta tesszük oda a katolikus szót, amióta sok keresztény megtagadta ezt a teljes igazságot. Ilyenkor nem csak a szív fáj a szakadás láttán, hanem a vágy erősödik, hogyan tudjuk mi ottól vagyunk, ahova az Úr helyezett bennünket, építeni, szolgálni ezt az egységet. Hogyan tudunk találkozni, érintkezni azokkal a keresztényekkel, akikről akár halkan, de határozottan kimondjuk, hogy a teljes igazságot megtagadták és attól elszakadtak. Mit jelent manapság a mi korunkban az velük való egység keresése, szolgálása, szolgálata és megélése? Kérdések sora, az Úr segítsen bennünket, hogy erre tudjunk válaszolni.

A folytatásban, mielőtt föltennénk a következő kérdést, még egy pillanatra térjünk vissza az előző gondolathoz, amikor azról beszéltünk, hogy mit jelent a katolikus kereszténység, hogy a teljes egység vállalását jelenti

Krisztussal, és arra gondolunk, hogy hogyan tudjuk szolgálni a keresztények közötti egységet, akik azt valljuk, reméljük és valljuk magunkról, hogy az Úrhoz tartozunk, és mégis látjuk a különbözőségünket, hogyan tudjuk szolgálni ezt az egységet. Mit jelent az, hogy Krisztusban vagyunk kiválasztottak, és arra vagyunk hivatottak, hogy benne és általa egyek legyünk. És ezért hadd illesszek be még egy szentírási idézetet az előbbi jánosi idézet mellé, amikor Jézus főpapi beszédét olvastuk. Az Efezusiakhoz írt levél első fejezeténél járunk, annak első verseiben. Ezt olvassuk. Áldott legyen az Isten, Urunk Jézus Krisztus Atya, aki a mennyeiek között Krisztusban minden lelki áldással megáldott minket. Mert ő benne választott ki bennünket a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte. Szeretetből eleve arra rendelt bennünket, hogy Jézus Krisztus által akarata és tetszése szerint fogadott gyermekeivé legyünk, hogy magasztaljuk fölséges kegyelmét, amellyel szeretett fiában jóságosan megajándékozott minket. Őben nyertük el a megváltást, a vére árán és bűneink bocsánatát bőséges kegyelme folytán, amelyet végtelen bölcsességében és megértésében gazdagon árasztott ránk. És most jön a két fontos ige, amit hangsúlyozok. Tudtunkra adta ugyanis akaratának titkát, azt az ő benne előre meghatározott jóságos tervét, hogy elérkezik az idők teljessége, és Krisztusban, mint főben újra egyesít mindent, ami a mennyben és a földön van. Egy pillanatra álljunk meg ennél a szentírási szakasznál, az Efezusiakhoz írt levélnél, és mondjuk ki, hogy Efezus mennyire fontos és befolyásos kereskedelmi központ volt akkor Kis-Ázsiában. Hogy az ottani gyülekezetekhez egyaránt tartoztak zsidók és pogányok, és mindenféle társadalmi osztály tagjai közül ott voltak a képviselők. Vegyes, színes közösség volt ez. Ennek sok színűsége miatt bőven lehetett volna alkalom az összetűzésekre, a konfliktusokra, véleménykülönbségek megélésére, és úgy, mint a magában a világban is, amelyben ők éltek. Viszont más helyzetet teremtett az Úr Krisztus, valamint a hívőknek a benne való egysége, hiszen így már az ő testének a tagjai lettek. És ennél fogva az Efezusi levél központi témája az, hogy milyen fontosnak tartja Pál az egységet Krisztus követői között. Nem csak az ima héten gondolunk erre január végén, hanem most is, talán a mai napon, a mai alkalommal, vagy a mai témán kapcsán. Egység Krisztus követői között, ő benne is, ő általa. És még egy pillanatig maradjunk Pálnál, hiszen Pálnál két dimenziója van az egység fogalmának. Egység az egyházban, Krisztus testében, amelyben zsidók és pogányok egy test tagjai lesznek, valamint ő beszél a világegyetem egységéről, hiszen Krisztusban van mennyen és földön mindennek a végső egysége. Igen, ezt kell kimondanunk, hogy Krisztus az egység forrása. És az imént idézett levélben az apostol számtalan alkalommal használja a Krisztusban, vagy a Krisztussal kifejezéseket, hogy bemutassa, mit tett Isten értünk, és az egész világegyetemért Jézus Krisztus élete, halála és föltámadása által. A megváltási tervben Isten végső célja az, hogy Krisztus által mindent újból egységbe hozzon, egyesítsen. Ez az egység azonban csak a világ végén fog a maga teljességében megmutatkozni. Éppen ezekben a napokban halljuk az Úr egy figyelmeztetését, hívását, hogy elgondolkodjuk és éljük meg azt, amely a teljesség felé vezet bennünket, a világ elmúlására emlékeztet, hogy már ma kezdjük az újat építeni, fölfedezni és szolgálni magunkban. A következő kérdésünk, hogy mit jelent a szektás kereszténység? Hogyha az imént azt mondtuk, hogy a katolikus kereszténység a teljes egység vállalását jelenti Krisztussal, akkor mit gondoljunk ezáltal, ezen kifejezésben, hogy szektás kereszténység? És mindegy következik a válaszunk is, hogy aki nem vállalja Krisztus teljes igazságát. Gondoljunk erre a szóra, és ne csak elhelyezzük rögtön magunkba, vagy egy negatív, pejoratív értelmet hozzunk a szó mellé, vagy érzésünkkel ezt tápláljuk, hanem gondoljunk bele a teljes igazság és a részleges igazság. Valaki megszólít bennünket, valami furcsa gyülekezet tagja, vagy fölmerül-e bennünk, és ez nem ítélkezés, hogy Krisztus teljes igazságát hordozza, hirdeti és képviseli, vagy talán annak csak egy szeletét,
egy kiválasztott és kiemelt részt. A keresztény elnevezés mellé sajnos más jelzőket is szoktunk tenni, és nem csupán a katolikus jelzőt. Sokszor azt kell mondanunk, hogy az illető keresztény, de szektás keresztény. Hogy azt is mondjuk, hogy eretnek, vagy skizmatikus. És ezek mindannyian keresztényeknek tartják magukat, többnyire érvényesen meg is vannak keresztelve, tehát valóban keresztények, de kapcsolatuk az Úr Jézussal, mint egy önkényesen alakítják, nem úgy, ahogyan azt ő maga meghatározza. Az Úr Jézus ugyanis egyházára bízta egész örökségét, melyben az egyház rendje szerint részesedünk. A szekta kifejezés egy kivágást, kiszakadást jelent. A szektások elkülönülnek, kiszakítják magukat az egyház közösségéből. És hogyha a másik görög eredetű szóra, az eretnekre is utalunk, akkor azt mondjuk, hogy ez pedig válogatót jelent, válogató. Ezek, ha benne is maradnak az egyházban, válogatnak az Úr Jézus tanításában. Egyes igazságokat nem fogadnak el, másokat igen, talán túl is hangsúlyoznak. A skizmatikusok szakadást okoznak az egyházban. Magukat tartják az igazi egyháznak. Az Úr Jézus az utolsó vacsorán imádkozott a keresztények egységéért. Ezzel minket is buzdított, hogy dolgozzunk érte. Szilárdan reméljük is, hogy végül megvalósul. Milyen elgondolkodtató, hogy mi keresztények a Szentírást fogjuk a kezünkben különböző fordítások által, különböző magyarázatok által, és ugyanazt az igét olvassuk. Jézus főpapi beszédét, Jézus imáját értünk. Mit jelent ez a szó, mit jelent ez az ige, egység ő benne? És legfőképpen hogyan éljük ezt meg? Hogyan éljük meg, amikor a gyülekezetünkben, a közösségünkben, a szentmisén vagy ima alkalmon mi katolikus keresztények ezt olvassuk és hallgatjuk? Hogyan gondolunk azokra, akik talán ugyanebben a pillanatban, a maguk imaházában, gyülekezeti termében, a maguk közösségében ugyanezt olvassák? Vajon Isten szent lelkét hívjuk-e, ráhagyatkozunk-e, hogy növelje bennünk az egységet? Például az önazonosságunkat. A közösség egységét és szilárd alapját, és már is megérkeztünk a Krisztushoz. Hogy Krisztusra találjunk rá. És olyan merünk-e arra gondolni, anélkül, hogy ítélkeznénk, és rossz érzést táplálnánk magunkban, mennyire fontos az, hogy Krisztust kérjük, hogy valóban a legtermészetesebben, egyetemes egységben legyünk vele, és ezáltal egymással. Hogy ne legyünk eretnekek, ne legyünk skizmatikusok, ne legyünk válogatók, ne legyünk túlzók, hanem benne éljük meg egészségesen és természetesen ezt a csodálatos természet feletti adottságot. Krisztushoz tartozunk, Isten titkok hordozói, és valamiképpen tudói vagyunk, Isten élet teljességének várományosai és letéteményesei vagyunk. Kérjük őt, hogy őrizze meg minket hűségben, ezen az úton, és vezessen el a teljességre.

Folytatva a kérdéseink sorát, következő így hangzik, hogyan valósul meg a teljes egység Krisztussal? Azt válaszoljuk, hogy megismerése, követése és a szentségek vétele által. Krisztus Urunk az egyházban maradt közöttünk. Az egyház hordozza, mutatja meg és közli velünk örökségét. Egyébként csak történeti emlék lehet számunkra ő is, mint mások. Az egyházban azonban élő valóság és minden elképzelést és elgondolást felülmúló mértékben adja önmagát nekünk. Az egység rendjét ő maga határozta meg, amit figyelembe kell vennünk. Ez nagyon fontos. Nem mi határozzuk meg ennek az egységnek a rendjét, hanem ő maga az Úr. Az ige hirdetés által részesülünk tanításában, azon túlmenően az ő szellemében. Ha ezt készségesen fogadjuk, akkor létrejön vele a szellemi közösség és egység. Mennyire szükséges hozzá, hogy rendszeres istentisztelet által állandó, beszédes kapcsolatban legyünk az ő szellemével. Az istentisztelet szót nem véletlenül mondtuk, hiszen most nem a szentmise keretére gondolunk szükségszerűen, hanem arra az alkalomra, sok-sok alkalomra, amikor rendszeresen hozzáfordulunk, vele akarunk találkozni és egyesülni. Egy állandó, valóságos kapcsolatban legyünk és maradjunk az ő szellemével. És ez a szellemi egység arra indít minket, hogy meg is induljunk az Úr Jézus után. Ez az ő követése, hogy kövessük őt. Ne csak megismerjük az ő szellemét, megérintve legyünk általa, hanem induljunk és járjunk az ő követségében, vele és az ő nevében. Kövessük őt, ez jelenti az erkölcsi egységet ő vele. Azonos cél és törvények vállalása alkotja ezt az erkölcsi egységet. Bármilyen tökéletes legyen mindez, önmagában még kevés az üdvösséghez, ugyanis az Úr Jézus többet kínál. Testét, lelkét is átadja, vagyis egész életét közli velünk szentségei által. Ez jelenti az eukarisztikus közösséget, megszentelődésünk teljességét. Megismerni akarjuk tehát őt, követni akarjuk őt, és a szentségeket venni, fogadni, befogadni, magunkévá tenni akarjuk, hogy az ő életét éljük, hogy megvalósuljon a vele való teljes egység és közösség. A keresztségben tulajdonképpen már előlegként, mint egy grátis ajándékként megkapjuk a kegyelmi alapot mindehez. Nem is tudatosítjuk eléggé talán, és ezért fájdalmas, amikor annyi küszködés van a keresztség előkészületénél. Kérjük a keresztséget, de tulajdonképpen mennyire, milyen örömmel és reménységgel, hogyan nyújtjuk azt a gyermeket, egy magunk fölé emelve, hálát adva az örök Istennek. Kérjük, Urunk, hogy az egyház közösségében a szentség által ezt a kegyelmi alapot megkapja. Elmerülve eltemetkezze Krisztus halálában, már az ő életét élje. A szellemi és az erkölcsi egység egyrészt feltétele, másrészt követelménye a kegyelmi, mint egy szentségi közösségnek. Gondoljunk így a keresztségre, szülők, keresztszülők, Isten csodálatos feladatot szán nekünk, hogy a mi életünkben megjelenítsük az isteni életet, hogy ez kibontakozzék a mi segítségünkkel, és a maga teljessége felé vezesse ezt az új életet. Utolsó kérdésünk, hogy miben áll a misztikus egység Krisztussal. A misztika tulajdonképpen a valósággal való közvetlen kapcsolatot jelenti. Közvetlen kapcsolat a valósággal. Az emberi megismerés fogalmak, mint egy közvetítő eszközök által történik. A valóság a maga közvetlen valóságában azonban rejtve marad. Az ismeret csupán a valóság transzcendenciáját, az ismeret eszközt felülmúló mi voltát jelzi és észleli, és észlelteti. És ezt többé-kevésbé át is tudjuk élni, ami már bizonyos mértékű misztikus tapasztalat és ismeret. A valóság közvetítése lehet olyan hatékony, nagy erejű, hogy saját logikai, szimbolikus természetén túlmenően a valóságot önmagában megidézi. Ilyenkor nem a közvetítő, hanem a közvetített valóság természete szerint jön létre a kapcsolat. Ez a misztikus kapcsolat saját értelemben. Ilyen esetben a valóság természet fölötti ereje ragadja magával az embert. A misztikus látomásban például a valóság látása kiragadja a látnokot a természet rendjéből, amit extázisnak nevezünk, tulajdonképpen kilép önmagából,
több, mint önmaga. Olyan látomásban részesül, amely nem az övé tulajdonképpen, hanem ajándék számára. A természet fölötti ereje magával ragadja őt, és közöl valamit önmagából. Az úgynevezett élő hit maga is misztikus jellegű, mivel Istent úgy ismeri, amint önmagában van. Csak hogy ez az ismeret nem fejti ki hatását a szubjektív körülmények között. Kedves testvérek, az utolsó mozzanat, a misztikus egység Krisztussal már nyilván elvontabb fogalmakat is jelentett számunkra. De a lényeg talán legegyszerűbben úgy fogalmazható meg, hogy egy olyan kapcsolatban vagyunk vele, amely az ő ajándéka. Olyan bensőséges és mély kapcsolat, amelyet ő ad nekünk, amelybe ő ragad minket. Elrejtve, elfátyolozva, hogyan szemlélhetnénk ember mi voltunkban az Istenit, és mégis, mint megajándékozottak, érezzük, milyen csodálatos, hogy fölemel magához, föltárja előttünk az Isteni titkát. Emberré lett az Isten, hogy az ember Istennél lehessen, idézzük számtalanszor karácsony tájékán és karácsony ünnepén. Emberré lett az Isten, hogy az ő életét éljük, hogy az ő élete a miénk legyen. Ezt mi magunktól el nem érhetnénk, de ő maga hív bennünket erre a közösségre. Meghív és Isteni lelkét adja nekünk, hogy ezt meg tudjuk élni. Éppen ezért szeretnénk megélni a katolikus kereszténységünket, egy teljes egységet Krisztussal. Egy olyan egységet, amelyben mindent elfogadunk. A teljes igazságot keressük, vágyjuk, és afelé törekszünk, és a teljes igazságot készek vagyunk szívünk, lelkünkkel elfogadni. Ugyanakkor szeretnénk, bár fontos megállapítanunk az elszakadt keresztényeink helyét, helyzetét és tanúságát, tanítását, szeretnénk velük a szeretet kapcsolatot építeni Krisztusi alapon, de ugyanakkor ragaszkodni a mi teljes igazságunkhoz. És éppen ezért fontos, hogy ezt az igazságot, ezt a tanítást műveljük, hogy olvassuk az írást, Krisztusban, a lélek erejében fogadjuk az ő szavát és tanítását. Értünk imádkozik Krisztus tehát, értünk kéri az Urat, táruljon fel előttünk az ő élete, és valósuljon meg a benne való egységünk. Hogyan idéztük Pál apostolt Galatákhoz írt levelében? Így ír a híveknek, Isten fiai vagytok, a Jézus Krisztusba vetett hitben. Mert mindannyian, akik megkeresztelkedtetek Krisztusban, Krisztust öltöttétek magatokra. Mindannyian egyé lettetek Krisztus Jézusban. Egy lelki közösséget éljünk meg, együtt, bár nem láthatóan, nem tapasztalhatóan, Isten ajándékai vagyunk, Isten létében részesedünk, Krisztushoz tartozunk, Krisztus életét keressük és éljük, lelki családként a benne való egységünket szolgáljuk. Ráhagyatkozunk, hozzáfordulunk, hozzá imádkozunk, a benne való egységünket keressük. És mindannyiunkban ez a páli motto él, azt mondja Pál, élek én, de már nem én, hanem Krisztus él bennem. Ha mindannyian különböző emberek, különböző egyedek vagyunk, de ez a mi jelmondatunk, akkor már is abban a pillanatban Krisztusban való egységünk megvalósul. Adja Isten, hogy ezt szolgáljuk, ezt szükségesen őrizzük, és ennek teljességére jussunk egykor. Úgy legyen. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Mária Rádió.
1: Hírpercek.
2: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Aranyfokozatú elismerést kapott az utcán műtő mentőorvos. Zürichben tartották az Európai Magyar Missziók vezetőinek konferenciáját. Újabb elemekkel bővült a szarvasi Mini Magyarország Makettpark. Jönnek a részletek, a szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Magasrangú állami kitüntetést kapott dr. Dubocki Zsolt, aki pár hete nyitott szívműtétet hajtott végre az utcán, áll az Országos Mentőszolgálat hírében. A főorvos a közszolgálatáért érdemjel aranyfokozat elismerést vehette át. Mint ismeretes dr. Dubocki Zsoltot és a budaörsi légimentő helikopter csapatot, Soltinszki Mátyás paramedikust és Vörös Tamás pilótát a közelmúltban Szigetújfaluba riasztották, ahol egy 30 éves szívtáji szúrt sérülést szenvedett, kritikus állapotban lévő férfit találtak. A légimentők csapata a mentőszolgálat bajtársaival közösen azonnal megkezdte a sérült ellátását, akinél rövidesen keringés megállás alakult ki. Így ritka életmentő beavatkozást hajtottak végre. Dr. Dubocki Zsolt a kitüntetést önzetlen, bátor, kiváló helyzetfelismerésről tanúskodó, a krízist magas szakmaisággal kezelő helytállásáért érdemelte ki. Idén Zürichben rendezték meg az Európai Magyar Missziók vezetőinek konferenciáját, május 4-e és 7-e között, tudósít a Magyar Kurír. Angliából, Ausztriából, Belgiumból, Csehországból és Németországból összesen 19-en jöttek össze. A rendezvény közös imával, majd pedig Mohos Gábor, a Szorvány Magyarság lelkipásztori ellátását koordináló püspök, Esztergom budapesti segédpüspök megnyitó beszédével vette kezdetét. A résztvevők a megbeszélések, közös imák mellett előadásokon is részt vehettek. A konferencia második napján került sor a missziók beszámolóira, amely mindig magában hordozza a hogyan tovább kérdését is. A résztvevők Flüei Szent Miklós lakóházát, remete otthonát és sírját is felkeresték. Svájc nemzeti kegyhelyén egy magyar emlékkeresztet is találtak a következő felirattal: a magyar hősöknek 1956. november. A jövő évi konferencia a tervek szerint Rómában lesz. Újabb elemekkel bővült a Mini Magyarország Makettpark. A kalocsai érseki palota, a pécsi székesegyház, a hajmáskéri tűzérlaktanya és a péterváradi erőd részletgazdag makettje is megtekinthető mostantól már a szarvasi Mini Magyarország Makettparkban, tudósít az MTI. A Tour de Hongrie nemzetközi kerékpáros verseny csütörtöki, szarvast is érintő etapjára egy sajátos mini tour élménnyel készülnek. A parkban apró zászlók mutatják a verseny útvonalát, így azok a látogatók, akik nem szeretnék a profikkal együtt hajtani a kilométereket, végig kísérhetik a mezőnyt sétálva. A több mint 2 hektáros park Magyarország építészeti nevezetességeit, történelmét és hagyományait mutatja be, amely folyamatosan újabb épületekkel bővül. 2015-től Erdély nevezetességeit, 2016 óta a Felvidék, 2017-től Kárpátalja és 2019-től az Őrvidék történelmi titkait és építészeti kuriózumait tekinthetik meg a látogatók. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna szerkesztő nevében is köszönöm a figyelmüket. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
1: Híreinket hallották.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! Húsvét az év legnagyobb keresztény ünnepe. Jézus szenvedése és feltámadása megváltást hozott nekünk. Lehetővé tette számunkra, hogy reményt kapjunk a boldog örök életre. Legyen ez az időszak az öröm, a szeretet és a megbocsátás ünnepe mindnyájunk számára. 16. Benedek pápa mondta, a keresztények legnagyobb titka az, hogy az Isten fiának feltámadásával minden életet újra lehet kezdeni. A Mária Rádió támogatásával lehetőséget teremtenek arra, hogy minél több emberhez eljuthasson ez az örömhír. Kérem, segítsenek nekünk adományaikkal húsvét után is, hogy továbbra is szolgálhassuk a szűzanya hangjának terjesztését. Bízunk benne, hogy a Mária Rádió nagy család összefogásával még több embernek hozhatjuk el Isten igéjét és szeretetét. Köszönöm, hogy nagylelkűen támogatja az Isten Anya rádióját.
2: Istennek hála, több határon túli magyar lakta területen is működik magyar nyelven sugárzó Mária Rádió. Ezek nem csak az anyanyelvi evangelizációt szolgálják, hanem a megtartó magyar identitást is erősítik. A Mária Rádió magyar nyelvű családja Szent István és Mária országát az éteren keresztül egyesítik. Ez a szolgálat azonban segítségre szorul. Délvidéken drámai méreteket ölt az elvándorlás a magyar lakta területekről, ezért egyre kevesebben tudják fenntartani a Mária Rádiót. A felvidéki Mária Rádió fenntartási költségei pedig olyan mértékben megemelkedtek az energiaár robbanás miatt, hogy az már a fennmaradásukat veszélyezteti. Ezért a Kárpát-medence magyar nyelvű Mária Rádiós családja délvidéken, felvidéken, Erdélyben és az anyaországban összefog és közösen gyűjt adományt a felvidéki és a délvidéki testvéreknek 3 napos maratoni adománygyűjtő műsorsorozat Mariaton keretében, május 13-án, 14-én és 15-én. A műsorban megszólalnak a Mária Rádió vezetői, önkéntesei, hallgatói, közéleti szereplők határon innen és túl. Hallgatóink közelebbről is megismerhetik délvidéki és felvidéki testvéreink életét, hitét, értékeit, örömeit és gondjait. Vegyünk részt a Kárpát-medencei magyar összefogásban, hiszen ha ezeken a napokon imával és adománnyal támogatjuk a Mária Rádió délvidéki és felvidéki misszióját, a szűzanya munkatársaivá válunk. Közösséget vállalunk határon túli testvéreinkkel, és kifejezzük szeretetünket irántuk, ami talán a legnagyobb segítség a számukra. Kérjük, értesítsék olyan ismerőseiket is, akik örömmel nyújtanának segítséget a Magyarok Nagyasszonya határon túli rádióinak május 13-án, 14-én és 15-én.
3: Videóvágó önkénteseket keresünk a Mária Rádióba. A tapasztalat előny, de nem feltétel. Munkatársaink vállalják a betanítást. Várjuk jelentkezésüket az infokukat mariaradio.hu e-mail címen.

0: Mária út, a Mária celtől Csíksomlyóig terjedő zarándokútról.
1: Nagy szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat. Galgócin és Szabó Zsófia vagyok, a Magyar Mária út Egyesület koordinátora. Engler Györgyöt nagy szeretettel köszöntöm a technikai pultnál. A mai nap is ő segítségével fog megszólalni a Mária Rádió Mária utas műsora. Köszönjük szépen a szolgálatot. Miről másról is beszélhetnénk a következő közel 25 percben, mint a Mária útról és a zarándoklatokról. Először talán az egyik legnagyobb eseménye, ről fogunk egy picit beszámolni a Mária útnak. Elindult 15 nappal ezelőtt a 40 napos gyalogos zarándoklat a csíksomlyói búcsúra. Innen Budapestről indultak a zarándokok a Norma fent található Szent Anna kápolnától, és hát a mai napon megpróbáljuk utolérni őket. Jelenleg valahol nyírszőlős és napkor között, talán valahol a Sóstó környékén járhatnak a zarándokok, szóval megpróbáljuk majd utolérni a csapatot, és egy picit szóra bírni őket. Fantasztikus dolgokat élnek meg, ezt onnan is lehet tudni, hogy mind a Mária Rádió, mind a Mária út közösségi csatornái szinte megpróbálnak élőben közvetíteni erről a zarándoklatról. Nem azért teszik ezt, hogy itt bárki is személyes elhívásnak vagy önmarketingnek tegyen tanúságot, hanem inkább egy ügyért. Azért az ügyért, hogy Magyarország ismét keresztény ország legyen, hogy közösen tudjunk imádkozni nagyon-nagyon sok szándékért, közösen lépjünk az útra, hihetetlen mennyiségű ima szándék érkezik a zarándoklatra, itt a Mária Rádióban, a Mária út oldalain, és hát igyekszünk mindegyiket tolmácsolni a zarándok csoport felé, hogy hát hordozzák majd ezeket a szándékokat, vigyék el Csíksomlyóra a szűzhöz. Szóval erről fogunk egy picit majd beszélgetni, és ha minden igaz, itt van a vonalban. Tóth Erikát köszöntöm nagy szeretettel. Szia, Erika, dicsértessék!
2: Mindörökké, igen, itt vagyunk, éppen most hagyjuk el Nyíregyházát, illetve itt még a Sóstó szélén vezet az utunk.
1: Szuper, na akkor mesélj nekünk egy kicsit, hogy először is, hogy vagytok, hol vagytok, most térjünk először a fizikai attitűdre. Ugye 15. napon vagytok most.
2: Igen.
1: Egy picit segíts elképzelni ilyenkor, hogy hogyan van az ember fizikailag ennyi sok-sok kilométer után.
2: Hát ezt egy mondatban tudom mondani. Azt szoktam mondani, amikor először jöttem erre az útra, hogyha otthon ennyire fájna mindenem, akkor valószínűleg a konyhától nem mennék el a hálószobáig. Úgyhogy szerintem mindannyiunk nevébe beszélhetek, hogy valahogy így érezzük magunkat. Hát ugye az, hogy minden nap az ember máshol alszik, keveset alszik, nincs ideje a szervezetének úgy regenerálódni, mint úgy általában. Ez mindenképpen egy fizikai kihívást jelent, de ennek ellenére a lelkünk visz, és nagyon-nagyon jó állapotban van a csapat. Tegnap már nagyon jó időt futottunk, de egyáltalán nem futunk egyébként, mert nem erről szól az zarándoklás. A lelkünk visz, és minden találkozásnak helyt adunk. Most is például ma már 3 ilyen találkozáson vagyunk túl, találkoztunk egy csoporttal, akik fogyatékos dolgokban szenvednek, őket megáldottuk, együtt imádkoztunk velük, aztán most éppen az imént összefutottunk Klári nénivel, aki megállított minket az utcán, vele is imádkoztunk, aztán egy hölgy szeretett volna futót a csapattal, őt is megáldottuk. Tehát így halad az utunk, hogy mindennek van benne helye, meg ideje, és azt hiszem, hogy ez a legfontosabb, nem az, hogy mi fáj, vagy mi a nehéz, az csak egy ilyen zárójeles apróság. Lényeg az, hogy haladunk, gyönyörű időnk van, jókedvűek vagyunk, és tesszük a dolgunkat, amit egy zarándoknak kell.
1: Nagyon sok videó és fénykép érkezik arról, hogy, és te is mondtad, hogy már ma is találkoztatok emberekkel. Ezekről a találkozásokról akarlak még egy picit kérdezni, mert ha jól látjuk mi itt a túloldalról, akkor tényleg nagyon-nagyon sokan fogadják, várják a zarándokokat, hol egy agapéval, hol egy tényleg egy akár egy pár jó szóval is. Ha egy párat ki tudnál ebből emelni, mert szerintem óriási felmutatása a mai világnak az, hogy hétköznap, munkaidőben, nyilván amikor az ember nem így ki van szakadva, hogy mondjuk ti, akkor is van arra a lehetősége, hogy egy picit megálljon, és akkor talán találkozom veletek. Picit mesél nekünk erről.
2: Hát nem emelnék ki senkit jó név szerint, vagy helység szerint, mert mindenkit nem tudnék elmondani a teljesség igénye nélkül, pedig nem akarok senkit sem megsérteni. Nagyon sok faluba fogadtak minket, plébániákon, önkormányzatok láttak vendégül minket, és elképesztő tényleg az a szeretet, amit ilyenkor úgymond kitesznek az asztalra elénk. És most szélsőségekben beszélek, tehát van, ahol tényleg a nem tudom én hányféle főtétel és sütemény és minden vár minket, valahol egy pohár szódavíz, de igazából, hogy is mondjam, lelkileg nincs különbség a kettő között, tehát ugyanolyan szeretettel adják azt a szódavizet, mint ahogy vagy azt a terüli-terüli asztalkámot, és nekünk ez elképesztően sokat jelent. Talán egy ilyen zarándoklat kapcsán még jobban felértékelődik az emberben az, hogy nekem igazából az okoz mindenkinek örömet, ugyanúgy a vendéglátóknak, és ugyanúgy a zarándokoknak is, hogyha adni tudnak. És egy-egy ilyen találkozás, beszélgetés, egy készszorítás, egy könycseppnek a megcsillanása a szemekbe, az egyszerűen mérhetetlen. Mérhetetlen, hogy mit tud jelenteni, és milyen lelki erőt ad a fáradt lábaknak, vagy éppen a fáradt lelkeknek ahhoz, hogy tovább menjen, és leküzdje még az előtt álló az napi kilométereket. Az ilyen találkozások egyben tanúságtételek is, ugyanúgy a vendéglátók részéről, mint ahogy részünkről is talán. Például hadd mondjak egy ilyet, amikor nem is tudom már melyik faluban volt, a Szeger szalókon talán egy néni kapálgatott a kertjébe, és meglátta az zarándokokat, és beívta őket egy szódára. És vele beszélgetve elmondta, hogy amikor pár évvel ezelőtt erre ment a zarándok csoport, és volt náluk egy ima szándékfüzet, akkor ő beírta azokra a kockás lapokra a szűzanyához a kérését, és mi azt elvittük, és imádkoztunk érte, a gyerekei Ausztráliában élnek, és azt hitt, hogy nem is látja őket, és azóta volt már náluk, vagy ugyanúgy, amikor kisbabáért imádkoztunk, és most odahozták babakocsiba a babát, vagy velünk volt az apuka, talán a videóból láthattátok napokkal ezelőtt, aki szintén imakérést küldött el hozzánk, és imádkoztunk azért, hogy a kislánya meggyógyuljon, és hát ilyen nap, mint nap, rengeteg van, elképesztő sorsokkal találkozunk, és elképesztő példaképekkel is találkozunk, mint ahogy tegnap is a beszámolóban le lett írva, hogy anyukával zarándokolhattunk együtt itt tegnap, akinek 14 gyermeke van, és az egyik pap közülük. Szóval, hogy elképesztő dolgokat kapunk, mind lelkileg, mind testileg ezen az úton, és ez az, ami minket átsegít a fizikai határainkon, és meg tudjuk tenni ezt a kívülről látszólag, meg nyilván benne lenni is nehéz és hosszú utat, de ezek nagyon sokat tudnak jelenteni.
1: És hát, hogy egy kicsit tovább erősítsem ezt a vonalat, biztatván mindenkit arra, hogy ezek a szándékok jó helyre fognak kerülni, tehát, hogy biztatunk mindenkit, bátran küldjétek ezeket a szándékokat, a mi dolgunk az, hogy továbbítsuk a csoport felé ezeket a kéréseket, hálaadásokat, bekerül ugye egy ima szándékfüzetbe, hogy el tudják vinni, és hogy valami óriási felmutatás egyébként az, és nem szeretek belemenni a számokba, de hát az elmúlt másfél hete, hogy zajlik két hete ez a zarándoklat, a Mária Rádión és a Mária úton keresztül közel 3,5 millió ember követte, nézte, üzente, szándékot küldött. Szóval, hogy valami olyan hihetetlen erő van ebben, így még távolról is, ami nem is tudom, ki szokta ezt megfogalmazni, hogy hát a zarándoklás az jól tud fertőzni, még akkor is, hogyha nem ott a helyszínen vannak jelen ezek az emberek. Egy picit
2: mesélj. Így van, egyébként nagyon-nagyon hálásak minden faluba és minden találkozásokkor azok az emberek, akik ugye fizikai, vagy időkorlát, vagy munka, bármi, család valami miatt nem tudnak ugye eljönni, főleg 40 napra, de mégis azért így a virtuális térben együtt lehetünk, és ez is nagyon-nagyon megerősítő egyébként számunkra is, hogy ezzel adni tudunk rengeteg embernek, és valami jó hírt tudunk talán vinni a világba, és talán nekik is sokat jelent az, hogy ha így módon is, de velünk lehetnek mondjuk egy török sorozat helyett.
1: Mielőtt egy picit kérdeznénk a lelki folyamatokról, vagy hogy most így lélek a lelki úton hogyan jártok, azért még mindig a technikai résznél, mert hogy ugye nagyon sokan kérdezik tőlünk is, hogy hogyan lehetne hozzátok akár napközben csatlakozni. Szóval egy picit mesélj arról, hogy néz ki technikailag egy napotok a reggeli indulástól a megérkezésig.
2: De először is onnan kezdem, hogy nagyon szépen köszönjük, hogy ti itt a háttérben dolgoztok, és ugye teszitek föl az információkat, a videókat, fotókat mind a két oldalra, és erre is szeretném felhívni a figyelmet, nem győzöm mindenkinek, hogy van, aki ugye vagy csak a Mária utat követi, vagy csak a Mária rádiót, de hogy úgy tudom, hogy az algoritmus miatt mind a kettőre teszitek föl a videókat, tehát nem ugyanazon az oldalon ugyanazok a fotók, és ugyanazok a videók szerepelnek, hanem érdemes mind a kettőt követni, hogy minden képhez, videóhoz mindenki hozzájusson, és felteszitek ugye azt is, azt a térképszelvényt, hogy a következő napunk az merre fog haladni. Mi általában mindig a térkép szerint haladunk, tehát nem szoktunk arról letérni, de érdemes meg lehet kapni az én telefonszámot, elmondom itt is, 32 35 46 15, ha valaki valahol csatlakozni akar, akkor nyugodtan hívja ezt a telefonszámot, és nagyon befogadó a csapat, nagyon örülünk annak, hogyha valaki velünk tart. Úgy néz ki a napunk, hogy nyilván minden nap van egy meghatározott időpont, hogy mikor indulunk. Ez sok mindentől függ, mondjuk, hogy mikor kapunk reggelit, vagy egyáltalán mikor került ágyba a csapat előző nap. És hát egész nap megyünk, és az arándoklatnak nyilván van egy napi, úgymond ilyen laza forgatókönyve, énekünk, imádkozunk, szándékokra, amiket ugye küldenek nekünk, vagy amit mi hoztunk magunkkal, beszélgetünk, megismerjük azokat, akik velünk tartanak, megállunk ugyanúgy embereknél, azokkal szóba elegyedünk, vagy akinél úgy érezzük, hogy szüksége van egy kicsit a bátorításra, vagy csak arra, hogy megölelgessük, vagy együtt imádkozzunk, akkor ezt megtesszük, és haladunk szépen az útunkon, amíg oda nem érünk az esti célhoz. Tehát tulajdonképpen ennyi az útra való, meg az információ. Kényelmes cipőbe kell jönni, amit szoktam javasolni, hogy azért ne abba a cipőbe jöjjenek el, akár egy napra, vagy fél napra sem, amiben nem tudom, boltba szoktak járni, hanem valami kényelmes cipőt vegyenek fel, ami lehetőleg legalább egy számmal nagyobb, mint a lábuk, hiszen dagad az embernek a lába, és most már itt több nap tapasztaltam azt, hogy volt, aki velünk jött egy bizonyos szakaszon, de nem tudott tovább jönni, mert elkezdte szorítani az amúgy kényelmes cipője. Tehát egyébként más különös tudnivaló nincsen. Hozza a nyitottságát, a lelkét, és mi nagyon szívesen befogadjuk őt. Ha meg valaki több napra szeretne csatlakozni, azt ugye központilag koordináljátok, tehát mindenképpen, és ha egy napra én azt is javaslom, hogy mindenképpen a Mária út honlapján lévő regisztrációs lapon kell jelentkezni, és akkor azt is továbbítjátok ugye felénk.
1: Köszönöm szépen, igen, ezt a kiegészítést, tehát ahogy Erika is elmondta, mind a Mária Rádió, mind a Mária út oldalán minden reggel ilyen 6 és 7 óra között megjelenik egy felhívás, hogy egy térképes kis kivágással, hogy éppen hol fognak aznap járni az arándokok. Aki szeretne háttérben imádsággal becsatlakozni, az mind a Mária Rádió, mind a Mária út oldalán meg tudja tenni. Arra hívunk mindenkit, hogy aki ima szándékot szeretne küldeni, és bocsánat a kis technikai kitérőért, nagyon köszönjük, hogyha a posztok alatti kommentekbe is megérkeznek ezek az ima szándékok, de arra biztatunk inkább mindenkit, hogy aki szeretné, hogy biztosan célba érjen, az inkább az info@mariaut.hu e-mail címre írja meg nekünk ezt az ima szándékot, mert hála az Úrnak olyan mennyiségben érkeznek kommentek minden videó és beszámoló alá, hogy igyekszünk nyomon követni, és hál' Isten önkéntesek is besegítnek ebben, de mindig egy pici aggodalom van rajtunk, hogy jaj, nehogy véletlenül elkerülje valamelyik a figyelmünket, mert hát olyan mennyiségben érkeznek ezek a kommentek, imádságok, hozzászólások, hogy nehogy valami érdemi ima szándék elveszen, ezért kérjük inkább, hogy az info@mariaut.hu e-mail címre írják meg nekünk a szándékot, és akkor az a 100%-os, de igyekszünk nyomon követni ezt is. Szóval, aki csatlakozni szeretne, akkor vagy a Mária Rádión, vagy a Mária út Facebook oldalán látja a napi szakaszt, illetőleg, ahogy Erika is elmondta, a Mária út honlapján van egy regisztrációs felület. Tényleg biztatunk mindenkit, hogy töltsétek ki ezt a regisztrációs felületet, mert akkor nem az arándoklat vezetőjét terheljük minden apró részlettel, hanem igyekszünk így segíteni a háttérben, hogy tényleg mindenki tudjon csatlakozni. Na most akkor egy picit térjünk rá arra, hogy hogyan élitek meg hitetekben, személyiségetekben, önismeretetekben ezt a hatalmas felajánlott utat, mert én mindig ezen gondolkodom, hogy amikor az ember elindul egy 40 napra, nyilván járja a saját útját is, de hát azért vállaltatok egy hatalmas szolgálatot, én ezt merem állítani, hogy apostoli küldetésben vagytok. Szóval ezt hogyan tudjátok

0: És szerintem, aki eljön egy ilyen hosszú zarándoklatra, abban meg kell, hogy legyen a hívás által talán ez a nyitottság és ez az érzés, hogy én a hitemet vagy mélyíteni akarom, vagy egyáltalán, ha nincs, akkor fel akarom ébreszteni. És csak ez a segítség szerintem önmagunk számára is egyszerűen csak a fizikai megtapasztalás, és amikor elkezdünk énekelni vagy imádkozni, akkor észre se vesszük a kilométereket. Az egyszerűen olyan erőt ad, vagy az, hogy valaki megfogja a keresztet. Tehát ez ad meg minden lelki erőt és fizikai erőt is ehhez az úthoz.
1: Hát a jó Isten adjon még nagyon-nagyon sok erőt, mert még azért jó pár lépés áll a végcélig. Igen. Mikor is érkeztek
0: most
1: be?
0: Most vagyunk az egyharmadánál.
1: Az egyharmadánál vagytok, igen. Tehát május 21-én?
0: Fogalmam nincs. Én elvettem az időérzékemet. Azt tudom, milyen nap van, hányadika van, de azt hiszem, hogy ez a zarándoklásnak a lényege.
1: Így, pontosan a kiszakadás lényege. Szóval biztatunk mindenkit, merjen útra kelni. Nektek pedig nagyon-nagyon sok erőt és áldást kívánunk az útra. Hát, ha nem haragoztok, még
0: azt
1: azért fogunk.
0: Azt kérdezem már meg, igen. Én itt megbeszéltem egy zarándoktársammal, hogy adom nektek őt, és okay. Nem mindig engem. Okay. Engem hallgassatok, úgyhogy nagyon szívesen
1: akkor
0: átadom
1: szuper,
0: a
1: még van rá keret.
0: Itt van mellettem, és szerintem ő is tud nektek üzenni egy-két okay. Jó gondolatot.
1: Köszönjük,
0: adom,
1: köszönjük, köszi.
0: Köszönöm, sziasztok.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké, amen.
1: Drága Gyula, nagyon szépen köszönjük, hogy vállalkoztál akkor egy picit arra. Éppen Erikát még az előbb arról kérdeztem, nem tudom, hogy hallottad, de lehet, hogy nem. Beszélgettünk nyilván arról, hogy hogyan is járjátok a fizikai térben az utat, de egy picit a lelki részéről azért még téged is akkor megkérdeznénk, ha már így adódott ez a vállalásod. Szóval azt kérdeztem Erikától is, hogy az ember, amikor így úton van, van persze egy személyes hit mélyülése, legalábbis bízunk benne, vagy egy önismereti útja, de azért van egy apostoli küldetése is. Milyen lehetőségek, eszközök állnak nektek a rendelkezésre, milyen segítséget tudtok kérni, és hogyan álltok ti most a lelki utatokon?
2: Hát úgy érzem, hogy mindenki, aki csatlakozik, az keres. És ha tudva, ha akar, vagy tudatlanul, de Isten Jézus keresi. Az első két nap volt velünk két hölgy, akik teljesen ebbe a tárgyunkban voltak, és úgy érzem, hogy megérintette őket az út. És az út folyamán, egy húsvét után, pünköstöt várva, folyamatosan nézzük a szemüveket, kérjük, hogy áradjon ránk is, családjainkra, nemzetünkre, világunkra, mert ugye Jézus megszületett a Szentlélek által Máriába, és ahogy mondta Nikodémusnak, hát újjá kell születnünk, de a Szentlélek nélkül nincs út. Igazából Jézus sincs. Tehát Szűz Máriához megyünk, és a róla fűzére egy tizedét mindig a Szentlélek áradásáért, a szeretett lány sugárzásáért ajánljuk, és mi csak tükrök szeretnénk lenni. Tehát igazából meg szeretném tisztítani magunkat, megtisztítva lenni a Szentlélek által, és utána talán tudjuk majd tükrözni a Szentlélek erejét.
1: Hát legyen így, és áradjon mindnyájatokra és mindnyájunkra. És hát továbbra is kérjük, hogy hordozzatok minket, hordozzátok azt a sok szándékot, ami folyamatosan érkezik hozzánk is, és nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy felvállaltátok ezt az utat. Persze magatokért, de talán értünk
2: hát,
1: is.
2: Mindig imádkozunk a szándékokért, tehát a Szentlélek által is, de külön is, mert ezek a szándékok az emberek szívében vannak, és a jó Isten mindig szeret és segíteni próbál. Sokszor én úgy mondom,
1: lehet, hogy megszakadtunk, de semmi baj nincsen. Hát akkor lehet, hogy el kell köszönnünk most a 40 napos zarándokoktól, mert éppen

0: Lehet, hogy elvesztettük őket a vonalból. Bocsánat, itt van egy kis technikai malőr, csak szólok Engler Györgynek, hogy mi is halljuk egyébként a hívásodat, Gyuri, ha lehet.
1: Igen.
0: Galgóc színű Szabó Zsófi vagyok a Mária Rádióból, és nem tudom, hogy jó helyen járunk-e.
1: Itt vagyunk, valószínű megszakadt.
0: Megszakadtatok, oké, okay, most akkor vissza. Oké, köszi.
2: Jaj, köszönöm.
0: Oké, okay, megszakadtunk
2: hát
0: valahogy.
2: Hogy már nagyjából elmondtam szerintem mindent. Az úr lelke legyen velünk, hívjuk, és pünköst kar legyen áradás.
0: Legyen így, Gyula.
2: Lélek áradás.
0: Nagyon-nagyon szépen köszönjük, és a mostani rendelkezésre állásotokat is. Az Úr adjon nektek sok erőt a további lépésekhez. Köszönjük szépen. Köszönjük
2: Isten
0: szépen. Áldjon. Isten áldjon benneteket.
2: Isten.
0: No, szóval akkor a 40 napos csíksomjói zarándokokkal beszéltünk. Hát nem kevés út van még előttük. Ugye gyakorlatilag 1000 kilométert fognak ők bejárni, ennek vannak most az egy harmadánál. Nem kevés, és hát még most jön az erdélyi apró hegység, amit még a lábukba be kell rakni. De tényleg óriási ez a felmutatás. Én tényleg biztatok mindenkit, hogy érdemes követni az ő útjukat is a közösségi csatornákon keresztül, mert valami elképesztően szívbe markoló események, élmények érik őket, még így távolról nézve is, szóval az ember szívét meg tudja ütni egy-egy tanúságtétel, meg hát nagyon szép tájon is tudnak járni, tehát, hogy fantasztikusak ezek a képek, videók, ahol éppen tartanak, egy picit néha az ember kiszakad a munkából, csak egy percre ránéz, hát egészen más lelkületbe tud az ember kerülni. Mi pedig egyébként nagyon aranyos Erika, hogy idehozta, hogy mi dolgozunk ebben, de egyébként tényleg öröm ezt csinálni, mert hát olyan szívbe markoló látni őket. Na de, hogy akkor egy picit evezzünk egy kicsit más vonalára a Mária útnak. 20 éves a Mária út kezdeményezése, és hát éppen arról beszélgetünk még egyébként a 40 napos csíksomjói zarándokokkal is, hogy hát nagyon-nagyon sok helyen már bizony egy lekopott, megkopott a Mária út nyomvonala. Na szóval erről szeretnénk egy picit beszélgetni, ha itt van a vonalban velünk Seng Bendegúz. Szia Bendegúz!
3: Szervusztok!
0: Nagyon szépen köszönjük. Hallgatok. Köszi, hogy egy picit így kiránthattunk, mert éppen te is nagy munkába vagy. De nagyon fontosnak éreztük, hogy így a 40 napos csíksomjói zarándoklatra egy picit ráelvezve beszéljünk arról, hogy a Mária út útvonalát is karban kell tartani, a nyomvonalat is láthatóvá kell tenni, mert hogy 20 éves a Mária út, és nagyon sok helyen már lekapott a jelzés. Na de, hogyha bárki kedvet érez ahhoz, hogy most egy kicsit segítenék a Mária út fizikai térben való megjelenésén, szóval mi az első lépés, egy kicsit Bendi segíts nekünk ebben, amit meg kell tenni ahhoz, hogy a Mária útat egy kicsit karban tartsuk. Hogyan kell ezt elkezdeni?
3: Először is zarándokolni kell szerintem rajta. Mert akkor fog látszódni az, hogy vannak-e olyan helyek, ahol még ahol azonnali közbeavatkozást igényel, vagy vannak olyan helyek, ahol úgymond jó állapotban vannak, egy ilyen felmérés is kellene, hogy hogy áll most éppen a aktuális útvonalunk. De igen, a festésre kapcsolatban ott is mindig egy bejárástól kezdjük az adott szakasz, és annak a felmérését, hogy akkor pontosan melyik jelzés az, ami még épp állapotban van, melyik az, amit viszont változtatni kéne, és akkor úgy be kéne festeni. Erre viszont nagyon szívesen búzítok minden egyes hallgatót, ki érez magában egy kis elhivatást, hogy szívesen járná az erdőt is jelzésbe sem, mert vannak több olyan szakaszaink is, amik tavaly évben lettek felújítva, és ezen kívül még van jó pár olyan szakasz, ami igényli a felújítást, mert már kicsit régebb óta kint vannak is, hogy a fákra festünk, és a fa is nő, ugye ezáltal a jelzés is valamilyen szinten rongálódik.
0: Oké, tehát történik ugye egy felmérés arra vonatkozóan, hogy most hasamra csapok Celldömöl környékén, ne vegyék komolyan most, ezt csak mondom, teljesen fiktív a dolog, Celldömöl környékén mondjuk vannak olyan jelzések, amik nem jók. Hogyan tovább? Történik nekünk esetleg egy jelzés, akár e-mailen vagy telefonon keresztül, hogy ott kellene mondjuk egy jelzés festés karbantartást csinálni. Mi a következő lépés?
3: Megpróbálunk minél több önkéntest elbúválni, hogy akkor arra szakasz szervezünk egy jelzésfestős napot, és ezt megelőzi nálunk még egy felmérés, hogy tényleg aktuálisan mekkora szakaszon érintett ez a helyzet, hogy újra kéne festeni, és miután felett ez mérve, megpróbálunk erre önkénteseket felvállni, igényel többen, és utána kimegyünk és szervezünk remélhetőleg majd egy ilyen napot, ahol ezt össze fogjuk tudni hozni, hogy akkor mindenki kint van, ott kap egy aktuális oktatást, ennek van még egy adminisztrációs része a helyi erdészetnek, önkormányzatoknak, ahol mi festeni akarunk, mert van egy ilyen oldala is, de szóval már jót szervezet ezt lehet, hogy intézni nekünk, és utána igazából kimegyünk és festenünk. Aminek?
0: Elvileg. Oké, ezt a festést egy picit segíts azért részletesen elképzelni. Ugye nagyon sokszor lát az ember az erdőben, meg most azért nagyon sok ökológiai szempontból is megkérdőjelezhető jelzés is van kihelyezve, hogy fel vannak szögelve jelek, meg nem tudom, ilyen szorítókkal. Hogyan zajlik maga a festés? Tehát, hogy egy picit azért van valami fogalmam, de azért a rádióhallgatóknak segíts elképzelni, hogy hogyan kell magát a jelzést ráhelyezni mondjuk egy, nem tudom én, egy bükk erdőben a fatörzsére.
3: Hát alapból vannak sablonok, amit a Mári út tudnék még biztosítani, mikor jelzést festettünk, illetve festéket is, jobb esetben. És kimegyünk, van egy ilyen háncsoló szerkezet, amit még régen az ácsok használtak, amivel a kérget tudták leszedni. Ha a fa igényli és olyan, akkor lehet egy kicsit háncsolni. Összetesen ezt minden szinten óvatosan csináljuk, hogy nehogy a fának bármilyen szintű kárt is okozzunk. Ugye ezzel kezdődik, utána feljezünk egy sablont, ami egy MPS át, Magyar Pusztítási Szövetség által szabványméret. Azt mi felhelyezzük, arra festünk egy fehér alapot, ami először végigmegyünk az adott szakaszon, utána jön egy Mária út jelzéses logós sablon, amivel a fehérre ráfessük akár a lila, piros vagy kék, attól, hogy milyen Mária út szakaszról van szó, azon a színű festékkel a Mária út logót, és ha igényli, akkor természetesen vagy a fehéret is duplázva, duplán fessük, illetve a színeset is, hogyha kell és nem úgy fogja meg, vagy nem azzal a láthatósággal van, akkor szóval majd többször is átmerünk, ez is attól függ, hogy milyen az időjárás, mennyire szárad gyorsan, és mennyire hát a körülményektől, igen.
0: Szóval nem feltétlenül nagyon-nagyon bonyolult, és nem is nagyon egyszerű ez a feladat, de én azt gondolom, hogy ennek szimbolikus jelentősége van, mert hogy ugye Bendi előtt beszéltünk a 40 napos zarándokokkal, és valahogy ezek az általuk megért találkozások, fogadások, ezek mind-mind jelek az úton, amit egy picit tudjuk segíteni a másik embernek az úton levését azzal, hogy biztosítjuk ezeket az apró pici jeleket, ami alapján ő el tud jutni egyik helyről a másikra, vagy hát oda tud kerülni akár Csíksomlyóra vagy Máriacélbe, akkor én azt hiszem, hogy óriási szolgálatot vállaltunk. Bendi, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy ezt a nagyon pici rövid beszélgetést le tudtuk folytatni itt a Mária út jelzéseiről. Biztatunk mindenkit, hogy csatlakozzon be a Mária út jelzés festésébe, és akkor az infokukat mariaut.hu e-mail címre várjuk a jelentkezéseket, jelzéseket. Aki szeretne egy picit ebben tevékenykedni, nagy örömmel vesszük fel a kapcsolatot, és hát Bendiekkel is akkor közösen meg tudjuk ezt szerkeszteni. Bendi, nagyon szép napot kívánunk, és sok áldást neked is. Köszönjük szépen, hogy segítettél.
3: Én is köszönöm szépen, és igen, minél többen jelentkezzenek, hogy épüljön és szépüljön a Mária út.
0: Legyen így. Köszönöm. Nagyon szépen köszönjük. No, és akkor egy picit még menjünk tovább. Már csak pár percünk maradt itt a Mária rádiós műsorból. Szóval zajlanak a zarándoklatok, nem csak a 40 napos csíksomlyói zarándoklat, hanem itt Budapesten is ugye minden szombaton van beavató zarándoklás, de most egy különleges lehetőségre hívok mindenkit, aki szeretne a Mária út önkéntes csapatához csatlakozni, vagy már egy picit gondolkodik, illetőleg szolgál is a Mária út ügyéért. Május 9-én a beavató útvonalán itt Budapesten szervezünk egy csapatépítő ismerkedős zarándoklatot. Reggel 9-kor gyülekezünk Normafán a Szent Anna kápolnánál, tehát ez nem befolyásolja a normál menetben szervezett beavató zarándoklatot. Tehát aki szeretne egy kicsit az önkéntes szolgálatba becsatlakozni, vagy egy kicsit jobban elmélyülni, ahogy az előbb Erika is elmondta, vagy hitet ébreszt, vagy hitet mélyít az zarándoklás. No, erre hívunk mindenkit, aki szeretne az önkéntes csapattal tartani. Május 9-én reggel 9-kor várjuk Normafán a Szent Antal kápolnánál, Szent Anna kápolnánál, aki a normál beavatóra szeretne jönni, 10:30-re várjuk majd, és ő pedig akkor egy önismereti kis elmélyülős zarándoklaton vehet részt. És hát további zarándoklatok a Mária út honlapján és Facebook oldalán találhatóak, és hát biztatunk mindenkit, hogy imádkozzunk közösen a Mária út zarándok csapatáért, akik 40 napos apostoli küldetésben vannak Csipsomjóra. Továbbra is szeretettel várjuk az egynapos vagy többnapos csatlakozót, és hát az ima szándékokat, feladajánlásokat. Minden részletes információ erre vonatkozóan is megtalálható a Mária út honlapján, illetőleg bármilyen kérdés esetén az info@mariaut.hu e-mail címre várjuk az érdeklődést. Galgóczin és Szabó Zsófiát hallották, két hét múlva találkozunk ismét. Viszont hallásra!

0: Radio. Az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.
1: Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja! Urunknak áldott napja ez, szent fényességgel virradó, világnak átkos vétkei, kiontott szentvér mossa le, eltévedt ember hitre tér,

Ámulnak mind az angyalok, látván a bűnbánólatot, kibízva Krisztushoz kiált, s mennyüdvösségét élvezik.

0: serip, bintmek bocsájt az irgalom. Félelmet űz a szeretet, súly életet hoz a halál. Maradj örökre, Jézusunk, fényes húsvéti örömünk, s kiket kegyelmed újra szült, hozd meg dicsőséged velünk. Dicsérünk Jézus szüntelen, ki feltámadtá győztesen, Atyának, léleknek veled, most és örökre tiszteled. Amen.
1: Bízd sorsod az Úrra, és ő gondoskodik rólad. Alleluja. Ne bosszankodj a bűnösökre, és ne háborogj a gonosztevők miatt. Mert mint a fű hamar elhervadnak, és elszáradnak, mint a zöldelő növény. Bizakodj az Úrban, és jót cselekedj, akkor megmaradsz földeden, és biztonságban élhetsz. Örömödet az Úrban keresd, ő majd teljesíti szíved vágyait. Bízd sorsod az Úrra, benne remélj, és ő gondoskodik rólad. Napfényre hozza igazságodat, és igaz ügyed ragyog, mint a déli napsugár. Légy csendben és várj az Úrra, ne irigykedj arra, akinek jól megy a sora, noha álnokságon jártatja eszét. Sose bosszankodj és nem érgelődj, ne is irigykedj, mert az rosszra visz. A gonosztevők sorsa pusztulás, ám azoké lesz a föld, akik az Úrban bíznak. Egy kis idő, és már nem is lesz a bűnös, keresve sem találod helyét. Ám a szelídek öröklik a földet, és élvezik majd a béke áldásait. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Bízd sorsod az Úrra, és ő gondoskodik rólad. Alleluja. Hagyd el a rosszat, s tedd a jót, az igazat pártolja az Úr. Alleluja. Az igaz kárára cselt sző a gonosz, és ellene vicsorgatja fogát. Az Úr azonban kineveti őt, mert látja, hogy eljön rá a bűnhődés napja. Kardot rántanak a gonoszok, íjat is feszítenek, hogy elejtsék a szegényt és a nyomorultat, hogy megöljék azokat, akik szentül élnek. De kardjuk saját szívüket járja át, és összetörnek íjaik. Jobb az igaz ember szűkös birtoka, mint a gonosz bővelkedése, mert szerte foszlik a bűnös hatalma, de az igazat pártolja az Úr. Ismeri az Úr az ártatlanok sorsát, örökségük megmarad örökre. Nem szégyenülnek meg balsors idején, s van eledelük ínséges időben. Mert elvesznek a bűnösök, az Úr ellenségei elhullanak, mint a mezők dísze, füstként enyésznek el. Kölcsönt kér a gonosz, de nem adja vissza. Ám az igaz jó szívvel osztogat. Mert azoké a föld, akiket Isten megáld, s akiket megátkoz, elpusztulnak. A jámbor ember lépteit az Úr vezérli, életútjában kedvét találja. Még ha elesik is, akkor sem éri baj, hiszen az Úr fogja kezét. Ifjú voltam, s az idő eljárt fölöttem, elhagyatott igazat mégsem láttam soha, még ivadéka sem jutott koldusbotra. Mindenkor jó szívű, és kölcsönt adni kész. Áldott lesz ezért sarjadéka is. Hagyd el a rosszat, s tedd a jót, és megmaradsz örökkön örökké, mert kedveli az Úr az igazságot, és nem hagyja cserben híveit. A gonoszok elvesznek örökre, a bűnösök sarjai semmivé válnak. Ám az igazak öröklik a földet, és mindörökké lakni fogják. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Hagyd el a rosszat, s tedd a jót, az igazat pártolja az Úr. Alleluja. Az Úrban remélj, és útjára vigyázz. Alleluja. Az igaz szája bölcsességet szól, és nyelve igazságot beszél. Isten törvénye él a szívében, nem is tétováznak soha léptei. A hívőre leselkedik a gonosz, és arra tör, hogy elvegye életét. Az Úr azonban nem adja kezére, s nem ítéli el, ha majd ítélő széke elé kerül. Bízzál az Úrban, s maradj meg az ő útján, melléd áll akkor, és a földet elnyered, és meglátod a bűnösök vesztét. Láttam én már gőgös, gonosz embert, mint viruló cédrus fennhordta fejét. Térültem, fordultam, és már sehol sem volt. Kerestem, de helyét sem találtam. Nézd az ártatlant, figyeld az igazat, a békés embernek marad ivadéka. Ám a gonoszok hamar kipusztulnak, megsemmisül a bűnös nemzedék. Az igazak üdve az Úrtól való, az Úr oltalmazza őket szenvedés idején. Segítségük ő és szabadítójuk, a bűnösök közül kiragadja, s megmenti őket. Mivel reményüket ő belévetették. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Az Úrban remélj, és útjára vigyázz. Alleluja. Krisztus feltámadt a halálból, többé nem hal meg. Alleluja. A halál nem lesz többé úrrá rajta. Alleluja.
2: Olvasmány Szent János apostol első leveléből. Gyermekeim, írok nektek, mert bűneitek bocsánatot nyertek az ő nevében. Írok nektek, apák, mert megismertétek azt, aki kezdet óta van. Írok nektek, ifjak, mert legyőztétek a gonoszt. Írtam nektek, kedves gyerekek, mert megismertétek az Atyát. Írtam nektek, apák, mert megismertétek azt, aki kezdet óta van. Írtam nektek, ifjak, mert erősek vagytok, az Isten tanítása bennetek van, és legyőztétek a gonoszt. Ne szeressétek a világot, sem azt, ami a világban van. Ha valaki szereti a világot, nincs meg benne az Atya szeretete, mivel minden, ami a világban van, a test kívánsága, a szem kívánsága és az élet kevéssége nem az Atyától van, hanem a világból. De a világ elmúlik a kívánságaival együtt. Csak aki az Isten akaratát teljesíti, az marad meg örökre. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. A világ elmúlik kívánságaival együtt. Csak aki az Isten akaratát teljesíti, az marad meg örökre. Alleluja. Ha valaki szereti a világot, nincs meg benne az Atya szeretete. Csak aki az Isten akaratát teljesíti, az marad meg örökre. Alleluja.
3: Olvasmány alexandriai Szent Cirill püspöknek Szent János evangéliumáról szóló magyarázatából. A vallásosság misztériumáról tudnélik, hogy elnyertük a Krisztussal való testi egységet, mi, akik szent testének részesei vagyunk, Szent Pál ezt tanítja. A korábbi nemzedékek során nem volt ismeretes az emberek fiai előtt úgy, ahogyan a Szentlélekben most kinyilatkoztatta a szent apostoloknak és profétáinak, hogy a pogányok is társörökösök, és az egy testhez tartozók s részesei az ígéretnek Krisztus feltámadásában. Ha pedig egymás között is minnyájan egy test vagyunk Krisztusban, és nem csak egymás között, hanem főleg ő vele is, aki teste által bennünk van, akkor hogyan lehet az, hogy nem vagyunk minnyájan olyan nyilvánvalóan egyek egymással sem, Krisztussal sem? pedig Krisztus az egység köteléke, amikor ugyanő Isten és ember. A lelki egységről újra csak azt hangoztatjuk, hogy mi valamennyien, akik ugyanazt az utat követjük, miután megkaptuk az egy és ugyanazon lelket, vagyis a szent lelket, valamiképpen egységet alkotunk egymás között is, meg az Istennel is. Mert jól lehet mindannyian különálló személyek vagyunk, és Krisztus által mindegyikünkben külön bennünk lakik az Atyának és Krisztusnak a lelke, de ez az egy és oszhatatlan Szentlélek minket, mint egymástól különálló személyeket, önmagában egy egységbe gyűjt össze, és azt akarja, hogy valamiképpen mindnyájan egyek legyünk ő benne. Miként ugyanis a szentségi test ereje egyetlen testé olvasztja azokat, akik magukhoz veszik, ugyanúgy, gondolom, egy lelki egységbe olvaszt minket, mindnyájunkat, a bennünk lakó egy és oszhatatlan Szentlélek is. Ezért sürget bennünket Szent Pál. Viseljétek el egymás szeretettel. Törekedjetek rá, hogy a béke kötelékével fenntartsátok a lelki egységet. Egy a test, és egy a lélek. Mint ahogy hivatástok is egy reményre szól. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség. Egy az Isten, mindnyájunk atya, aki mindennek fölötte áll, mindent áthat, és mindenben benne van. Mivel bennünk egy lélek lakik, azért fia által Isten mindenkinek közös atya lesz bennünk, és egységbe hozza össze egymással és önmagával mindazokat, akik a Szentlélekben részesednek. Hogy pedig a Szentlélekben való részesedés útján is egyesülünk, ez talán kitűnik az alábbiakból. Ha elhagytuk a test szerint való életet, és elköteleztük magunkat a lélek törvényeinek, akkor ugye világosan látja mindenki. Ha megszűntünk, mint egy a magunk életét élni, és belénk áradt a Szentlélek, akkor valamiképpen mennyeivé formálódtunk át, és más természetté alakultunk át. Már nem csak embernek hívnak minket, hanem Isten gyermekeinek, és mennyei embernek, hiszen az isteni természet részeseivé lettünk. Egyek vagyunk tehát mindannyian az Atyában, és a Fiúban, és a Szentlélekben. Egyek vagyunk, mondom, mert azonosak az erkölcseink, egyek vagyunk, mert azonos bennünk a világosság, és mert tagjai vagyunk Krisztus testének, és egyetlen a Szentlélek is, akiben részesedünk. Sokan egy kenyér, egy test vagyunk. Mindnyájan egy kenyérből és egy kehelyből részesülünk. Alleluja! Jóságodban ezt készítetted a szegénynek, Istenünk, aki otthont adsz az elhagyatottnak. Mindnyájan egy kenyérből és egy kehelyből részesülünk. Alleluja!
0: Esengő szolgák, jöjjetek! Tárjátok fel ma szívetek! Nyissátok darra ajkatok, hogy boldog Istent áldjatok! Bél óra bús emlékez, örök

Minket szívbéli hála köt, védkünk miatt is féljük őt. S ha bősz ellenség ront reánk, védelmet tőle kéri mánk. Kérleljük most az ég urát, királyát s véle egy fiát.

0: Alleluja, alleluja, alleluja. Gondolj szolgádnak mondott igédre, amelyen reményt öntöttél belém. Gyötrő megaláztatásomban csak ez a vigaszom, mert a te ígéreted éltet. Gúnyoltak engem a gőgösök, és nagyon kinevettek, de én törvényed útjáról le nem tértem. Gyakran emlékezem örök döntéseidre, Uram, és megvigasztalódom. Gonosz tevők láttán elragad az indulat, akik törvényedet félredobták. Gyönyörű énekek nekem rendelkezéseid, zarándoklásom helyén. Gondolok nevedre, Uram, éjjel is, és megtartom törvényedet. Gazdag osztály részül ez jutott nekem, mert intéseidet megfogadtam. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja. Az oktalan így gondolkodik magában, nincs Isten, megromlottak, utálatos dolgokat művelnek. Aki jót cselekedne, senki sincs olyan. Megszemléli Isten az égből az embereket, hadd lássa, van-e köztük értelmes és Istenre szomjas. Mind rossz útra tértek, megromlottak mind. Nincs, aki jót tenne, nincs egyetlen egy sem. Hát nem térnek észre a gonosz tevők, akik mint kenyeret felfalják népemet. Nem fohászkodnak az Úrhoz, de ott is reszketnek majd, ahol nincs mitől félni. Mert Isten szétszórja elnyomói csontját. Megszégyenülnek, mert Isten elvetette őket. Bárcsak jönne már üdvösség Sionból Izraelnek, ha Isten kimenti népét a rabságból. Újjong és örvend majd, Isten minden választotja. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja. Istenem, a te nevedben szabadíts meg engem. Szolgáltass nekem igazságot hatalmaddal. Istenem, hallgasd meg imádságomat, figyelj ajkam szavára. Gőgös idegenek keltek föl ellenem, hatalmasok törtek életemre, akik Istent nem tartották szemük előtt. De íme az Isten megsegít engem, és az Úr oltalmazója életemnek. Készséges lélekkel áldozom neked, magasztalom nevedet, Uram, mert jó vagy. Minden gyötrelmemből kimentettél, és szemem megvetéssel néz ellenségeimre. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja. A keresztség most titeket is megment, hiszen az nem a test szennyének a lemosása, hanem könyörgés az Istenhez, hogy adjon tiszta lelkiismeretet Jézus Krisztus feltámadása által, aki az Isten jobbján foglal helyet. Az Úr láttára, alleluja! Öröm töltött el a tanítványokat, alleluja! Könyörögjünk! Istenünk, te úgy akartad, hogy néped szüntelenül vigadozzék, mert visszaadtad lelke fiatalságát. Engedd, hogy akik most a fogadott fiúság dicsőségének örvendeznek, a biztos remény örömével várják a feltámadás napját, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
1: Az imaórák liturgiája, az olvasmányos és napközi imaórát imádkoztuk.

راديو. Az áldás gondolatokat hallják. Áldás kérés. Most hát, boríts be minket, Istenünk, remény ruhába, őriz az úton, és taníts, szeretetből szeretni, legyen életünk a halálból életre támadás példázatává, és minden értelmet meghaladó békességed, amely mélyebb kétségeinknél, erősebb hitünknél, határtalanabb reménységünknél, őrizze meg szívünket bátor bizalomban, gondolatainkat őszinte nyitottságban, tetteinket igaz mozdulatokban, életünket, egész valunkat Krisztus Jézusban, az értünk jött kegyelem.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Zürichben tartották az Európai Magyar Missziók vezetőinek konferenciáját. Leó pápa az Internacionale labdarúgóit fogadta. Újabb elemekkel bővült a Mini Magyarország Maket Park Szarvason. Jönnek a részletek, a szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Idén Zürichben rendezték meg az Európai Magyar Missziók vezetőinek konferenciáját május 4-e és 7-e között, tudósít a Magyar Kurír. Angliából, Ausztriából, Belgiumból, Csehországból és Németországból összesen 19-en jöttek össze. A rendezvény közös imával, majd pedig Mohos Gábor, a Szorvány Magyarság lelkipásztori ellátását koordináló püspök, Esztergom budapesti segédpüspök megnyitó beszédével vette kezdetét. A résztvevők a megbeszélések, közös imák mellett előadásokon is részt vehettek. A konferencia második napján került sor a missziók beszámolóira, amely mindig magában hordozza a hogyan tovább kérdést is. A résztvevők Flüei Szent Miklós lakóházát, remete otthonát és sírját is felkeresték. Svájc nemzeti kegyhelyén egy magyar emlékkeresztet is találtak a következő felirattal. A magyar hősöknek 1956. november. A jövő évi konferencia a tervek szerint Rómában lesz. Szombaton a Szent Atya az FC Internacionale Milánó vezetőit és labdarúgóit fogadta a konzisztóriumi teremben, abból az alkalomból, hogy története 21. bajnoki címét ünnepelte, tudósít a Magyar Kurír. Leó pápa beszédében gratulált a csapatnak, a vezetőknek, a szakmai stábnak, valamint a sok szurkolónak és támogatónak az elért eredményhez. A jelenlévőket arra kérte, hogy a siker ezen időszakában olyan példát mutassanak, amely különösen a fiatalok növekedését szolgálhatja. A Szent Atya kiemelte, hogy a bajnok labdarúgóknak nagy a felelősségük ebben, ahogy erre Szent II. János Pál pápa is rámutatott 35 évvel ezelőtt, amikor az Inter néhány képviselőjével találkozott. Akkor ezt mondta: törekedjetek arra, hogy sokan hitelességre és rendíthetetlen becsületességre találjanak bennetek. Újabb elemekkel bővült a Mini Magyarország Maket Park. A kalocsai érseki palota, a pécsi székesegyház, a hajmáskéri tüzérlaktanya és a péterváradi erőd részletgazdag maketje is megtekinthető mostantól a szarvasi Mini Magyarország Maket Parkban. Tudósít az MTI. A Tour de Hongrie nemzetközi kerékpáros verseny csütörtöki szarvast is érintő etapjára egy sajátos mini-túr élménnyel készülnek. A parkban apró zászlók mutatják a verseny útvonalát, így azok a látogatók, akik nem szeretnék a profikkal együtt hajtani a kilométereket, végig kísérhetik a mezőnyt sétálva. A több mint 2 hektáros park Magyarország építészeti nevezetességeit, történelmét és hagyományait mutatja be, amely folyamatosan újabb épületekkel bővül. 2015-től Erdély nevezetességeit, 2016 óta a Felvidék, 2017-től Kárpátalja és 2019-től az Őrvidék történelmi titkait és építészeti kuriózumait tekinthetik meg a látogatók. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Híreinket hallották.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mennek királyné asszonya, örülj szépszű, alleluja, mert itt méhekben hordozni méltó voltál, alleluja. Amint megmondotta vala, feltámadott, alleluja. Imád Istent, hogy lemossa bűneinket, alleluja. Örülj és örvendez, Szűz Mária, alleluja. Mert valóban föltámadott az Úr, alleluja. Könyörgjünk, Istenünk, te egyszülött fiadnak, Úrunk Jézus Krisztusnak feltámadásával megörvendeztetted a világot. Add, kérünk, hogy az ő szent anyjának közbenjárására eljussunk az örök élet örömébe, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen. Amen.
2: Május 12-én kedden a Mária Rádió műsorismertetését hallják. Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szigler Luizi. Béke a Földön 12 óra 5 perckor, programajánló 12 óra 10 perckor, a fájdalmas rózsafüzért imádkozzuk 12 óra 15 perckor, részletek a Szentírásból 13 órakor, Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán címmel Szabó Tamás műsorát hallgathatják meg 13 óra 10 perckor. Szemelvények, lelkiségírók műveiből 13 óra 15-kor. A Pálosen történetének és lelkiségének ismertetése 13 óra 25 perckor hangzik el. A nap evangéliuma Szentírás magyarázat Szaka Mihály atyával 14 órakor. Jó hírek, hírmagazin, 14 óra 15 perckor, jezsuita elmélkedés, 14 óra 30 perckor, imalánc, 14 óra 50 perckor, az irgalmasság órája, erőforrás mindenkinek, 15 órakor, a dicsőséges rózsafüzért imádkozzuk, 15 óra 15 perckor, személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről 16 órakor, Heim Kriszti Pilátesz oktató műsora 16 óra 30 perckor, hit értelem gyógyulás, a Betesda gyermekkórház műsora hangzik el 16 óra 35 perckor, rádió műsor tabuk nélkül 18 órakor, vallomások Isten szaváról 18 óra 50 perckor. A Zsolozsma esti dicséretét 19 órakor imádkozzuk. Dr. Barsi Balázs Ferences atya elmélkedése hangzik el 19 óra 25 perckor. Készüljünk a nemzeti imára 19 óra 55 perckor. Ima a nemzetért kegyhelyekről 20 órakor. Az Alkohol és én címmel Szabadulás az iszákosságból Óváriné Herpai Dóra műsora 20 óra 16 perckor. Gyógyító szeretet a gyászban Trer Mária és Kovács Ferenc diakónus műsorát hallgathatják meg 21 óra 5 perckor. Egri Zsuzsa beszélget és imádkozik a hallgatókkal 22 órától. Gondolatok az egészségről Dr. Nardai Ilona műsora 22 óra 50-kor hangzik el. A Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását 23 órától sugározzuk. Ószövetségi fejezetek Diós István atya felolvasásában 23 óra 20 perckor, a Zsolozsma befejező imaóráját 23 óra 40-kor imádkozzuk. Óránként hírpercek hangzanak el a Mária Rádióban. Kedves hallgatóink, a műsorismertetést hallották. Köszönjük meg tisztelő figyelmüket! Imádságos szép napokat és jó egészséget kívánok mindnyájuknak.
3: Mária Rádió.
4: Imádság és könyörgés a békéért. Gondviselő Istenünk, imádkozunk az üldözöttekért és az erőszak áldozataiért, hogy megnyugvásra találjanak. Kérünk téged, hallgass meg minket. Gondviselő Istenünk, imádkozunk a menekültekért, kérjük védelmezd őket, és erősítsd reményüket. kérünk téged, hallgass meg minket. Gondviselő Istenünk, imádkozunk azokért, akik elveszítették otthonukat, vezesd új hazába őket. Kérünk téged, hallgass meg minket. Gondviselő Istenünk, imádkozunk azokért, akik egyedül kényszerülnek szembenézni nehézségeikkel, állj mellettük szereteteddel. Kérünk téged, hallgass meg minket. Gondviselő Istenünk, imádkozunk azokért, akik segítségre szorulnak. Küldj számukra akaratodnak megfelelő segítő kezet. Kérünk téged, hallgass meg minket. Irgalmas Istenünk, imádkozunk a népek vezetőiért, hogy a népeik jólétéért cselekedjenek. Kérünk téged, hallgass meg minket. Irgalmas Istenünk, kérünk, hogy a te békéd ragyogjon közöttünk, és szeretetet szabadítson meg minket. Kérünk téged, hallgass meg minket.
5: Programajánló következik.
6: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária.
7: Természetfotó kiállítás. A szerző rendtársainak, barátainak közössége és a vendéglátó Magyar Fotográfiai Egyesület tisztelettel meghívja önt és kedves családját, kollégáit, ismerőseit Palkó Julián Érted vagyok című természetfotók kiállításának megtekintésére. A helyszín a Magyar Fotográfiai Egyesület galériája, Budapest 5. kerület, Belgrád rakpart 17. 5. emelet. A kiállítás szerzője a Mátra Verebély Szentkúti Kegyhely Ferences Szerzetesi Közösségének széles körben ismert, megbecsült tagja. Fotózással

0: várja és szívesen látja a Magyar Fotográfiai Egyesület. Kell egy nap Jézussal. Dicsőítő fesztivál Zalaegerszegen. 2026. május 23-án szombaton. A szervező Családkapocs Keresztény Kulturális Egyesület. Időpontja 2026. május 23-a szombat, 9 óra és 21 óra között. Helyszíne Apácai Csere János Általános Művelődési Központ, Zalaegerszeg, Apácai Csere János tér 5 szám. Programok. Dicsőítést végzi Road to Heaven, Eukarisz zenekar, Magnifikát együttes. Tanítást ad Simon Dávid atya. Beszélgetés az imáról Varga László kaposvári megyés püspökkel, Molnár Renátával, Böröc Miklóssal. Tanúságtételt hallhatunk Földi Kovács Andreától, dr. Tasner Róbertől. Gyerekprogramokat szervez Biblab, Kalimba és a Társas Játékklub. Csendes lelki nap Csatkán. Dicsőítéssel, tanúságtétellel, szentmisével, keresztúttal. Az időpont 2026. május 16-a szombat. Helyszín Csatka Szentkút. Regisztráció a Boldog Ceferino Intézet felületén érhető el. Az utazást a résztvevők egyénileg oldják meg. A regisztráltaknak ingyenes étkezést biztosítanak. Információ Németh Pétertől a 30-161-25-77-es telefonszámon és az assistens@boldogceferinointézet.hu e-mail címen érhető el. Minden érdeklődőt szeretettel hívnak és várnak.
1: Programajánlót hallottak.

0: Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. A fájdalmas rózsafűzér következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindenki, amen!
1: Kedves hallgatóink, a fájdalmas rózsafűzér imádságot az Árpádházi Szent Erzsébet imacsoport imádkozza a Mária Rádió kápolnájából. Imádkozzunk betegekért, szenvedőkért és a békéért. Ha tehetik, maradjanak velünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, mi úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: A fájdalmas rózsafűzér első titka, aki életünk vérrel kezett. Az utolsó vacsora után Jézus az olajfák hegyére tartott, tanítványai követték. Amikor odaért, így szólt hozzájuk, imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. Aztán mintegy kőhajtásnyira tovább ment, és térdre borulva így imádkozott. Atyám, ha lehetséges, vedd el tőlem ezt a kelyhet, de ne az én akaratom teljesedjék, hanem a tiéd. Akkor megjelent egy angyal a mennyből, és megerősítette. Majd halálfélelem vett erőt rajta, és még álhatatosabban imádkozott. Verejtéke, mint meg annyi vércsepp hullott a földre. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérrel ítékezett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérrel verítékezett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérrel verítékezett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérrel verítékezett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérrel verítékezett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérrel verítékezett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérrel verítékezett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérrel verítékezett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérrel verítékezett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérrel verítékezett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért,
2: most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
5: A fájdalmas rózsafüzér második titka, akit életünk megostoroztak. Pilátus látta, hogy semmire sem ed, sőt, még nagyobb zajongást támad. Vizet hozatott és megmosta kezét a nép előtt. Akkor szabadon bocsátotta Barabást, Jézus pedig megostoroztatta és átadta nekik, hogy keresztre feszítsék. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösekért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak hírgalmatra.
6: A fájdalmas rózsafüzér harmadik titka. Akit érettünk, tövissel koronáztak. A sebezhetőség keresztény magatartás. Vállalnunk kell, mert a út az emberek és Isten felé. Ettől kezdve Jézus jelezni kezdte tanítványainak, Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie, sokat kell szenvednie a vénektől és a főpapoktól és az írástudóktól. Megölik, de harmadnap feltámad. Péter félrevonta, és szemrehányást tett neki ezekkel a szavakkal. Isten mentsen, Uram, ilyesmi nem történhet veled. Megfordult és rászólt. Távozz tőlem, Sátán! Botránkoztatsz, mert nem arra van gondod, amit az Isten akar, hanem arra, amit az emberek akarnak. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja,
3: imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
7: A fájdalmas rózsafűzér második, negyedik titka, akit érettünk keresztet hordozta. Lehetség, a nép és az asszonyok nagy sokasága követte őt, jajgattak és sírtak miatta. Jézus odafordult hozzájuk, és így szólt: Jeruzsálem leányai, ne miattam sírjatok, magatokat és a gyermekeiteket sírassátok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk a keresztet hordozta.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A fájdalmas rózsafűzér 5. titka, akit érettünk keresztre feszítettek. Puszta Sándor, est. Egyek már a kereszt és a test, úgy fonódik rá a durva fára, mit vére lep, s a pára, hogy eltorzul, senge ála, s vála lekornyul, dúlt izma elernyed, s a két kifacsart keze úgy ugrik hátra, mintha engedné az atyai szigor, s e percben nő neki a szárnya. Azt hinnéd vége, pedig csak a kezdet. Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
2: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, ami Urunk által, ámen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, ámen. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak, dicsértessék a Jézus.
0: A fájdalmas rózsafűzért imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Szenegáli muszlim vezetőkkel is találkozott Leó pápa. Aranyfokozatú elismerést kapott az utcán műtő mentőorvos. Még várja a jelentkezőket a Szent Atanász főiskola. Jönnek a részletek, a szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötöri Ildikót hallják. Leó pápa a szenegáli muzulmán közösségek és a katolikus egyház képviselőivel találkozott, ahol a következőt hangsúlyozta. Együtt vállaljuk fel közös felelősségünket. Elítéljük a faji, vallási vagy származási alapú diszkrimináció és üldöztetés minden formáját. Elutasítjuk Isten nevének minden katonai, gazdasági vagy politikai haszonszerzés céljából történő felhasználását, és felemeljük szavunkat minden szenvedő kisebbség mellett, mondta, és rámutatott, hogy ma a világnak szüksége van a békén és az igazságon alapuló diplomáciára és vallási párbeszédre. Mi, keresztények és muzulmánok, együtt hisszük, hogy minden embert Isten keze formált, ezért olyan méltósággal ruháztak fel, amelyet semmilyen törvénynek vagy emberi hatalomnak nincs joga elvenni. Tudósít a Vatican News. Magas rangú állami kitüntetést kapott dr. Dubocki Zsolt, aki pár hete nyitott szívműtétet hajtott végre az utcán, áll az Országos Mentőszolgálat hírében. A főorvos a köz szolgálatáért érdemjel aranyfokozat elismerést vehette át, mint ismeretes dr. Dubocki Zsoltot és a budaörsi légimentő helikopter csapatot, Soltinszki Mátyás paramedikust és Vörös Tamás pilótát a közelmúltban Szigetújfaluba riasztották, ahol egy 30 éves szívtáji szúrt sérülést szenvedett kritikus állapotban lévő férfit találtak. A légimentők csapata a mentőszolgálat bajtársaival közösen azonnal megkezdte a sérült ellátását, akinél rövidesen keringés megállás alakult ki. Így ritka életmentő beavatkozást hajtottak végre. Dr. Dubocki Zsolt a kitüntetést önzetlen, bátor, kiváló helyzetfelismerésről tanúskodó, a krízist magas szakmaisággal kezelő helytállásáért érdemelte ki. A korábbi évekhez hasonlóan még lehet jelentkezni a 2026-27-es tanév levelező tagozatos képzéseire a Szent Atanász főiskolán, adja hírül a Hajdú Dorogi főegyházmegye. A jelentkezést osztatlan képzésre, civil hallgatóknak teológia szakra, illetve egyszakos osztatlan hittanár szakra lehet beadni. Az alapszakok közül a katolikus közösségszervező, katolikus szociális munka, kántor, illetve katekéta lelkipásztori munkatárs érhető el. Az érdeklődők olyan mesterszakokra is jelentkezhetnek, mint a pasztorális tanácsadás, szervezetfejlesztés, keresztény egyház és művelődés történet, alkalmazott kulturális tanulmányok, valamint hittanár. Felvilágosítás a tanulmányi osztálytól kérhetők. A jelentkezés határideje 2026. május 30-a. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 13 óra.
2: A Mária Rádió Komáromban az FM 88,3 MHz-es frekvencián fogható.
3: Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Részlet a Szentírásból.
4: Jézus Krisztus evangéliuma Lukács szerint. Máskor így szólt a néphez. Aki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét minden nap, és kövessen engem. Aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt, de aki elveszíti életét én érettem, megmenti azt. Mit ér az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de önmagát elveszíti, vagy magában kárt szenved? Aki szégyel engem és az én szavaimat, azt az emberfia is szégyelni fogja, amikor majd eljön önmaga, atya és a szent angyalok dicsőségében. Igaz, amit mondok nektek, az itt állók közül néhányan nem halnak meg addig, amíg meg nem látják Isten országát. E szavai után mintegy 8 nappal kiválasztotta Pétert, Jánost és Jakabot, és fölment velük a hegyre imádkozni. Imádság közben arcának színe elváltozott, ruhája pedig fehéren ragyogott. Egyszerre csak 2 férfi beszélgetett vele, Mózes és Illés. Megdicsőülten jelentek meg, és haláláról beszélgettek, amelynek Jeruzsálemben kellett bekövetkeznie. Pétert és társait elnyomta az álom. Amikor fölébredtek, megpillantották dicsőségét és a mellette álló 2 férfit. Ezek már távozóban voltak, amikor Péter így szólt Jézushoz. Mester, jó nekünk itt, hadd csináljunk 3 sátrat, neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet. Nem tudta ugyanis, mit mondjon. Szavai közben felhő támadt, és elborította őket. Nagyon féltek, amikor a felhőbe jutottak. A felhőből szózat hallatszott. Ez az én választott fiam, őt hallgassátok. Miközben a szózat hangzott, Jézus ismét egyedül maradt. Ők azokban a napokban hallgattak, és senkinek sem szóltak arról, amit láttak. Mikor másnap lementek a hegyről, nagy tömeg jött eléjük. Akkor egy férfi így kiáltott a nép közül. Mester, kérlek, tekints fiamra, hiszen egyetlen gyermekem. Időnként gonosz lélek szája meg, és hirtelen fölkiált. Az földre sújtja, habozni kezd a szája. Csak nehezen hagyja el, miután agyon kínoszta. Kértem tanítványaidat, hogy üzzék ki, de nem tudták. Jézus így szólt. Hitetlen és romlott nemzedék! Meddig maradjak még veletek? Meddig tűrjelek titeket? Hozd ide a fiút! Miközben odament, az ördög ide-oda rángatta, és a földhöz vágta. Jézus ráparancsolt a tisztátalan lélekre. Meggyógyította a fiút, és visszaadta atyának. Mindnyájan elámultak Isten nagyságán. Még mindnyájan ámulatban voltak a történtek miatt, amikor így szólt tanítványaihoz. Véssétek jó szívetekbe szavakat! Az ember fiának emberek kezére kell kerülnie. De azok nem értették meg ezt a beszédet. Rejtve maradt előttük, és nem fogták föl értelmét. Mégsem merték őt megkérdezni arról, amit mondott. Felvetődött köztük a kérdés, ki nagyobb közöttük. Mivel Jézus ismerte szívük érzéseit, odahívott egy gyermeket, magához vonta és így szólt hozzájuk. Aki befogadja ezt a gyermeket az én nevemben, engem fogad be. Aki pedig engem befogad, azt fogadja be, aki küldött engem. Aki a legkisebb köztetek, az a legnagyobb. János vette át a szót. Mester, mondta, láttunk valakit, aki ördögöt űzött a te nevedben. Megtiltottuk neki, mert nem követ téged mi velünk. Jézus így válaszolt. Ne tiltsátok meg, mert aki nincs ellenetek, veletek van. Mikor közel voltak már műve beteljesedésének napjai, elhatározta, hogy Jeruzsálembe megy. Követeket küldött maga előtt. Azok útközben betértek a szamaritánusok egyik falujába, hogy szállást készítsenek neki. De nem fogadták be, mert zarándok úton volt Jeruzsálem felé. Ennek láttára tanítványai Jakab és János fölháborodtak. Uram, hívjuk le rájuk az Isten nyilát, hogy fölemészze őket. De ő hozzájuk fordult és megfedte őket. Nem tudjátok, milyen szellem van bennetek. Az emberfia nem azért jött, hogy lelkeket pusztítson, hanem hogy megmentsen. Ezután más faluba mentek. Útközben valaki így szólt hozzá. Követlek téged bárhova mégy. Jézus azonban figyelmeztette. A rókáknak odújuk van, az ég madarainak fészkük, de az emberfiának nincs hová lehajtsa a fejét. Egy másikat felszólított. Kövess engem! Uram, felelte az, engedd meg, hadd temessem el előbb atyámat. Hagyd a holtakra, hadd temessék halottaikat, mondta neki. Te pedig menj, hirdesd Isten országát. Egy harmadik megszólította. Uram, követlek téged, de engedd meg, hogy előbb búcsút vegyek az otthoniaktól. Jézus így válaszolt. Senki, aki kezét az eke szarvára téve hátra tekint, nem alkalmas Isten országára.
1: Az elhangzott bibliai részletet Halász Judit című művész, az Eurocity kiadó Hangzó Biblia című hangoskönyv sorozatában olvasta fel. Hallgatóink további részleteket a www.hangzobiblia.hu oldalon találnak.

0: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
2: Május 12-e. Ezt mondta nekem az Úr, nyugodtan nézem hajlékomból. Izajásnál a 18. fejezet 4. versében olvassuk ezt. Ezt mondta nekem az Úr, nyugodtan nézem hajlékomból. Az itt szereplő népek mindazok, akik szövetségbe akartak tömörülni Asszíria ellen. A mai Szudán és a mai Etiópia területéről lehet szó, Dél-Egyiptomról, akik Krisztus előtt 705 körül Júda királyát is megpróbálták bevonni egy Asszíria ellenes szövetségbe. Ezt a Királyok második könyvében, a 18. fejezet 7. vers.

0: Ében olvassuk. Ezért küldtek követeket Júda királyához ezek a népek. Isten igéje azonban figyelmezteti a világ összes lakóját, hogy szervezkedhetünk mi itt, hatalmi játszmákkal szervezkedhetünk, érdekekkel sakkozva szervezkedhetünk, hol így, hol úgy szövetkezve. Az Úr mindezt nyugodtan nézi a hajlékából. Hiszen az események végső kimenetele mégis az ő kezében van. Ez ma és mindig fontos üzenet. A hívő ember soha nem szervezkedik az érdekei szerint, hanem csak szolgál. És jövőjét, előre menetelét a hívő ember mindenkor az Úrra bízza. És az elismerés, a legnagyobb elismerés nem marad el, mert eljön az idő, amikor a helyünkön leszünk, ahol jó nekünk, ahol az Úr van. Sőt, népek jönnek messziről, onnan, ahol az ég a földet éri, hogy hódoljanak az Úrnak, ott, ahova ő a nevét helyezte. Ezek a daliás népek, ezek a szálasak, ezek a sima arcúak és félelmetesek, ám papírusz hajókon legyőzik a távolságot, hogy közelebb kerülhessenek az Úrhoz. Az ő színe előtt szeliddé lesznek. Jöttük jeladás a föld minden lakójának, hogy minden szervezkedés ellenében az egyetlen megoldás az Úr. És az elismerés nem marad el, mert eljön az idő, amikor a helyünkön leszünk. Ott, ahol jó nekünk, ahol az Úr van. Ezt mondta nekem az Úr, nyugodtan nézem hajlékomból.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvasunk.
1: Henri Nouwen, Te vagy a szeretett, Spirituális élet a világi társadalomban című művét Szabó Tamás felolvasásában hallják.
2: Megtörve. Idáig az áldottságunkról, szeretettségünkről beszélgettünk, és eljött az idő, hogy beszéljünk a megragadottságunk, kiválasztottságunk, szeretettségünk és megáldottságunk utána megtörtségünkről. Mert hogy megtört ember vagyok, és te is megtört ember vagy. És ez a beszélgetés, amit most itt felidézünk, ez a mi megtörtségünk beszélgetéséből kialakult barátságunk eredménye. Emlékszem, neked egy fájdalmas válást kellett átélned. Nekem pedig egy hosszú depressziós időszakot. Téged sok csalódás ért a munkádban, és egyre csak azon törted a fejed, mi a valódi hivatásod az életben, miközben én egyfolytában úgy éreztem, nem bírom idővel és energiával a sokféle kötelezettséget. És emiatt gyakran voltam kimerült, és kétségbe esett. Egymást követő találkozásaink során egyre jobban tudatosult bennünk életünk összetörtsége. Semmi szokatlan nincs ebben. Amikor az emberek összejönnek, nem ritkán a megtörtségükről kezdenek beszélni, még ha nem is ezeket a szavakat használják. És így van a művészetben is. A legünnepeltebb zeneművek, a legismertebb festmények és szobrok, a legolvasottabb könyvek gyakran a tudatosság szintjére emelt összetörtség közvetlen kifejeződései. A megtörtség tudata soha sincs túl mélyre temetve létünk felszíne alá. Az áldottságunk sokkal jobban el van temetve. De hát a megtörtségünk tudata nincs mélyre temetve. Mivel mindannyian tudjuk, hogy egyikünk sem menekülhet el a halál elől, amely a megtöretés legalapvetőbb megnyilvánulási formája. Az Ószövetségi időben Izrael vezető és prófétái, akik nyilvánvalóan kiválasztottak és áldottak voltak, mind megtörve élték az életüket. Mi, Isten szeretett fiai és leányai, mi sem kerülhetjük el a megtöretést. Számtalan dolgot szeretnék elmondani a megtörtségünkről, de hol is kezdjem? A legegyszerűbbtől indulva azt mondhatnám, hogy összetörtségünk feltár valamit abból, kik vagyunk valójában. Fájdalmunk és szenvedésünk nem csak zavaró közjátékai életünknek. Sokkal inkább egyediségünkben és egyéniségünk magjában érintenek minket, fájdalmaink és a szenvedéseink. Megtöretésem módja valami egyedit árul el rólam. Mindenkinek, másoknak, a barátaimnak. És a te megtöretésedből pedig én tudok meg valami sajátságosat rólad. Ezért érzem magam kiváltságosnak, amikor fenntartás nélkül megosztod velem mély fájdalmadat, és ezért fejezem ki a beléd vetett bizalmamat azzal, hogy felfedem előtted a sebezhetőségemet. Megtörtségünket mindig nagyon személyesen, bensőségesen is, egyedi módon éljük és tapasztaljuk meg. Mély meggyőződésem, hogy minden egyes ember szenvedése teljes mértékben különbözik a többi ember szenvedésétől. Kétségtelenül tehetünk összehasonlításokat. Beszélhetünk több vagy kevesebb szenvedésről. Ám végső soron a te fájdalmad és az én fájdalmam olyan végtelenül személyes, hogy összehasonlításuk alig ha vezethet vigaszhoz. Vagy összehasonlításuk nem hozhat enyhülést sem. Valójában hálásabb vagyok annak az embernek, aki elismeri, hogy nagyon egyedül vagyok a fájdalmamban, mint annak, aki megpróbál felvilágosítani mások hasonló, sőt, nagyobb fájdalmáról. Megtörtségünk egyedi.
1: Henry Nouwen, Te vagy a szeretet, spirituális élet a világi társadalomban című művét Szabó Tamás felolvasásában hallották.
0: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvastunk.

0: Pálosaink, a fehér barátok.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Bátor Boton pálos szerzetes. A Magyar Pálos Rend és az Országos Széchenyi Könyvtár évtizedes együttműködésének eredményeként jelent meg a Pálos Olvasókönyv. A több mint 750 oldalas irodalmi antológia az egyetlen magyar alapítású és ma is létező férfi szerzetesen történetét, kiemelkedő alakjait, irodalmi szemelvények és teljes művek segítségével mutatja be. A pálos szerzők között ott van Gyöngyösi Gergely, Ányos Pál, Versegi Ferenc és Virág Benedek. A rendről, illetve a rendhez kapcsolódóan számos jeles magyar szerzőtől is olvashat az érdeklődő ebben a könyvben, Arany Jánostól, Kosztolányi Dezsőn és Vörös Sándoron át Szepesi Attiláig. A kötetet válogatta, szerkesztette az előszót, valamint a fejezetek bevezető szövegeit a szakirodalom felhasználásával írta és a jegyzeteket összeállította Sudár Anna Mária. A könyvből válogatott részeket Barabás Réka színművész olvassa föl.

Halálos olvasókönyv, irodalmi antológia. Összeállította Sudár Anna Mária. Édes hazám fiai, a szónoklat mesterei. Magyarországon prédikációkat soha nem volt szokás olvasni. Nem tudom igazán az okát, hogy miért nem. Mondta egy interjúban a műfajt egyszers mind a legirodalmibbnak, a legtágabbnak és legbefogadóképesebbnek is nevezte Lukácsi Sándor irodalomtörténész. A 18. század utolsó harmadában a felvilágosodás jegyében induló irodalmi megújulás nyomán kibontakozó magyar nyelvű irodalom világi irodalom volt, amelyről, mire a 19. század közepén megszületett az első összefoglaló irodalomtörténet, végképp leszakadtak a vallásos műfajok, s épp a prédikációnak jutott a legmostohább sors. A felvilágosodás korában eltűnt a barokk korszak katolikus egyházának fölényes és magabiztos hangja. Ennek oka elsősorban a korszellem volt. A felvilágosodás eszmeáramlata, amelynek nyomán az egyház egyfajta védekezésre kényszerült. A korszaknyitó Besenyei György profánus irodalmat, korszerű, modern költészetet akart, s elvetett mindent, amiben világiság, poétaság nincsen. Amikor beszélgetést írt Besenyei György és a lelke között, a felvilágosodás problémái foglalkoztatták, nem a régi papok lelki dolgai. Következetessége elismerést parancsol, mivel az egyházi irodalomnak sem tartalmában, sem stílusában nem talált semmi követhetőt, egyszerűen kivetette az irodalomból. A 18. század utolsó időszakának legfőbb kérdése a magyar nyelvűség volt. Idézet: a nyelvészkedés elsőbséget élvezett az irodalom rovására. Vitái több izgalmat keltettek, mint a költő művei. A kor nagy nyelvtudósai, az örökké veszekedő Révai Miklós és Versegi Ferenc, papok lévén még írtak és mondtak prédikációkat, de már alig hasorolták őket írói életművükhöz. Mindent a nyelvért, a nyelv mindenek előtt. Érthető, hiszen a magyarságot a herderi jóslat fenyegette, nyelvének kipusztulása és a belejáró nemzethalál, melytől Baróti Szabó Dávid már 1788-ban, mint bizonyosan bekövetkezőtől borzadott, s amelyről 1819-ben Édes Gergely verses rémképet vizionált. De a félelem rossz tanácsadó, összezavarta a fogalmakat. Az első magyar irodalomtörténetek voltak éppen nyelvtörténetek, idézet bezárva. Nem csoda, hogy a régi magyar egyházi irodalom szerzőinek napjainkra többnyire még a neve sem forog az irodalmi köztudatban, pedig a fennmaradt katolikus és protestáns prédikációk sokaságának irodalmi igényű megfogalmazása, nyelvi gazdagsága, leleményessége, sok nem várt asszociációja, láttató ereje, ma is figyelemre méltó. Olvasásuk szellemi és nyelvi fürdőzés, noha szentírási idézeteik, az egyházatyákat idéző gondolataik, illetve az antik mitológiára és szerzőkre való utalásaik és nagy lélegzetű összetett mondataik szellemi erőfeszítésre késztetik a mai olvasót. A prédikáció másképp az igehirdetés mindennapi műfaj volt az irodalmi barokk idején. Nem csak vasár és ünnepnapokon, hanem az életút jeles fordulóin és fontos események alkalmából is. Születés és halál, házasságkötés és papszentelés, háború és béke, járványok ideje, stb. Ilyen prédikációk hangzottak el. A beszédekben kötelező volt idézni a Bibliát és a tekintélyes egyházi vezetőket. A szónokok nem törekedtek a modern értelembe vett eredetiségre. Úgy dolgoztak, mint az ikonfestők. A hagyományok alapján alkottak új változatokat,
A szövegek irodalmi értékének lényegi eleme volt a szerző jártassága a Szentírásban és a rendelkezésre álló nagyszámú irodalmi szöveggyűjteményben, valamint az elődök munkáiban. S mivel mindent beépítettek a beszédekbe, ami a keresztény tanítás továbbadását segítette, meríthettek olykor a népi közmondások világából is. A prédikálást a korabeli felsőoktatásban, rendi főiskolákon, teológiákon, egyetemeken, elméleti képzés keretében tanulták a leendő papok. Tanulmányaikat prédikálási kézikönyvek, idézetgyűjtemények segítették. A szerzetes rendek könyvtáraiban is az ilyen jellegű munkák voltak túlsúlyban. A beszédek élén, melyeket a pap fejből, általában vázlat segítségével mondott el, szinte mindig bibliai idézet állt, amelynek alapos kifejtésére épült a Szent Beszéd. Ennek jól felépített, művészi, hatásos kibontása volt a szónok ambíciója. A féltől egy óráig tartó, már a korábbi századokban is, anyanyelven elhangzó prédikációkban a tanító, megindító, gyönyörködtető funkció háromsága volt a meghatározó. A céltól függően más-más arányban, de az öncélú, túlzott felcicomázástól, a puszta hatáskeltéstől, amelyet Szalézi Szent Ferenc a prédikálás pestisének nevezett, óvakodni kellett. A műfaj a 18. század végén kezdett hanyatlani, amikor üres rutinná válnak eszközei. Más megfogalmazásban ez a majdnem 2000 éves szentpáli hagyományú hermeneutikus egyházi irodalom leül a földre, kiüresedik, a retorika eszközeit elhagyogatja, megszűnik irodalom lenni. Most hát prédikációk olvasására 17. és 18. századi pálosok által írt szövegrészletek ízlelgetésére hívjuk a kötetünket lapozgatót. Fejezetünk ugyanakkor csak betekintést nyújt a korszakban virágkorát élő, gazdag és napjainkban a pálosok kapcsán is egyre inkább kutatott irodalmi műfajba. Az alapvetően előadásra szánt, élő szóban, a Szent Mise vagy más egyházi szertartás részeként elhangzó beszédeknek természetesen csak a leírt, adott esetben bővített, kifejezetten megjelenésre szánt változatai maradtak ránk. A fennmaradt szövegekben érzékelhetők a szóbeliségre utaló fordulatok, de könnyen elképzelhető, hogy bizonyos elemek csak a sajtó alárendezés idején kerülhettek a leírt változatba. A szemét, aki elmondta, előadta, aki hanglejtésével, hangerejével és gesztusaival kísérte, személyével hitelesítette mondandóját, csak kevéssé tudjuk felidézni. Összeállításunk élén egy eredendően latin nyelven írt szöveg áll. Kéri János, 1637-1685, pálos atya, egykori lepoglavai perjel, pályájának egyik kiemelkedő prédikáció szövege, a költő Zrínyi Miklós, 1620-1664 temetésén elmondott nagy ívű latin beszédének néhány részlete magyar fordításban. Az utókor számára is felhívó erejű a téma. Egy kivételes embernek, a 17. század európai hírű politikusának és hadvezérének, a Szigeti Veszedelem című barokk eposzban dédapjának emléket állító költő tragikus, korai halála és a családi sírboltba való eltemetése a pálosok Szent Ilona kolostorában, Csáktornya mellett 1664. december 21-én. A temetési beszéd Oratio Funebris nagy hagyományú, jellegzetes műfaj. Kéri beszéde is antik példák és szimbólumok utalásaival, a kor irodalmi követelményeit követve készült úgy, hogy a szerző a Zrínyi műveire való hivatkozásokat is beépítette a szövegbe. A beszédből az is kiderül, hogy Kéri János Zrínyi közvetlen közelében forgolódhatott. Tudja, hogyan élt, mikor kelt, mikor tért nyugovóra, melyik zsoltárt mondta el naponta, és miről beszélt asztal mellett. Kéri beszéde azért is jelentős, mert először foglalta össze Zrínyi politikáját, illetve kiinduló pontja lehetett,
a protestáns közegből kiinduló Zrínyi kultusz 18. század végi újraélesztésének. Idézet: az ifjú Kazinczy 1788 nyarán felkereste Rádai Gedeont, a nagy könyvgyűjtő irodalmárt, aki egy deák munkát tett elé, melyben ennek a poéta Zrínyinek kultúrája felől nagy magasztalásokkal szólott a szinkronusz író, de a könyv írójának nevét elfelejtettem. Szabó András szerint a könyvjegyzékek alapján egyértelmű, hogy Kazinczy Kéri János halotti beszédét olvasta, annak is a második kiadását. A pálosok és Zrínyiek kapcsolatával és a beszéd elemzésével és utóéletével itt nem áll módunkban foglalkozni, de örömmel adjuk közre a szöveg Borján Elréd által elkészített fordításának néhány részletét.

Kedves hallgatóink, a Pálos Olvasó könyvből hallottak részeket. A kötetet szerkesztette Sudár Anna Mária. A szöveget felolvasta Barabás Réka színművész. Köszönjük, hogy velünk voltak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, rákosfalvai plébános. Elérkezett húsvét szép ünnepe. Megünnepeltük húsvétot a Szent Háromnap csodaszép liturgiáiban. Húsvét hetében, végigolvasva az evangéliumokban a feltámadásról szóló eseményeket, megerősödtünk mindannyian a feltámadás hitében. Húsvét időszaka az örömnek az időszaka. Húsvét időszaka a tanúságtétel időszaka. Ezekben a napokban igyekszünk tanúságot tenni a feltámadás öröméről, a feltámadás hitéről. Itt a Mária Rádióban is ezt tesszük a különféle műsorainkkal, a hittanóráinkkal, a liturgikus közvetítésekkel, vagy éppen a különféle riportokban is megjelenik és megerősödik a feltámadás örömhíre. És mindezt azért tehetjük meg itt a Mária Rádióban, mert önök kedves hallgatóink rendszeresen és folyamatosan támogatják a rádió működését, a rádió tevékenységét. Hálásak vagyunk minden adományért. Úgy látszik, hogy az elmúlt időszakban, ebben a késő téli, koratavaszi időszakban megmaradt az a pici pozitívum a rádió költségvetésében, ami kialakult az elmúlt év végén, és ezért különösen is hálásak vagyunk, mert ilyenkor tavasz felé szokott egy picit elszállni a rádiónak az anyagi helyzete. De most úgy látszik, úgy tűnik, az önök jó voltából, hogy ez a helyzet nem áll fönt. Köszönjük mindenki adományát, kérjük, amikor a Mária Rádióról beszélnek, említsék meg azt is, hogy jó lenne többeknek támogatni a rádió működését, a rádió tevékenységét. Imádkozunk minden adományozóért, imádkozunk minden kedves testvérünkért. Fülöp Ákos rákosfalvai plébánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: A Mária Rádió idei jubileumi évében szeretnénk a figyelmet a Mária Rádió lelkiségi alapjainak, azaz karizmáinak mélyebb megértésére fordítani. Ezért Mária Rádió Akadémia néven előadássorozatot és beszélgetést szervezünk. Az egyes témák nem csak a Mária Rádió mélyebb megértését, hanem hitünk elmélyítését is szolgálják. A májusi alkalom témája, hogyan járhatunk a lelki fejlődés útján. Az alkalmat vezeti Forrai Tamás jezsuita atya. Az előadás helyszíne a Mária Rádió kápolnája Budapesten a 13. kerület Gogol utca 28 szám alatt. Időpont május 29-e, 17 óra. A foglalkozáshoz online is lehet csatlakozni, részletek a Mária Rádió honlapján az Akadémia menüben olvashatók.

0: Hírek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Aranyfokozatú elismerést kapott az utcán műtő mentőorvos. Zürichben tartották az Európai Magyar Missziók vezetőinek konferenciáját. Újabb elemekkel bővült a szarvasi Mini Magyarország Makettpark. Jönnek a részletek, a szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Magasrangú állami kitüntetést kapott dr. Dubocki Zsolt, aki pár hete nyitott szívműtétet hajtott végre az utcán, áll az Országos Mentőszolgálat hírében. A főorvos a közszolgálatáért érdemjel aranyfokozat elismerést vehette át. Mint ismeretes dr. Dubocki Zsoltot és a budaörsi légimentő helikopter csapatot, Soltenszky Mátyás paramedikust és Vörös Tamás pilótát a közelmúltban Szigetújfaluba riasztották, ahol egy 30 éves szívtáji szúrt sérülést szenvedett, kritikus állapotban lévő férfit találtak. A légimentők csapata a mentőszolgálat bajtársaival közösen azonnal megkezdte a sérült ellátását, akinél rövidesen keringés megállás alakult ki. Így ritka életmentő beavatkozást hajtottak végre. Dr. Dubocki Zsolt a kitüntetést önzetlen, bátor, kiváló helyzetfelismerésről tanúskodó, a krízist magas szakmaisággal kezelő helytállásáért érdemelte ki. Idén Zürichben rendezték meg az Európai Magyar Missziók vezetőinek konferenciáját, május 4-e és 7-e között, tudósít a Magyar Kurír. Angliából, Ausztriából, Belgiumból, Csehországból és Németországból összesen 19-en jöttek össze. A rendezvény közös imával, majd pedig Mohos Gábor, a Szórvány Magyarság lelkipásztori ellátását koordináló püspök, Esztergom budapesti segédpüspök megnyitó beszédével vette kezdetét. A résztvevők a megbeszélések, közös imák mellett előadásokon is részt vehettek. A konferencia második napján került sor a missziók beszámolóira, amely mindig magában hordozza a hogyan tovább kérdését is. A résztvevők Flüei Szent Miklós lakóházát, remete otthonát és sírját is felkeresték. Svájc nemzeti kegyhelyén egy magyar emlékkeresztet is találtak a következő felirattal. A magyar hősöknek 1956. november. A jövő évi konferencia a tervek szerint Rómában lesz. Újabb elemekkel bővült a Mini Magyarország Makettpark. A kalocsai érseki palota, a pécsi székesegyház, a hajmáskéri tűzérlaktanya és a péterváradi erőd részletgazdag makettje is megtekinthető mostantól már a szarvasi Mini Magyarország Makettparkban, tudósít az MTI. A Tour de Hongrie nemzetközi kerékpáros verseny csütörtöki, szarvast is érintő etapjára egy sajátos mini tour élménnyel készülnek. A parkban apró zászlók mutatják a verseny útvonalát, így azok a látogatók, akik nem szeretnék a profikkal együtt hajtani a kilométereket, végig kísérhetik a mezőnyt sétálva. A több mint 2 hektáros park Magyarország építészeti nevezetességeit, történelmét és hagyományait mutatja be, amely folyamatosan újabb épületekkel bővül. 2015-től Erdély nevezetességeit, 2016 óta a Felvidék, 2017-től Kárpátalja és 2019-től az Őrvidék történelmi titkait és építészeti kuriózumait tekinthetik meg a látogatók. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna szerkesztő nevében is köszönöm a figyelmüket, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.

0: A rádió. A lélek hangja.
1: 14 óra.
2: Mária Rádió Komárom, FM 88,3.
1: A nap evangéliuma. A napi evangéliumot lelkipásztorok magyarázzák.

0: Búcsú beszédében Jézus ezt mondott a tanítványainak. Most elmegyek ahhoz, aki küldött engem. Senki sem kérdi közületek, hová mégy. De mivel ezt mondtam nektek, szomorúság tölti el szíveteket. Pedig én az igazságot mondom. Jobb nektek, ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, a vigasztaló nem jön el hozzátok. De ha elmegyek, majd elküldöm őt nektek. Akkor eljön, meggyőzi majd a világot a bűnről, az igazságról és az ítéletről. A bűnről, mert nem hittek bennem. Az igazságról, mert az Atyához megyek, és már nem láttok engem. Az ítéletről, mert a világ fejedelmét már elítélték. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus! És ha minden igaz, a vonalban van már velünk Szalka Mihály, atya Drégei Palánk plébánosa. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, atya!
2: Mindenet kiemelt szeretettel köszöntelek benneteket, és természetesen a Mária Rádió hallgatókat is.
0: Mihály atya, ne felejts el hozzátenni, hogy Szent János könyvéből idéztem, mert kifelejtettem az
1: atya, jó.
0: Segítsen ki!
1: Jó reggelt kívánunk, és hát közeledünk Pünkösdhöz. Ennek összefüggésében atya milyen gondolatokkal készült esetleg mai napra?
2: Nagyon fontos ünnepünk a pünkösd, és ugye már előtte jó pár evangéliumon keresztül kapjuk a értesítést, az utasítást, mert rámutatást arra, hogy mennyire szükséges a Szentlélek Úristen számunkra, a harmadik isteni személy jelenléte kell az életünkben, és élni kell az ő kegyelmeivel. Igen, ebben a húsvéti szent időben mindig János evangéliumát halljuk, azt a csodálatos leírást, hogy mi is történik a búcsú beszéd alatt, milyen beszédet hallhatunk az Úr Jézustól, és milyen a feltámadás után hogyan, miképp jelenik meg az ő apostolainak. Ma, amit hallunk, egy nagyon fájdalmasnak tűnő, de mégis, ha végig elmérkedjük, egy felemelő, érzéskedíthet hatalmát. Ugyanis azt mondja az Úr Jézus, hogy megoszt egy olyan titkot, amit nem nagyon szeretnének hallani, amit mi magunk se szeretnénk hallani, hogy ő elmegy. Hát ez egy borzalmas érzés lehet. Gondolj csak el, ott van velük, tanítja őket, csodákat mutat be, elmagyarázza a példabeszédeket számukra. Ott van velük, mint egy jó pásztor, akit lehet követni, akinek értjük, halljuk a hangját, és hirtelen bejelenti, hogy ő elmegy. Elkeserítő. Emberileg nézve az ő távozása veszteség. De elmenetele, és ez az, ami boldogságot ad, egy új jelenlétet készít elő. A Szentlélek eljövetelét, ahogy Ferenc is mondtad, Pünkösd ünnepét. Pünkösd ünnepének a lényegét. Jézus jelenlétének a helyét átveszi, amiben ma is élünk, a mai napig is, a Szentlélek jelenlét. Most a kérdés csak az, hogy mennyire van jelen életünkben a Szentlélek. Jézus szavai szerint, hogy ő mondja, a lélek működése három területen észlelhető. Megmutatja, hogy mi a bűn, mi az igazság, és mi az ítélet. És ezek a szavak bármilyen furcsán, olyan negatív hangzanak, mégsem elítélő szavak, ezek nem fenyegetések, hanem a világosságot mutatják meg, a megtéréshez nyújtanak segítséget. Felismerjük, hogy mi köt össze bennünket az Istennel. Felismerhetjük az igazságot, és azt is, hogy mi vár azokra, akik a sötétség útján járnak, tudnélik az ítélet. A lélek azonban nem elítél, hanem feltárt. Rádöbbent a valóságra, megmutatja a valóságot, és segít megtenni az első lépést Isten felé, azaz segít a megtérésen. Na de egy kicsit nézzük pontosabban. Jézus azt mondja, hogy a bűn, hogy nem hiszünk benne. Az Istentől való elszakadás nem feltétlenül erkölcsi hibák eredménye, hanem sok mindenből ered. Hiszen kérdezem én tőletek, Ferenc, vagy Viktor, vagy kedves Vágya Rádió hallgatók, ki az, aki bűnt akar elkövetni? Nem azért török be mondjuk a benzinkút, és lopok el pénzt, mert én lopni akarok, hanem azért török be, mert a családomnak szüksége van pénzre, és ezért én a pénzt így szerzem meg, ha másképp nem tudom. A munkahelyemen nem azért taposom el a másik embert, mert én annak ártani akarok, hanem egyszerűen szeretnék följebb jutni, többet keresni, hogy ezáltal könnyebben el tudjam tartani a családomat. Nem azért megyek gyorsan az úton, és veszélyeztetem mások testi egészségét, mert én bárkinek is ártani akarok, csak időbe oda akarok jutni a megbeszélt időre, és nem tudtam valamilyen úton, módon hamarabb elindulni. Azaz mindig megmagyarázzuk, hogy amit elkövetünk, az nem bűn, hát mi jót akarunk. Hát ugye, most a Szentlélek pont erre világosít, a lelkiismeretünk által, hogy igenis bűnt követünk el, ha máson áttaposunk, bűnt követünk el, ha betörünk, bűnt követünk el, hogyha ártunk másoknak, mert a bűn azt nem tudjuk megmagyarázni. Mert a bűn az bűn. És a Szentlélek Úristen rámutat arra, hogy igen, fiam, bűnt követel, és pont. És onnantól kezdve ne akarjuk megmagyarázni. Egy kicsit olyan, mint ha már a jó pásztorról is beszéltem, hogy mintha mi vagyunk a bárány, és elbújunk egy kör mögé. És nem látjuk az urat, nem látjuk a pásztort. Halljuk őt, de nem látjuk. És akkor úgy érzik, na most bármit megtehetünk, és ez nem lesz rossz, mert ő nem látja. Dehogy nem. Azért, mert mi nem látjuk, ő nagyon is jól látja, hogy mi az, amit mi elkövetünk. Tehát igenis a bűnt nem tudjuk megmagyarázni. Az igazság az, hogy Jézus az atyához megy, vagyis a kereszt, a feltámadás és a mennybe menetel útja nem mereséget, hanem győzelmet jelent. Mi mindig úgy tekintünk a keresztre, sajnos, mintha az egy fájdalmas valami lenne. És amikor azt mondom a híveknek is, hogy amikor a szűzanya ott állt a kereszt tövében, és megtehette volna, hogy levegye a Szent Fiának,

0: által, szenvedések által, de Krisztushoz tartozik. Azaz, amikor elbújunk egy kő mögé nyájként, és nem látjuk az Urat, elkövethetjük a bűnt, de attól bűnt követünk el. Gondolhatjuk, hogy nincs velünk az Úr Jézus, de ott van velünk. Csak amikor kimegyünk, új legerőre találunk, visszatalálunk a helyes útra, a Krisztusi útra, na akkor meg fogjuk érteni. Szenvedhetünk, fájdalmakon mehetünk keresztül, megpróbáltatásokon, eltaposhatnak, elnyomhatnak bennünket, de akkor is a mennyország felé haladunk, és egy végtelen boldogság tölti el lelkünket, mert a Szentlélek Úristen megvilágosít, hogy megértsük, mit jelent igazából a szeretet, mit jelent Krisztus követni, bűn nélkül élni, az igazság útján járni, és az örök ítélettől nem félni, hanem válni az örök boldogság, az örök élete. Hát így legyen életünkben.
1: Hát, hogyha nagyon szépen köszönjük ezeket a gondolatokat, hallgatók napját szépen indítottad, köszönjük szépen, és hát legközelebb május 26-án remélhetően élőben, úgy beszéltük, úgy egyeztettük, hogy újra leszel, és szeretettel várunk a stúdióba vissza majd.
0: Legyen úgy, az Úr Jézus áldjon meg titeket, és minden kedves hallgatott, de mindenkit a világot, mert Krisztusunk feltámadt. Alleluja, alleluja. És elküldi nekünk a Szent Lelket, amely megvilágosít bennünket. Isten mellettek.

0: Kedves Mária Rádiót hallgató! Szeretettel és tisztelettel köszöntelek 2026. május 12-én kedden a Mária Rádió Jó Hírek műsorában. Külön szeretettel köszönt Vargakat a szerkesztő, Engler György technikai munkatársunk, én Kohár László műsorvezető vagyok. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Mi a bűn legsötétebb formája? Ezt elemzi Várnai Péter atya. Jézus megígérte a vigasztalót, a paraklétoszt, aki eszünkbe juttat minden igazat. A Szentlélek eljövetele meggyőzi a világot a bűnről, az igazságról és az ítéletről. Vagyis, hogy létezik bűn, mégpedig a hazugság atya elkendőző és elodázó szándéka ellenére is. A bűn legsötétebb formája maga a hitetlenség. Olyan valóság, ami nem sorolható sem a véletlen, sem a figyelmetlenség kategóriájába, mert a bűn is misztérium. Az igazság, hogy mindannyian az atyához tartunk, vagyis életünk egyetlen napja sem vak céltalanság, hanem Isten felé lépdelés. Az ítélet, hogy nem csak létezik jó és rossz közötti különbség, hanem mindannyian szabad és állásfoglalásra kész lények vagyunk. Szabadságunk nem egy parttalan bármit tevés, hanem korlátokkal rendelkezik, és folyamatosan van lehetőségem Isten mellett. 19. alkalommal rendezték meg az idén az élő rózsafüzér zarándoklatot Budapesten és környékén. Erről az eseményről beszélgetünk Boldvai Józseffel, az esemény vezető szervezőjével, akit szeretettel köszöntök a telefonba.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, én is szeretettel köszöntöm a hallgatóságot.
0: Ember örökké, amen. Kedves József, mit is jelent az, hogy élő rózsafüzér?
2: Na, szeretném mondani, hogy ez az élő rózsafüzér zarándoklat, ez a város misszió idejére tehető vissza, hogy általán visszaemlékeznek a kedves hírek is, amely 2007-ben volt, akkor szervezték meg először, és ez körbeöleli egész Budapestet, és az az érdekessége, hogy nem csak Budapestet, hanem még másik két egyházmegyére is átnyúlik, a Váci egyházmegyére és a Székesfehérvár egyházmegyére. A zarándoklatnak az útvonala azt úgy lehet elképzelni, mint hogy egy rózsafűzérnek a rózsafűzét maguk elé képzeljük. A keresztszára az Mária Bestjénél volt, vagy van. Tehát Mária Bestjénől indul az egyik zarándok csoport két irányba, Kerepes és Fótra. Másik csoport Csillaghegy, Fót és Mária nemetére. Farkasrétről is két irányba mennek, Mária remetére és Nagytéténybe. Soroksárnál ott két irányba, szintén Nagytétény és a Pest-Szentlőrinci Mária Szeplőtelenszíve templom, és Rákoskeresztről is két irányba megy Pest-Szentlőrincre, illetve Kerepesre. Az az érdekes, hogy ezeken a végpontokon mindenütt egy időben, este 7 órakor van az záró szentmise, amelyen részt vesznek egyrészt az zarándokok, másrészt pedig általában helybeli hívek. Most kik voltak idén, akik a záró szentmisét elmondták az adott végpontokon, azt gyorsan felsorolnám ezeket a neveket. Dr. Martos Levente Balázs, ilyen püspök, a központi szeminárium rektora, ő Mária Remetén mondta az záró szentmisét. Fóton Lukovics Milán, a Mária Rádió műsorigazgatója, Baló Attila, ez az esztergomi szeminárium rektora, egyben pasztorális helynek Budapesten, ő Kerepesen mondta szentmisét. A Horváth Zoltán, protonáteos kanonok, esperes plébános Nagytétényben, és egy érdekes esemény volt a Pest-Szentlőrinci Mária Szeplőtelenszíve fölötti plébánián, hiszen ott előtte a délpesti fiataloknak volt egy találkozója délután, és a fiatalok csatlakoztak a 7 órai szentmisén az odaérkező zarándokokhoz. Itt érdekesség volt, hogy a Faragó András káplán és Ríz Domonkos káplán Na, együtt dr. Csépányi Gábor plébános atya mutatta be a szernyését, és talán ez sokkal előtt ismert, hogy ő a papi hivatás gondozó referens az Esztergom Budapesti Egyházmegyébe, tehát így egy kicsit a papi hivatás ébresztésére is hangsúlyt fektetett. Most érdekességként, hogy hogy is volt, hogyan születnek ezek a mottók, amelyek hát egy ilyen üzenetet közvetítenek az érdeklődők felé, illetve a zarándokok felé. Idén ez volt, hogy anyám, ó, jöjj, segíts imádkozni. Ez a gondolat, vagy ez a motto, van egy ilyen imapán, nagyon sokan ismerik, ima minden szükségben segítő Szűz Máriához, tehát innen emeltük ki. És hogyha megnézzük, rengeteg ok van, amiért hát imádkozni szükséges. Hát talán azt szeretném mondani, hogy egy társadalomnak az alapsejtjét képezik a családok. És itt a Mártonáronak is van egy gondolat, a Püspök atyának is van egy gondolat, hogy a szerves fejlődés, a bármely nép szerves fejlődésének az alapja a felbonthatatlan házasság és a keresztény családi életen nyugszik, de megemlíthetjük II. Szent János Pál pápát, aki azt mondta, hogy az imádkozó család együtt marad. Tehát mi a szervezők, ugye most már több mint lassan 20 éve úgy gondoljuk, hogy igenis, az ima rettenetesen fontos, és akik részt vesznek, nagyon soknak van egy olyan belső indítatása, vagy egy fájdalom, egy tragédia, egy gyerekelvesztés, vagy egy házaspár utáni, partner utáni vágy, amely motor várják őket arra, hogy ezen a zarándoklaton részt vegyenek, és az az érdekessége, hogy most már 20 év távlatából azt tudjuk elmondani, hogy igen, vannak ima meghallgatások, csak az, hogy az atya Isten mikor hallgatja mi kérésünket és imáinkat, azt sajnos még nem tudjuk, azt türelmesen ugye ki kell várni. Na most érdekességként, aki még egy ilyen zarándoklaton nem vett részt, annak azért elmondanám, hogy a zarándokok, a zarándoklat különböző szakaszain imádkozunk különböző célokért. Nyilvánvaló, hogy az egész napnak az ima hálóját átfedi a rózsafüzérima. Most érdekességként elmondom, hogy mindig szeptemberben szoktuk a bíboros atyától időpontot kérni, hogy májusban mikor jelen az zarándoklat, és őt mindig megjelöli, illetve kijelöli azt a templomot, ahol a végponton misézni szeretne, hát ez idén is így volt, de még senki nem tudta azt, hogy május 9-én alakul meg az új országgyűlés, és hogy akkor ezért a célér is, hogy valóban a keresztény értékrend szerint működjenek és vezessék az országot, hogy akkor ezt az ima szándékot is ekkor fel tudjuk venni az imáink közé. Érdekességként elmondom még, hogy külön mindegyik pontról, tehát a 9 szakasz minden pontjáról megáldják a várost. Van egy külön imánk, amit már 20 vagy 19 éve folyamatosan mondunk. Egyik az ima a városért, ezt az zarándokok közösen mondják az ott lévő atyákkal, és van egy másik ima, ami város megáldásnak az imája, ezt az atyák szokták elmondani. Most érdekességként elmondom, hogy például a Normafánál, ahol pont a parlamentre is rá lehet látni, a Dunára és a Budapest nagy részére, például három atya mondta ezt a felajánló imát, illetve ezt a város megáldási imát. Csepregi Robert prefektus atya, aki az esztergomi szeminárium prefektusa, Kocsis István plébános atya, az Istenegyi Szent László plébánia plébános, és Matolcsi Kálmán atya templomigazgató, és újabb atyák jöttek volna, hogy az élet közben szólt, mert volt egy futóverseny, érd utol a fogas kerekű vasutat, és ennek következtében ugye a forgalomot nagy mértékben korlátozták, úgyhogy legalább 2-3 atyát nem is tudott a helyszínre felérni. Csak érdekeseket mondom, hogy az atyák is mennyire fontosnak tartják, hogy valóban ezt a felajánló imát elmondják, és hogy hívekkel együtt, és hogy ott legyenek. Most érdekességként, hogy ezen kívül a város felajánlás és a város megáldás ima mellett például mindig közösen imádkozunk a békét. Ez az ima füzet, ami ima ének füzet, amit mindig kiosztunk az zarándokoknak, illetve minden szakaszon a szórólapon pontosan meg van mondva, hogy hol lehet ide bekapcsolódni. ezekben a zarándoklatokban, ott megkapják az új zarándokok is ezt a imafizetet. Tehát imádkozunk mindig a békéért, például a párkeresőkért, a vallásszabadságért, a családokért, a szülőkért, testvérekért, a nagyszülőkért, a hivatásokért, aztán a szentmihályimát is minden alkalommal elmondjuk, úgyhogy a gyermekekért és az ifjúságért.
0: Kedves Jóska, ne haragudj, hogy közbeszólok, én 4 kérdéssel készültem erre a mai műsorra, de az az igazság, hogy minden kérdésemre megválaszoltál, és már csak pár másodpercünk van hátra, úgyhogy én megköszönöm Boldvai Józsefnek, az Élő Rózsafüzér Zarándoklat vezető szervezőinek a szívélyes tájékoztatást.
2: Hát még egyet szabad elmondani, hogy milyen korosztály vesz részt. Az 2 végpontot mondok. Az egyik zaránd 9-es szakaszon egy 91 éves asszony majdnem végigment a zarándoklaton. A 4-es szakaszunkon pedig volt egy olyan kismama, aki 2 hét múlva készül a szülésére, úgyhogy ő egy is a szakaszt egy jó pár kilométert velünk megtett, tehát gyakorlatilag a még meg nem született kisbaba és a 91 éves idős asszony minden korosztály gyakorlatilag ezen részt vett, és hát nagyon érdekes volt még, hogy több generáció együtt, nagyszülők, szülők, gyerekek, úgyhogy jövőre mindenkit szeretettel várok a 20. Élő Rózsafüzér Zarándoklatra, és hát szeretettel köszöntök mindenkit, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Tőled is elköszönünk, kedves hallgatóm, Varga Kata szerkesztő, Engler György technikai munkatárs, és Kohár László műsorvezető.
1: Köszönjük hallgatóink adományait, menélkül ez a műsor nem jöhetett volna létre.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
0: Műsorunk végeztével kérem, hallgass meg Dzsida Jenő, Én hívlak élni című költeményét Verebes Zoltán előadásában.
3: Dzsida Jenő, Én hívlak élni. Hallgasd meg, mit suttog az élet. Élni hív újra meg, újra téged. Ne nézz vissza a sáros útra. Legyen előtted minden tiszta. Emeld fel fejed. Lásd meg a szépet, szemed kékében égjen a fényed. Lásd meg végre, hogy szeretnek, még akkor is, ha nevetnek, hisz mosolyt te csalsz arcukra. Ismerj bennük magadra. Soha ne bánt, ha fáj, hisz erőre így találsz, s mi most bánatot okoz, később nem lesz rá gondod. Hidd el, jól tudom, hogy fáj, de hinnünk mindig muszáj. Fogd a kezem, ha úgy érzed, hogy szívedből kihull az élet. Ne keresd már, hogy hol tévedtél, ne sírj azon, mit meg nem tettél. Gyere velem, én hívlak élni, vérző szívvel is remélni.
4: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.
5: Mária Rádió. Napi útravaló. Jezsuita gondolatok.
6: Kedd van, húsvét

Hálát adok neked, Uram, teljes szívemből, mert meghallgattad szájam szavát. Magasztallak az angyalok színe előtt, leborulok szent templomod felé. Áldás mondok nevednek irgalmadért és igazságodért, mert mindenek fölött felmagasztaltad szent nevedet. Bármikor hívtalak segítségül, meghallgattál engem, és gyarapítottad az erőt a lelkemben.

Mai imádságomat hálaadással kezdem. Isten felé fordulok, aki bármikor, most is jelen van és meghallgat. Ő az, aki ismeri a legmélyebb kívánságaimat. Ő tudja, mire van igazán szükségem. Most kérhetem Istentől a kegyelmet, hogy megtapasztalhassam jelenlétét, és teljesen rá tudjak hagyatkozni.

Evangélium Szent János könyvéből. Most elmegyek ahhoz, aki küldött engem, és senki közületek nem kérdi tőlem, hová megy. Hanem, mivel ezeket mondtam, szomorúság töltötte be szíveteket. De én az igazságot mondom nektek, jobb nektek, ha elmegyek. Mert ha nem megyek el, a vigasztaló nem jön el hozzátok, ha azonban elmegyek, elküldöm őt hozzátok. Ő, amikor eljön, meggyőzi a világot a bűnről, az igazságról és az ítéletről. Vagyis a bűnről, hogy nem hisznek bennem. Az igazságról, hogy az atyához megyek, és többé nem láttok engem. És az ítéletről, hogy ennek a világnak a fejedelme megítéltetett.

Jézus, amikor elbúcsúzott tanítványaitól, megígérte a vigasztaló lélek eljövetelét. Olyan vigasztalót ígért az apostoloknak, aki mindörökké velük marad. Most bekövetkezett az, amiről Jézus a szenvedése előestéjén beszélt, amikor elbúcsúzott. Most elmegyek ahhoz, aki küldött engem. Mielőtt elhagyott minket, azt mondta, jobb lesz nekünk így, mert elküldi maga helyett a vigasztalót. Vajon felismerem majd őt?

0: Mielőtt meghallgatom újra az evangéliumot, gondolhatok arra, számomra mit jelent a vigasztaló eljövetelének ígérete. Bár nem volt lehetőségem találkozni Jézussal, amikor a földön járt, lehet valós, kézzelfogható tapasztalatom a közelségéről, gondoskodó jelenlétéről az életemben.
1: Most elmegyek ahhoz, aki küldött engem, és senki közületek nem kérdi tőlem, hová megy. Hanem, mivel ezeket mondtam, szomorúság töltötte be szíveteket. De én az igazságot mondom nektek, jobb nektek, ha elmegyek. Mert ha nem megyek el, a vigasztaló nem jön el hozzátok, ha azonban elmegyek, elküldöm őt hozzátok. Ő, amikor eljön, meggyőzi a világot a bűnről, az igazságról és az ítéletről. Vagyis a bűnről, hogy nem hisznek bennem. Az igazságról, hogy az atyához megyek, és többé nem láttok engem. És az ítéletről, hogy ennek a világnak a fejedelme megítéltetett.

Jézus azt ígérte, hogy elküldi hozzám a lelket, aki mögöttem áll, figyel rám, a számba adja a gondolatokat és a szavakat, amelyek tovább segítenek. De képes leleplezni is, rámutatni a bűneimre, hibáimra? Beszélgethetek ezekről Jézussal. Felajánlhatom a napomat Istennek, kérhetek tőle bátorítást, támogatást a mai nap nehézségeihez, kérhetem az érzékenységet a lélek indításai iránt.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, míg éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: Hírek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Zürichben tartották az Európai Magyar Missziók vezetőinek konferenciáját. Leó pápa az Internacionale labdarúgóit fogadta. Újabb elemekkel bővült a Mini Magyarország Maket Park Szarvason. Jönnek a részletek, a szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Idén Zürichben rendezték meg az Európai Magyar Missziók vezetőinek konferenciáját május 4-e és 7-e között, tudósít a Magyar Kurír. Angliából, Ausztriából, Belgiumból, Csehországból és Németországból összesen 19-en jöttek össze. A rendezvény közös imával, majd pedig Mohos Gábor, a Szorvány Magyarság lelki pásztori ellátását koordináló püspök, Esztergom budapesti segédpüspök megnyitó beszédével vette kezdetét. A résztvevők a megbeszélések, közös imák mellett előadásokon is részt vehettek. A konferencia második napján került sor a missziók beszámolóira, amely mindig magában hordozza a hogyan tovább kérdést is. A résztvevők Flüei Szent Miklós lakóházát, remete otthonát és sírját is felkeresték. Svájc nemzeti kegyhelyén egy magyar emlékkeresztet is találtak a következő felirattal. A magyar hősöknek 1956. november. A jövő évi konferencia a tervek szerint Rómában lesz. Szombaton a Szent Atya az FC Internacionale Milánó vezetőit és labdarúgóit fogadta a konzisztóriumi teremben, abból az alkalomból, hogy története 21. bajnoki címét ünnepelte, tudósít a Magyar Kurír. Leó pápa beszédében gratulált a csapatnak, a vezetőknek, a szakmai stábnak, valamint a sok szurkolónak és támogatónak az elért eredményhez. A jelenlévőket arra kérte, hogy a siker ezen időszakában olyan példát mutassanak, amely különösen a fiatalok növekedését szolgálhatja. A Szent Atya kiemelte, hogy a bajnok labdarúgóknak nagy a felelősségük ebben, ahogy erre Szent II. János Pál pápa is rámutatott 35 évvel ezelőtt, amikor az Inter néhány képviselőjével találkozott. Akkor ezt mondta: törekedjetek arra, hogy sokan hitelességre és rendíthetetlen becsületességre találjanak bennetek. Újabb elemekkel bővült a Mini Magyarország Maket Park. A kalocsai érseki palota, a pécsi székesegyház, a hajmáskéri tüzérlaktanya és a péterváradi erőd részletgazdag maketje is megtekinthető mostantól a szarvasi Mini Magyarország Maket Parkban. Tudósít az MTI. A Tour de Hongrie nemzetközi kerékpáros verseny csütörtöki szarvast is érintő etapjára egy sajátos mini-túr élménnyel készülnek. A parkban apró zászlók mutatják a verseny útvonalát, így azok a látogatók, akik nem szeretnék a profikkal együtt hajtani a kilométereket, végig kísérhetik a mezőnyt sétálva. A több mint 2 hektáros park Magyarország építészeti nevezetességeit, történelmét és hagyományait mutatja be, amely folyamatosan újabb épületekkel bővül. 2015-től Erdély nevezetességeit, 2016 óta a Felvidék, 2017-től Kárpátalja és 2019-től az Őrvidék történelmi titkait és építészeti kuriózumait tekinthetik meg a látogatók. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Lelkiségi óránk véget ért. Imádkozzanak velünk!

0: Élő imalánc a Mária Rádióban. Ima szándékát a 061-374-0904-es telefonszámon jelezheti. Várjuk kedves hallgatóink telefonhívásait.
1: Imádságos szép délutánt kívánunk minden kedves hallgatóinak. A kedd délutáni imaláncot hallják a budapesti stúdióban, a mikrofonnál Szigler Luizi. Várjuk hívásaikat a 061-374-0904-es telefonszámon. Egész 14 óra 58 percig, mostantól kezdve telefonálhatnak, és kérem, hogyha adásba kerülnek, akkor kapcsolják ki a rádiót. Köszönöm a megértést. Imádkozzunk Irenkéért, Teréziáért, Zoltánért, Emmáért, Kláriért, Péterért, Annáért, az orvosokért és mindenkiért. Irenki kér imádságunkat mindenkiért. Elhunyt Henriett, András, Péter és Sándor lelke üdvért, és a tisztító tűzben szenvedő lelkekért. Akkor kezdjük az üzenetrögzítővel.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, imád szeretnék kérni családunkban a Szentlélek hétfő ajándékának elnyeréséért, a szeretet növekedéséért, az egység, az összetartás növekedéséért családunkban, mindannyiunk teljes, őszinte megtéréséért, a hitünk növekedéséért, családi ima életért, gyermekeim vizsgáiért, annak sikeréért, testi-lelki egészségünkért, és a Mária Rádió dolgozóinak, hallgatóinak, mindenkinek a lelki üdvéért. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mária Rádió, tessék!
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kérem szépen a közösség imáját nővéremnek, jó CT, nekem pedig jó mammográfiai eredményért. Köszönöm szépen.
1: Köszönjük szépen, imádkozunk Önökért. Mária Rádió, tessék.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus. Eddig én ma meghallgatásokat megköszönve imát szeretnék kérni. Most elsősorban a saját magam lelki gyengülésének megoldásáért, a pszichológiai segítség hatékonyságáért, a pánik érzések, félelmek elmúlásáért, és a lányommal és a fiammal való szeretetben való kapcsolat erősödéséért, mert emiatt is alakult ez most ilyen rosszul, és a lányomnak a párkapcsolati jó próbálkozásaiért, jó kimeneteléért, és a Györgyi barátnőm gyógyulásáért és egyéb dolgokból való gyógyulásáért, Zoltánért, Gézáért és Steveért, és a velük való barátságok Isten szerinti alakulásáért, a hitem erősödéséért, tisztulásért, és a lányom tisztulásáért és lelki gyógyulásáért és erősödéséért, mindkét gyerekem megtéréséért és az apjuk megtéréséért, hitéért is, és az ország sorsának jó alakulásáért, és az Önökért, a Mária Rádió dolgozóiért. Köszönöm szépen.
1: Imádkozzon minél többször a rózsafüzét, kapcsolódjon be a Mária Rádió imádságaiba, és most is az irgalmasság órájával.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus, hálát adok minden kegyelemért, és kérnék szépen imát az én drága meghalt szeretteimért, az élő családomért, és a beteg drága Margitka testvéremért, és a Mária Rádió fennmaradásáért, és a békéért kérnék szépen imát. Dicsértessék a
1: minden
5: Jézus Krisztus.
1: Mindenkinek, köszönjük szépen. Folytassuk az üzenetrögzítővel, ha nincs hívás.
6: Kérlek szépen imád egész családunkért, szeretteinkért, Marian szándékaira, a megfogant magzatok megmaradásáért, Ilikért és Laliért, hazánk lelki megújulásáért, a magyar gyerekekért, a fiatalokért, a családokért, pedagógusokért, hazánk vezetőiért, és hogy szabaduljunk meg minden külső és belső ellenségtől, Magyarország, Európa és az egész világ megtéréséért, a háborúk, a katasztrófák, a járványok megszűnéséért, és a szűzanya szándékainak megvalósulásáért. Köszönöm szépen!
7: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Anikóért és édesanyjáért szeretnék imát kérni. Élethelyzetük ügyét a Szűzanya és a Szent Anna pártfogására bízva. Köszönöm a közös imát. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Telefonszámunk 061-374-0904-es. Még van 4 percünk hátra, úgyhogy várjuk a hívásaikat ezen a számon.
8: Megköszönöm a minden nap kapott kegyelmet, drága Jézusomnak és a Szűzanyának. Szeretnék továbbra is közös imát kérni. Elhunyt családtagjaim lelki üdvéért, lányom unokáim hídben való megmaradásukért, egészségükért, jó tanulmány eredményükért, és a magam egészségért, Magyarország és a világ békéért, a Mária Rádió fennmaradásáért, a támogatóiért és a dolgozóiért. Nagyon szépen köszönöm.
1: Mária Rádió, tessék! Tessék a rádiót
9: kikapcsolni. Jézus Krisztus, imád kérek Réka gyógyulásáért, családomért, a békéért, és minden betegért, és az érettségizőkért. Köszönöm szépen.
1: Mi is köszönjük az imádságát, Isten áldja.
10: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel kérem a közös imád, és hálát adok a jóságos Istennek, és az irgalmas Jézusomnak minden nap kapott kegyelmekért. Kérem a boldogságot, Szűzanya közbenjárását, családom megtérését, a Szentlélek kiáradását kérem rájuk, és hogy a dédunokám hitben, egészségben, szeretetben nőhessen fel. Közös imád kérek Ferenc pápa lelki üdvességét, Leó pápa egészségét, és közös imád kérek, és imádkozzunk a Mária Rádió fennmaradásáért, az összes dolgozójáért, áldozatos és fáradhatatlan munkájukért. Imádkozzunk az elhunyt szüleimért, testvéreimért, nagyszüleimért, és minden elhunyt hozzám tartozók lelkük üdvességükért, a tisztító tűzben szenvedőkért, és azokért a lelkekért, akikért soha senki nem imádkozik. Imádkozunk a püspökökért, papokért, szerzetesek hivatásáért, a bűnösök megtéréséért, a háborúk megszűnéséért.
1: Mária Rádió, tessék!
11: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Imád szeretnék kérni fiam egészségéért, boldogságáért, ma van a születésnapja, unokáimért, dédunokámért, saját magamért, és a világ békéért, önökért, dolgozóikért, a Mária Rádióért, fennmaradásáért. Nagyon köszönöm.
1: Köszönjük mi is, Isten áldja. Mária Rádió, tessék! Haló!
12: Gyógyulásáért, az Úr Jézus kegyelmét, hogy elvegye ezt a szörnyűséget, az említésem rendeződéséért, egészségéért, rokonaink, ismerőseink egészségéért, a békéért, az egyházért, az atyákért, a püspökökért, a szentatyáért, a Mária Rádió dolgozóért. Köszönöm szépen!
1: Köszönjük szépen, Isten áldja! Ez az utolsó hívás, Mária Rádió, tessék!
13: Dicsőség Jézus Krisztus, imádkozzunk együtt fiaimért, menyeimért, unokáimért, magamért, testvéreimért, testi-lelki gyógyulásért, önkéntesei, a Mária Rádió önkéntesei betegeinek gyógyulásért, Mária Rádió összes dolgozójáért, és akik a kiksomjói hosszú úton, 40 napos úton gyalogolnak, a Szentlélek vezetését kérjük nekik.
1: Köszönjük szépen. Imádkozzon velünk ön is, és ezt kérem minden kedves hallgatótól, a kedél utáni imaláncot hallották, Hamarosan kapcsoljuk Esztergomot, a ferences nővérekkel imádkozzuk az irgalmasság rózsafüzérét, és minden szándékot felajánlunk. További békés szép délután kívánok mindnyájuknak.

0: Irgalmasság órája.
1: Az dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké, amen.
1: Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit Esztergomból, a Ferences szegény gondozó nővérek kápolnájából. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak

0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiatnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
2: engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.

0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Részlet Szent Faustina nővér naplójából. Jézus szereti az elrejtőzött lelkeket. Az elrejtett virágoknak van a legjobb illatuk. Bensőmben igyekszem készíteni egy csendes zugot Jézus szívének. Nehéz, fájdalmas órákban a bizalom himnuszát dúdolom neked, ó Teremtő, mivel mélységes az irántad és irgalmasságot iránt érzett bizalmam. Amen.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.
3: Az irgalmasság rózsafűzérét imádkoztuk Esztergomból, a ferences szegény gondozó nővérek kápolnájából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: A dicsőséges rózsafűz írt az érsekvád kerti Szent András imacsoport imádkozza. Kérjük, imádkozzanak velünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anya szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szavainkat vezérelje.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: A dicsőséges rózsafűzér első titka, aki a halálból föltámadt. Szombat elmúltával a hét első napjára viradóra elment Mária Magdolna és a másik Mária, hogy megnézze a sírt. Akkor nagy földindulást támadt. Az Úr angyala leszállt az égből, odament, elhengerítette a követ és ráült. Tekintete olyan volt, mint a villám, és ruhája, mint a hó. Az angyal így szólt az asszonyokhoz: ne féljetek, tudom, Jézus keresitek, akit keresztre feszítettek. Nincs itt, föltámadta, mint megmondta. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkoztál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér második titka, aki a mennybe fölment. Jézus szenvedése után sok csalhatatlan jellel bizonyította be az apostoloknak, hogy él. 40 napon át megjelent előttük, s az Isten országáról beszélt nekik. Egy alkalommal, amikor együtt voltak, szemük láttára fölemelkedett, és a felhő takarta előtt szemük elől. Miközben merőn nézték, miként száll az égbe, egyszerre csak két fehér ruhás férfi termett mellettük, galileai férfiak szólították meg őket, mit álltok itt égre emelt tekintettel. Ez a Jézus, aki közületek fölvétetett a mennybe, úgy jön el ismét, ahogy szemetek láttára mennybe szállt. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A harmadik titok, a dicsőséges rózsafüzér harmadik titka, aki nekünk a Szent Lelket elküldte. Mikor elérkezett pünkös napja, mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen, mintha csak heves szélvész közeledett volna, zaj támadt az égből, és egészen betöltötte a házat, ahol összegyűltek. Majd pedig szétoszló tüzes nyelvek lobbantak föl előttük, és leereszkedtek mindegyikükre. Valamennyien elteltek szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, amint a Szentlélek szólásra indította őket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér negyedik titka, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Szépségesebb vagy emberek fiainál, ajakadat édesség elömölte, azért az Isten megáldott örökre. Halljad, leány, nézd rám, s figyelj népedet és atyádnak házát, felejtsd el. Kívánja a király szépségedet, hódolj neki, mert urad ő neked. Teljes díszben vonul fel a királylány, aranyos szőtes ékesség ruháján. Hímes palástjában a király elé hozzák, utána szüzek társai sorban követik hozzád. És vigadozva, újongó csapatban úgy vonulnak be a királyi lakba. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
2: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér ötödik titka, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Az égben nagy jel tűnt fel, az asszony, kinek öltözete a nap volt, lába alatt a hold, fején 12 csillagból korona. Végül a szeplőtelen szüzet, az áteredő bűn minden szennyétől, épségben megőrzötten, földi életének végén, testestül, lelkestül fölvette Isten a mennyei dicsőségbe. Felmagasztalta, a mindenség királynéjává tette őt az Úr, hogy tökéletesebben hasonuljon fiához, az uralkodók urához, a bűn és a halál legyőzőjéhez. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
2: hogy méltó lehessünk a Krisztusi életeire.
1: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy e titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve, higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyeljük, amit ígérnek Krisztus, ami Urunk által.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Szenegáli muszlim vezetőkkel is találkozott Leó pápa. Aranyfokozatú elismerést kapott az utcán műtő mentőorvos. Még várja a jelentkezőket a Szent Atanász főiskola. Jönnek a részletek, a szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötöri Ildikót hallják. Leó pápa a szenegáli muzulmán közösségek és a katolikus egyház képviselőivel találkozott, ahol a következőt hangsúlyozta. Együtt vállaljuk fel közös felelősségünket. Elítéljük a faji, vallási vagy származási alapú diszkrimináció és üldöztetés minden formáját. Elutasítjuk Isten nevének minden katonai, gazdasági vagy politikai haszonszerzés céljából történő felhasználását, és felemeljük szavunkat minden szenvedő kisebbség mellett, mondta, és rámutatott, hogy ma a világnak szüksége van a békén és az igazságon alapuló diplomáciára és vallási párbeszédre. Mi, keresztények és muzulmánok, együtt hisszük, hogy minden embert Isten keze formált, ezért olyan méltósággal ruháztak fel, amelyet semmilyen törvénynek vagy emberi hatalomnak nincs joga elvenni. Tudósít a Vatican News. Magas rangú állami kitüntetést kapott dr. Dubocki Zsolt, aki pár hete nyitott szívműtétet hajtott végre az utcán, áll az Országos Mentőszolgálat hírében. A főorvos a köz szolgálatáért érdemjel aranyfokozat elismerést vehette át, mint ismeretes dr. Dubocki Zsoltot és a Budaörsi Légimentő Helikopter csapatot, Soltinszki Mátyás paramedikust és Vörös Tamás pilótát a közelmúltban Szigetújfaluba riasztották, ahol egy 30 éves szívtáji szúrt sérülést szenvedett kritikus állapotban lévő férfit találtak. A légimentők csapata a mentőszolgálat bajtársaival közösen azonnal megkezdte a sérült ellátását, akinél rövidesen keringés megállás alakult ki. Így ritka életmentő beavatkozást hajtottak végre. Dr. Dubocki Zsolt a kitüntetést önzetlen, bátor, kiváló helyzetfelismerésről tanúskodó, a krízist magas szakmaisággal kezelő helytállásáért érdemelte ki. A korábbi évekhez hasonlóan még lehet jelentkezni a 2026-27-es tanév levelező tagozatos képzéseire a Szent Atanász főiskolán, adja hírül a Hajdú Dorogi főegyházmegye. A jelentkezést osztatlan képzésre, civil hallgatóknak teológia szakra, illetve egyszakos osztatlan hittanár szakra lehet beadni. Az alapszakok közül a katolikus közösségszervező, katolikus szociális munka, kántor, illetve kateket a lelkipásztori munkatárs érhető el. Az érdeklődők olyan mesterszakokra is jelentkezhetnek, mint a pasztorális tanácsadás, szervezetfejlesztés, keresztény egyház és művelődés történet, alkalmazott kulturális tanulmányok, valamint hittanár. Felvilágosítás a tanulmányi osztálytól kérhetők. A jelentkezés határideje 2026. május 30-a. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Dömötöri Ildikót hallották.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió. A lélek hangja.
1: 16 óra.
2: Mária Rádió Dömös, FM 104,9.
1: Tanúságtétel. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről.
3: Bukó Renátának hívnak, Isten szeretetéről, arról, ahogy Isten szeretete növekszik az életemben, közösségeken, emberi kapcsolatokon keresztül erről szeretnék tanúságot tenni. Borsodban, egy kis faluban születtem, Aktelek mellett, egy nagyon picike, 400 lélekszámú faluból származom, és egy református családban születtem. Édesanyám katolikus, de édesapám református, és apukám után mi hárman vagyunk testvérek, lettünk keresztelve reformátusnak, és a nagymamám volt az, aki a hitre nevelt minket. Minden vasárnap az Isten tiszteleten ott voltunk, és konfirmáltam. Gyerekkoromban azt tudtam mindig, hogy Isten van, és hogy jelen van. És volt egy időszak, amikor már tudtam olvasni, nem tudom most pontosan meghatározni, hogy hány éves lehettem, de egy ilyen 10 körüli, és anyukámnak az imádságos katolikus könyvéből minden reggel, így föltérdepeltem az ágyba, és elmondtam a reggeli imát, így fölolvastam belőle, és ez valahogy így kikopott. Konfirmáció után bekerültem kollégiumba, a közeli városba, és én egy egészségügyi szakközépiskolába tanultam. Bennem az volt, hogy én szülésznő szeretnék lenni, hogy az embereket világra segíteni, és abban az időben, amikor én végeztem, szakközépiskolás tanulmányai után Budapestre kerültem, a szülésznői nem volt főiskolai keretek között, de nagyon szerettem volna, hogy diplomám legyen, mert hogy a családban nekünk még nem volt senkinek, és fölkerültem Budapestre, és én itt távol kerültem az Úrtól. A napi imádságaim megvoltak, de már ritkán jártam haza, havonta mondjuk kétszer, és akkor nem mentem vasárnap el Isten tiszteletre. Akkor már nagymamám sem élt, és nem volt elvárás, hanem kimondottan nagy ünnepekben jártunk Isten tiszteletre, és a főiskola befejezése után 2002-ben volt egy nagyon nagy mélység az életemben, amikor tudtam azt, hogy vagy az Urat választom, és ebből a mélységből nincs más lehetőség, csak az Úr tud engem kisegíteni, és akkor én ő belé kapaszkodtam. És elkezdtem Isten tiszteletre járni, a pasaréti közösségbe kerültem be, 2002-ben vettem meg a saját első Károli Bibliámat, és akkor tényleg tudatosan kerestem az Úrral való kapcsolatot. A férjem katolikus. Amikor összeházasodtunk 2004-ben, akkor már egy két év alatt itt tényleg az Istennel való kapcsolatomat tudatosan építettem, de mégis nem volt kérdés, hogy katolikus esküvőnk lesz. És akkor végül is mi egy katolikus szentségi házasságot kötöttünk a férjemmel, de akkor még olyan erős volt bennem ez a református identitás, hogy megállapodtunk abban, hogy ha gyerekeink születnek, akkor a lányok azok. A reformátusok lesznek, a fiúk pedig katolikusok, és az Úristen három fiú gyermeket adott nekünk, és hát akkor úgy csodálkoztam, hogy mi a terved, Uram, ezzel. És nagyon nehéz volt, mert hogy ők katolikus szentmisére jártak, én a református istentiszteletre is, ez egy szakadás volt, és ezt éreztem, hogy ez nem jó. És 2008-tól tudatosan csak is katolikus szentmisékre kezdtem el járni, ami először idegen volt számomra, a liturgiák, de hogy tudatosan, mert én azt szerettem volna, hogy a családunk az együtt legyen, hogy én a gyerekek mellett legyek, és hosszú érlelési folyamat után én 2020-ba katolizáltam, bérmálkoztam, és lettem első áldozó.
4: Milyen változást hozott ez az életedbe?
3: Nekem leginkább az életgyónás az, ami előtte is bűnvallásba letettem az Úr elé a bűneimet, de nem kaptam meg azt a felszabadító élményt, amit az életgyónásban. És az életgyónásnál, hogy ez egy szentség, és valóban egy olyan ereje volt, ami így fel tudott szabadítani az Isten szeretetére, hogy én ott valóban meg tudtam azt élni, hogy engem ő úgy szeret, ahogy vagyok, hogy ő az én bűneimet tényleg eltörölte, és hogy az énekben is van, hogy fehérre mos engem, a vére által lemosta rólam az én bűneimet. Az egyik legnagyobb ez az életgyónás volt, hogy egy felszabadítás Isten szeretetére, a másik pedig az eukarisztia, hogy valóságosan az Úr Jézus Krisztus testét magamhoz venni. És a bérmálkozási igém, ez az 1 János 4.16 volt, hogy Isten a szeretet, és aki a szeretetben marad, abban Isten is benne marad, és tényleg onnantól kezdve az a gát, ami bennem volt, az így föl tudott szabadulni arra, hogy én Isten szeretetét a legmélyéig meg tudjam élni, hogy át tudjon járni, és hogy ezeket át tudjam adni másnak is. És ez nagyon elindított egy olyan úton, hogy onnantól kezdve így egy ilyen belső vágy indult meg bennem, hogy még jobban megismerni őt, ebben a szeretetben növekedni, és ezt a szeretetet átadni másoknak, és hogy az Isten jelenlétét hogyan tudom megélni a mindennapokban, minden pillanatban, a kapcsolatokban, a jelenlétben, és lelki gyakorlatokra kezdtem el járni. A legelső ilyen lelki gyakorlatom 2021-ben volt, egy Szent Ignáci szemlélődő lelki gyakorlat, 3 napos, és ott az igével való szemlélődés, belehelyezkedés, ez is elindított, és ez is növelte bennem a szeretetet. Majd utána a Jálicsi féle csendes lelki gyakorlaton voltam 1 hetesen, és ezen a csendes lelki gyakorlaton egy nagyon erős gyomorfájásom volt, nem? Tudtam végigülni a 25 perces imaidőt, folyamatosan azt éreztem, hogy fáj a gyomrom. Nagyon-nagyon nehéz volt. A csendes lelki gyakorlat alatt mindig volt egy lelki vezetés, és akkor a lelki vezetővel való beszélgetésnél azt kérdezte tőlem, hogy mi ez a düh bennem? És akkor én, hát én nem vagyok dühös, hát én békés vagyok, hát én bennem nincsen düh, és ki az, akire én ennyire haragszom? És akkor utána így ezen elgondolkodtam, és leginkább azt fogalmaztam meg, hogy önmagamra vagyok dühös, és ezeket vittem az Úr elé, hogy ezektől a dühtől, ettől a haragtól szabadítson és gyógyítson engem, és ő pont ezekben a szentségimádásban, a szentségimádás nagyon fontos lett a számomra, és az elmúlt 5 évben heti 2-3-szor veszek részt szentségimádáson, és csak az Úr jelenlétében helyezkedve gyógyít engem, gyógyítja ezeket a sebeimet, ezeket a fájdalmaimat, és tényleg szabadít föl Isten szeretetére.
4: Miért voltál dühös magadra?
3: Az életgyónásom során lerakott bűnök, de hogy nem bocsátottam meg a meg nem bocsátatlanság miatt. Nem bocsátottam meg önmagamnak, nem bocsátottam meg olyan személyeknek, akiknek meg kellett volna, és amikor ki tudtam ezt mondani, amikor valóban eldöntöttem, hogy én meg akarok bocsátani, miután egy folyamat, és az Úr munkált ezt ki bennem, de a döntés, és az, hogy igen, hogy ez még bennem van ott elfolytva. Én azt hittem, hogy ezek nincsenek bennem. De hogy ő kihozta ezeket az imaidő alatt, a szentségimádás alatt, hogy igen, ott még van nekem dolgom, vannak még megbocsátatlan érzéseim, amik megkötöznek. Nem tudtam teljes egészében felszabadulni arra, hogy én átadjam magam teljes egészében.
4: Mit jelent számodra a szentségimádás?
3: Egy szelíd jelenlét, hogy csak jelen vagyok, semmit nem kell tennem, fölajánlom azt az időt az Úrnak, és én az ő jelenlétébe helyezkedem. És lehet, hogy semmi nem történik, de van sokszor, amikor kapok dolgokat, amikor párbeszédet tudod folytatni az Úrnak, és ő válaszol nekem. Egy ilyen belső érzéseken, benyomásokon keresztül eléviszek olyan dolgokat, amik mondjuk döntésre várnak, és elé helyezem, hogy mi az, amire akar engem mondjuk vezetni egy-egy helyzetben, vagy csak jelen vagyok a szentségimádás ideje alatt. Van, amikor egy szelíd hangon hallom meg, van, amikor benyomás és ilyen érzések alapján, de van, hogy hang alapján is. Például legutóbb ilyen volt, hogy a haldoklók irányába szerettem volna, hogy haldoklókkal foglalkozni. Amit most is teszek, de hogy akár teljes állásban betegekkel foglalkozni. És akkor ott az volt, hogy várj még, hogy engedd el ezt most, hogy nincs itt az ideje most. Ez egy konkrét példa volt. De hogy ilyen szelíden tud vezetni döntésekben.

0: csatlakozol hozzám. Úgyhogy ezek is egy ilyen csodának élem meg az életemben, hogy az Úr tudja, hogy mire van szükségem, tudja, hogy mi a vágyam, és kimondatlanul is ő sokszor ezeket teljesíti. Úgyhogy nagyon jó úgy élni, ma már úgy élem az életem, a mindennapjaimat, hogy rá tudok hagyatkozni, hogy tőle tudok elfogadni dolgokat, hogy tudom azt, hogy az ő tenyerén vagyok. Ez nehéz volt egyébként megtanulni. Nehéz volt átadni. Azt, hogy ne én akarjam leszabályozni, hogy minden ütemtervet tudjak, hanem csak abban élni, hogy ő tudja a legjobban, hogy mire van szükségem, és átadni ezt neki, átadni a vezetést. És erre is tanít. Ő az, aki ezt így kimunkálja bennem. És pontosan ezek által, hogy az imaidő, a ráfigyelés, az eukarisztia, az ima közösségeimen keresztül, a közösségek, amikben vagyok, ők is egyre közelebb visznek hozzá.
1: A férjed hogyan állt a katolizálásodhoz?
0: Nagyon örült neki. Anyósom még jobban. 2 évig jártam katekumenátusba, utána vizsgáznunk kellett, úgyhogy ez egy komoly felkészülés volt, mielőtt katolizálhattam, vagy bérmálkozhattam. A férjem nagyon támogató, és az ő támogatása nélkül én ezt nem tudnám. 2020-ban, ahogy bérmálkoztam, katolizáltam, utána egy ilyen nagyon radikálisan, nagyon sok időt beletéve a gyerekek mellett nagyon sok csoportba jártam, mert azt éreztem, hogy ott kell lenni, hogy jelen kell lenni, hogy töltődni, minél többet tudni. Rengeteg könyvet vásároltam, és folyamatosan olvastam a lelki olvasmányokat, és ő ebben nekem egy nagyon türelmes háttér munkát végzett, mert hogy az ő türelme nélkül, anélkül, hogy ő közben oda-haza tartotta a frontot, és bátorított, hogy menjek, ez nem valósult volna meg. És ebben is az Úr nagyon gyönyörűen vezetett, mert hogy tavaly kaptam egy olyan proféciát, amiben az van, hogy igen, a férjed nagyon türelmes, de nem szabad ennyire radikálisan haladni előre, mert hogy elsősorban melléjük vagy állítva. A te szereteted nagyon fontos. Oda-haza, és hogy ezt én meghallottam. Tényleg onnantól kezdve elkezdtem ezeket leépíteni, és az maradt meg, ami nekem a legfontosabb. A Szentmise, hogy arra el tudjak jutni, és egy mustármag imacsoport, ahol tényleg közösen imádkozunk és szolgálunk ezzel a közösséggel. És a férjem volt, amikor azt mondta, hogy meglepődik, hogy itthon vagyok. Nekem nagyon jó volt, hogy én fölismertem, és meghallottam ezt a hangot, hogy ez ennyi, de hogy az életállapotomnál fogva a legfontosabb a családom és a rám bízott gyerekek, illetve a férjem. Az egyik gyónásom alkalmával az atya azt mondta, hogy a kicsi utat keressem. És ahogy elolvastam, Lizévő Szent Terész életét, utána jött ez számomra, hogy minden kicsi dologért is adjak hálát, és minden kicsi apró dolgot, amit teszek, úgy tegyem, mint az Úrnak tenném. És nekem nagyon nehéz volt sokáig oda-haza ruhákat szépen hajtogassam, a főzés, a takarítás, amíg ezt nem úgy tettem, hogy én ezt felajánlottam az Úrnak, hogy ezt én szeretetből cselekszem most, és én ezzel szolgálok, akár a gyerekeimnek is, hogy ez egy szeretet cselekedet feléjük. Amikor a szendvicseket készítem nekik, akkor én ezt megáldom előtte, és teljesen más lelkülettel tudok most már hozzáállni ezeknek a feladatoknak az elvégzéséhez. Lizévő Szent Terész pont erre tanított meg engem, hogy minden apró kicsi dolgot úgy tegyek, hogy lassuljak be egy kicsit, és mintha ezt én az Úrnak ajánlanám föl. Ő tanított meg engem a jelenlétben élni, hogy Isten a jelenben van, és hogy a jelenlétben felfedezni őt, és megélni őt.
1: A közösségen keresztül hogyan tapasztalod meg Istent?
0: 2023-ban voltam egy Új Élet Krisztus kurzuson, ahol először imádkoztak értem, egy ilyen közben járó imádságot végeztek értem, és soha nem volt még ilyenben részem, hogy valaki egy közbenjáró imádságban rám teszi a kezét, és imádkoznak. És annyira megtapasztaltam Isten szeretetét, ahogy átjárt, végig sírtam, és tudtam, hogy rajtuk keresztül az Úr szól hozzám. tudtam, hogy őket a

0: Szentlélek vezeti, mert olyan dolgokat mondtak, amit csak én és az Úr tudok. És ahogy megtapasztaltam ezt, utána egy Szentlélek szemináriumon is részt vettem, de azt éreztem, hogy én ezt szeretném másoknak átadni, hogy én is szeretnék másért közben járni. És a Szentlélek szeminárium után megalakult egy imacsoportunk, ami kimondottan egy karizmatikus imacsoport. Elmentünk közben járó imának a képzésére, nagyon sok képzéseken vettünk részt, lelki gyakorlatokon, és elkezdtünk szolgálni. És a közben járó ima szolgálat során, hogy a más emberekért imádkozhatok, hogy egy közben járó lehetek az Úr és az adott személy között, Isten szeretetét átadni neki, egy óriási öröm számomra. Közben járó imádság után feltöltődve, hogy én próbálom Isten szeretetét átadni, közvetíteni az imakérőnek, de hogy én ugyanúgy töltődök, hogy azt a szeretetet, ahogy én továbbadom, túlcsordul rajtam, bennem még több van, és azt tudom, hogy ezt csak úgy tudom végezni, hogyha én minél több időt töltök Isten jelenlétében, hogyha betöltekezem vele az eukarisztiával, a szentségimádással, csak azt tudom továbbadni, ami bennem is van. Ima közben egyrészt leginkább hálaadás van azért az adott személyért, hogy ő meg van teremtve, utána pedig az Istennek a szeretetét adjuk át, én igéket szoktam igéken keresztül, de ez belülről jön. De vannak egyébként, amikor sugallatok jönnek, és azokat kimondom az imakérő számára, és egyrészt visszajelez, hogy ez most nagyon talált, hogy ez nagyon megérintette őt. Közben járó ima közben fontos, hogy nyitva legyen a szemünk, és figyeljük az ő reakcióit. Mert hogy mi közben vigyázunk rá, hogy ő egy szeretett burokban van, és nagyon fontos a közben járóknak, hogy ő rá vigyázzunk e közben, és figyeljük, hogy mi az a szó, ami őt megérintette, és megerősítjük, buzdítjuk leginkább abban, hogy ő Isten szeretett gyermeke, hogy ő Isten alkotása, és hogy ezt a szeretetet minél jobban át tudja élni, meg tudja élni, és hogy ő ezt el tudja hinni.
1: Tudsz felidézni bármilyen szolgálatod által kapott konkrét kegyelmi pillanatot?
0: Nagyon erős kegyelmi pillanat volt. Én idősek otthonába járok be önkéntesként szolgálni, beszélgetni az idősekkel, és nagyon érdekes volt, hogy egy református nénihez mentem oda beszélgetni, aki már egyébként egy demens néni volt, és nem volt nagyon nyomon, de azt tudta, hogy régóta járok oda be, és tudta, hogy én katolikus vagyok, és mondom, hogy imádkozzunk. És akkor rám néz, de én református vagyok. Mondtam, de ez nem baj, hogy református egy a mi úrunk. Elmondtuk a mi atyánkat együtt, és tudta, szóról szóra el tudta mondani, és utána elkezdtem egy református éneket, és ő azon nyomban folytatta, és mi azt ketten együtt el tudtuk énekelni. Ezek számomra ilyen kegyelmi pillanatok, amikor egy másik emberrel való kapcsolódásból jönnek ki mindig ezek a kegyelmi pillanatok. Hogy valakihez tudok kapcsolódni, és rajta keresztül, hogy ott közöttünk ott van Krisztus. Olvastam, hogy a bennem élő Krisztus találkozik az emberben lévő Krisztussal, és hogy ott nem mi, hanem a bennünk élő Krisztus találkozik egymással.
1: Volt olyan nehézséged, amin a hited ereje segített túljutni?
0: Igen, egyik nyáron édesanyám nagyon-nagyon beteg lett, és egy telefonként érkezett ez a hír, és amíg leértünk innen vidékre, végig imádkoztam az autóban, és ott egy olyan burok vett körül, hogy tényleg azt éreztem, mint egy anyamében lennék benne. A kérésem csak az volt, hogy még életben legyen, amikor leérek, hogy én tudjak vele találkozni. És folyamatosan ezért imádkoztam, és a rózsafűzért mondtam. Ott a hitem tartott meg ebben. Tudtam, hogy le fogok érni, tudtam, hogy bármi is lesz, az az én javamat fogja szolgálni, az Úr az ott volt velem végig, és egy csodálatos gyógyulás lett belőle, mert amikor mi leértünk, édesanyám lélegeztetőgépen volt. Be tudtunk hozzá menni, és másnap reggel ő lekerült róla, és azóta is nagyon jól van, ez körülbelül 2 éve volt. Úgyhogy azt hiszem, hogy ott abban a helyzetben, amíg mi leértünk, amíg én egész éjszaka imádkoztam érte, ott a hitem tartott meg erősen, és hittem, hogy ott van velünk az Úr, ott van velünk a szűzanya, és körbevesz minket, átölel minket, és nem voltam egyedül, hanem ő végig jelen volt mi velünk.
1: Mit jelent számodra a szűzanyával való kapcsolat?
0: Nagyon sokat jelent. Van egy imám, amit minden reggel elmondok, és én az ő kezébe helyezem le az életem, és kérem, hogy ő járjon közben értem. A szűzanya nekem valóban az égi édesanyám, és példaképem, hogy hozzá hasonlóvá válni, azzal a szelíd szeretettel és elfogadással jelen lenni minden körülményben, ahogy ő jelen volt azzal a csendességgel, az alázatával. Tavaly májusban megadatott, hogy a férjemmel kettesben egy csoporttal Medjugorjéba eljutaztunk, és addig nem tudtam csak egy rózsafűzért. Valahogy az időmből nem telt ki, minden nap egy rózsafűzért tudtam elmondani. És Medjugorjéból hazatérve nem lett több időm, de valahogy úgy alakult át a helyzetem, hogy el tudtam minden nap a három rózsafűzért mondani, úgyhogy én így a pompeji rózsafűzért már három szándékra felajánlottam, és nekem a szűzanya nagyon-nagyon fontos. 2025. június 16-án vettem föl a karmelita skapulárét, úgyhogy ezt hordom is magammal, és tudom, hogy a szűzanya szívének az oltalma alatt vagyok. Úgyhogy én ebben élem így a mindennapjaimat, és minden reggel elmondom ezt a skapulár émáját. És a szűzanya közbeni járását mindig kérem a gyermekeimre, illetve a Mustármagima csoportunkkal. Két hetente szerdánként találkozunk. Annak az egyik része, amikor a településeken járunk körbe rózsafűzérezni, a település egy-egy intézményei körül mondunk el rózsafűzért. Ebben az évben iskolákat jártunk körbe, és a szűzanya oltalma alá helyeztük az adott intézményt. Úgyhogy számomra a szűzanya egy közbenjáró. Közbenjáró értem, közbenjáró azokért a szándékokért, személyekért, akiket én elé viszek.
1: Tapasztaltad már, hogy valakire hatással volt a hited?
0: Egy gyászcsoportot kísértem, és a csoportban volt egy személy, aki korábban közel volt az Úrhoz, de hogy a veszteség kapcsán nagyon eltávolodott. És hiszem azt, hogy ebbe a gyászcsoport kísérésbe azért hívott be az Úr, hogy ezt az illetőt visszavezesse. És ezt ő mondja is azóta is, hogy nekünk azért kellett ott találkozni, mert ő ezáltal került vissza az Úrhoz közel. Elhívtam akkor egy alfa kurzusra, amit éppen szerveztünk a településünkön, és ő eljött. Attól függetlenül, hogy ő ismerte az Urat, és itt az alfa kurzus után ő bekerült a katekumenátusunkba, és amikor azóta találkozok vele, akkor mindig megölel, és azt mondja, hogy tudod, hogy ezt neked köszönhetem. Egyébként saját életemben az imaidőm, a szentmisére járás, a másokhoz való viszonyomban nagyon sokan adnak visszajelzést, hogy ösztönzőleg hat rájuk, hogy hajnalba kelek, az egyórás imaidőmet megtartom, és hogy őket is elindítja ezen az úton, hogy még több időt szenteljenek akár az imaidőre, akár a szentmisére járásra. Látják rajtam a sugárzást, és tudják, honnan van az erőm, és az Úr felé fordulnak ők is.
1: Kedves hallgatók, Bukó Renáta tanúságtételét hallhatták. A felvételt Kurcina Terézia készítette.

0: Tanúságtétel című műsorunkat hallották.
1: Mária Rádió.
2: Hírpercek.
3: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Aranyfokozatú elismerést kapott az utcán műtő mentőorvos. Zürichben tartották az Európai Magyar Missziók vezetőinek konferenciáját. Újabb elemekkel bővült a szarvasi Mini Magyarország Makettpark. Jönnek a részletek, a szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Magasrangú állami kitüntetést kapott dr. Dubocki Zsolt, aki pár hete nyitott szívműtétet hajtott végre az utcán, áll az Országos Mentőszolgálat hírében. A főorvos a közszolgálatáért érdemjel aranyfokozat elismerést vehette át. Mint ismeretes dr. Dubocki Zsoltot és a budaörsi légimentő helikopter csapatot, Soltinszki Mátyás paramedikust és Vörös Tamás pilótát a közelmúltban Szigetújfaluba riasztották, ahol egy 30 éves szívtáji szúrt sérülést szenvedett, kritikus állapotban lévő férfit találtak. A légimentők csapata a mentőszolgálat bajtársaival közösen azonnal megkezdte a sérült ellátását, akinél rövidesen keringés megállás alakult ki. Így ritka életmentő beavatkozást hajtottak végre. Dr. Dubocki Zsolt a kitüntetést önzetlen, bátor, kiváló helyzetfelismerésről tanúskodó, a krízist magas szakmaisággal kezelő helytállásáért érdemelte ki. Idén Zürichben rendezték meg az Európai Magyar Missziók vezetőinek konferenciáját, május 4-e és 7-e között, tudósít a Magyar Kurír. Angliából, Ausztriából, Belgiumból, Csehországból és Németországból összesen 19-en jöttek össze. A rendezvény közös imával, majd pedig Mohos Gábor, a Szorvány Magyarság lelkipásztori ellátását koordináló püspök, Esztergom budapesti segédpüspök megnyitó beszédével vette kezdetét. A résztvevők a megbeszélések, közös imák mellett előadásokon is részt vehettek. A konferencia második napján került sor a missziók beszámolóira, amely mindig magában hordozza a hogyan tovább kérdését is. A résztvevők Flüei Szent Miklós lakóházát, remete otthonát és sírját is felkeresték. Svájc nemzeti kegyhelyén egy magyar emlékkeresztet is találtak a következő felirattal. A magyar hősöknek 1956. november. A jövő évi konferencia a tervek szerint Rómában lesz. Újabb elemekkel bővült a Mini Magyarország Makettpark. A kalocsai érseki palota, a pécsi székesegyház, a hajmáskéri tűzérlaktanya és a péterváradi erőd részletgazdag makettje is megtekinthető mostantól már a szarvasi Mini Magyarország Makettparkban, tudósít az MTI. A Tour de Hongrie nemzetközi kerékpáros verseny csütörtöki, szarvast is érintő etapjára egy sajátos mini tour élménnyel készülnek. A parkban apró zászlók mutatják a verseny útvonalát, így azok a látogatók, akik nem szeretnék a profikkal együtt hajtani a kilométereket, végig kísérhetik a mezőnyt sétálva. A több mint 2 hektáros park Magyarország építészeti nevezetességeit, történelmét és hagyományait mutatja be, amely folyamatosan újabb épületekkel bővül. 2015-től Erdély nevezetességeit, 2016 óta a Felvidék, 2017-től Kárpátalja és 2019-től az Őrvidék történelmi titkait és építészeti kuriózumait tekinthetik meg a látogatók. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna szerkesztő nevében is köszönöm a figyelmüket. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
2: Híreinket hallották.

0: Hátmozgató. Heim Kriszti Pilates oktató műsorát hallják.
1: Kedves hallgatóim! Könnyű, átmozgató tornára hívom önöket. Tartsanak velem! Kérem, hogy óvatosan, saját testük jelzéseire figyelve végezzék a gyakorlatokat. Helyezkedjünk el hanyatfekvésben. Lábakat hajlítsuk be, talpakat talajon. Vegyünk egy nagy levegőt, közben húzzuk mindkét vállat a fülünkhöz, nyújtsuk meg az egész felső testet, billentsük hátra finoman a fejünket, nyíljon meg a torok, majd fújjuk a levegőt, csúsztatjuk le mindkét vállat kart a sarkak irányába, állat hozzuk a mellkashoz, és nyújtóztassuk meg jól a tarkunkat. Ezután a karokkal nyomjunk bele erőteljesen a matracba, vegyünk egy nagy levegőt, a mellkast emeljük ki, hátul zárjuk a lapockákat, majd ellazítunk. Következik a medence billentés, beszívjuk a levegőt, majd levegő kifújása közben megszorítjuk a farizmainkat, húzzuk a hasat, billentjük a medencét hátra, puposítjuk a derékrészt, majd veszünk egy levegőt, előre billentjük a medencét, és csinálunk a derekunk alatt egy alagutat. Mellkast kiemeljük, szívjuk a levegőt, majd levegő kifújása közben ugyanúgy billentjük hátra a medencét, fújjuk a levegőt, derekunkat nekipréseljük a talajnak, majd szívjuk a levegőt, billentjük előre a medencét, megnyújtózkodunk, és visszajövünk középre. Jobb térdet húzzuk a mellkashoz, majd kifelé billentjük a térdet, és leírunk hajlított lábbal egy nagy kört, majd még egy nagy kört, és letesszük a talpat középre. Húzzuk a másik lábat a mellkashoz, billentjük kifelé a térdet, és rajzolunk egy nagy kört hajlított lábbal, és még egy kört, és letesszük a talpat a talajra. Oldalra hozzuk a két kart, két térdet billentjük egyszerre jobb kéz felé, csípővel utána nyújtózkodunk, elnézünk a másik irányba, mellkast kiemeljük, és jövünk vissza középre. Két térdet billentjük a másik irányba is, hosszan toljuk előre a medencét, kiemeljük a derekunkat, és jövünk vissza középre. Forduljunk át az oldalunkra, alul levő lábat behajlítva tartjuk, csípő magasságig emeljük meg a felül levő lábat, és hozzuk párhuzamosan a talajjal előre a homlok irányába, nyújtott lábbal dolgozzunk, és vigyük hátra. Ezt még kétszer ismételjük meg, hozzuk előre a lábat, hosszan nyújtózkodva visszük hátra, és még egy pár mehet előre, és hátra. Forduljunk vissza hanyatfekvésbe, talpakat talajon. Két tenyeret tegyük rá a combtőre, állat hozzuk a mellkashoz, lapocka aljáig emelkedjünk meg, csúsztassuk a tenyeret a térdek irányába, picit megtartjuk, és hanyatfekvésbe gördüljünk vissza. Még kétszer állat hozzuk, csúsztatjuk a mellkashoz, lapocka aljáig megemelkedünk, kifújjuk a levegőt, és vissza leengedjük magunkat. Még egy utolsó, emelkedjünk meg, fújjuk a levegőt, húzzuk a hasat, szorítjuk a feneket, és vissza leengedjük magunkat. Forduljunk át a másik irányba, feküdjünk az oldalunkra, kanalazzuk mélyre a hasat, alul levő láb behajlítva, csípő magasságig emeljük meg a felül levő lábat, és hozzuk párhuzamosan a talajjal előre a homlok irányába, és vigyük hosszan hátra, és még kétszer ismételjük meg, hosszan előre, és hosszan hátra nyújtózkodunk, és egy utolsó. Forduljunk a hátunkra, talpakat talajon, húzzuk a hasat, húzzuk a vállat is a fülhöz, egy picit megnyújtóztatjuk a felső testet nagy levegővel, majd hosszan elnyújtózkodunk. Kedves egészségünkre, tornázzunk együtt legközelebb is. Áldott, szép napot kívánok!
0: Átmozgató. Heim Kriszti Pilates oktató műsorát hallották.
2: Mária Rádió. Hazafelé a Mária Rádió délutáni magazin műsora.

0: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit a Hitértelemgyógyítás sorozatunkban. Rideg Gyulát, a mai adás szerkesztőjét hallják. Műsorunk mai vendége Zelles András, aki, ha jól tudom, majd kijavít, hogyha tévednék, novícius, piarista novícius. Tavaly augusztusban tette le az egyéves fogadalmat, majd ebben is nyilván eligazít bennünket, hogy milyennek a hivatalos megnevezése, és mit akar ez a dolog. És vele a piarista lelkiségről fogunk beszélgetni, illetve hát kicsit az élettörténetéről, ami abban a dologban is sajátos, hogy eljegyezte magát a piarista renddel, és hát ezen felül, vagy leginkább Jézus Krisztussal és az ő életével szolgálja. Az első kérdésem az lenne, András, hogy nézegettem a piarista weboldalt, és egy nagyon érdekeset olvastam, amikor téged befogadtak, vagy szóval volt egy ünnepség, istentisztelet ennek kapcsán, akkor a tartományfőnök Zsódi Viktor így szólított meg téged, hogy a béke királynőjéről nevezett Zelles András. Megmagyaráznád nekem, hogy ez a név, ez az előnév, ez honnan származik, miért van ez, és miért pont ez, miért a béke királynőjéről?
1: Először is köszönöm szépen a meghívást. Nagyon jó a kérdés. Nálunk piaristáknál a fogadalomhoz, fogadalomtételhez, szerzetesi fogadalomhoz kötődik a névválasztás. Más rendekben ez konkrét keresztnévnek a felvételét jelenti, általában valamelyik szentnek a neve, de nálunk piaristáknál a kármelita szerzetesi hagyomány alapján egy hittitkot vagy szentet választunk magunknak, amelyet kvázi névként használunk, és az én esetemben ez a béke királynőjéről nevezett. Hogy miért választottam ezt? Számomra talán ez kötődik a leginkább az angyali üdvözletnek a jelenetéhez, ami fontos számomra. Egészen pontosan a szűzanyának az attitűdje, ahogyan ő ott jelen van, ahogyan fogadja az Isten angyalát, hogy legyen nekem a te ígéd szerint. Számomra ez azt üzeni, hogy amit az Isten ad számomra, mint küldetést, azt hát nem csak, hogy jó elfogadnom, hanem egészen a sajátommá tehetem. Ahogyan a szűzanya nevelte az Isten fiút, Jézust a fiát, úgy ezzel az igényességgel, ahogy saját magaménak tekintem a küldetésemet, és mindenemet beleteszem, így szeretnék én piarista szerzetes lenni. Számomra ezt fejezi ki a választott szerzetesi nevem.
0: De alapvetően azért Andrásnak szólítanak, gondolom én.
1: Igen, igen, Andrásnak vagy Andrisnak leginkább egymás között.
0: Nagyon érdekelne a piarista kegyesség, a pietász, az a piarista gondolkodásban rendkívül fontos egyik oldalon, meg aztán a tudás. És erről azt olvastam Jelenics Istvánnál egy helyen, hogy nagyon nehéz ezt a kegyesség szót mai érthető formában és minden előjel nélkül megfogalmazni, és ő így fogalmaz, hogy ezt leginkább úgy lehetne mondani, hogy okos és mégis gyöngéd érzelmekkel átszőtt alapmagatartás. Tisztelet a teremtés minden értéke iránt, családias közvetlenség, a közösség javának előmozdítása. Ez lenne a kegyesség. Egy kicsit szeretném ezt veled megbeszélni, hogy egy kicsit jobban értem. Nekem az nagyon tetszik, hogy egy piarista az okos. Te hogy gondolsz erre?
1: Hát azt hiszem, hogy ez talán mondhatni, igen, hogy jellemzője is a piaristaságnak, ez a fajta okosság, de egyben egyfajta kihívást is rejt magában. És akkor nem sokára, igen, a kegyességre rákanyarodva. A piaristaren történetében azt hiszem egy nagyon nagy kihívás, és minden szerzetesnek az életében megtalálni, ugye a pietas et litteré, a hit és a tudás közti egyensúlyt. Magyarán azt, hogy ez a fajta földi bölcsességben való bővelkedés, vagy az erre való törekvés, az ne homályosítsa el a hitben való látásunkat, és a jóra, az Istenre való törekvésünket. Hát igen, azt hiszem, hogy a kegyesség is valami ilyesmire mutat. Ez eredeti értelmében Kalozanci Szent József a rendalapítónk ezt abban a vonatkozásban használta, hogy ő ingyenesen juttatott iskolai oktatást. Ingyenes iskolai oktatást akart biztosítani azoknak a szegény gyerekeknek, akiknek a nyomorával találkozott Rómába érve. Hogy minden piarista szerzetesnek életmintájául szolgálhat az az alázat, amivel Kalozanci Szent József lehajolt ezekhez a kisgyermekekhez, és ahelyett, hogy valamilyen magasabb egyházi pozícióra pályázott volna, amiért eredetileg Rómába érkezett, ehelyett hallgatott az Isten hívására, és a leginkább erre rászorulók felé akarta az ő tudását közvetíteni, hogy az Istent az ő életükbe ezáltal vigye el. Tehát nem pusztán egyfajta szociális érzékenység volt, ami őt vezérelte, hanem az Isten szándékának a megvalósítása, és ehhez használta fel ezt a fajta okosságot, tudást, amiben ő bővelkedett, mint korának egy művelt papja. Azt hiszem, hogy a kegyesség, ami tényleg egy kicsit furcsa, ilyen barokkos hangzású szó, vagy hát az is, ez valami ilyesmire irányítja a figyelmünket.
0: Ha egy pillanatra itt elidőzünk, akkor most csupa olyasmit mondtál el a te szerzetednek az életformájáról, vagy gondolkodásáról, amit egy másfajta szerzetes is elmondhat. Tehát a szegényekkel mondjuk törődnek a ferencesek, tanítanak a domokosok, a bencések. Lehettél volna premontrei, ott is a kegyességnek, az Isten tiszteletének a megünneplése különösen fontos, és annak a közelvitele az emberekhez. Hogy jön az mégis, hogy te viszonylag egy viszonylag későn, tehát a 16. század fordulóján létrejövő rendre esett a választásod, és nem a többire?
1: Azt hiszem, hogy itt elsősorban arról kell mindig megemlékezni, hogy az Isten személyesen hogyan vezet minket. Engem gimnazistaként piarista gimnáziumba terelt, ami nem tagadhatom, hogy fontos állomás volt az életemben, és itt találkoztam először szerzetesekkel, konkrétan piarista szerzetesekkel. Azt nem mondhatom, hogy amikor véglegesen döntöttem a piarista hivatás mellett, akkor nem vizsgáltam meg más rendeket, vagy annak a lehetőségét, hogy más rendhez csatlakozzak, de valahogy azt éreztem, hogy nekem itt van a helyem, és ezt nem feltétlenül tudom teljesen racionális indokokból levezetni. Olyan szerzetes tanáraim, akik közel álltak hozzám, és az ő lelkiségük sokat jelentett nekem, vonzó volt számomra, hogy mint, ahogyan említetted, 16. századi alapítású lévén a rend, ez inkább a jezsuitákhoz hasonló, kifejezetten szabályozott papi rend, és én a papi hivatást is éreztem magaménak, ezért talán ez is fontos volt számomra. Valamint az is, hogy ugyan, ahogy szintén említetted, más rendek is foglalkoznak oktatással, de a piaristáknak kiváltképpen, szinte kizárólagosan ez az útjuk az üdvösség felé. Így szoktuk megfogalmazni, hogy minket ezáltal a szolgálat által hív az Isten az üdvösségre. Úgyhogy röviden szólva ezért a piaristák.
0: Hogyha visszatérünk még a kegyesség témaköréhez, akkor itt a jelenicsi szövegből engem nagyon megütött ez az érzelmekkel átszűrt alapmagatartás. a gyöngéd érzelmekkel még hozzá. Tehát, hogy a világnak, a teremtett világnak, a teremtésnek a szeretete mutatkozik meg a piarista kegyességben, ez az átkaroló, magához ölelő szeretet, amit kiemeltél a béke királynőjével kapcsolatos előnevet kapcsán is. Te benned, hogy áll ez a dolog, ez a világ iránt való szeretet, a teremtés iránt való szeretet?
1: Azt hiszem, hogy valóban nagyon fontos a tanítói attitűdben az, hogy megérezzük a világ szükségét. Hogy a világnak igenis szüksége van elsősorban az Isten szavára, arra, hogy mi ezt közvetítsük, és arra, hogy emellett, illetve hát ezzel együtt a tudásban vagy a gyarapodásban is próbáljunk segítséget nyújtani azoknak, akik szükséget szenvednek. Tehát az érzékenység a szükséget szenvedők iránt, az azt hiszem kulcsmozzanat a mi hivatásunkban.
0: Szerinted, most egy kicsit kötekszem veled, a mai diákok, akikkel foglalkozol, vagy foglalkoztok, azok szükséget szenvednek?
1: Szokták mondani, hogy a szegénységnek sok fajtája van, és ez határozottan vallom, hogy igaz ez a kijelentés. Beszélhetünk természetesen anyagi szegénységről, de emellett azt hiszem, hogy talán korunkban egyre jobban elterebélyesedik talán kulturális értelembe vett szegénység, ha lehet így mondani, hogy egészen egyszerűen a szellemi értékeknek a megfogható javakon túlinak a tisztelete, vagy annak a értékének a látása. Az hogy az életünket egy nagyobb perspektívában szemléljük, ezek olyan dolgok, amik gyakran hiányoznak, vagy kell egy kis noszogatás, azt hiszem, a diákoknak, hogy ez irányba elmozduljanak, és igenis vannak diákjaink, akik többé-kevésbé szükséget szenvednek ilyen téren. És igen, tehát itt például most eszembe jut az, hogy hogyan viszonyulunk az elektronikus eszközeinkhez, vagy a közösségi médiához. Rengeteg olyan zavaró tényező van a 21. században, ami elterelheti a figyelmünket arról, hogy tulajdonképpen mire is akarjuk irányítani az életünket, hogy megérjünk, hogy érett felnőtté váljunk. Szintén gyakori a piarista szóhasználatban ez, hogy érett felnőtté váljanak a fiataljaink. Ez a célunk.

0: Mielőtt elkezdtük a beszélgetést, egy kicsit említetted, hogy már te kora reggel tanítottál egy szakkört, ha jól emlékszem, vezettél, ami egy jogi természetű szakkör. A te alapszakmád az jogász. Ez is érdekelne, hogy mi motivált arra, hogy létrehozz egy ilyen szakkört az iskolában, a gimnáziumban. A másik meg az lenne kérdéskör, hogy a jogi pályán született meg benned az elhatározás, hogy egy más úton szeretnél menni, vagy már előre gondolkodtál, hogy legyen egy szakmád, mielőtt elkötelezed magad a rend iránt?
1: Viszonylag hosszú történet ez. Én 18 évesen bevallom, nem igazán tudtam, hogy mi szeretnék lenni, illetve úgy mondanám, hogy nem volt nagyon bátorságom belevágni valami kockázatosnak tűnő dologba, és a jogi képzés ugye egy hosszú képzés, azt gondoltam, amit egyébként alappal gondoltam, hogy nagyon sokféle lehetőséget kínál, egy értékes diploma, és lesz időm még a későbbiekben eldönteni, hogy pontosan mire hív a jó Isten. Az első évek egyébként nagyon jól teltek az egyetemen.
0: Itt Budapesten jártál az egyetemre?
1: Így van, igen, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem jogi karára jelentkeztem, és alapvetően jól is éreztem magamat, de egy idő után azt kezdtem észrevenni, hogy amíg körülöttem az évfolyamtársaim találnak valamilyen konkrét területet, ami vonza őket, amiben elmélyednek, akár szakmai gyakorlat révén is, addig nekem különösebb ilyen vonzódásom nem volt. Elméleti szinten érdekeltek főleg a közjogi tárgyak, amelyek így a történelmi ismereteimhez jól kapcsolhatók voltak, de az, hogy konkrétan melyik hivatásterületen helyezkedjek el, az nem született meg. És ez a helyzet hívott arra, azt hiszem, hogy kezdjek el valamilyen konkrétabb kutakodást. Ahogyan a jogász keresi az igazságot, úgy én is a magam életének az igazságát akartam felfedezni. És erre a keresésre azt mondanám, hogy ez félig hódítás, félig ajándék. Mert az Isten adja nekünk a hivatás ajándékát, de ugyanakkor nekünk is a szabadságot, hogy ezt keressük, ezt megválasszuk, ahogyan itt a béke királynője kapcsán említettem, hogy ezt igazán a magunkénak érezzük. És erre a keresésre, ebben a keresésben időre volt szükségem. Illetve úgy is voltam vele, hogy ha már elkezdtem, akkor miért ne fejezzem be az egyetemet. Tettem is bele jelentős erőfeszítéseket, rövid ideig részmunkaidőben dolgoztam is, szakmai gyakorlaton is vettem részt, és utólag nagyon hálás vagyok ezért, hogy ebben kitartottam, mert talán ez is egy olyan, akár csak az említett szakkör révén, egy olyan tudást biztosít, amivel talán tudom bővíteni a gyerekeknek az ismeretét, látásmódját is, történelem tárgynak a keretein belül is. De ahogy említettem, erre az időre is szükségem volt, és arra, hogy máshonnan is szerezzek tapasztalatokat. Ezek a tapasztalatok elsősorban nekem a plébániai közegemből érkeztek. Én minisztráns vezető voltam a zuglói bosnyektéri Szent Antal plébánián, és hát ott találkoztam először azzal, hogy valahogy szeretek tanítani. Szeretem, kicsit közhelyes, de látni a gyerekek szemében a csillogást, ahogyan megértenek valamit, ahogyan kezdik magukat otthonosan érezni, otthonosabban a templomban, a szentélyben, és ez hát megmozgatott bennem valamit, illetve kicsit rádöbbentett arra, hogy amit eleinte nem gondoltam, hogy én jó vagyok benne, hogy vagy hogy legalábbis lelkesedéssel tölt el, hogy kicsit előadjam magam, hogy megszólítsak embereket. Alaptermészetemnél fogva visszahúzódóbb vagyok. Mégis valahogy túl tudtam lépni ezeken a gátlásokon, fokról fokra, szépen lassan, és nem állíthatom, hogy végérvényesen, tehát az alaphabitusomat nem tudom meghazudtolni, és nem is szeretném, de azért a lelkesedés, az Isten hívása, az átlendít gátlásokon, és ezáltal azt hiszem mondhatom, hogy saját magamon keresztül is talán jobban megismertem az Isten teremtését, hogy én fel tudom ismerni őt az engem közvetlenül körülvevő világban, tudok válaszolni az ő hívására. És igazából itt kezdődött el az én keresésem.

0: Erről a kis szakkörről, amit említettél, egy kicsit részletesebben, ha beszélnél, nagyon izgalmasnak tűnt, hogy jogi, politikai kérdésekkel foglalkoztok, ha jól értettem.
1: Hát közvetlenül politikait azt próbáljuk azért kerülni, lévén, hogy azért a közoktatás keretei között vagyunk, de mindenképp igyekszem olyan témákat bevinni, amik jól kapcsolhatók talán a gyerekeknek a történelmi ismereteihez, vagy ami akár az érettségiben segíti őket. Ma reggel például az Európai Unióval foglalkoztunk, kicsit a szervezetrendszerét, előző órákon a kialakulásának a történetét tekintettük át, illetve hát most egészen pontosan elmélyedtünk a diszkriminatív és a protekcionista adókban, tehát hogy a szabad piaci mechanizmus az mit jelent. És ez például egy olyan téma, amit azért olyan bőven nem kerül kifejtésre, így töri vagy földrajzórákon, de talán így jogeseteken keresztül is ad egyfajta tágabb látásmódot, egy segítséget ahhoz, hogy akárha az érettségén kihúznak egy ilyen tételt, hogy Európai Unió, akkor legyen ezeknek a diákoknak talán igen, több tudásuk, vagy tágabb látásmódjuk ehhez.
0: Ez a tágabb látásmód és a dolgok mögé nézés, ez nagyon jellemző a piaristákra. A Váci piarista gimnáziumnak a latin tanárát hallgattam, aki egy YouTube videón, aki arról beszélt, hogy mi is az a ő latin tanításának ott a lényege, és arról is beszélt közben, hogy előkerülnek néha bibliai szövegek latinul, és akkor a gyerekek szemében felcsillan a fény, hogy na de hát a magyar fordításban nem az van, ami itt van. És ebből levonta a következtetést a tanár, hogy na ez a lényeg a tanításnak, hogy a gyerekekben föléleszteni a vágyat, hogy utána nézzen a dolognak, de ebből van egy súlyos következmény. Ezek a gyerekek kritikusak lesznek minden készen kapott tudással kapcsolatban. Te mit gondolsz erről?
1: Hát azt gondolom, hogy valahol ez a célja az oktatásnak, a kritikus szemléletnek a kialakítása. Azt gondolom, hogy az építő kritika az olyan dolog, amire nagyon is szükségünk van az életünkben, és bátorságra is ezzel kapcsolatban, hogy merjünk kérdéseket megfogalmazni, hiszen végső soron, ha már igazságkeresésről beszéltünk, az igazságra az vezet el bennünket, hogyha ha nem vagyunk megalkuvóak. Igen, de most igen, egy piarista ének jut eszembe, hogy s mentél utána egy életem végig Róma szívéig, mondja Kalazanci Szent Józsefről az ének. Valóban a rendalapítónknak az életében is ez a fajta hát kritikus látásmód és folytonos megalkuvás nem tűnő igazságkeresés egy ilyen döntő motívum volt. Ugye 40 éves, amikor hát lényegében az első az iskoláját megalapítja, és 60 éves, amikor egyszerű fogadalmas rendé válik a piarista rend. Tehát abba a korba, hát ez már egy eléggé magas élemedett életkor volt, nem mindenki érte meg, és ehhez képest fordulópontok fűződnek az ő életében ilyen kései, kázi kései életkorhoz. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez a kritikai attitűd, ez a folytonos igazságkeresés egy nagyon fontos cél, ami eszmény, aminek a nyomában igyekszünk járni.
0: Az egyik oldalon csodás és tiszteletre méltó, és nagyon nagyszerű, hogy a piarista iskolákból ilyen szemléletű gyerekek kerülnek ki. De a másik oldalon meg azt veszem észre, hogy ez a világ, akár csak a hazai közállapotokra gondolok, tele van kritikával. Mindenki mindenről véleményt formál, véleményt mond, az lehet, hogy tudás nem feltétlenül van mögötte, de vélemény az van, és azt igazságként éli meg. És nagyon egyszerű kritizálni a dolgokat. Tehát mindenbe bele lehet kötni. Te hogy tudnád meghatározni, hogy lehet egyensúlyt teremteni az örökös kritikus szemlélet, a minden megkérdőjelezése, illetve a konformizmus elkerülése közötti határmesdjét, hogy lehet meghúzni, vagy kell egyáltalán?
1: Nagyon nehéz kérdés. Nem tudok feltétlenül exakt választ adni. Az azonban biztos, hogy ahogyan a jezsuiták mondják, a megkülönböztetést, az Istenben való hallgatást gyakorolnunk kell ahhoz, hogy ezt az egyensúlyt megtaláljuk, mint ahogyan sok más döntés tekintetében is, de talán itt különösen, hogy mikor érdemes a szavunkat felemelni. Egy mondás jut még eszembe, talán így közvetve ide kapcsolható, hogy a katolikus egyházban három dologból van nagyon kevés, a szegény Ferencesből, alázatos jezsuitából és jámbor piaristából, és valóban, ahogyan hát így megpendítetted ezt a kérdést, ez a fajta kritikai szemlélet és hát csúnyán mondva talán okoskodás, ami néha jellemzi a piaristákat, ez valóban ellent tud mondani a béke szerető, megalkuást kereső, szeretetteljes attitűdnek, illetve az Istenre figyelő jámborságnak. És igen, ahogyan már talán korábban utaltam rá, ennek az egyensúlynak a keresése nekünk piaristáknak az életében talán még kiemeltebb hangsúlyt kap az imádságban elsősorban.

0: Ha már itt tartunk, akkor visszatérnék a tartományfőnöködnek, Zsóki Viktornak a beszédéhez, amit a te avatásodon, vagy mi, hogy kell ezt mondani? Tehát a fogadalomtétel első alkalma, nem tudom, mi a hivatalos neve, és ott az engedelmességről is beszélt a beszédében, és nekem az a mondata nagyon megütötte a szívemet, ami így szólt, hogy az engedelmesség ebben az esetben, már hogy a te esetedben, az a saját életemről szövegetett terv elengedése. Ez egy nagyon kemény mondat, a saját életemről szövegetett terv elengedése. Nehéz volt ez az elengedés neked?
1: Nagyon hosszú idő kellett hozzá, azt hiszem, és idő is kell hozzá jelenleg is. Ez a, ahogy említetted, ez a, azt hiszem a fogadalomtételemkor mondott szövege augusztusban a tartományfőnök atyának, és a fogadalom az valóban, ez ugyancsak egyszerű fogadalom, ezt is egy kicsit...
0: Már mi az az egyszerű?
1: Igen. Az egyszerű fogadalom azt jelenti, hogy miután a novíciátust, az egyéves elvonulással, belső megkülönböztetéssel telt évet befejeztük, fogadalom iránti kérvénnyel fordulunk a tartományfőnökhöz, aki ha ezt engedélyezi, akkor letehetjük ezt az egyszerű fogadalmat, amely egy évre szól hivatalosan, ezek a teljes körű szerzetesi fogadalmakat magukban foglalják, tehát a szegénységet, tisztaságot és engedelmességet, valamint nálunk piaristáknál negyedik fogadalomként a gyermekek iránti különleges törődéssel bővül lesz ki, és ezt az egyszerű fogadalmat újítjuk meg növendékségünk alatt évente, és a hatodik megújítás után lehet kérni az örök fogadalmat. Tehát egészen pontosan így épül ez fel. És ez a fogadalom egyértelműen egy határvonal az én életemben, egyfajta elengedés. Ugyanakkor az embernek a természete az olyan, és ezt magamat, amennyire ismerem, határozottan meg tudom erősíteni, hogy visszalopkodjuk, szépen visszalopkodjuk azokat, amiket elengedtünk az életünkből, azokat a hát kicsi önös elképzeléseket, amelyek nem feltétlenül rosszak, de lehet, hogy gátolják az Isten akaratának az érvényesülését az életünkben. És ezeket a ragaszkodásokat lopkodjuk vissza az életünkbe. Úgyhogy azt hiszem, hogy a fogadalomhoz, a szerzetesi eszményhez való visszatérés az egy folytonos kihívás az életünkben, amelyre ez nap mint nap visszatérünk, és bár

0: Van, hogyha ő dönt valahogy, akkor a környezete ennek a döntésnek áldozatául esik, ha tetszik, ha nem, vagy hát rájuk is kisugárzik. Hogy egész konkrét legyek, nyilván a szüleid is szövegettek terveket veled kapcsolatban. Például ők hogy élték meg, amikor elébük penderültél, és előjöttél azzal, hogy fogadalmat szeretnék tenni a piaristáknál?
1: Olyan szempontból ez nehéz volt számomra, önmagának a döntésnek a meghozatalában is nyilván volt ennek egy szerepe, hogy a apai ágon a családom nem vallásos, nem aktív vallásgyakorló, és mondjuk édesapám számára számomra teljesen érthető okokból egy nehezen értelmezhető dolog az egész szerzetesség, vagy akár a cölibátus, az engedelmesség, szerzetes engedelmesség. Ezért volt bennem egy kis félelem, amikor vele közöltem a döntésemet. Édesanyámnak köszönhetem azt, hogy elvitte először a templomba. Az ő elkötelezett hitéből nagyon sokat épültem életem, gyermekkorom és ifjúságom során. Ő úgy hála Istennek azt hiszem, hogy örömmel fogadta ezt a döntésemet, ahogyan a húgom is. És édesapámnál is az a fajta elfogadó szeretet, amivel ő viszonyult hozzám, ez fölülírta azonnal az ő velem kapcsolatos elvárásait, vagy az ő, hát nem tudom, racionalitás iránti igényét, mondjuk így értetlenségét e fölött, és ez önmagában egy olyan tapasztalat volt, amért nagyon hálás vagyok. Apai nagyszüleim is egy kis értetlenséggel fogadták. Szegény nagypapám pont a rendbe való jelentkezésem után pár hónappal ment el közülünk, de egy levelében hát áldását adta tulajdonképpen az én döntésemre, és ez szintén egy nagyon megrendítő tapasztalat számomra. Nagymamám pedig hát nem is tudom hány, talán 60 év után újra elkezdett templomba járni. Miután jelentkeztem, ez természetesen nem az én érdemem, de hiszem, hogy az Isten működött ezáltal is.

0: Amikor a szükséget szenvedőkről beszélgettünk, akkor felmerült ez a szegény kérdéskör, és a ti fogatalmatokban, vagy a piarista lelkiségben a szegénység vállalásának is van nagyon fontos szerepe, de erről azt mondja a tartomány főnököd, ami szintén szíven ütött, ő így értelmezte, hogy ez azt jelenti, hogy nem akarom, hogy a világ rendelkezésemre álljon. Azt tudom, hogy egy szerzetesnek nincsen semmije, de hát ha így rád nézek, van rajtad szemüveg, meg ruha, meg mobiltelefonod és táskád. Hogy vannak ezek a dolgok?
1: Valóban ez is egy olyan értelemben nehezen megragadható fogadalom, hogy hát nagyon könnyen

0: relativizálható. A mi szegénységünk az mondjuk Assisi Szent Ferenc szegénységéhez képest hát egy nagyvilági dorbézolás. Már önmagában az, hogy nem tudom, hogy rendszeresen tisztálkodunk, vagy hogy igen, hogy van saját ruhánk, meg táskával érkeztem. Ugyanakkor igenis érzékelek például a kortársaimhoz képest különbségeket, mármint akik nem szerzetesek az életvitelemben. Nálunk a mi rendházunkban úgy működik, hogy kapunk egy keretösszeget egy hónapra, és ezzel aztán elszámolunk a házfőnök, a közösség vezetője felé. Ez csak így a személyes költéseink, nyilván a lakhatásunk ott a rendházban, meg az étkezéseink, azok így központilag vannak biztosítva. Nagyjából ezek az anyagi körülményeink.
1: Bocsánat, és ha mondjuk kell neked egy új szemüveg, vagy mit tudom én, el kell menni a fogorvoshoz, és fizetni kell egy nagyobb summát, akkor ez hogy működik? Bocsánat, hogy ilyen alpári kérdéseket teszek fel, de ez nagyon izgalmas lehet így kívülállóként.
0: Persze, nagyon fontos ez. Ilyenkor a házfőnököt megkeressük, és hát ezt az igényünket jelezzük felé, és alapvetően igazából a szegénység az jogi értelemben ez, hogy függővé tesszük az előjárónak a döntésétől azt, hogy úgymond miben gazdagodhatunk. Természetesen ugye piaristák zöme tanár is egyben, van szükségünk azért könyvre, laptopra, nyilván egy szemüveg is fontos, tehát ami az egészséghez szükséges, ezeket általában nem szokta megtagadni a házfőnök, de ugyanakkor például az, hogy ha már említettem így kortársaimmal összehasonlítva, mondjuk az, hogy mennyire, mondjuk nem tudom, 2 hétre elmenni Olaszországba nyaralni, én azt se úgymond időbe, se anyagiakba így család döntésemből nem tudom megtenni. Ez például egy lényeges különbség lehet.
1: Hogyan tudod a családoddal tartani a kapcsolatot? Nyilván egy nagyon kötött életforma szerint élsz. Tényleg milyen egy napod általában, vagy milyen egy heted? Meg az is érdekelne, hogy neked most, hogy ha jól értettem, már nem novícius vagy, hanem első fogadalmas. Mindenki a főnököd, aki picit idősebb, vagy már örökfogadalmas, és árgus szemekkel figyel, hogy na, nézzük, hogy Andris testvérünk, hogy viseli magát az Úr előtt.
0: Egészen konkrétan a tartományfőnök, nekem is a főnököm, illetve van egy kijelölt prefektus, aki a mi rendházunkban, ahol a növendékek mindannyian tartózkodnak, ott lakik ő is, és hát ő a közvetlen előjárónk igazából, aki elé tárhatjuk az ügyes-bajos ügyeinket. De egyébként egy közösségben így a szerzetesi szellemiség az magában foglalja a korrekció fraternitának az intézményét, vagyis hogyha valamilyen nehézséget érzékelünk egymás kapcsán, akkor azt 4 szem közt bizalmasan jelezzük neki. Itt is kicsit amiről már korábban szó volt, egy a kritikai attitűd és a békeszerető emberségnek az egyensúlyát kell ebben megtalálni, de a közösségi élet az határozottan tudom állítani, hogy nagyon tanít az egymásra való odafigyelésre és a szeretetben való növekedésre.
1: És akkor a napi rend, vagy a heti rend, vagy az is izgalmas még?
0: Igen, a rendház alapvetően egy heti rendhez köti magát, ahogyan említette, de abszolút jól gondolod. Alapvetően napi imádságaink és közös étkezéseink vannak. Reggelente általában szentmisével nyitjuk a napot, egészen pontosan kedden, csütörtökön, pénteken és vasárnap, a hétköznapiakra, ezekre a reggeliekre a diákok is jöhetnek, ez itt a Pesti rendházunk esetében, konkrétan az iskolai kápolnában van, és hétfőn és szerdán pedig este van szentmisénk, és ezután van házi gyűlés hétfőn, illetve szerdán a mi esetünkben képzés nekünk egyszerű fogadalmas rendtagoknak. Amikor pedig nincs mise esténként, akkor közösen mondjuk a zsolozsmát. Alapvetően ezek adják meg a keretét a közös életünknek, és akkor ezen kívül mindenki megy egyetemre, vagy tanítani az iskolába, tartományi feladatait végzi. Hát igen, tulajdonképpen a legszerte ágazóbb tevékenységeink vannak.
1: Neked is megjelöltek valamilyen újabb elvégzendő stúdiumot, amit túl a szerzetesi közösségnek a gyakorlatán majd tanárként fogsz használni?
0: Ebben nagy szabadságot adnak nekünk az előjárók. Alapvetően mi dönthetjük el, hogy milyen szakokat szeretnénk tanítani. Az én esetemben ez a hittan is a történelem, és hát ennek megfelelően jelentkezünk aztán a felsőoktatásba. A teológiát azt alapvetően mindnyájan a Szapiencia Szerzetesi Főiskolán tanuljuk, ami alapvetően a magyarországi Bence és Ferences és Piarista rendnek a közösen fenntartott intézménye így a növendékeik számára, tehát a hittanári meg teológiai képzést azt ott végezzük.

0: piarista vagy nem piarista példaképeid, tanárok, szerzetesek, atyák, akik olyan nagyon vonzóak és gondolkodásokban hatással voltak rá?
1: Vannak természetesen. Elsősorban igen, olyanokat tudok mondani, akik engem tanítottak, és így gyermekkor élményeim fűződnek hozzájuk. Eszembe jut egy kedves most Vácon szolgáló rendtársam, aki németet is itt tanított nekem, is elvitt minket 10. osztály után Münchenbe, egy hetes nyelvi táborba. Ez maradandó élmény volt számomra, és az ő, hát ilyen, az a szabadság, amivel ő megélte a hivatását, az a odaadó sodró lelkület, ami őt jellemezte, az nagy hatással volt az én hivatásomra is, még hogyha egyébként más személyiségek vagyunk, akkor is nagy hatással tudunk egymásra lenni.
0: Említetted azt is, hogy amikor az engedelmességről volt szó, hogy ez egy belső lelki gyakorlat. Meg lehet azt fogalmazni, hogy van a fejlődés ezen az út, a lelki fejlődés? Ne, csak dadogba tudom megkérdezni, hogy mire gondolok. Tehát, hogy érzed-e, hogy mióta egyszerű fogadalmas lettél tavaly augusztusban, azóta is már valami növekedett, épült benned, milyennek ennek a gyakorlata, vagy vannak-e erre gyakorlatok? Másképpen kérdezem, tehát, hogy belele edzés, vagy nem tudom, hogy kell ezt megkérdezni, hogy a lelki fejlődés az folyamatos legyen.
1: Hát az engedelmesség kapcsán először egy kicsit erről beszélek, és akkor utána, hogy általában a lelki fejlődésről. Az engedelmesség kapcsán azt hiszem a legfontosabb, hogy merjünk bízni az előjáróban, és őszintén elétárni a dilemmáinkat. Ezek sok esetben igazából közös döntések, olyan, amikor hát közösen próbáljuk fürkészni az Isten akaratát az előjáróval, és igen, ebben fontos egy nyitottság, és az, hogy maga ez a folyamat, azt hiszem, segít abban, amennyi kevés tapasztalatom van nekem eddig ebben, ez segít abban, hogy merjem elengedni ezeket a már említett ragaszkodásokat, amiről azt gondolom, hogy nekem biztonságot nyújt, meg jól érzem magam benne, legyen ez egy konkrét helyszín, egy szolgálat, vagy nem tudom, egy tantárgy, egy osztály, akit taníthatok, diákcsoport, akitől nehéz megválni. Azt hiszem, hogy a megválás, az elengedésnek a gyakorlata az nagyon fontos, és folyamatosan tanuljuk. A lelkiekben való gyarapodás, növekedésben nekem nagyon sokat jelentett a noviciátus. A noviciátusnak hát egyfajta lényege, igen, az elzártság, egyfajta ingerszegénység, és ez számomra jelentett nehézségeket. Elsősorban az, hogy elszakadtam nem csak otthonról, hanem úgy általában az ismerettségeimtől, és hát igazából egy teljesen új környezetbe kellett gyökeret vernem, de úgy, hogy lényegében ott se azt az életvitelt folytattam, mint eddig, nem azzal az intenzitással, hanem a napi csendes imádság, tanulás, alapvetően sok egyedül töltött idő jellemezte ezt, és hát bizony tud az egyedül létben egyfajta szándékosan használom ezt a szót, hogy egyedül lét, mert nem feltétlenül azonos a magánnyal, de itt a magány is nagyon, nagyon erősen jelen tudott lenni, néha is az unalom is. És ez sokszor átértékeli bennünk így az Istenről alkotott képet, most mondjuk így, és ebben egy fontos támaszpont volt számomra így a 138. Zsoltárnak ez a sora, hogy mélység és magasság az Istennek ugyanaz, hogy függetlenül attól, hogy én most hogy érzem magam, mennyire mozgok komfortosan, az Isten az ugyanaz, ugyanannyira hív és szeret engem, és ez egyszerűen átsegít a legnehezebb periódusokon is, és növeli megint csak az elengedést, az Istenre való ráhagyatkozást. Azt hiszem, hogy az Isten ebben nagyon értékes ajándékokat adott számomra az utóbbi időben.

0: Látod magad 20 év múlva a piarista rendben örökfogadalmasként?
1: Természetesen vannak elképzeléseim, igen, hogy milyenné szeretnék válni. Aztán persze biztos lesz, amit ebből el kell engednem, de az, ami maradandó, vagy amit mindenképp szeretnék, az a belső attitűd, az bennem él, vagy előttem van. Azt hiszem, hogy a 20 év múlva élő Zelles Andrisnak fontos lesz, fontos kell, hogy legyen az imádság, a napi imádság. Ez igazából a megtartó erő a szerzetesi életben. Máshogy valahogy kiüresednek egész egyszerűen azok az elhatározások, vagy pusztán ilyen belátássá, mérlegelésé, haszonelvűvé válnak azok az elhatározások, amiket teszek. A nyitottság az új iránt, a gyerekekre való odafigyelés szeretném, hogy jellemezzen. Akkor már remélhetőleg gyakorló tanárként, némileg tapasztalt tanárként. És hogyha megadja az Isten, hogy pappá szenteljenek, akkor abban a leginkább az, hogy amit én közvetítek, az csak az Istentől származzon. Természetesen használ engem teljes emberségemben, a papot használja teljes emberségében az Isten, de hogy amit én az Istenből merítek, csak azt sugározom, és ne többet, nem kell megváltanom a világot, nem kell szerepelnem feltétlenül, és ez ad egy nagy békét, magabiztosságot a hivatásomban. Szeretném, hogy ez velem legyen 20 év múlva.

0: A beszélgetés vége felé járunk, de lenne még néhány kérdésem. Az egyik, azt olvastam a Piarista honlapon, hogy nálatok most generális vizitáció van, és azt is lehetett olvasni, hogy bizonyos intézmények meglátogatása után írt egy levelet a generálisotok, sajnos nem tudtam megjegyezni a nevét, és a magyar fordításában az van, hogy mind nagyon tetszik neki az a sokszínű munka, amit lát, és egy vastag betűvel kiemelt rész van, hogy legyetek kreatívak. Vajon mit üzent ezzel nektek a generális? Illetve te mit értette, ha ettől elvonatkoztatunk, a kreativitás számodra mennyire fontos?
1: Magamat én kevéssé tartom kreatív embernek, azt hiszem ez nem feltétlenül tartozik az erősségeim közé, de azt tapasztaltam, hogyha az ember a helyén van, hogyha idézőjelben rendben van, akár csak a szerzetes rendben, de épp úgy önmagával és az Istennel egyszerűen a helyén van, akkor az nagy szabadságot ad, nagy belső erőket tud felszabadítani, és talán a kreativitás is kapcsolható ehhez, hogy a konkrét élethelyzeteinkben, a szolgálatunkban megtaláljuk azokat az utakat, azokat a módszereket, azt a figyelmességet, amivel a leginkább tudjuk a ránk bizottakat szolgálni, és azt hiszem a generális atya elsősorban erre hívta fel a figyelmünket ezzel az üzenetével, hogy figyeljük az idők jeleit, a körülöttünk levők körülményeit, és arra szabadon tudjunk választ adni, saját magunkat szabadon adva. Leginkább ez.
0: A befejező kérdésem pedig az lenne, hogy az a bölcsesség, amit a fiatal életkorod most megenged, sarkell-e arra, hogy valami átfogó bölcsességet, gondolatot, idézetet, már többet említettél, akár a 138. Zsoltár, akár a korábbi evangéliumi történet, de amiben megfogható egy mai általad is tanított fiatal számára az életben igazán fontos dolog, hogyha tudnál valamilyen bölcsességet most zárásképpen mondani, azért igazán hálások lehetnénk.
1: Nem a saját gondolatom, hanem hallottam valahonnan, de számomra fontos, és nagyon tetszik az a gondolat, hogy Isten nem az alkalmasokat választja ki, hanem a kiválasztottakat teszi alkalmassá. Számomra ez azért nagyon fontos, mert nem mindig érzem magamat alkalmasnak arra, amilyen kihívások előttem állnak, akár csak a kedves meghívásod az interjúra, az is kicsit félelemmel töltött el, mert nem feltétlen gondolom, hogy ügyes vagyok az ilyen helyzetekben, még nincsen tapasztalatom benne, de remélem, hogy egy kicsit talán tud adni a hallgatóinknak egy-két üzenet olyan, amiből aztán épülni tudnak, és a fiataloknak, akik döntés előtt állnak, azoknak pedig ezzel azt üzenem, hogy merjék magukat kipróbálni új helyzetekben, merjék bátran az Istenre bízni magukat, mert végső soron csak ő az, aki alkalmassá tesz bennünket arra a szolgálatra, amire hív minket, minden egyes embert az életének a sajátos területén, sajátos körülményei között.
0: Kedves hallgatóink, Zelles Andrást hallották, aki piarista elsőfogadalmas szerzetesként él. Köszönjük, András, hogy itt voltál. Elköszönök tőle a szerkesztő Ridei Gyula.

az áldás gondolatokat hallják. Áldjon meg téged a jóságos és irgalmas Isten. Takarjon be szerető és gyógyító jelenlétével. Legyen veled, amikor felkelsz és amikor lefekszel. Legyen veled, amikor útnak indulsz és amikor hazatérsz. Legyen veled, amikor dolgozol. Legyen veled minden találkozásnál. Nyissa rá szemed a titokra, amely feléd tündöklik minden emberi arcról. Óvja minden lépésedet. Adjon erőt, amikor gyenge vagy. Vigasztaljon meg, amikor egyedül érzed magad. Emeljen fel, ha elestél. Töltsön el szeretetével, jóságával, édességével, és ajándékozzon meg belső szabadsággal. Adja meg mindezt neked, a jóságos Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.

0: Mária Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Te vagy az én reményem. Kedves hallgatói család, egy egyszerű mondat, mégis életet formáló vallomás. Egy lélek szava Istenhez, amikor elfogy az erő, elhalkul a világ, és csak a hit marad. Szent II. János Pál pápa mondta, ne féljetek, tárjátok ki szíveteket Krisztusnak. Ő nem elvesz, hanem mindent megad. Ő az ember reménye. A Mária Rádió ebben a reményben él, és ezt a reményt sugározza nap mint nap. Ott van a betegágyok mellett, a magányosok otthonában, a hosszú utakon, a nehéz csendekben. A Mária Rádió nem csupán hang, jelenlét. Nem csak információ, imádság. Nem csak műsor, küldetés. És ebben a küldetésben önökre is szükség van. Adományával ön is a remény hirdetőjévé válhat. Segíthet, hogy ez a hang továbbra is elérje azokat, akik ma is így kiáltanak, Uram, te vagy az én reményem. Kérem, támogassa Mária Rádiót, mert a remény nem csupán érzés. Reményünk Krisztus. És ő ma is szól. Rajtunk keresztül is.
3: Napsugaras tornyok címmel új sorozat indul a Mária Rádióban április 29-én. A 20. század első fele hazánkban a templomépítés virágkora volt. Több száz épületet emeltek ezekben az évtizedekben Isten dicsőségére. E nagy szám persze jelentős változatosságot is takart. A gyülekezet méretétől és anyagi lehetőségeitől függően voltak kisebbek és nagyobbak, tízesebbek és puritánabbak, illetve a felekezeti előírások is befolyásolták a megjelenésüket. Mindezeken túl pedig az éppen divatos stílusok is rányomták bélyegüket a templomokra. Új sorozatunkban Budó Péter művészettörténész, ceglédi önkéntesünk, művészettörténeti szempontból mutatja be az egyes irányzatokba tartozó templomokat, a historizmustól a szecesszión és az art déco-n át a modernizmusig. Az első rész április 29-én szerdán 20 óra 16 perckor jelentkezik. A műsor 4 hetente hangzik el. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Olvásról szóló műsorhoz keres szakértőt a Mária Rádió. Felmérések szerint a magyar lakosság több mint 60%-a küzd alvás problémákkal. Pedig a pihenés nélkülözhetetlen a testi-szellemi regeneráció szempontjából. Ennek zavarai betegségek sokaságához vezethetnek. A Mária Rádió ezért szeretne műsorsorozatot indítani az alvásról. Cél a tájékoztatás mellett főleg a felelősségérzet felkeltése és életmódváltásra inspirálás. Ehhez a sorozathoz kérjük szakértő vendég jelentkezését. Jelentkezni e-mailben lehet az info@mariaradio.hu címen. Még egyszer, info@mariaradio.hu.
5: A Mária Rádió idei jubileumi évében szeretnénk a figyelmet a Mária Rádió lelkiségi alapjainak, azaz karizmáinak mélyebb megértésére fordítani. Ezért Mária Rádió Akadémia néven előadás sorozatot és beszélgetést szervezünk. Az egyes témák nem csak a Mária Rádió mélyebb megértését, hanem hitünk elmélyítését is szolgálják. A májusi alkalom témája, hogyan járhatunk a lelki fejlődés útján. Az alkalmat vezeti Forrai Tamás jezsuita atya. Az előadás helyszíne a Mária Rádió kápolnája Budapesten a 13. kerület Gogol utca 28 szám alatt. Időpont május 29-e, 17 óra. A foglalkozáshoz online is lehet csatlakozni, részletek a Mária Rádió honlapján az Akadémia menüben olvashatók.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Zürichben tartották az Európai Magyar Missziók vezetőinek konferenciáját. Leó pápa az Internacionale labdarúgóit fogadta. Újabb elemekkel bővült a Mini Magyarország Maket Park Szarvason. Jönnek a részletek, a szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Idén Zürichben rendezték meg az Európai Magyar Missziók vezetőinek konferenciáját május 4-e és 7-e között, tudósít a Magyar Kurír. Angliából, Ausztriából, Belgiumból, Csehországból és Németországból összesen 19-en jöttek össze. A rendezvény közös imával, majd pedig Mohos Gábor, a Szórvány Magyarság lelki pásztori ellátását koordináló püspök, Esztergom budapesti segédpüspök megnyitó beszédével vette kezdetét. A résztvevők a megbeszélések, közös imák mellett előadásokon is részt vehettek. A konferencia második napján került sor a missziók beszámolóira, amely mindig magában hordozza a hogyan tovább kérdést is. A résztvevők Flüei Szent Miklós lakóházát, remete otthonát és sírját is felkeresték. Svájc nemzeti kegyhelyén egy magyar emlékkeresztet is találtak a következő felirattal. A magyar hősöknek 1956. november. A jövő évi konferencia a tervek szerint Rómában lesz. Szombaton a Szent Atya az FC Internacionale Milánó vezetőit és labdarúgóit fogadta a konzisztóriumi teremben, abból az alkalomból, hogy története 21. bajnoki címét ünnepelte, tudósít a Magyar Kurír. Leó pápa beszédében gratulált a csapatnak, a vezetőknek, a szakmai stábnak, valamint a sok szurkolónak és támogatónak az elért eredményhez. A jelenlévőket arra kérte, hogy a siker ezen időszakában olyan példát mutassanak, amely különösen a fiatalok növekedését szolgálhatja. A Szent Atya kiemelte, hogy a bajnok labdarúgóknak nagy a felelősségük ebben, ahogy erre Szent II. János Pál pápa is rámutatott 35 évvel ezelőtt, amikor az Inter néhány képviselőjével találkozott. Akkor ezt mondta: törekedjetek arra, hogy sokan hitelességre és rendíthetetlen becsületességre találjanak bennetek. Újabb elemekkel bővült a Mini Magyarország Maket Park. A kalocsai érseki palota, a pécsi székesegyház, a hajmáskéri tüzérlaktanya és a pétervváradi erőd részletgazdag maketje is megtekinthető mostantól a szarvasi Mini Magyarország Maket Parkban. Tudósít az MTI. A Tour de Hongrie nemzetközi kerékpáros verseny csütörtöki szarvast is érintő etapjára egy sajátos mini-túr élménnyel készülnek. A parkban apró zászlók mutatják a verseny útvonalát, így azok a látogatók, akik nem szeretnék a profikkal együtt hajtani a kilométereket, végig kísérhetik a mezőnyt sétálva. A több mint 2 hektáros park Magyarország építészeti nevezetességeit, történelmét és hagyományait mutatja be, amely folyamatosan újabb épületekkel bővül. 2015-től Erdély nevezetességeit, 2016 óta a Felvidék, 2017-től Kárpátalja és 2019-től az Őrvidék történelmi titkait és építészeti kuriózumait tekinthetik meg a látogatók. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 18 óra.
2: Mária Rádió Pápa, FM 90,8.
0: Életre hangoló rádióműsor tabuk nélkül. Varga Gabriella és Nagy Zsolt műsorát hallják.

0: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt az Életre hangoló, benne a műsorvezető Varga Gabriella. Mai vendégem Vaskor Gréta, szervusz, köszöntelek szeretettel. Gréta meseterapeuta, pár- és családterapeuta, családállító, mentálhigiénés szakember. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Én köszönöm a meghívást, és én is üdvözlök mindenkit.
0: Hogy vagy, hogy érkeztél a műsorba?
1: Kicsit nosztalgiával, mert én nekem az első igazi, hosszú, komoly munkahelyem itt volt a Gogol utcában, és pont rá lehet látni arra a házra, ez nagyon régen volt, és volt bennem egy ilyen nosztalgia, hogy megint ezeken az utcákon járok, úgyhogy emlékeket hívott elő.
0: Miért is vagyunk ma együtt, mit beszéltünk meg, hogy miről beszélgetünk? A mese, mesék, és a mesén belül is, mert ez egy hatalmas nagy téma lenne, 40 percben bele se kezdünk csak így a mesékbe. Picit szűkítettük a kört, a nőalakok. Nőalakok a mesében. Talán magyar népmese, világnépmese, egyáltalán a népmesék, mesék. Mielőtt belekezdenénk, engem mindig nagyon érdekel, hogy aki valamilyen területet magáinak val, vagy abban szeret működni, vagy annak a szakértője, téged hogyan érintett ez meg, a mese? Hogy kerültél te a mesékhez közel?
1: Hát volt először egy első kapcsolatom gyerekkorban, de az úgy ott is maradt, illetve valahol ott maradt a történetek, a szeretete, és világéletemben olvastam akár meséket is. Aztán képződő családterapeuta voltam, amikor volt Szegeden egy workshop, és mesékről. Boldizsár Ildikó hirdette meg, és én valahogy oda keveredtem, ügyes voltam, mert nagyon sokan jelentkeztek rá. És tulajdonképpen az a mese, amit ő mesélt ott akkor, azóta is velem van, fejből tudom, bármikor el tudnám mondani, nem csak azt, sok ilyen mese van. És valahogy akkor érintett meg felnőttként újra, az élőszavas mesemondás, hogy wow, ez valami fantasztikus és csoda. És ha egy kicsit korábbra megyek, akkor nem az élőszavas mesemondás, hanem a meséknek a szimbolikus világa, sok-sok rétege, az pedig jártam Pap Gábor előadásaira, Molnár V. Jóska bácsi előadásaira, a mesékről, Szántainak az előadásaira, és nagyon izgatta ki azt inkább így a gondolkodásomat, hogy fú, milyen rejtélyek lehetnek benne. Szóval ez a kettő valahogy, hogy mi van a mesékben, mert hogy a mese nekem már akkor is olyan volt, mint egy ilyen ajtó, amit ki lehet nyitni, és ha belépünk, akkor nagyon-nagyon sok izgalmas rétegét lehet felfedezni, és nem csak a mesének, hanem saját magunknak is, mert a mese oda visz saját magunkhoz, magunkba, ezekbe a mély rétegekbe. Szóval ez a kettő mozdított, a megélés, az élmény, és egyfajta szellemi tartalom. És valahogy így mozdult, és akkor így határoztam el, talán ennek a kettőnek a kapcsolódásából született meg az, hogy én ezt meg szeretném tanulni. Szerencsém is volt. Végeztem is, tehát meg is tanultam, és nagyon hamar elkezdtem a mesékkel dolgozni. Nagyon hamar. Még tanultam a meseterápiát, amikor én már elkezdtem mesékkel dolgozni csoportban, és hát azóta is ezt folyamatosan művelem, és nem csak dolgozom csoportban, vagy egyéni folyamatokat kísérek, hanem én írok, gondolkodom, fejtem a meséket, történeteket, és különösen izgatnak a mesékben, ezekben a különös történetekben a családrendszer témák, történetek. Tehát hogy jelenik meg egy családi kapcsolatrendszer, a transgenerációs üzenetek, a párkapcsolatnak a dinamikái, és hát izgatnak természetesen a női témák, történetek, hát jó magam is sok-sok női szerepben vagyok, voltam, remélem leszek, és ez szerintem egy úgy kezdett, hogy a életre hangoló, hát abban vagyunk ebben a műsorban, és igen, szerintem a mesék életre hangolnak.
0: Jó, hát akkor így nők egymás között, itt a stúdióban, bár remélem, hogy a rádió előtt akár hölgyek, akár férfiak hallgatják ezt a műsort, szerintem mindannyiunknak jó akár a saját nemünkről tudni, vagy akár betekinteni a másik nembe is egy kicsit, hát ha megérkezik jobban a megértés, az empátia egymás iránt.
1: Abszolút, és nagyon fontos, ugyanis hát így teljes az élet. Egyrészt nőknek vannak apáik, nagyapáik, dédapáik, fiaik, testvéreik, szerelmeik, barátaik, és férfiaknak vannak anyáik, dédanyáik, nagyanyáik, lánygyermekeik, szerelmeik és barátaik. Tehát, hogy szerintem nem tudunk egymás nélkül élni.
0: Hát igen, így ahogy mondtad, hogy te is a munkád során családpárterápiában, tehát ebben a kis mini egységben, egy ilyen kis alapsejtben is milyen sok minden rejt mérétegeket akár egy mese. Most arra vállalkozunk ebben a 40 percben, hogy egy kicsit a nő alakokra nézzünk rá. Bennem olyan sokszor motoszkál a kérdés, hogy mese, régi, ki tudja, hogy honnan, akár még a verbalitás időszakának a kezdetéből is, hogy hogyan rakodnak egymásra ezek a rétegek, hogy itt vagyunk most a 21. században. Olyan érdekes nyelvezettel mennek ezek a mesék, vagy szimbólumokkal. Tudnak ezek üzenni nekünk is?
1: Igen, ez egy nagyon, nagyon izgalmas és nagyon összetett kérdés, hiszen a mese egészen biztosan, hogy az írásbeliség előtt született, hogy az rejtély övezi, sokféle elmélet létezik. Én azt gondolom, hogy a mese az egy univerzális nyelv, a történetmesélés, az ember sajátja, és ez egy nagyon univerzális, és a mese egy nagyon-nagyon különleges történet, sűrített képekkel szól az ember életnek az a fontos, általános kortól és időtől független kérdéseiről. A leválásról, az akadályokról, azokról az életkérdésekről, amik szerintem 5000 évvel ezelőtt is léteztek, és remélem lesz 5000 év múlva is világ, és akkor is létezni fognak. Szóval, hogy a meséknek a történetei időtlenek, és amilyen képeket, szimbólumokat használ, igen, nagyon összetett vannak, kulturálisan meghatározott szimbólumok. Egy sárkány, egy kínai mesében, vagy egy vörös szín, egy fehér szín, a hetes szám, a hármas szám mást fog jelenteni, akár mást fog jelenteni, mint mondjuk egy magyar népmesében. De azért vannak univerzális képek, univerzális, egyetemes szimbólumok, amik viszont a világ minden táján ugyanazt jelentik. És nem véletlenül van az, hogy ugyanannak a mese szűzsének én tudok dolgozni indonéz, török, albán, magyar, francia, norvég változatával. Most egy kicsit próbáltam lefedni. Uh-huh. Piroska és a farkas történetét meg lehet találni Kínában, Afrikában, Észak-Amerikában, Észak-Európában, Magyarországon, illetve a Kárpát-hazában. Ezek univerzális témák, kortalan témák. Elemezték, hogy milyen mélyre nyúlik vissza, nagyon több ezer évre, de ezek tényleg univerzális emberi üzenetek. Aztán persze vannak speciálisak is, ami adott kultúrához tartozik, de a mesemondónak a feladata például, mert a mesemondás egy alkotás, aktualizálni. Tehát ami esetleg nem érthető már, mert kihullott a köztudatból, vagy már nincs benne a kultúrában, akkor egy picit aktualizálni azt a képet, azt a történetet. Ezért a mese különben nagyon élő műfaj, tehát, vagy élő műfaj tud lenni, tehát hogy aktualizáljuk a történetet, és a hallgatósághoz mozdítjuk, idomítjuk, kicsit kiemeljük azt, ami annak a közösségnek, vagy annak a célnak megfelel, kicsit kibontjuk, átcseréljük a képeket, tehát, hogy lehet ezzel játszani, és igen, egészen biztos vagyok, hogy a 21. századnak is szól a mese.
0: Egy picit leragadtam annál, amikor azt mondod, hogy vannak általános dolgok, amik a világ minden táján lévő népnek a meséjében ugyanaz. És akkor ezt így megpróbáltam lefordítani, hogy lehet, hogy ez a nap, hold, csillag szimbólum, vagy bizonyos alapérzelmek, amire aztán már a lélektani kutatások is kimutatták, hogy bizony van 4-5 olyan érzelem, ami a világ minden táján ugyanaz. Tehát, hogy vajon ezek lehetnek, ezek az univerzális dolgok, és lehet, hogy tulajdonképpen ennyi elég is.
1: Hát például a félelem szerintem ez egy alap érzelem, és én dolgozom is vele meséken keresztül, és pontosan azt szeretem, hogy különböző népek meséből válogatok megküzdést a félelemmel.
0: Aha, tehát ugye a megküzdés.
1: A megküzdés. A mesék mindig arról szólnak, hogy hogyan lehet egy kibillent nehéz állapotot visszarendezni, rendbe hozni. Például ilyen a félelem. Nagyon fontos alapérzelmünk vészjelző, hogy tudjuk, hogy most vész van, de a mesék szólnak arról, hogy ezt a félelmet, az épített félelmet, az előrevételezett félelmet, a tényleg félelmetes helyzetből milyen megküzdés.

0: meg nekik, és mi rendeztük a férj. Csoda volt. Csoda. Ezt kell mondanom. És gyönyörű helyen, nagyon igényes, minden szempontból nagy igyekezettel elkészített, hát ilyen lelki gyakorlatos ház.
1: Bocsánat, hogy most közbeszólok, mert a másik telefon is
0: villog. Hát erről van szó. Igen. Köszönöm. Dicsőség Jézus Krisztusnak.
1: Dicsőség neki mindörökké.
0: Élegyünk. Csók. Köszönöm.
1: Tessék, Mária Rádió.
2: Mit teszik a Jézus Krisztus?
1: Mindörökké, amen.
2: Örülök neki, hogy sikerült ez a telefonhívásom. Én soha nem hallgatom ezt az előadást, ezt a műsort, de most nagyon jó esik, mert nem értem jól magam egészségileg.
1: Értem.
2: 72 éves vagyok, egyedül élő, úgyhogy nincs családom, tehát nem mentem férhez, és itt ülök az ágyam szélén, és se imádkozni nem tudok már a rosszul léttől, mert valószínű időváltozás, de már hosszú ideje érzem azt, hogy bár ezt orvosnak kéne elmondani, de ez, lehet, hogy ez is segít nekem, hogy össze-vissza ingadozik a vérnyomásom. Hol 100 alatt van, most 100 fölé ment, úgyhogy nem tudom, itt vagyunk 10:45-kor, és hogy imádkozzunk egy üdvözlégy Máriát a szűzanyához, hogy megnyugodjak lelkiekbe, mert az az igazság, hogy csak 8 éve élek itt ebbe a társasházba, és nagyon egyedül érzem itt magam, mert nem is nagyon laknak itt, egy-két emberke van csak már körülöttem, de nem jó az összetétel, és hogy segítsen a szűzanya valahogy egy kicsit megnyugodni, és hogy ne kelljen az éjszakai ügyeletet kihívni, meg megint tortúra a kórház, meg minden, úgyhogy hogy segítsen, imádkozunk.
1: Rendben van, elmondunk együtt egy üdvözlégyet, és ha még mondhatnék valamit, akkor próbálja meg, hogyha úgy gondolja, hogy kicsit jobban van, lefeküdni, és a rózsafüzért elkezdeni.
2: Igen.
1: Altatónak is kiváló.
2: Hát,
1: nyugtat is, és nagyon sokszor úgy ébredek föl, hogy a rózsafüzér valahol a derekam alatt van, és nem kellett azon gondolkodni, hogy hogy aludjak el, mert pillanatok alatt sikerült. De ismerem ezt a dolgot. Tehát akkor mondjuk el a rózsafüzért közösen mind a hárman. Vagyis nem az egészet, csak egy üdvözlégyet.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: És minden jót kívánok, mindörökké. Amen.
2: Remélem.

0: Tessék, Mária Rádió.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Menjnek királyné.

0: Spirit. Alleluia. Hát ma ünnep van.
1: Igen.
0: A Katalin lányom születésnapja.
1: Isten értesse.
0: Csak 64 éves.
1: Ó, hát akkor az még bakfis.
0: Igen, igen. Úgyhogy nem ünnepeltünk, mert nem is volt itthon, de fölköszöntöttem.
1: Nagyon jó.
0: Úgyhogy lehet, hogy majd hónap lesz valami. A fiam, megmondtam a múltkor, az még 31. májusban 70 lesz.
1: Igen, azt mondta, úgy, csak azt mondta. Nem, hogy mikor lesz 70, szóval igen, tényleg ez.
0: Igen.
1: Igen.
0: Úgyhogy, hát gondolkoztam, hogy össze kéne egyszer szedni őket.
1: Hát
0: de
1: igen.
0: Vagyunk elég szépen.
1: Hát meg kell szervezni azért.
0: Én már nem tudok szervezni semmit.
1: Csak de szólni hogy... tud nekik, hogy akkor igen. Rendezzétek mi meg szépen. Vagyunk. Itt ülök és várlak titeket, ezt kell kik mondani.
0: Igen, hát valamit akartam mondani, hogy sokszor eszembe jut ez a dolog, de én nem akarom Zsuzsát untatni ezzel, hogy annyira bánt, hogy semmi választ nem kaptam, az is lehet, hogy nem is kapta meg a levelemet az atya. Úgyhogy nem tudom, hogy mi van. Én tudom, hogy ez semmi érő, amit én küldtem neki, de én nem magamtól ő kérte, és tudom, hogy ennyi év után 49-ben kelt ez a dolog, és csak annyit, hogy arra is gondoltam, hogy én máskor is küldtem már Mária Rádióba valakinek valamit, és visszajött.
1: Igen, mert nem volt ráírva, hogy rádió, mert itt lakások is vannak a házban, erre emlékszem, de majd erre visszatérünk, csak nem adásban.
0: Nem, nem, én sem nem akarom, hogy nem is akarok semmit se vele, csak mindig az van eszembe, hogy én megígértem, és ha nem kapta meg, akkor ha eszébe jut véletlenül, akkor gondolja,
1: fordítva van, fordítva van, de inkább eszünk másról.
0: Jó, hát mit mondjunk?
1: Nem tudom, azt tudom, hogy imádkozni kell egyfolytában nagyon-nagyon sok mindenért.
0: Ja, igen.
1: Ezeken belül majdnem azt mondtam, de ez neveletlenség lenne, hogy ne azzal törődjünk, hogy nekem fáj valami, vagy mit csinált a gyerekem, vagy a szomszéd, hanem hogy a világban mi történik. Mert
0: hát
1: ott akkora dolgok történnek, amiért csak azt tudjuk tenni, hogy aki még tud imádkozni, és nem és tudja folytatni, hogy imádkozzunk, mert igazából nem egy vagy két háború, hanem több száz kisebb háború is zajlik a világon mindenféle pontokon, és egyre rosszabb irányba fordulnak dolgok, hogy csak ezt az egyet mondjam. És sok minden más is van, de hát ez megint csak nem a rádiónak, a Mária Rádiónak a témája. Mi azért imádkozhatunk, hogy az Úristen fordítsa jobbra az emberiség sorsát.
0: Jaj, nagyon meglepődtem. Ezt elfelejtem, hogy összeszedem én, hogy mit akarok mondani, de hát fele elszáll most már. Vasárnap a Kossuthon van olyan műsor, hogy családokról.
1: Aha.
0: És kit hallottam?
1: Igen.
0: A Betecsillát, meg a zenekarát.
1: Aha.
0: Nagyon, nagyon örültem. Már éppen akartam kérdezni a Zsuzsát, hogy hát nagy eltűnésben van, valamikor sok műsora volt.
1: Igen, hát az a helyzet, hogy nyilván voltak más feladatai is, mert egyik oldalról persze, hogy örül valaki, hogy megy a műsora hónapokig vagy évekig, de egyrészt fárasztó, hogy mindig föl kell készülni, valami más megbízást, vagy új munkát, szereplést, bármit kap, akkor nehéz megoldani, ütközik a kettő, stb. Tehát vannak olyanok, akik azt mondják, hogy kérem szépen, én 4 évig csináltam, de most már sok, és más feladataim vannak. Nem tudom, hogy mi lehetett a háttérbe, de szerintem neki nagyon jó műsorai voltak, de elfogytak esetleg, nagyon érdekes emberekkel is beszélgetett közbe mindig, és olyan életeket mutatott be. Lehet, hogy ezek is elfogytak már, vagy nem tudom, nem vállalják, mert az is létezhet, hogy valaki nem vállalja, hogy elmondja 4 szem közt, és jaj, hát ezt kéne, hogy mások is hallják, hogy ilyen élete volt, és azt már nem vállalja. Nem igen. Tudom.
0: Azt hiszem, az a cím, hogy családokról mindenkinek ilyen valami, és ez nem politikás ügy, és meglepődtem, mikor bemondta.
1: Természetesen, csak hát az a helyzet, hogy azért még egy Kossuth rádióba szerepelni, hát azért az egy másik rangot jelent. Nem mindenki tudja úgy kezelni a dolgot, mint azok, akik itt már 20 éve, ugye, hát nekem nem jön ki azért még a 20 év, de ugye 20 évet betöltöttük, hogy valaki 20 éve csak a rádióért élhal, és mindent félretesz, hogy itt megtesse azt, amit tud. Nem mindenki ilyen.
0: És még egy eszembe jutott, az utolsó szentbeszéd volt a Szent Rita.
1: Azt pont nem hallottam.
0: Féle, és az atya a Franz Werfelt említette.
1: Igen.
0: És nekem megvan a halljátok az igét.
1: Igen.
0: Meg a másik, meg mi is nem jut a szembe. Szóval a három könyvet mondott, és most ezt ünnepelték is, itt ez a Mustafa 40 napja.
1: Igen.
0: Itt élnek örmények, és azt a Mária rádióban hallgattam, hogy megünnepelték ezt a évfordulót.
1: Ezt a könyvet, amit mondott, halljátok az igét, azt én egy rossz pillanatomban kölcsönadtam valakinek, aki azt mondta, hogy Isten bizony jövő héten visszahozom, hát ennek körülbelül 20 éve. Úgyhogy sajnos azóta nem találtam meg sehol máshol a könyv. De mindegy, nem ezek a fontosak.
0: Nem szabad kölcsönadni könyvet.
1: Tudom.
0: Jött a fiam valamelyik nap, és keresi, hogy a Tamás templom karnagyát.
1: Igen.
0: Hát akkor még itt általános iskolás volt, mikor én azt megvettem, és odaadta valakinek, és az se jött vissza, és én újra megvettem, és megint nincs.
1: Ó, ha megtalálom, de tartok tőle, hogy az enyém sincs meg, akkor elküldöm, jó?
0: Nem tudom, hogy mire kellett neki, nem hát fontos, hogy majd megkérdezem, mert a kislány nagyon sokat olvas.
1: Aha, értem.
0: De hogy annak kellett, nem kérdeztem rá. Nem kérdeztem rá. Na meg hát a Bernadett, az is az a legkomolyabb a Szent Bernadettről ez a könyv.
1: Igen.
0: Általános iskolás voltam, és jött a plébánosunk itt a órára, és nem, arra már nem emlékszek, hogy hozta elő Szent Bernadettet, és én mondtam, hogy olvastam. És akkor azt mondta, hogy de nem azt a rendeset, de mondom, én azt olvastam. Uh-huh. Hát ő azt tartotta a Franz Werfelt a legrendesebbnek, mert hát más is írt ugye róla, nem csak az egy.
1: Igen, hát nekem még egy kedvencem volt, az viszont nem ilyen szent könyve volt, Verdi életéről is írt egy könyvet.
0: Arra ezen nem szerzőről. Tudok. Na meg mondtam a Zsuzsának, hogy a katolikusban meg az Ida regénye volt, azt is olvastam. Mondta Zsuzsa, hogy olvasta, én is olvastam. Én nem voltunk gazdagok, de könyvért sose sajnáltam a pénzt, úgyhogy én a fiamnak is, hát ő volt az első, ugye ő volt először az iskolás, és hát én nem vettem neki húsvért a nyuszit, meg ilyeneket, hanem mindig könyvet, könyvet, igen, könyvet, igen. Mindig könyv. És most is, most nagyon drágák, de a lányok most mind megveszik az új könyveket, és mind a kettő olvas lányok.
1: Nagyon helyes.
0: hogy...
1: Igen, majdnem azt mondtam, könyvespolc, mikor én kicsi voltam, könyvespolcunk volt, ágyunk nem volt. Volt egy csomó matrac, az nappal össze volt rakva, úgyhogy ülni lehetett rajta, este szétteregettük, és mindenki aludt a földön a matracon.
0: No, nekünk, mi négyen voltunk barátnők, és jaj, hát jaj, én is sokat beszélek most. Most hallgattam azt is, hogy újították a kalászt. A kalász mozgalmat.
1: Igen, igen, de nem tudom, hol tart, ismertem valakit, aki foglalkozott vele, és akkor tőle kaptam kölcsön egy-két régi számot, hogy most akkor hogy lesz, vagy hogy nem lesz, de aztán valahol elveszett az mindazok, akik ezzel, tehát nem tudom, hogy ott nálunk történt-e valami.
0: Volt egy istenfélő, szent mondhatom, tanítónéni, faluba született itt nálunk, de palotán laktak, és mondta nekem, hogy valaki írt neki, hogy van itt egy állás, nem mondta meg a nevét, és akkor hazajött, és itt tanított, és ő szervezte meg itt a kalászt.
1: Aha, igen.
0: És azt már meséltem egyszer, hogy akkor jó háború után volt, hogy nem csak a falunk, hanem több falu szervezkedett, Besnyőn akartak nagy ünnepét rendezni, de azt már nem tudom, hogy milyen alkalomra. És a szűzanya születésétől játszottuk a szerepeket, tanította be, énekelve is, meg prózába is, még több éneket most is tudok, amit énekeltünk, és az utolsó percben lefújták, nem szabad volt menni, nem. És akkor voltak, akik mondták a tanítónéninek, hogy hát mindenkit nem ütnek, agyon menjünk. És a tanítónéni csak csendben azt mondta, hogy és kifelel a lányokért. Úgyhogy de nem csak innen, máshonnan sem mentek, nem tudták megtartani
1: hát
0: az ünnepét.
1: Voltak.
0: Igen, igen. És most már talán nem is igen él senki, csak én a kalászosok közül. Úgyhogy hát ha megérném a május 25-öt, akkor 91-el több leszek. De nagyon-nagyon lent vagyok én is. Borzasztó a sötétség, csak ennyit mondok, és magam vagyok itt egész nap. Úgyhogy van úgy, hogy kitalálok valamit, hogy megnézek valamit, legtöbbet fekszek, fölülök, látom a nagy sötétséget, és akkor szépen visszafekszek.
1: Hát nehéz.
0: Ennyi. De hát azért élni kell. Mondogatom a rózsafűzért.
1: Nagyon
0: sok imakönyvem van, minden, de szeretem olyan új kötött imákat is, meg volt egy olyan, az csak a jobbaknak volt, idézőjelbe teszem a Szentségimádás könyv, az örök imádás, abban volt 30 óra. És hát néha jó esne, még a Bellon Gellért, csak a Mihály atyától hallottam egyszer. 3 könyve meg volt nekem, most odaadtam az unokámnak. És hát az is nagyon szép volt, egynek az volt a cím, hogy imádkozzál.
1: Igen.
0: És szerettem, de most már csak a rózsafűzér.
1: Az egy nagy fegyver. Én arra emlékszem, már nem tudom, ki mondta, de férfi ember volt, azért tűnt fel, mert nem most volt, hanem évtizedekkel ezelőtt, és ugye hát valamikor azt mondták, hogy hát férfi és rózsafűzér az kettő, most meg ott térdelnek egy csomó helyen, most már nálunk is az utcán, és imádkozzák, nagyon szép dolog. Előhúzta a rózsafűzért, és azt mondta, hogy egy ilyet elmondasz, akkor egy lelket lerántasz a sátánnak a szekeréről.
0: Hát, ugye,
1: ezt én úgy megjegyeztem.
0: Rózsafűzér meg a férfiak.
1: Igen.
0: Én a rendszerváltás előtt voltam a férjemmel együtt Csesztohovába. Annyi rózsafűzéres férfit az életemben nem láttam soha, mint ott.
1: Én is ott láttam először férfiakat, meg fiúkat rózsafüzért imádkozni. Így van.
0: És hol voltunk még ahhoz? A mise után imádkozták a keresztutat. Ugye olyan magas keresztutak vannak, egész nagy, szóval lent van az alap és szobrok, meg hát minden, és fönt a magasan van ugye a templom, és mentek körbe, és ott volt minden papnál a közvetítő. Uh-huh. Úgyhogy akár ilyen sokan voltak, vagy messze, azt mindenki hallotta. Hát az itt Magyarországon még nem volt ilyesmi soha. Na elbúcsúzok, mert mondanám reggelig.
1: Értem. Na jó, akkor minden jót kívánok, Isten áldja. Imádkozunk. Közösen
0: egymásért.
1: Újabb telefon jött. Igen.
0: Na, még annyit mondta Zsuzsa, hogy hány háború van. A rádióban mondta, hogy azt hiszem, hogy a Mária rádió, nem tudom, hogy a Székely János atya, vagy melyik mondta, nem tudom, 130.
1: Jó, akkor viszont fővesszük a másik telefont. Isten áldja. Tessék, Mária Rádió.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
2: Gondolom, hogy most már nagyon kevés idő van. Csak
1: fogalmam nincsen.
2: Azt szeretném mondani,
1: három
2: a hölgynek.
1: 5. Igen.
2: A hölgynek, aki nem volt jól. Hogy igen. Én úgy emlékszem, hogy alacsony volt, ugye? A vérnyomása azt mondta, hogy inkább...
1: Hát 100 körüli, meg 100 alatt itt mondott. Igen. Hát az kevés.
2: Igen, úgyhogy csak azt tudnám, hogy ne ijedjen meg, hanem igyon meg 2 pohár vizet, és akkor az kicsit stabilizálni fogja.
1: Reméljük, hogy hallgatja. Köszönjük
2: szépen. És a másik, hogy mostában érdekes ilyen podcastek vannak, ilyen amerikai meg német orvosok, és amikor felmegy a vérnyomás, akkor meg szintén van, nem mondom most el, nehogy véletlenül azt csinálja meg, megvan, hogy hány másodpercig, tehát hány ritmusra kell beszívni, bentartani és kifújni.
1: Igen.
2: És akkor ez szépen normalizálja még a magas vérnyomást is. Úgyhogy csak ennyit akartam mondani, és hogy ne féljen, mert nem lesz semmi baja. Köszönöm szépen.
1: Az alacsonyból ritkábban lesz akkora baj, mint az ellenkezőjéből.
2: De
1: köszönjük szépen, ez a pohár, 1-2 pohár víz, főleg idősebb korban nagyon sokszor használ mindenfélének. Köszönjük szépen. Mindörökké, amen.

0: Kedves hallgatóink, a műsoridőnk sajnos lejárt, mindenkitől búcsúzunk, nyugodalmas jó éjszakát mindenkinek, és Mórusz Tamástól egy idézetet fogunk elmondani búcsúzóul, úgy gondolom, hogy ez illik a mai estéhez is, meg a mostani világhoz is. Semmi sem történhet velünk, csak az Isten akarata. Amit pedig megenged, vagy akar, bármennyire is rossznak látjuk azt, valójában mégis az a legjobb. Jó éjszakát kívánunk, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: A Mária Rádió él és éltet. Hosszú évtizedek óta már a magyar valóság része a Mária Rádió, amely imádságokat és tanításokat közvetít a hallgatók felé. Sok önkéntes dolgozik ebben a rádióban, de természetesen jelentős anyagi terheket is jelent, hogy ezt fent tudjuk tartani. A hallgatók jó szándékából, adományaiból él ez a rádió. Fontos, hogy életben is tartsuk, hogy másokat is az életre tudjon serkenteni, a lelki életre, amely a legfontosabb. Mindenkinek megköszönjük az adományát, aki ilyen vagy olyan módon hozzájárul a Mária Rádió működéséhez. Kedves hallgatóink jó szándékú adományait nagy szeretettel köszönjük meg. Szent Pál azt mondja, az Isten a jókedvű adakozót szereti. Ezzel a jókedve derítsük jobb kedvre a Mária Rádió dolgozóit, munkásait is, akiknek ilyen módon tudunk segíteni. Legyen áldott mindaz, aki ehhez hozzájárul, mindaz, aki részt vesz ebben. Köszönjük szépen!
2: Fiatalokat hív nyári médiatáborába a Mária Rádió. A táborban a média szinte teljes palettájába kapnak élményszerű betekintést a résztvevők. Tapasztalt szakemberek vezetésével próbálhatják ki magukat az írás, a rádiózás és a filmkészítés területén. A tábor célja, hogy a fiatalokban kedvet ébresszen az értékalapú médiaprodukció készítéséhez, és meghívja őket a Mária Rádió ifjúsági csatornájának, az Új Hullám médiának közösségébe. A tábor helyszíne, Keszthely, vendéglátóipari technikum kollégiuma, a részvételi életkor 15-18 éves kor között. A tábor időpontja 2026. augusztus 14 és 19 között. Részletek és jelentkezés a Mária Rádió honlapján a médiatábor menüpontban. Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk a médiatáborba augusztus 14-e és 19-e között.

0: Nézőpont. Gondolatok az egészségről. Dr. Nardai Ilona műsora.
1: Köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Kertészkedjünk az egészségünkért. Váz és izomrendszerű mozgásra van tervezve a statikus helyzeteket megcsinni. Ez nem csak a mozgásszegény életmód esetében igaz, hanem a hosszas, egyoldalú terhelés jelentő fizikai munkára is vonatkozik, amikor egy-egy statikus helyzetbe belemerevedünk. A kertészkedés éppen olyan tevékenység, amelynél egy-egy mozdulatot kitartóan, sokszor egymás után, mindig ugyanúgy kell végezni. Tehát tudatosan kell ügyelnünk arra, hogy nem maradjunk hosszú ideig ugyanabban a testhelyzetben, akár guggolásról, akár hajolgatásról van szó. Különösen azoknak kell figyelnünk a rendszeres nyújtó, ellensúlyozó mozdulatokra, akiknek a kertészkedés a munkájuk, vagy nagy területet művelnek meg. A hobbi kertészkedés ehhez képest kisebb fizikai terhelés, de jó mozgásforma lehet annak, aki egyébként keveset mozog, nem szereti az edzőtermeket. Minden mozgással járó tevékenység jó lehet a szervezetnek, de fontos, hogy valóban megmozgassuk a testet, rendszeresen végezzük, egyenletesen, változósan terheljük a mozgásrendszer egész részét. A kertészkedés során ez azt jelenti, hogy ne egyhuzamban ássuk fel, gazoljunk, kapáljunk meg nagy földterületet, inkább több napra osszuk el az egyféle testhelyzettel járó munkákat. Vizsgálatok igazolják, hogy a rendszeresen kertészkedők egészségi állapota jobb az azonos életkorú, de a szabadban keveset tartózkodó, mozgásszegény életmódot folytató mozgásszervi, szív- és érrendszeri, valamint mentális területen egyaránt. A testi és lelki hatások ráadásul egymást erősítik. A szabadban a fény, a nyílt égbolt, a növények zöldje önmagában is hat a depresszió ellen, ez kedvezőbb kiindulási helyzet teremt a mozgáshoz, annak során boldogsághormonok szabadulnak fel. A napfény hatására D-vitamin is termelődik a szervezetben, az egészséges csontozat fenntartásához pedig a mozgás elengedhetetlen. A jegyzetet Narda Ilona állította össze.
0: Nézőpont. Dr. Narda Ilona osztotta meg gondolatait az egészségre.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Aranyfokozatú elismerést kapott az utcán műtő mentőorvos. Zürichben tartották az Európai Magyar Missziók vezetőinek konferenciáját. Újabb elemekkel bővült a szarvasi Mini Magyarország Makettpark. Jönnek a részletek, a szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Magasrangú állami kitüntetést kapott dr. Dubocki Zsolt, aki pár hete nyitott szívműtétet hajtott végre az utcán, áll az Országos Mentőszolgálat hírében. A főorvos a közszolgálatáért érdemjel aranyfokozat elismerést vehette át. Mint ismeretes dr. Dubocki Zsoltot és a budaörsi légimentő helikopter csapatot, Soltenszky Mátyás paramedikust és Vörös Tamás pilótát a közelmúltban Szigetújfaluba riasztották, ahol egy 30 éves szívtáji szúrt sérülést szenvedett, kritikus állapotban lévő férfit találtak. A légimentők csapata a mentőszolgálat bajtársaival közösen azonnal megkezdte a sérült ellátását, akinél rövidesen keringés megállás alakult ki. Így ritka életmentő beavatkozást hajtottak végre. Dr. Dubocki Zsolt a kitüntetést önzetlen, bátor, kiváló helyzetfelismerésről tanúskodó, a krízist magas szakmaisággal kezelő helytállásáért érdemelte ki. Idén Zürichben rendezték meg az Európai Magyar Missziók vezetőinek konferenciáját, május 4-e és 7-e között, tudósít a Magyar Kurír. Angliából, Ausztriából, Belgiumból, Csehországból és Németországból összesen 19-en jöttek össze. A rendezvény közös imával, majd pedig Mohos Gábor, a Szorvány Magyarság lelkipásztori ellátását koordináló püspök, Esztergom budapesti segédpüspök megnyitó beszédével vette kezdetét. A résztvevők a megbeszélések, közös imák mellett előadásokon is részt vehettek. A konferencia második napján került sor a missziók beszámolóira, amely mindig magában hordozza a hogyan tovább kérdését is. A résztvevők Flüei Szent Miklós lakóházát, remete otthonát és sírját is felkeresték. Svájc nemzeti kegyhelyén egy magyar emlékkeresztet is találtak a következő felirattal. A magyar hősöknek 1956. november. A jövő évi konferencia a tervek szerint Rómában lesz. Újabb elemekkel bővült a Mini Magyarország Makettpark. A kalocsai érseki palota, a pécsi székesegyház, a hajmáskéri tűzérlaktanya és a péterváradi erőd részletgazdag makettje is megtekinthető mostantól már a szarvasi Mini Magyarország Makettparkban, tudósít az MTI. A Tour de Hongrie nemzetközi kerékpáros verseny csütörtöki, szarvast is érintő etapjára egy sajátos mini tour élménnyel készülnek. A parkban apró zászlók mutatják a verseny útvonalát, így azok a látogatók, akik nem szeretnék a profikkal együtt hajtani a kilométereket, végig kísérhetik a mezőnyt sétálva. A több mint 2 hektáros park Magyarország építészeti nevezetességeit, történelmét és hagyományait mutatja be, amely folyamatosan újabb épületekkel bővül. 2015-től Erdély nevezetességeit, 2016 óta a Felvidék, 2017-től Kárpátalja és 2019-től az Őrvidék történelmi titkait és építészeti kuriózumait tekinthetik meg a látogatók. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna szerkesztő nevében is köszönöm a figyelmüket. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió. A lélek hangja.
1: 23 óra.
2: A Mária Rádió Pilis Csabán az FM 104,2 MHz-es frekvencián fogható.
3: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál Vértesaljai László. Keddi adásunk témái: a Szent Atya a Vatikáni Csillagvizsgáló Alapítvány tagjaihoz. Szolgálja az obszervatórium a hit és tudás jó kapcsolatát. Leó pápa a szakjelövezet védelme érdekében. Soha ne használjuk Istent katonai, gazdasági vagy politikai haszonszerzés céljából. 14. Leó pápa találkozott Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel. Leó pápa fogadta Donald Tusk lengyel miniszterelnököt. A Szent Atya hétfői apostoli tevékenysége május 11-én. Leó pápa Vatikáni Csillagvizsgáló Alapítványhoz. Szolgálja a hit és tudás jó kapcsolatát. Hétfőn délben fogadta a Szent Atya a Vatikáni Csillagvizsgáló Alapítvány 30 tagját a konzisztórium teremben, akik a Specola Vaticana, a Castel Gandolfóban működő csillagvizsgáló jubileumát ünneplik. Megállapította, hogy 135 évvel ezelőtt elődje, 13. Leó pápa újra alapította a Vatikáni Obszervatóriumot, hogy mindenki világosan lássa, az egyház és pásztorai nem ellenzik az igazi és szilárd tudományt, hanem a lehető legnagyobb odaadással bátorítják és előmozdítják azt. A Szent Atya hálásan megköszönte a Vatikáni Obszervatórium Alapítvány tagjainak hűséges és nagylelkű támogatását.
4: I'm deeply grateful to be meeting with you, the members of the Vatican Observatory Foundation.
3: Amivel annak a csillagvizsgálónak munkáját segítik, amit a Vatikán komolyan megbecsül, és ami a szentszék és az egyetemes egyház szolgálatában áll. 135 évvel ezelőtt elődje, 13. Leó pápa újra alapította a Vatikáni Obszervatóriumot, hogy mindenki lássa világosan, hogy az egyház és pásztorai nem ellenzik az igazi szilárd tudományt, legyen az emberi vagy isteni, hanem a lehető legnagyobb odaadással fogadják, bátorítsák és mozdítsák elő azt. Abban az időben a tudományt egyre inkább az igazság forrásaként mutatták be a vallása szemben, így az egyház sürgető szükségét érezte annak, hogy szembeszálljon ezzel a terjedő felfogással, hogy a hit és a tudomány egymás ellenségei lennének. Ma azonban mind a tudomány, mind a vallás egy másfajta és meglehet alattomosabb fenyegetéssel néz szembe azokéval, akik tagadják az objektív igazság létezését. Túl sokan nem hajlandók elismerni azt a tanítást a világunkban, amit a tudomány és az egyház világosan tanít, hogy magasztos felelősségünk gondoskodni a bolygónkról és biztosítani lakóinak jólétét, különösen a legkiszolgáltatottabbakét, akiknek életét veszélyezteti mind az emberek, mind a természet felelőtlen kizsákmányolása. Pontosan ezért az egyház elkötelezettsége a szigorú és becsületes tudomány iránt nem csak értékes, hanem egyúttal elengedhetetlen is. A csillagászat különleges helyet foglal el ebben a küldetésben. A nap, a hold és a csillagok csodálatra indító szemlélésének képessége minden ember számára adott ajándék, társadalmi helyzetétől vagy körülményeitől függetlenül. Áhítatott és egészséges arányérzéket kelt bennünk. Az ég bocemlélése arra hív minket, hogy félelmeinket és hiányosságainkat Isten mérhetetlenségének fényében lássuk. Az éjszakai égbolt a szépség kincses bányája, amely mindenki, gazdag és szegény, számára nyitva áll, és egy fájdalmasan megosztott világban továbbra is az egyik utolsó, valóban egyetemes örömforrás. De sajnos még ez az ajándék is veszélyben van. 16. Benedek pápa szavait felhasználva mondhatjuk, hogy ember alkotta fénnyel töltöttük meg az eget, amely elvakít minket az Isten által odahelyezett fényektől. Találó képez magáról a bűnről, értelmezte egykor 16. Benedek pápa. Leó pápa ebben az összefüggésben fejezi ki mélységes háláját, az alapítvány munkájáért, hiszen elkötelezettségük teszi lehetővé a vatikáni tudósok számára, hogy konstruktívan együttműködjenek a nagyközönséggel és a globális tudományos közösséggel, hogy a vatikáni obszervatórió megoszthassa a csillagászat csodáját a világ minden tájáról érkező diákokkal, a munkacsoportokkal, és hogy nyári szemináriumokat kínáljon azoknak, akik katolikus iskolákban és plébániákon dolgoznak. Végső soron az alapítvány elkötelezettségének tulajdonítható, hogy az obszervatórium távcsövei és laboratóriumai továbbra is azokat szolgálják, aminek teremtették, és maradjanak is azok, aminek mindig is szánták őket. Legyenek és maradjanak olyan helyek, ahol Isten teremtésének dicsőségét tisztelettel, mélységgel és örömmel lehet megtapasztalni. Soha nem szabad szem előtt tévesztenünk azt a teológiai látásmódot, amely mindezt inspirálja, ez pedig a megtestesülés misztériuma. A Szentírás azt tanítja, hogy Isten kezdettől fogva megismertette magát a teremtett dolgokon keresztül, miként Pál apostol is tanítja a rómaiakhoz írt levele első fejezetében, és hogy Isten annyira szerette a világot, a teremtett világot, hogy elküldte fiát, hogy belépjen abba, és megváltsa azt. Nem meglepő tehát, hogy a mélyen hívő emberek késztetést éreznek arra, hogy felfedezzék a világegyetem eredetét és működését. A teremtés mélyebb megértésének erős vágya nem más, mint annak a nyughatatlan vágyakozásnak a tükröződése, amely minden lélek mélyén lakozik Isten iránt.
4: The heart of every soul.
3: Miközben Leó pápa ismételten háláját fejezi ki támogatásukért, készségesen kéri rájuk és családjaikra a mindenható Isten bőséges áldását. A vatikáni csillagvizsgáló a Spécola Vaticana története. A Castel Gandolfói pápai rezidencia, amelyet Leó pápa, ha teheti, minden kedden felkeres, egyik nevezetessége a jezsuiták vezette csillagvizsgáló, olasz nevén Spécola Vaticana, amely a világ egyik legrégibb ilyen obszervatóriuma. Az eredetileg a vatikáni kertekben működő csillagvizsgáló a túl erős fényszennyezés miatt már az 1930-as években kiköltözött az Albanoi tó körül magasodó, egykori vulkanikus kúpra épült Castel Gandolfóba, majd 1981-ben az Egyesült Államok Arizona állam Tucson magashegyi pontján épült egy újabb testvéri megfigyelő központ.
5: Leó pápa, soha ne használjuk Istent katonai, gazdasági vagy politikai haszonszerzés céljából. XIV. Leó Szenegál muszlim közösségeinek képviselőihez szólva felszólította a vallásokat, hogy működjenek együtt a béke érdekében. Együtt vállaljuk fel közös felelősségünket. Elítéljük a faji, vallási vagy származási alapú diszkrimináció és üldöztetés minden formáját, elutasítjuk Isten nevének minden katonai, gazdasági vagy politikai haszonszerzés céljából történő eszközként való felhasználását, felemeljük szavunkat minden szenvedő kisebbség mellett. 14. Leó pápa ezt a kijelentést tette az audiencián, amely alkalmával a szenegáli muzulmán közösségek képviselőivel, valamint az afrikai országokban élő katolikus egyház képviselőivel találkozott. A Szentatya beszéde elején a találkozót a barátság és a befogadó, békés és testvéri társadalom előmozdítása iránti közös elkötelezettség jelentős kifejeződésének nevezte. Emlékeztetett arra is, hogy Szenegál a vendégszeretetet és a szolidaritást testesíti meg, továbbá a keresztények, a muzulmánok és más hagyományok hívői közötti békés együttélés modelljét mutatja be és szolgálja. Ez egy olyan valóság, amely a párbeszéd alapját képezi a vallási hovatartozásuk és etnikai származásuk miatt különböző népek között. A testvériség e kincsét gondosan kell őrizni, mondta a pápa, megjegyezve, hogy ez nem csak a nemzet, hanem az egész emberiség számára is értékes kincs. 14. Leó pápa sajnálkozva szólt az afrikai kihívásokról. Sajnos a fegyveres konfliktusok továbbra is fennállnak az afrikai kontinensen, súlyos humanitárius helyzetet és mélyreható egyenlőtlenségeket okozva, amelyek nap mint nap egész népességeket tesznek próbára, nem is beszélve az erőszakos szélsőségesség nyugtalanító növekedéséről. Ehhez járul hozzá a migránsok és menekültek növekvő áradata, a társadalmi szövetet mérgező gyűlöletbeszéd, a családi kötelékek gyengülése, valamint az etikai és spirituális vonatkozási pontok erodálódása, különösen a fiatalok körében. Ebben az összefüggésben a teranga, egy wolof nyelvű, Szenegál elsődleges benszülött nyelvének kifejezése szellemében, amelynek elsődleges jelentése vendégszeretet, de ennél sokkal mélyebb kulturális fogalom, a vendégszeretet, a nagylelkűség, a tisztelet és a közösség megosztásának egyedülálló keveréke, és a vallásközi párbeszédben megtestesülő értékek fontos eszközök a feszültségek enyhítésére és a tartós béke építésére. A vallásközi párbeszéd előmozdításával és a vallási vezetők bevonásával a közvetítési és megbékélési kezdeményezésekbe a politika és a diplomácia felhasználhatja azokat az erkölcsi erőket, amelyek képesek csillapítani a feszültségeket, megelőzni a radikalizálódást és előmozdítani a megbecsülés és a kölcsönös tisztelet kultúráját, figyelmeztetett 14. Leó. Rámutatott, hogy ma a világnak szüksége van a békén, az igazságosságon és az igazságon alapuló diplomáciára és vallási párbeszédre. Mi keresztények és muzulmánok együtt hisszük, hogy minden embert Isten keze formált, és ezért olyan méltósággal ruháztak fel, amelyet semmilyen törvénynek vagy emberi hatalomnak nincs joga elvenni. Leó pápa ezért leszögezte, hogy a testvériségnek erre az alapjára a hittel és az emberségességgel, mint ennek a gyökerére építve, a vallásoknak együttesen el kell utasítaniuk Isten nevének instrumentalizálását, eszközként való felhasználását, különösen katonai, gazdasági és politikai haszonszerzés céljából. El kell ítélnünk az üldöztetést és a diszkriminációt, és védelmeznünk kell a szenvedő kisebbségeket. Ahogy Bamendában, Kamerunban mondtam, emlékezett vissza Leó pápa afrikai útjára, jaj azoknak, akik a vallást és magát Isten nevét manipulálják saját katonai, gazdasági vagy politikai haszonszerzésük érdekében, és azt, ami szent, sötétségbe és mocsokba taszítják. A Szentatya azért imádkozik, hogy a mindenható Isten élessze újjá a vágyat, hogy jobban értsük meg egymást, hallgassuk meg egymást, és éljünk együtt tiszteletben és újjászülető testvériségben. Adja meg nektek Isten a bátorságot,

0: Pa találkozott Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel. XIV. Leo pápa május 7-én csütörtökön audiencián fogadta Marco Rubio amerikai külügyminisztert a Vatikánban. A megbeszéléseken többek között a háború sújtotta országokról is szó esett. Csütörtökön Olaszországba érkezése után Marco Rubio amerikai külügyminiszter a Vatikánba hajtatott, ahol az apostoli palotában találkozott 14. Leo pápával. A Szentszék sajtóirodájának közleménye szerint a szívélyes hangvételű megbeszéléseken mindkét állam megújította a Szentszék és az Amerikai Egyesült Államok közötti jó kétoldalú kapcsolatok ápolására irányuló közös elkötelezettséget. Találkozójuk során a felek eszmecserét folytattak a regionális és nemzetközi helyzetről, különös figyelmet fordítva a háborúval, a politikai feszültségekkel és a nehéz humanitárius helyzetekkel küzdő országokra, valamint a békéért való fáradhatatlan munka szükségességére. A Szentszék sajtóirodája ezentúl közölte, hogy a háború sújtotta országokról folytatott megbeszélések során szó esett néhány afrikai és közel-keleti országról, például Libanonról és Iránról. Beszéltek még Kubáról is, ahol az utóbbi időben fokozódott a feszültség az Egyesült Államokkal kapcsolatban. Leo pápa fogadta Donald Tusk lengyel miniszterelnököt. XIV. Leo pápa csütörtök reggel 9 órakor a Vatikánban fogadta Donald Tuskot, a lengyel köztársaság miniszterelnökét. A kormányfő ezt követően az államtitkárságon találkozott Pietro Parolin bíboros államtitkárral és Paul Richard Gallagher érsekkel, az államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkárral. A Szentszék sajtóirodája által kiadott közlemény szerint az államtitkárságon folytatott megbeszélések szívélyesek voltak, és elismerték a Szentszék és Lengyelország közötti jó kapcsolatokat. A vatikáni közlemény kiemelte, hogy figyelmet fordítottak az ország társadalmi és gazdasági helyzetére, valamint a helyi egyház és az állam közötti kapcsolatokra, kiváltképpen az oktatás területén és az etikai kérdések tekintetében. Végül a közlemény hangsúlyozta, hogy véleménycserét tartottak a jelenlegi nemzetközi helyzetről, különös tekintettel az ukrajnai konfliktusra, valamint Lengyelország szerepéről az Európai Unióban.
1: A Szentatya hétfői apostoli tevékenysége május 11-én. A Szentatya először hétfő reggel 8 órakor Victor Manuel Fernández argentin bíborost, a hittani dikasztérium prefektusát fogadta, majd Szudán miniszterelnökével, Kamil al-Tayeb Idrisszel és kíséretével találkozott. Fél tízkor József Grünwiedl érsekkel Bécs új főpásztorával tekintette át az osztrák főváros egyházi helyzetét. Tízkor fogadta Leo pápa Henrik Mieczysław Jagodzinski érseket, Dél-Afrika, Lesotho, Namíbia és Botswana apostoli nunciusát. 11 órakor találkozott Leo pápa Petar Palic püspökkel, a boszniai Mostar Duvnov horvát származású főpásztorával. 11:30-kor a Kelemen teremben szólt a pápa a Vallásközi Párbeszéd dikasztériuma és a Vallásközi Kutatások Királyi Intézetének közös rendezésében tartott konferencia résztvevőihez. Végül Leo pápa hétfőn délben találkozott a konzisztórium teremben a Vatikáni Csillagvizsgáló Alapítvány 30 vezetőségi tagjával. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, keddi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik önöktől a mai műsor szerkesztője,

0: Radio. Szentírás. Ószövetségi fejezetek hangoznak el Diós István atya felolvasásában.
1: Sámuel második könyve. A 19. fejezet. Így tehát megrendült a király, és fölment a kapu fölötti terembe, és sírt. És föl és alá járkálva így beszélt: Fiam, Absalom, fiam, fiam, Absalom, bár csak én haltam volna meg fejetted, fiam, Absalom, fiam, fiam. Jelentették pedig Joábnak, hogy a király sír, és gyászolja a fiát. És a győzelem azon a napon az egész sereg számára gyásszá változott. Meghallotta ugyanis a sereg azon a napon, bánkódik a király a fia miatt. És azon a napon úgy lopakodott be a sereg a városba, ahogyan a megszégyenült sereg szokott visszatérni, amikor megfutamodik a csatából. A király pedig eltakarta arcát, és hangos szóval kiáltozta: Fiam, Absalom, Absalom, fiam, fiam. Bement tehát Joáb a királyhoz a házba, és mondta: Megszégyenítetted ma minden szolgád arcát, akik megmentették ma a lelkedet, és fiaid és leányaid lelkét, és feleségeid és ágyasaid lelkét. Szereted a gyűlölőidet, és gyűlölöd a téged szeretőket. Ma megmutattad, hogy nem törődsz sem a vezéreiddel, sem a szolgáiddal. És igazán megtudtam, hogyha Absalom élne, és mi mind elestünk volna, az tetszene neked. Most tehát kelj föl és menj, és beszélj szolgáid szívéhez. Esküszöm ugyanis neked az Úrra, hogyha ki nem mégy, egy sem marad itt veled ezen az éjszakán, és rosszabb lesz neked, mint mindaz a baj, ami ifjúságodtól kezdve mostanáig ért. Fölkelt tehát a király, és leült a kapuban. És jelentették az egész seregnek, hogy a király a kapuban ül. És az egész sokaság a király elé járult. Izrael pedig elfutott a sátraiba. Az egész nép szintén vitatkozott Izrael minden törzsében mondván: A király megszabadított minket ellenségeink kezéből, ő szabadított meg minket a filiszteusok kezéből, és most menekül a földről Absalom elől. Absalom pedig, akit fölkentünk magunk fölé, meghalt a háborúban. Miért hallgattok most, és nem hozzátok vissza a királyt? Egész Izrael beszéde pedig eljutott a királyhoz a házába. Akkor Dávid király elküldött Cádok és Ebjatár paphoz, mondván: Beszéljetek Júda véneihez, mondván: Miért vagytok utolsók abban, hogy visszavezessétek a királyt a házába? A testvéreim vagytok, a csontom és a húsom vagytok, miért utolsóként vezetitek vissza a királyt? Amazának is mondjátok: Nem, de a csontom és a húsom vagy. Ezeket tegye velem Isten, és ezeket adja hozzá, ha nem leszel fővezér nálam mindig Joáb helyett. És a szavára Júda összes férfiainak a szíve meghajolt, mintha egy férfi szíve lett volna. És elküldtek a királyhoz, mondván: Térj vissza te és minden szolgád. És visszafordult a király, és elért a Jordánig. És Júda elment Gilgalba, hogy találkozzék a királlyal, és átvezesse a Jordánon. Sietve jött pedig Simi, a Bahurimból való Benjaminit a Gera fia, és lement Júda férfiaival Dávid király elé. Vele volt 1000 Benjaminit a férfi, és Ciba, a Saul házából való szolga, és annak 15 fia és 20 szolgája. már a király előtt belegázoltak a Jordánba, és átmentek a gázlón, hogy átvigyék a király házát, és tetszése szerint cselekedjenek. Simi pedig, Gera fia, leborult a király előtt, amikor az éppen át akart kelni a Jordánon. És mondta neki, ne számíts be nekem, uram, a gonoszságot, és ne emlékezzél a szolgádtól azon a napon kapott sértésre, amelyen kijöttél, uram és királyom Jeruzsálemből. És ne vedd a szívedre, ó király! Én a te szolgád elismerem ugyanis a bűnömet, és ezért ma elsőként jöttem József egész házából, és lejöttem az én uram királyom elé. Válaszolván pedig Ceruja fia, Abisáj, mondta, nem, de most megöljük Simit azért, hogy átkozta az úr fölkentjét. Ma sátánnál lettél számomra. Megöletik-e ma férfi Izraelben? Vagy tudatlanba veszem-e, hogy ma király lettem Izrael fölött? És szólt a király Simihez, nem halsz meg, és megesküdött neki. Saul fia Meribbaal is lement a király elé. A lábát nem mosta meg, kenette nem kente meg magát, szakállát nem vágta le, ruháit nem mosta ki attól a naptól, amelyen kivonult a király, addig a napig, amelyen visszatért békességben. És amikor Jeruzsálemből jöve találkozott a királlyal, mondta neki a király, miért nem jöttél velem Meribbaal? Ő felelvén szólt, uram királyom, a szolgám szedett rá engem. Mert én, a te szolgád, mondtam neki, fölnyergemlem a szamaramat, és elmegyek a királlyal, hiszen sánta a te szolgád. Ezen felül hamisan vádolt engem a te szolgádat nálad, az én uram és királyom előtt. Te pedig, uram és királyom, olyan vagy, mint Isten angyala, tedd, ami neked tetszik. Atyám egész háza nem várhatott egyebet a halálnál, uramtól, királyomtól, de mégis azok közé sorolta szolgádat, akik asztalodnál ehetnek. Mi egyébhez van még jogom, mint hogy újra a királyhoz folyamodjam? Szólt tehát hozzá a király,

0: Mikor ezek egy nagy szikla mellett voltak, ami Gibeonban van, Amaza eléjük ment. Joab egyébként köntöst viselt, és az övében a csipője fölött kard volt elrejtve, ami egy enyhe mozdulatra a hüvelyéből a kezében volt. És mondta Joab Amazának, békességben vagy egy testvérem, és jobb kezével megfogta Amaza állát, hogy megcsókolja. Amaza pedig nem vette észre a kardot Joab kezében, aki beledöfte, úgy, hogy a belső része kifordult a földre, és másodszor nem sebezte meg, és meghalt. Joab pedig és a testvére Abisaj üldözték Sebát, Bichri fiát. Közben Joab legényei közül az egyik megállt Amaza holttesténél, és mondta, aki Joabbal akar lenni, és Dávidért, az kövesse Joabot. Amaza pedig a vérében feküdt az út közepén. Látta ezt az ember, hogy az egész nép jön megnézni őt, és elmozdította Amazát az útról a mezőre, és betakarta őt ruhával, mivel látta, hogy az átmenők mind megállnak miatta. Miután tehát elmozdította őt az útról, minden Joabot követő férfi tovább vonult Bichri fia Seba üldözésére. Az pedig átvonult Izrael minden törzsén egészen Ábel-Bét-Maaháig. És a Bichri nemzetségből valók mind hozzágyűltek, és bementek utána. Odaértek tehát, és megostromolták őt Ábel-Bét-Maahában, és töltést is emeltek a várossal szemben, mely a külső falig ért. És az egész sereg, amely Joabbal volt, kezdte lerombolni a falakat. És fölkiáltott egy bölcs asszony a városból. Halljátok, halljátok csak, mondjátok Joabnak, közelíts ide, és beszélek veled. Amikor az közel jött, szólt neki, te vagy Joab? És az válaszolta, én. Az asszony szólt hozzá, halljad szolgálód beszédét. Az válaszolta, hallgatom. Az asszony ismét szólt, az ősi közmondás szerint kérdezősködjenek Ábelben, és úgy tegyék meg a dolgot. Én Izrael hűségeseinek békés városa vagyok, te pedig alá akarod ásni a várost, és ki akarod forgatni az anyát Izraelben. Miért pusztítod az Úr örökségét? És válaszolván Joab szólt, távol legyen tőlem ez. Nem pusztítom, le sem rombolom. A dolog nem így áll, hanem egy Efraim hegyéről való ember, név szerint Seba, Bichri fia, fölemelte a kezét a király Dávid ellen. Adjátok ki egyedül őt, és elvonulok a város alól. És az szólt Joabhoz, íme a fejét kidobjuk neked a falon át. Bement tehát az asszony az egész néphez, és bölcsen szólt hozzájuk. Azok Sebának, Bichri fiának levágott fejét kidobták Joabnak. Erre ő megfújta a kürtöt, és elvonultak a város alól mindegyik a maga sátrába. Joab pedig visszatért Jeruzsálembe a királyhoz. Joab állt tehát Izrael egész serege fölött. Benaja pedig Jehojada fia a kereták és a peleták fölött, Adorám az adóügyek fölött, Jehosafát Ahilut fia volt az udvarnagy, Susa volt az írnok, Cádok és Ebiatár pedig voltak a papok.
1: Szentírás. Ószövetségi fejezetek hangzottak el Diós István atya felolvasásában.

0: Radio. Az ima órák liturgiája, kompletórium következik.
1: Istenem, jöjj segítségemre!
2: Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja.
3: Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Urunk, Istenünk, könyörülj rajtunk,
2: mert vétkeztünk ellened.
3: Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat,
2: és add meg nekünk az üdvösséget.
3: Irgalmazz nekünk, mindenható Isten, bocsásd meg vétkeinket, és vezess el bennünket az örök életre.
2: Amen.

0: Olvasmány Szent Péter apostol első leveléből. Józanok legyetek és vigyázzatok! Ellenségetek a sátán ordító oroszlán módjára ott kózál mindenütt, és keresék, kit nyeljen el. Erősen álljatok neki ellen a hitben.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet, alleluja, alleluja.
2: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet, alleluja, alleluja.
1: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
2: Alleluja, alleluja.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
2: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet, alleluja, alleluja.

0: Könyörögjünk, jóságos Istenünk, világosíts meg ezt az éjszakát, és add, hogy szolgáid, akik most békében nyugovóra térnek, holnap örömmel ébredjenek az új nap világosságára. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
2: Adj a nyugalmas éjszakát, és amint halálig tisztuló, növekvő szeretetet adja meg nekünk a mindenható és irgalmas Isten.

0: Hírpercek.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, főbb híreink röviden. Zürichben tartották az Európai Magyar Missziók vezetőinek konferenciáját. Leó pápa az Internacionale labdarúgóit fogadta. Újabb elemekkel bővült a Mini Magyarország Maket Park Szarvason. Jönnek a részletek, a szerkesztő Bedi Zsuzsanna nevében is köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Dömötör Ildikót hallják. Idén Zürichben rendezték meg az Európai Magyar Missziók vezetőinek konferenciáját május 4-e és 7-e között, tudósít a Magyar Kurír. Angliából, Ausztriából, Belgiumból, Csehországból és Németországból összesen 19-en jöttek össze. A rendezvény közös imával, majd pedig Mohos Gábor, a Szorvány Magyarság lelki pásztori ellátását koordináló püspök, Esztergom budapesti segédpüspök megnyitó beszédével vette kezdetét. A résztvevők a megbeszélések, közös imák mellett előadásokon is részt vehettek. A konferencia második napján került sor a missziók beszámolóira, amely mindig magában hordozza a hogyan tovább kérdést is. A résztvevők Flüei Szent Miklós lakóházát, remete otthonát és sírját is felkeresték. Svájc nemzeti kegyhelyén egy magyar emlékkeresztet is találtak a következő felirattal. A magyar hősöknek 1956. november. A jövő évi konferencia a tervek szerint Rómában lesz. Szombaton a Szent Atya az FC Internacionale Milánó vezetőit és labdarúgóit fogadta a konzisztóriumi teremben, abból az alkalomból, hogy története 21. bajnoki címét ünnepelte, tudósít a Magyar Kurír. Leó pápa beszédében gratulált a csapatnak, a vezetőknek, a szakmai stábnak, valamint a sok szurkolónak és támogatónak az elért eredményhez. A jelenlévőket arra kérte, hogy a siker ezen időszakában olyan példát mutassanak, amely különösen a fiatalok növekedését szolgálhatja. A Szent Atya kiemelte, hogy a bajnok labdarúgóknak nagy a felelősségük ebben, ahogy erre Szent II. János Pál pápa is rámutatott 35 évvel ezelőtt, amikor az Inter néhány képviselőjével találkozott. Akkor ezt mondta: törekedjetek arra, hogy sokan hitelességre és rendíthetetlen becsületességre találjanak bennetek. Újabb elemekkel bővült a Mini Magyarország Maket Park. A kalocsai érseki palota, a pécsi székesegyház, a hajmáskéri tüzérlaktanya és a péterváradi erőd részletgazdag maketje is megtekinthető mostantól a szarvasi Mini Magyarország Maket Parkban. Tudósít az MTI. A Tour de Hongrie nemzetközi kerékpáros verseny csütörtöki szarvast is érintő etapjára egy sajátos mini túr élménnyel készülnek. A parkban apró zászlók mutatják a verseny útvonalát, így azok a látogatók, akik nem szeretnék a profikkal együtt hajtani a kilométereket, végig kísérhetik a mezőnyt sétálva. A több mint 2 hektáros park Magyarország építészeti nevezetességeit, történelmét és hagyományait mutatja be, amely folyamatosan újabb épületekkel bővül. 2015-től Erdély nevezetességeit, 2016 óta a Felvidék, 2017-től Kárpátalja és 2019-től az Őrvidék történelmi titkait és építészeti kuriózumait tekinthetik meg a látogatók. Kedves hallgatóink, ezek voltak a Mária Rádió hírpercei. Bedi Zsuzsanna hírszerkesztő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Dömötör Ildikót hallották.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. A világosság rózsafűzére következik.
1: Mária Rádió kápolnájában élőben imádkozott rózsafűzért, a Szent Rita imacsoport felajánlja az érettségizőkért.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszen szent lélekben, hiszen a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását, és az örök életet. Amen.
2: Mi atyánk, aki mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, aki megtisztítson minket.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk
2: óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mélyednek gyümölcse, Jézus, aki a szentségben megerősítsen.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: A világosság rózsafűzérének első titka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Jézus egy akart lenni közülünk, a bűnbánók sorában élre állt, pedig ő bűntelen volt. Előfordulhat, hogy a farizeusokhoz, írástudókhoz hasonlóan bűntelennek, makulátlannak érezzük magunkat. Vannak-e bűneim? Egyáltalán volna-e mit megbánni? Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: mindenkorban, kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság rózsafüzérének második titka, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Jézus nem volt kicsinyes, a legjobb borrá változtatta a vizet. Mi milyen sokszor szűken mérünk, ragaszkodunk saját elképzeléseinkhez, tárgyainkhoz. A kis dolgokhoz való ragaszkodás elveszi szabadságunkat. tanuljuk meg levetni önmagunk kicsinyességét, önzését, és induljunk el az Isten felé. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
5: Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isten erejét.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította Isteni erejét.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
1: A világosság József üzérének harmadik titka, aki meghirdette Isten országát. Isten valóságos és hiteles felfedezése örömet ad. A szeretet megtapasztalásának öröme ez, és a szeretet állandóságára utal attól, aki sosem változik. Ilyenkor el tudjuk engedni a másfajta szeretetet, sőt embereket is, akik esetleg távol tartanak Istentől és Isten országától. Egyedül a kincshez kötődünk, melyet felfedezhetünk Isten szeretetéhez és azokhoz, akik hozzávisznek közelebb. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösödért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság rózsafüzérének negyedik titka, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét. Hálát adok Istennek a sugallatokért és bátorításért, amit az imában kapok, és kérem, hogy őrizhessen meg hétköznapjaimban, hogy egyszerre legyek jelen Istennek és barátaimnak. Hálát adok azokért a hétköznapi csodákért, amelyek során megtapasztalhattam Jézus dicsőségét, gondoskodását. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság rózsafűzérének 5. titka, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát. Ez a titok arra emlékeztet bennünket, hogy ne csak a mulandó, világi dolgokért fáradozzunk, hanem felismerjük az eukarisztiában rejlő igazi kincset, a maradandó lelki értékek megnyerése legyen minden törekvésünk iránya. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és segíts minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes

0: Az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzál égettünk Istennek, szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, ugunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária a szent olvasójának elmondásával megemlékezve, higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, amikünk által.
1: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztust.
1: Mindörökké.

0: Tanúságtétel. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről.
1: Bukó Renátának hívnak, Isten szeretetéről, arról, ahogy Isten szeretete növekszik az életemben, közösségeken, emberi kapcsolatokon keresztül erről szeretnék tanúságot tenni. Borsodban, egy kis faluban születtem, Aktelek mellett, egy nagyon picike, 400 lélekszámú faluból származom, és egy református családban születtem. Édesanyám katolikus, de édesapám református, és apukám után, mi hárman vagyunk testvérek, lettünk keresztelve reformátusnak, és a nagymamám volt az, aki a hitre nevelt minket. Minden vasárnap az Isten tiszteleten ott voltunk, és konfirmáltam. Gyerekkoromban azt tudtam mindig, hogy Isten van, és hogy jelen van. És volt egy időszak, amikor már tudtam olvasni, nem tudom most pontosan meghatározni, hogy hány éves lehettem, de egy ilyen 10 körüli. És anyukámnak az imádságos katolikus könyvéből minden reggel így föltérdepeltem az ágyba, és elmondtam a reggeli imát, így fölolvastam belőle, és ez valahogy így kikopott. Konfirmáció után bekerültem kollégiumba, a közeli városba, és én egy egészségügyi szakközépiskolába tanultam. Bennem az volt, hogy én szülésznő szeretnék lenni, hogy az embereket világra segíteni, és abban az időben, amikor én végeztem, szakközépiskolás tanulmányai után Budapestre kerültem, a szülésznői nem volt főiskolai keretek között, de nagyon szerettem volna, hogy diplomám legyen, mert ugye a családban nekünk még nem volt senkinek, és fölkerültem Budapestre, és én itt távol kerültem az Úrtól. A napi imádságaim megvoltak, de már ritkán jártam haza, havonta mondjuk kétszer, és akkor nem mentem vasárnap el Isten tiszteletre. Akkor már nagymamám sem élt, és nem volt elvárás, hanem kimondottan nagy ünnepekben jártunk Isten tiszteletre, és a főiskola befejezése után 2002-ben volt egy nagyon nagy mélység az életemben, amikor tudtam azt, hogy vagy az Urat választom, és ebből a mélységből nincs más lehetőség, csak az Úr tud engem kisegíteni, és akkor én ő belé kapaszkodtam. És elkezdtem Isten tiszteletre járni, a pasaréti közösségbe kerültem be, 2002-ben vettem meg a saját első Károli Bibliámat, és akkor tényleg tudatosan kerestem az Úrral való kapcsolatot. A férjem katolikus. Amikor összeházasodtunk 2004-ben, akkor már egy 2 év alatt itt tényleg az Istennel való kapcsolatomat tudatosan építettem, de mégis nem volt kérdés, hogy katolikus esküvőnk lesz. És akkor végül is mi egy katolikus szentségi házasságot kötöttünk a férjemmel, de akkor még olyan erős volt bennem ez a református identitás, hogy megállapodtunk abban, hogy ha gyerekeink születnek, akkor a lányok azok. A reformátusok lesznek, a fiúk pedig katolikusok, és az Úristen 3 fiú gyermeket adott nekünk, és hát akkor úgy csodálkoztam, hogy mi a terved, Uram, ezzel. És nagyon nehéz volt, mert hogy ők katolikus szentmisére jártak, én a református istentiszteletre is, ez egy szakadás volt, és ezt éreztem, hogy ez nem jó. És 2008-tól tudatosan csak is katolikus szentmisékre kezdtem el járni, ami először idegen volt számomra, a liturgiák, de hogy tudatosan, mert én azt szerettem volna, hogy a családunk az együtt legyen, hogy én a gyerekek mellett legyek, és hosszú érlelési folyamat után én 2020-ba katolizáltam, bérmálkoztam, és lettem első áldozó.
2: Milyen változást hozott ez az életedbe?
1: Nekem leginkább az életgyónás az, ami előtte is bűnvallásba letettem az Úr elé a bűneimet, de nem kaptam meg azt a felszabadító élményt, amit az életgyónásban. És az életgyónásnál, hogy ez egy szentség, és valóban egy olyan ereje volt, ami így fel tudott szabadítani az Isten szeretetére, hogy én ott valóban meg tudtam azt élni, hogy engem ő úgy szeret, ahogy vagyok, hogy ő az én bűneimet tényleg eltörölte, és hogy az énekben is van, hogy fehérre mos engem, a vére által lemosta rólam az én bűneimet. Az egyik legnagyobb ez az életgyónás volt, hogy egy felszabadítás Isten szeretetére, a másik pedig az eukarisztia, hogy valóságosan az Úr Jézus Krisztus testét magamhoz venni, és a bérmálkozási igém, ez az 1 János 4.16 volt, hogy Isten a szeretet, és aki a szeretetben marad, abban Isten is benne marad, és tényleg onnantól kezdve az a gát, ami bennem volt, az így föl tudott szabadulni arra, hogy én Isten szeretetét a legmélyéig meg tudjam élni, hogy át tudjon járni, és hogy ezeket át tudjam adni másnak is. És ez nagyon elindított egy olyan úton, hogy onnantól kezdve így egy ilyen belső vágy indult meg bennem, hogy még jobban megismerni őt, ebben a szeretetben növekedni, és ezt a szeretetet átadni másoknak, és hogy az Isten jelenlétét hogyan tudom megélni a mindennapokban, minden pillanatban, a kapcsolatokban, a jelenlétben, és lelki gyakorlatokra kezdtem el járni, a legelső ilyen lelki gyakorlatom. 2021-ben volt egy Szent Ignáci szemlélődő lelki gyakorlat, 3 napos, és ott az igével való szemlélődés, belehelyezkedés, ez is elindított, és ez is növelte bennem a szeretetet. Majd utána a Jálicsi féle csendes lelki gyakorlaton voltam 1 hetesen, és ezen a csendes lelki gyakorlaton egy nagyon erős gyomorfájásom volt, nem? Tudtam végigülni a 25 perces imaidőt, folyamatosan azt éreztem, hogy fáj a gyomrom. Nagyon-nagyon nehéz volt. A csendes lelki gyakorlat alatt mindig volt egy lelki vezetés, és akkor a lelki vezetővel való beszélgetésnél azt kérdezte tőlem, hogy mi ez a düh bennem? És akkor én, hát én nem vagyok dühös, hát én békés vagyok, hát én bennem nincsen düh, és ki az, akire én ennyire haragszom? És akkor utána így ezen elgondolkodtam, és leginkább azt fogalmaztam meg, hogy önmagamra vagyok dühös, és ezeket vittem az Úr elé, hogy ezektől a dühtől, ettől a haragtól szabadítson és gyógyítson engem, és ő pont ezekben a szentségimádásban, a szentségimádás nagyon fontos lett a számomra, és az elmúlt 5 évben heti 2-3-szor veszek részt szentségimádáson, és csak az Úr jelenlétében helyezkedve gyógyít engem, gyógyítja ezeket a sebeimet, ezeket a fájdalmaimat, és tényleg szabadít föl Isten szeretetére.
2: Miért voltál dühös magadra?
1: Az életgyónásom során lerakott bűnök, de hogy nem bocsátottam meg a meg nem bocsátatlanság miatt. Nem bocsátottam meg önmagamnak, nem bocsátottam meg olyan személyeknek, akiknek meg kellett volna, és amikor ki tudtam ezt mondani, amikor valóban eldöntöttem, hogy én meg akarok bocsátani, miután egy folyamat, és az Úr munkált ezt ki bennem, de a döntés, és az, hogy igen, hogy ez még bennem van ott elfolytva. Én azt hittem, hogy ezek nincsenek bennem. De hogy ő kihozta ezeket az ima idő alatt, a szentségimádás alatt, hogy igen, ott még van nekem dolgom, vannak még megbocsátatlan érzéseim, amik megkötöznek. Nem tudtam teljes egészében felszabadulni arra, hogy én átadjam magam teljes egészében.
2: Mit jelent számodra a szentségimádás?
1: Egy szelíd jelenlét, hogy csak jelen vagyok, semmit nem kell tennem, fölajánlom azt az időt az Úrnak, és én az ő jelenlétébe helyezkedem. És lehet, hogy semmi nem történik, de van sokszor, amikor kapok dolgokat, amikor párbeszédet tudod folytatni az Úrnak, és ő válaszol nekem. Egy ilyen belső érzéseken, benyomásokon keresztül eléviszek olyan dolgokat, amik mondjuk döntésre várnak, és elé helyezem, hogy mi az, amire akar engem mondjuk vezetni egy-egy helyzetben, vagy csak jelen vagyok a szentségimádás ideje alatt. Van, amikor egy szelíd hangon hallom meg, van, amikor benyomás és ilyen érzések alapján, de van, hogy hang alapján is. Például legutóbb ilyen volt, hogy a haldoklók irányába szerettem volna, hogy a haldoklókkal foglalkozni. Amit most is teszek, de hogy akár teljes állásban betegekkel foglalkozni. És akkor ott az volt, hogy várj még, hogy engedd el ezt most, hogy nincs itt az ideje most. Ez egy konkrét példa volt. De hogy ilyen szelíden tud vezetni döntésekben akár, vagy pedig csak, hogy megpihenek az ő jelenlétében. Heti 4-5-ször tudok eljutni szentmisére. Van, hogy a reggelire, ami áthatja az egész napomat, de van, hogy a délutánira, és vannak olyan esetek, amikor látom, hogy én ma nem fogok tudni elmenni. És az Úr úgy készíti, hogy mégis el tudok menni. Úgyhogy ezek ilyen csodák az én életemben, hogy nem is számítok rá, csak bemegyek a kápolnába imádkozni, és pont az atya tartja a saját aznapi magánszentmiséjét, és bevon, hogy akkor csatlakozol hozzám. Úgyhogy ezek is egy ilyen csodának élem meg az életemben, hogy az Úr tudja, hogy mire van szükségem, tudja, hogy mi a vágyam, és kimondatlanul is ő sokszor ezeket teljesíti. Úgyhogy nagyon jó úgy élni, ma már úgy élem az életem, a mindennapjaimat, hogy rá tudok hagyatkozni, hogy tőle tudok elfogadni dolgokat, hogy tudom azt, hogy az ő tenyerén vagyok. Ez nehéz volt egyébként megtanulni. Nehéz volt átadni azt, hogy ne én akarjam leszabályozni, hogy minden ütemtervet tudjak, hanem csak abban élni, hogy ő tudja a legjobban, hogy mire van szükségem, és átadni ezt neki, átadni a vezetést. És erre is tanít. Ő az, aki ezt így kimunkálja bennem. És pontosan ezek által, hogy az imaidő, a ráfigyelés, az eukarisztia, az ima közösségeimen keresztül, a közösségek, amikben vagyok, ők is egyre közelebb visznek hozzá.
2: A férjed hogyan állt a katolizálásodhoz?
1: Nagyon örült neki. Anyósom még jobban. 2 évig jártam katekumenátusba, utána vizsgáznunk kellett, úgyhogy ez egy komoly felkészülés volt, mielőtt katolizálhattam, vagy bérmálkozhattam. A férjem nagyon támogató, és az ő támogatása nélkül én ezt nem tudnám. 2020-ban, ahogy bérmálkoztam, katolizáltam, utána egy ilyen nagyon radikálisan, nagyon sok időt beletéve a gyerekek mellett nagyon sok csoportba jártam, mert azt éreztem, hogy ott kell lenni, hogy jelen kell lenni, hogy töltődni, minél többet tudni. Rengeteg könyvet vásároltam, és folyamatosan olvastam a lelki olvasmányokat, és ő ebben nekem egy nagyon türelmes háttér munkát végzett, mert hogy az ő türelme nélkül, anélkül, hogy ő közben oda-haza tartotta a frontot, és bátorított, hogy menjek, ez nem valósult volna meg. És ebben is az Úr nagyon gyönyörűen vezetett, mert hogy tavaly kaptam egy olyan proféciát, amiben az van, hogy igen, a férjed nagyon türelmes, de nem szabad ennyire radikálisan haladni előre, mert hogy elsősorban melléjük vagy állítva. A te szereteted nagyon fontos. Oda-haza, és hogy ezt én meghallottam. Tényleg onnantól kezdve elkezdtem ezeket leépíteni, és az maradt meg, ami nekem a legfontosabb. A szentmise, hogy arra el tudjak jutni, és egy mustármag imacsoport, ahol tényleg közösen imádkozunk és szolgálunk ezzel a közösséggel. És a férjem volt, amikor azt mondta, hogy meglepődik, hogy itthon vagyok. Nekem nagyon jó volt, hogy én fölismertem, és meghallottam ezt a hangot, hogy ez ennyi, de hogy az életállapotomnál fogva a legfontosabb a családom és a rám bízott gyerekek, illetve a férjem. Az egyik gyónásom alkalmával az atya azt mondta, hogy a kicsi utat keressem. És ahogy elolvastam, Lizévő Szent Terész életét, utána jött ez számomra, hogy minden kicsi dologért is adjak hálát, és minden kicsi apró dolgot, amit teszek, úgy tegyem, mint az Úrnak tenném. És nekem nagyon nehéz volt sokáig oda-haza ruhákat szépen hajtogassam, a főzés, a takarítás, amíg ezt nem úgy tettem, hogy én ezt felajánlottam az Úrnak, hogy ezt én szeretetből cselekszem most, és én ezzel szolgálok, akár a gyerekeimnek is, hogy ez egy szeretet cselekedet feléjük. Amikor a szendvicseket készítem nekik, akkor én ezt megáldom előtte, és teljesen más lelkülettel tudok most már hozzáállni ezeknek a feladatoknak az elvégzéséhez. Lizévő Szent Terész pont erre tanított meg engem, hogy minden apró kicsi dolgot úgy tegyek, hogy lassuljak be egy kicsit, és mintha ezt én az Úrnak ajánlanám föl. Ő tanított meg engem a jelenlétben élni, hogy Isten a jelenben van, és hogy a jelenlétben felfedezni őt, és megélni őt.
2: A közösségen keresztül hogyan tapasztalod meg Istent?
1: 2023-ban voltam egy Új Élet Krisztus kurzuson, ahol először imádkoztak értem, egy ilyen közben járó imádságot végeztek értem, és soha nem volt még ilyenben részem, hogy valaki közben járó imádságban rám teszi a kezét, és imádkoznak. És annyira megtapasztaltam Isten szeretetét, ahogy átjárt, végig sírtam, és tudtam, hogy rajtuk keresztül az Úr szól hozzám. Tudtam, hogy őket a Szentlélek vezeti, mert olyan dolgokat mondtak, amit csak én és az Úr tudok. És ahogy megtapasztaltam ezt, utána egy Szentlélek szemináriumon is részt vettem, de azt éreztem, hogy én ezt szeretném másoknak átadni, hogy én is szeretnék másért közben járni. És a Szentlélek szeminárium után megalakult egy imacsoportunk, ami kimondottan egy karizmatikus imacsoport. Elmentünk közben járó imának a képzésére, nagyon sok képzéseken vettünk részt, lelki gyakorlatokon, és elkezdtünk szolgálni. És a közben járó ima szolgálat során, ahogy a más emberekért imádkozhatok, hogy egy közben járó lehetek az Úr és az adott személy között, Isten szeretetét átadni neki, egy óriási öröm számomra. Közben járó imádság után feltöltődve, hogy én próbálom Isten szeretetét átadni, közvetíteni az ima kérőnek, de hogy én ugyanúgy töltődök, hogy azt a szeretetet, ahogy én továbbadom, túlcsordul rajtam, bennem még több van, és azt tudom, hogy ezt csak úgy tudom végezni, hogyha én minél több időt töltök Isten jelenlétében, hogyha betöltekezem vele az eukarisztiával, a szentségimádással, csak azt tudom továbbadni, ami bennem is van. Ima közben egyrészt leginkább hálaadás van azért az adott személyért, hogy ő meg van teremtve, utána pedig az Istennek a szeretetét adjuk át, én igéket szoktam igéken keresztül, de ez belülről jön. De vannak egyébként, amikor sugallatok jönnek, és azokat kimondom az imakérő számára, és egyrészt visszajelez, hogy ez most nagyon talált, hogy ez nagyon megérintette őt. Közben járó ima közben fontos, hogy nyitva legyen a szemünk, és figyeljük az ő reakcióit. Mert hogy mi közben vigyázunk rá, hogy ő egy szeretett burokban van, és nagyon fontos a közben járóknak, hogy ő rá vigyázzunk e közben, és figyeljük, hogy mi az a szó, ami őt megérintette, és megerősítjük, buzdítjuk leginkább abban, hogy ő Isten szeretett gyermeke, hogy ő Isten alkotása, és hogy ezt a szeretetet minél jobban át tudja élni, meg tudja élni, és hogy ő ezt el tudja hinni.
2: Tudsz felidézni bármilyen szolgálatod által kapott konkrét kegyelmi pillanatot?
1: Nagyon erős kegyelmi pillanat volt. Én idős

0: Nagyon jól van, ez körülbelül 2 éve volt. Úgyhogy azt hiszem, hogy ott abban a helyzetben, amíg mi leértünk, amíg én egész éjszaka imádkoztam érte, ott a hitem tartott meg erősen, és hittem, hogy ott van velünk az Úr, ott van velünk a szűzanya, és körbevesz minket, átölel minket, és nem voltam egyedül, hanem ő végig jelen volt mi velünk.
1: Mit jelent számodra a szűzanyával való kapcsolat?
0: Nagyon sokat jelent. Van egy imám, amit minden reggel elmondok, és én az ő kezébe helyezem le az életem, és kérem, hogy ő járjon közben értem. A szűzanya nekem valóban az égi édesanyám, és példaképem, hogy hozzá hasonlóvá válni, azzal a szelíd szeretettel és elfogadással jelen lenni minden körülményben, ahogy ő jelen volt azzal a csendességgel, az alázatával. Tavaly májusban megadatott, hogy a férjemmel kettesben egy csoporttal Medjugorjéba eljutaztunk, és addig nem tudtam csak egy rózsafűzért. Valahogy az időmből nem telt ki, minden nap egy rózsafűzért tudtam elmondani. És Medjugorjéból hazatérve nem lett több időm, de valahogy úgy alakult át a helyzetem, hogy el tudtam minden nap a 3 rózsafűzért mondani, úgyhogy én így a pompei rózsafűzért már 3 szándékra felajánlottam. És nekem a szűzanya nagyon-nagyon fontos. 2025. június 16-án vettem föl a karmelita skapulárét, úgyhogy ezt hordom is magammal, és tudom, hogy a szűzanya szívének az oltalma alatt vagyok. Úgyhogy én ebben élem így a mindennapjaimat, és minden reggel elmondom ezt a skapulár émáját. És a szűzanya közben járását mindig kérem a gyermekeimre, illetve a Mustármagima csoportunkkal 2 hetente szerdánként találkozunk. Annak az egyik része, amikor a településeken járunk körbe rózsafűzérezni, a település egy-egy intézményei körül mondunk el rózsafűzért. Ebben az évben iskolákat jártunk körbe, és a szűzanya oltalma alá helyeztük az adott intézményt. Úgyhogy számomra a szűzanya egy közbenjáró. Közbenjáró értem, közbenjáró azokért a szándékokért, személyekért, akiket én elé viszek.
1: Tapasztaltad már, hogy valakire hatással volt a hited?
0: Egy gyászcsoportot kísértem, és a csoportban volt egy személy, aki korábban közel volt az Úrhoz, de hogy a veszteség kapcsán nagyon eltávolodott. És hiszem azt, hogy ebbe a gyászcsoport kísérésbe azért hívott be az Úr, hogy ezt az illetőt visszavezesse. És ezt ő mondja is azóta is, hogy nekünk azért kellett ott találkozni, mert ő ezáltal került vissza az Úrhoz közel. Elhívtam akkor egy alfa kurzusra, amit éppen szerveztünk a településünkön, és ő eljött. Attól függetlenül, hogy ő ismerte az Urat, és itt az alfa kurzus után ő bekerült a katekumenátusunkba, és amikor azóta találkozok vele, akkor mindig megölel, és azt mondja, hogy tudod, hogy ezt neked köszönhetem. Egyébként saját életemben az imaidőm, a szentmisére járás, a másokhoz való viszonyomban nagyon sokan adnak visszajelzést, hogy ösztönzőleg hat rájuk, hogy hajnalba kelek, az 1 órás imaidőmet megtartom, és hogy őket is elindítja ezen az úton, hogy még több időt szenteljenek akár az imaidőre, akár a szentmisére járásra. Látják rajtam a sugárzást, és tudják, honnan van az erőm, és az Úr felé fordulnak ők is.
1: Kedves hallgatók, Bukó Renáta tanúságtételét hallhatták. A felvételt Kurcina Terézia készítette.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Önök az életre növelő állandó műsorát hallják, amelyben dr. Pécsi Ritával, az Apor Vilmos Főiskola tanárával beszélgetünk pedagógiai kérdésekről. A mai témánk nagyon, sajnos nagyon időszerű, mert olyan visszajelzések jönnek pedagógusoktól, szülőktől, nagyszülőktől, hogy a gyerekeink, unokáink nagyon-nagyon komoly zaklatásnak vannak kitéve a közösségi térben, a közösségi médiában, és magában a közösségben sajnos. Ezt az angol szóval szokták jellemezni, a bullying kifejezéssel, de ha ezt magyarra áttesszük, akkor ez egyértelműen arról szól, hogy komoly zaklatás éri a gyerekeinket, akik közül nagyon sok erre nincs felkészülve, illetve nem is lehet erre felkészülni, úgy gondolom. Milyen segítséget tudunk, vagy milyen nézőpontot tudunk ajánlani szülőknek, nagyszülőknek, pedagógusoknak erre vonatkozóan, hogy tudnak részben elébe menni, részben pedig segíteni az ilyen helyzetbe kerül gyereknek.
2: Nagyon nagy a probléma, tényleg azt gondolom, és hogy sok minden mással el voltunk, vagyunk foglalva közben, és nagyon csendes ez a probléma, mert a gyerekek szégyellik. Tehát amikor őket éri ilyen bántalmazás, akkor általában nagyon sokáig csendben maradnak. Most már vannak magyar vizsgálatok is, például a középiskolás, de ne dőljön hátra a kisgyereknek a szülője, a középiskolás korosztályban 85% a magyar gyerekeknek, akiket már ért ilyen jellegű zaklatás. Na most mi ez a bullying, mi ez a zaklatás? Tulajdonképpen ez egy olyan erős megfélemlítés, és azt lehet mondani, hogy egy szándékos, hosszú távú, tehát tartós, tehát ez nem egy-egy ilyen, hogy összevesztünk, hát mi is összevesztünk annak idején, meg mondták ránk is, hogy hülye vagy, meg nem tudom micsoda, de nem ez, hanem egy ismétlődő, és egy ilyen rossz akarás, sértés, bántalmazás, bántás, kifejezetten egy rossz érzésnek a szerzése, ami
1: fenntartása
2: is, igen, ami állandósul, és állandósulnak benne a szerepek, és a gyerekek, ugye, hát így, ahogy mondod, nem is lehet felkészülve, tehát itt azért megint csak számítanunk kell arra, hogy kialakulatlan személyiség, nagyon erősen például a kisebbrendűségi érzés minden 14 éves, 13-14 évesben benne van. Akkor, hogyha menjünk csak lejjebb korosztályban, mert sokszor arra gondolunk, hogy ó, hát nekem csak kis gyerekem van, ott nincsen, az óvodában is tapasztalunk már ilyen jelenséget. Tehát, hogy ugye régebben is hallottunk ilyet, és hát a legyek urát talán sokan olvasták, meg volt ilyen irodalma is, hogy a gyerekek azért durvák egymással, durvák is tudnak lenni egymással, de ezt a mértékű tulajdonképpen elfogadott a gyermek közösségben, úgy napirendre tértek, hogy hát ilyen van, csak attól fél, hogy csak nehogy én legyek a megtámadott, az áldozat. Na most az a baj, hogy ugye viszonylag kicsibe kezdődik, és úgy kikezdenek gyerekeket. Általában ugye, aki erőfölényben érzi magát, az kezdi ki. De ez lehet szellemi erőfölény, lehet fizikai, lehet, hogy például verbálisan, tehát nagyon le tudja dumálni a másikat. Lehet, hogy azért, mert úgy érzi, hogy a szülei valami olyan pozícióban vannak, és ő ilyen erős jánosít, hogy bármikor akárki, mindenki meg fogja védeni. Lehet. Tehát mindenképpen valamilyen erőfölényből, és megérzi, kipécézi, megfigyeli, sokszor tudattalanul, de megfigyeli azt a valakit, aki egy ilyen áldozat szerepre való. Tehát, hogy biztos nem védekezik, vagy nem tud védekezni, vagy amúgy is a többiek is. Most ez, hogyha kicsi korban van, tehát hogyha a fiataloknál, akkor nagyon sokszor kinézett, szemüveg, öltözködés, nem tudom mi, bármi ilyesmi, és amikor már megyünk fölfelé az életkorba, akkor bizony személyiségjegyek is akár, vagy akár származás, akár bármi lehet, tehát tényleg bármi lehet. És akkor így megfolyam. Most, hogyha hát sajnos így is hívják, hogy agresszor, vagy bántalmazó, az, aki ugye folyamatosan bántalmaz, hogyha például talál egy-két társat, tehát hogyha ő egy menőbb gyerek az osztályban, vagy a csoportban, akkor nyilvánvaló, hogy először csak bólogatókat fog találni, aztán mások is megpróbálnak ilyen menők lenni, hogy hát én is tudok egy-két ilyet megereszteni, vagy mellé állok. Nagyon nagy szerepe van, és még csak mindig a helyzet elemzésében tartunk, de azért ezt kell látni, hogy nagyon nagy szerepe van a szemlélődőknek. A szemlélőknek. Tehát a bullying, a zaklatás mindig közösségben történik. Tehát mindig kell hozzá két, három, négy ember, ugye, akik előtt ő nagy erőfölényben van, akik előtt ő ezt megjátsza, akik azért nézik, hogy fó, ezt is megmeri csinálni, stb. Illetve, hogy azt a azt a nem létező magabiztosságát, azért ezt is lássuk be, és majd nem ássuk el teljesen a bántalmazót, mert nyilván, hogy ő neki is valami óriási feszültsége van, amit valahol ki kell élnie, és valahol őnek is valakinek kell lennie. Tehát nagyon lehetséges az, hogy elnyomott harag, elnyomott fájdalom, sérülés, sértettség, mögötte szétesett család, otthon óriási feszültség, amit be kell nyelni. Nagyon érdekes például az a vizsgálat, ez már régi vizsgálat, hogy óvodásokat vizsgálva már 4 éveseknél a vizeletből ki lehet mutatni a szülőknek a feszültségi, tehát a szülők kapcsolatának az állapotát. Tehát ott jelenik meg a stresszhormon már a 4 éveseknél. Tehát azért az, hogy valaki folyamatosan bántalmaz egy másik gyermeket, az azt is jelenti, hogy benne olyan nagyon nagy a feszültség, hogy ott lehet valaki. Tehát ebben a folyamatban, ami a nagyon nehéz, és amit mondok, hogy nagyon csendes, mert sajnos az ember érzi azt, hogy nem csak úgy lehet valakit bántalmazni, hogy jó, belérúgok, és akkor látszik minden, és ezt nem az udvaron fogom természetesen megcsinálni, hanem hogy összefirkálom a füzetét, hogy kiborítom a táskáját, hogy kicsit kigáncsolom, amikor megy, hogy nem tudom, én összeöntöm a levesét a főzelékével, csak úgy véletlenül, vagy, és ennél sokkal durvább dolgok történnek, aztán amikor elharapozik ez a bántás, sokszor nem is gondoljuk, tehát sportegyesületekben edzők, hogy mi van az edzőteremben, hát azt mondja egyik edző, hogy kénytelen vagyok ott állni, amíg vetkőznek, mert hallatlan és borzasztó dolgok is megtörténnek kisgyerekek körében is. És nagyon szégyeli magát az, mert ugye a többiek előtt is nagyon, nagyon lejáratták, és nem mer szólni. De itt mindjárt el is kezdődik, hogy mit tegyünk, és el is kezdődik az a szomorú, hát szintén megállapítani való, hogy nem csak, hogy nem mer szólni, hogy általában nincs olyan bizalmi kapcsolata, akinek szólhatna. Tehát nincs a szülők között olyan, szülő és gyerek között sokszor olyan, hogy egyáltalán annak a légköre otthon meg lenne, hogy úgy beszélgetünk. Mert ugye egy ilyet nem lehet csak úgy előhozni, ugye van 5 percünk, hogy pakod be már a táskát, menj már, és induljál. Nem fogja akkor fél visszaszólni az ajtóból, hogy ja, különben zaklattak. Hanem erre kell egy olyan rendszeres, már korábbanról fennálló bizalmi kapcsolat, amikor úgy sok mindent meg lehetett beszélni. Amikor például egy-egy nehézség során, ó, nem érdekes ez, ne üljenek annyira föl, hülyeség, hagyjuk, és ezzel gyorsan meg is szabadulunk a beszélgetés lehetőségétől. Tehát itt nagyon-nagyon ajánlanám most is újra a szülőknek, főleg ahogy kisebb gyerekeik vannak, és még szívesen beszélgetnek, hogy rendszeresen hazafelé az oviból, a játszótérre menet, este, vacsoraasztalnál, közös étkezésekkor, játék közben, kérdezősködés, és nem kell mindjárt helyre tenni, nem kell mindjárt megmondani, hanem hogy hadd beszélje, hogy igazából az lenne a fontos, hogy ez a beszélgethetés légköre létrejöjjön. Tehát, hogy azt tapogatják a gyerekek általában, főleg akkor, amikor ilyen hülye témákat előhoznak, kis serdülők, kisiskolások már, hogy ilyen nagyon vad valamivel, és akkor úgy bedobja, és akkor figyeli, hogy na,
1: mi lesz a
2: reakció? Mi lesz? Most akkor elhallgat? Most akkor azt mondja, hogy hülye vagyok? Most akkor elfordul? Most akkor jól leteremt? És hogyha abban azt érzi, hogy na, mondj erről még valamit, tehát hogy mit gondolsz erről, vagy mire érted ezt, bármi, akármi, csak ne hagyja abba. Ott akkor megszületik egy olyan légkör, hogy amikor esetleg van egy ilyen eset, akkor, ha nem is azonnal, de előhozakodik vele. Ahogy ezt látjuk, hogy 85%-a, most egyáltalán azt is úgy szokták, hogy nagyon, hogy több, mint a fele, ilyesmi, ugye 10 gyerekből, akkor 5, ugye biztos, de ebből csak 2 szólal meg. Tehát az összes többi az lappangó, annak nincs kinek elmondani, és ez a 2 is akkor, amikor már elég nagy a baj. Tehát itt a bizalomnak, a megelőző, és ugyanígy a tanároknál is, tehát óriási jelentősége lenne. Ugye felszámoltuk alsóba az osztályfőnöki órát, felszámoltuk a beszélgetést, felszámoltuk most már lassan a fogalmazás, és tehát nem tudja kimondani, nem akarja, nincs rá lehetősége, nincs rá idő. Ugye szoktuk azt is mondani, hogy az érzelmeknek egy ilyen mentális térre van szüksége, ami sem, ez nagyon elegáns így fogalmazva, idő. Tehát idő kell neki, hogy ketten átérezzék, hogy elmondhassa, hogy befogadhassa, hogy beszélgessenek róla, hogy maga is megérezze, stb. És gyakorlatilag ezt a gyerekek lehet, hogy egész kiskorótak nem kapják meg. És itt szüljünk csak bele, vagy szüljünk ebbe a gondolatsorba még egyet bele sajnos, hát az online világot. Az a baj, hogy a zaklatás offline világban is, tehát a valós közösségekben is felerősödött. Még egy zárójelet tennék, még az online világ előtt, hogy a zaklatás ilyen személyes formái nagyon leképezik a felnőtt társadalomnak a személyes egymással a kommunikációs stílusát. Tehát amikor azt érzékeli, azt látja buszon, vonaton, plakáton, médiában, bárhol, akár csak nem tudom én, tanára, pedagógusok között, szülők között, a szülők, nagyszülők között, szomszédok között, stb., hogy úgy kiömlik belőlünk a bántás, a lesajnálás, a két szóba leintézése, a cinikus megjegyzések, a vitriolos megjegyzések, tehát hogy felnőtteknél is. Na most nyilvánvaló, hogy a minta a legerősebb tanulás, és főleg ennek a légköre. Tehát a légkörnél erősebb tanító fórum, hogy úgy mondjam, alig van, mert azt észrevétlenül szívjuk be. Tehát ez olyan, mintha szennyezett a levegő, akkor nem kell semmit mondani, nem sokára biztos benned van. És ez az agresszív légkör, ez a szeretetlen légkör, de sajnos még, hát most nem akarom a saját házunk táját bántani, de azért gondolkozzunk el. Sajnos egyházi csoportokban is. Tehát, hogy ez egy kicsit úgy eltakarva, kicsit kegyesítve, de azért szurkálás, piszkálás, megjegyzés, lesajnálás. Sokszor kirek, jaj, ez ilyen, jaj, ez odajár, jaj, ez rózsafüzérezik, ez nem. Szóval sok minden előfordul. És ezt a gyerekek maximálisan magukévá teszik. Tehát nem tűnik fel. Tehát hogy ez így megengedett, ez így lehetséges. Na most, amikor ez így az offline úgynevezett, tehát a valóságos világban is megjelenik, ez egy kicsit még mindig könnyebben kezelhető, mert amikor egy ilyen helyzetben bántok valakit, azért ott van sok visszajelzés, tehát valamilyen azért
1: valami van.
2: Erre is azért sajnos...
1: És azonnali reakció.
2: És azonnali van, igen. Csak sajnos, hogyha ez ugye sokszor megteszi, vagy egy nagy biztonságban megteszi, vagy szegény, ugye, na mindegy, szóval így nevezi a szakirodalom, hogy kérgesedik az érzékenység. És hogyha mondjuk egy gyereknek akár az ő környezetében, akár a családjában, akár más ilyen helyzetben lassan már kisgyerekkora óta kérgesedett, akkor sajnos ebben a valóságos helyzetben is hiába kiált föl az a valaki, vagy hiába mond egy valamit, érzéketlenné válik. Ehhez, és azért gondoltam, hogy ezt így egy kicsit járjuk körül, hogy ehhez hozzáadódik az online világ. Na most ott végképp gátlástalanok vagyunk. Tehát ott mindannyian sokkal gátlástalanabbak vagyunk, mint a valóságban. Azért, mert ez az azonnali reakció nincsen meg. És ez sorozatosan nincsen meg. És amikor benned van egy feszültség, és észre se veszed, hogy ott jön egy valami, és abba rögtön ki tudod engedni ezt a feszültség. Hozzá lehet szokni. Tehát, hogy nézzük meg a kommenteket, mennyire durvák, bármilyen szinten, és hogy azonnal ott kiömlik egy benne lévő feszültség, csak az a helyzet, hogy az a másik egyáltalán nem tud védekezni. Tehát még annyira sem, mint egy valós helyzetben. És még egy nagyon-nagyon súlyos hát adaléka van ennek, hogy viszi magával. Tehát amíg volt korábban is azért bántalmazás, meg voltak nehéz gyerekközi konfliktusok is, meg hosszantartók is, de amíg azt ott lezártam, hogy becsukom az iskola ajtaját, és kész, és hazamegyek, még akár a védett családi környezetbe is, az most nincs, mert viszem magammal a zsebembe az éjszaka, a mindig. És tulajdonképpen ennek a vonzása, amit ugye más területen is tapasztalunk, ezt állandóan meg is kell nézni, hogy most akkor, és viszem magammal, és fel is sokszorozódik, mert ugye az online világban nem csak 5-6-10 társultak hozzá, hanem akár esetleg 100-an. És akár esetleg ezeket megosztják, és sokkal erőteljesebb eszközrendszert kínál fel az online világ. Azt gondolom, hogy nem is hisszük el mi, én generációm azt, hogy mit lehet. Van egy ártatlan fotója, bármit csinálhat vele. Levetkőztetheti, eltorzíthatja, felöltöztetheti, hülyének mutatja, megszólaltathatja, olyanokat adhat a szájába, ami soha nem hangzott el. Olyan, hát ezerféle dolgot hozzávág, kivel volt, ki nem volt, nem tudom, mit csinál, mindent. Na most ez visszavonhatatlan ilyen értelemben. Tehát ez a mennyiségű bántás, nyilvánvaló, hogy ennek nagyon-nagyon sok következett önsértések, nagyon szaporodtak, nagyon erősen, nagyon úgymond jó közegekben is látjuk, hogy tele vannak vagdosva, kisgumik, stb. Lehet látni a nyomait, az öngyilkossági kísérletek, szóval ezek a nagyon súlyos dolgok, na de ameddig cipeli ezeket, amiket nem tud lerakni, és ugye nincs elég ellátó rendszerünk se, ha kiderülne. Na most itt is azt látjuk, hogy ezt a gyerekek maguk nem tudják megoldani. Tehát ezt nem lehet azt mondani, hogy intézzék el maguk között, mint ahogy régebben ugye egy vitát, vagy valamit, nem tudjuk. Tehát itt nagyon fontos a pedagógusok szerepe is, ha volna kapcsolat, ha lenne olyan egy kicsit, hogy egyáltalán érzékenység, ráérez, érdekelné, lenne ideje rá, stb. Ha volna elég iskolapszichológiai ellátás, vagy bármilyen, bárki, aki ott van, akár mentálhigiénés, akár valaki, bárki, akivel lehetne beszélgetni, vagy ugye az otthoni menedék, ha ez is így valahogy lenne. És itt nagyon sokszor, most már többször van ilyen külön, tudom én, szülői értekezlet, csak az a baj, hogy nagyon sokszor azok a szülők, akik nem érintettek, hát ezt intézzék el, miért kell nekem erre bemenni, miért kell nekem ott lenni, miért kell, jaj, persze, mert ez egy olyan gyerek, rúgják ki, stb. Nem számítunk arra, hogy a mi gyerekünk is lehet adott esetben, át is csoportosulhat oda, meg lehet áldozat is.
1: Meg lehet, hogy benne is van és lehet, valamelyik hogy csoportban.
2: Hát de miért ne?
1: Vagy az áldozati csoportban, vagy a másikba, és nem tud róla.
2: Igen. És azt gondolom, hogy itt nagyon fontos például a nagyon sok beszélgetés, a nagyon sok olyan, és még ami nagyon jó lenne, ami szintén hiányzik, a közösségi tapasztalatok. Tehát már korábbanról azoknak a tapasztalatai, hogy egyrészt a közösséghez tartozni jó, hogy a közösségben elfogadnak, hogy ott vannak klassz dolgok, hogy ott élmények érik az embert, és egyebek. Tehát ott, aki azért a közösségben él, és itt kialakulnak kisebb-nagyobb kötődések, ott nem merül fel ez a bántalmazási. Tehát azt látjuk, hogy azokban az iskolákban, intézményekben lényegesen kevesebb, vagy amikor van egy kis előfordulása, ott a pedagógusok is nagyon érzékenyek rá, és ott el lehet simogatni. Tehát éppen most hallottam egy nem annyira régen egy olyan esetet is, hogy komoly bántalmazás volt az alsóban, mármint ilyen értelemben, de fizikailag is ment, és nem tudták, és nem tudom, és fordult egyet, sokat beszélgettek, és a gyerekek is meg tudtak fordulni, tehát most már benn van abba a társaságba a bántalmazó kisfiú is, aki korábban tényleg azt gondolták, hogy hát ki kell rúgni meg minden, szóval be tudták integrálni. Tehát azt hiszem, hogy az utolsó pillanatban vagyunk, hogy visszatérjünk ahhoz, hogy közösséget építsünk. Tehát megszűntek a cserkész csapatok, megszűntek a kórusok, az olyan jellegű, mit tudom én, természetjáró csoportok, játszó csoportok, a játékok, a közös játékok, a társas játékok, a csak a jó kedvér és csak a játék kedvér összeálló kis foci csapatok, kosárlabda, kézilabda, stb. Ezeknek nagyon nagy jelentősége lenne, mert ezekben a közegekben, tehát vigyázz, fontos meglátni, mondtam az előbb az edzőket, tehát amelyik például egy teljesítményorientált élsportra jönnek össze a gyerekek, ott nincs közösség ilyen értelemben. Tehát itt a kifejezetten a hittancsoportok nagyon nagy lehetőség volna. Tehát ezeknek hogy ott ugye megint, hogy tér nyílik arra, hogy beszélgessünk, hogy játszunk, hogy közösen étkezzünk, hogy kiránduljunk, hogy túrázzunk, hogy zarándokoljunk, hogy értékek köré fogalmazott tevékenységek legyenek, akármilyenek, akár kézművesek, akár sport, akár szociális, vagy bármilyen. Szóval ezek nagyon-nagyon hiányoznak, és tulajdonképpen azt látjuk, hogy nincs érzékenység, utána nincs gátlás, és nincs föloldó közeg, ahol bizalom lenne meg kötődés. Tehát ezek nem új dolgok. Tehát most ugye újonnan felébredtünk, hogy honnan ez a bullying. Hát régóta hiányoznak ezek az alapszükségletek, amelyek a társas létbe belevezetik a gyerekeket. És tehetetlenül kaszabolnak, amikor nincs semmiük, és bennük egy feszültség van, és akkor még mindig nem beszéltünk arról, a teljesítményfeszültségről, arról a feszültségről, hogy egyszerűen arról a gyorsulási feszültségről, hogy mindenhova szaladni kell, oda kell érni, nincs időre.
1: Hát és arról a feszültségről, hogy ez rengeteg időt elvisz, és oda koncentrál a gyerek, igen, a tanulásra nem marad energiája, igen, abból megint erődött feszültség. Tehát ez egy nagyon-nagyon összetett, és minden területre kiható. Azt kérdezném, hogy milyen jelek utalnak arra, hogy a szülő meg pedagógus hogy tudja észrevenni, hogyha effektív, igen, tudása nincsen, igen, de hát milyen, igen, tünetei vannak ennek?
2: Nagyon sokszor álmatlanság, nem tud aludni, hát ugye a feszültség viszi. Nagyon zuhan a teljesítmény, nem akar bemenni az intézménybe, tehát nagyon tiltakozik ebben. Étványtalanság, evészavarok jelentkeznek, nagyfokú feszültség, vagy például egy váratlan becsukódás, tehát nem akar szólni, semmit se, annyit se, nem menj, tehát egyszerűen valahogy nagyon bezár. Leginkább ezeket látjuk, és ilyenkor érdemes, és azért is mondom, hogy nem tudja ő maga megoldani, sokszor a szülő sem, és itt tényleg szükség van szakemberekre. Vannak már olyan programok, sok ilyen van, tehát éppen emiatt, mert a baj elég nagy, hogy sok olyan iskolába is elhívható programok, akik a gyerekekkel foglalkoznak, akik beszélgetnek a gyerekekkel, tényleg van egy ilyen program is, amit így szeretett sulinak nevezi magát, egy nagyon érdekes férfi csinálja, a Szőke Tibor, aki hogy elmegy gyerekekhez, és egyszerűen nagyon, nagyon ért a nyelvükön, ez kifejezetten gimnazisták, fiatalok, stb. Ő is megjárta ezeket, ő is volt zaklató is, és zaklatott is, és ugye meg tudja szólítani bennük ezeket, hogy ugye nehezedre esik ez, és mindig oda jutnak ki, hogy tulajdonképpen a kapcsolódást kell tanulni, és akkor érzed jól magad, ha jól tudsz kapcsolódni. Tehát nem csak a tiltás, nem csak az, hogy jaj, de csúnya vagy, miért csinálod ezt, fúj, mert akkor megbüntetünk, persze, nyilván kell, hogy legyen következménye a dolgoknak, és az áldozatot mindig meg kell védenie egy felnőttnek, tehát itt kellenek a felnőttek, akik mellé állnak, akik erről, de hát akkor, amikor már tudnak. Tehát a szülőnek is az a legfontosabb, hogy ilyen értelemben reagáljon erre, tehát hogyha nem tud aludni, gyomorfájás, szorítás, fejfájás, nagyfokú ingerlékenység, visszazuhanás.
1: Ez a pedagógusoknak is, akik, igen, ismerik a gyereket, hogy korábban, igen, tudott teljesíteni, most meg egyáltalán, ugyan, nem tud, bezárkózik, igen, mellé, igen, sodródni a szünetbe,
2: igen,
1: hol tartasz most, igen, miért. Igen, egy nagyon nehéz, mert amikor az ember tanít, és az órán, hát egy, nyilvánvaló, nem hogy nem lehet ezt így észrevenni, de teljesítményzuhanásból mindenféleképpen.
2: Igen, és ugye nagyon, nagyon erős az alacsony önértékelés, és akkor az jön, hogy ja, én nem tudok, én ezt hozzá se fogok, én ezt nem fogom tudni, ugye, mert folyamatosan az önértékelését bombázza ez a külső, hogy te hülye vagy, te ilyen vagy, olyan vagy, mindig ezt kezdi ki, akármilyen formában, és akkor még egy súlyosat azért tegyünk hozzá, hogy valahogy lejönni a közösségi médiáról. Mert akármit is csinálunk, akárhogy is gyógyítjuk, akárhogy is beszélgetünk vele, ha az ott marad ebben a kötelékben. Nagyon erős volt annak a, talán Tódinak hívják azt az esetet, Anna, nem tudom pontosan, Anna Mária Tódi talán így. Az volt az első ilyen eset, öngyilkos lett ez a fiatal lány. De nagyon, nagyon figyelmeztető volt az egész történet, ez közösségi médián történt zaklatás, kortárs zaklatás volt, és egyre borzalmas volt, nem tudott kijönni belőle, tárgyalták mindenféle szülők, elköltöztek, hogy kijöjjön abból a közegből, próbáltak mindent, de nem szedték le a közösségi médiáról, tehát hozta magával az egészet, és a kislány is, tehát azt lehet mondani, hogy ezek a gyerekek tényleg éretlenek erre. Tehát mondhatjuk azt, hogy hát ez a kis butuska miért ment fel ugyanoda, ahonnan kapta ezt a vitriolt? Mert felmegy, mert nem tudja felmérni a következményeket, a veszélyeket, a nem tudom én. Ezeket nem méri fel. Visszament, és tényleg súlyosabb lett, és tényleg hát belehalt. Ez volt az első ilyen figyelmeztető jel, amelyiket így a nemzetközi figyelem is tényleg felkapott, de hát azóta nagyon sok minden történik, és pontosan ez az, hogy nem véletlen az, hogy sok-sok ország, most már sokkal, tehát több ország betiltotta 16 éves korig a közösségi médiát. Nem tudom, mire várunk. De hogyha most persze szeretnénk azt, hogy legalább ne legyen elérhető számukra, tehát
1: hát azért ebbe elindult egy folyamat, hát reméljük, hogy folytatódni fog, igen, hogy az iskolában, igen, el kell zárni a, igen, telefonokat, szünetben nem telefonozhatnak, nem mehetnek föl a közösségi, igen, médiára. Azért ez, reméljük, hogy ez a tendencia folytatódni fog, mert látjuk a pozitív hatását, mondjuk hát, épp már nagyon-nagyon hát, rövid távon hogy érzékeljük ennek a pozitív hatását. Hát kívánjuk a szülőknek és a pedagógusoknak, hogy legyen nagyon nyitott a szemük. Ezekből a jelekből, ha nem is mondja el a gyerek, de próbáljuk meg ezekből a jelekből feltérképezni a saját közösségeinkbe, saját osztályainkba, ahol tanítunk, hogy ezzel a gyerekkel valami most történt, és hogy valami fajta kapcsolatot teremteni nekik.
2: És közösségeket
1: teremteni, bizalmat. És olyan helyzetekbe érezze magát a gyerek otthon, ahol a saját személyisége ki tud bontakozni, és ne várjuk arra, míg a gyerek tényleg eljut egy olyan szintre, hogy maga sem tudja, hogy mi lesz ennek a következménye, és hogy milyen megoldást tud maga életen személyiségét találni, mert nem fog. Önök dr. Pécsi Ritát hallották az Életre Növelő műsorában. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen.

Ezeket beszélte Jézus, és felemelé szemeit az égre, és mondta: Atyám, eljött az óra, dicsőítsd meg a te fiadat, hogy a te fiad is dicsőítsen téged. Amiként te hatalmat adtál neki minden testen, hogy örök életet adjon mindennek, amit neki adtál, az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Én dicsőítettelek téged e földön, elvégeztem a munkát, amelyet reám bíztál, hogy végezzem azt. És most te dicsőíts meg engem, Atyám, te magadnál azzal a dicsőséggel, amelyel bírtam te nálad a világ létele előtt. Megjelentettem a te nevedet az embereknek, akiket a világból nekem adtál. Tiéd valának, és nekem adtad azokat, és a te beszédedet megtartották. Most tudták meg, hogy mindaz, te tőled van, amit nekem adtál. Mert ama beszédeket, amelyeket nekem adtál, ő nekik adtam, és ők befogadták. És igazán megismerték, hogy én tőled jöttem ki, és elhitték, hogy te küldtél engem. Én ezekért könyörgök. Nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nekem adtál, mert a tiéd, és az enyémek mind a tiéd, és a tiéd az enyémek, és megdicsőítetem ő bennük. És nem vagyok többé a világon, de ők a világon vannak, én pedig. Te hozzád megyek, Szent Atyám. Tartsd meg őket a te nevedben, akiket nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi. Mikor velük valék a világon, én megtartám őket a te nevedben. Akiket nekem adtál, megőrizém, és senki el nem veszett közülük, csak a veszedelemnek fia, hogy az írás beteljesüljön. Most pedig te hozzád megyek, és ezeket beszélem a világon, hogy ők az én örömemet teljesen bírják ő magukban. Én a te igédet nekik adtam, és a világ gyűlölte őket, mivel hogy nem e világból valók, amint hogy én sem e világból vagyok. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket e világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Nem e világból való, amint hogy én sem e világból vagyok. Szenteld meg őket a te igazságoddal. A te igéd igazság, amiképpen te küldtél engem e világra, úgy küldtem én is őket e világra. És én őértük oda szentelem magamat, hogy ők is megszenteltekké legyenek az igazságban. De nem csak őértük könyörgök, hanem azokért is, akik az ő beszédükre hisznek majd én bennem. Hogy mindnyájan egyek legyenek, amint te én bennem, Atyám, és én te bennem. Hogy ők is egyek legyenek mi bennünk, hogy elhiggye a világ,
és én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, ő nekik adta, hogy egyek legyenek, amiképpen mi egy vagyunk. Én ő bennük, és te én benne, hogy tökéletesen egyé legyenek, és hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és szeretted őket, amiként engem szerettél. Atyám, akiket nekem adtál, akarom, hogy ahol én vagyok, azok is én velem legyenek, hogy megláthassák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem. E világ alapjának felvettetése előtt igazságos, Atyám. És e világ nem ismert téged, de én ismertelek téged, és ezek megismerik, hogy te küldtél engem, és megismertettem ővelük a te nevedet, és megismertetem, hogy az a szeretet legyen ő bennük, amelyel engem szerettél, és én is ő bennük legyek.

Ferenczi József versét hallják. Az új parancs. Mielőtt elment tőlünk, akkor azon a lázas nagypénteki napon, keresztjét vonszolva, megvert, vérzőn, feldagadt arcán sápadt fájdalom, intelmet hagyott örökkül ránk, mondván, én az atyához megyek. Fiacskáim, úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. A Szentváros már az ünnepre készült. A tercia vége lehetett talán, amikor felsorakozott a menet az Antónia erőd udvarán. Előbb a tribunus, melvértben lovon, a megfeszítés az ő tisztelet. Fiacskáim, úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Mögötte két oldalt négy katona, közrefogva a kereszthalára szántat, s zajongva, hátrába kíváncsiak, ez mondta magát az Isten fiának? Ez lenne hát a zsidók királya, aki örök üdvösséggel hiteget? Fiacskáim, úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Háromszor roskadt le a földre, míg elérték a koponyák helyét. Az alsó városban bárányok sírták a húsvét várók panaszénekét. Lemeztelenítve lökték a fára, s hóhér köntösére sorsot vetett. Fiacskáim, úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Nem veheti el tőlem senki, az életemet magam adom oda, s kicsavart tagokkal, görcsben fuldokolva, az égre fölmagaslott a Golgota. E percben a döbbenet csendje szorította el a szíveket. Fiacskáim, úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. Áll a kereszt, ocsúdik a tömeg, s kiköpi magából a szenny gúnyszavát. Másokat megmentett? Nosza most, ha ő a Krisztus, mentse meg magát! Mutasd meg erőd, szállj le a fáról, s megkapod érte hitemet. Fiacskáim, úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. És a keresztről suttogva ima hallik a sötétségbe szakadt délután. Nem tudják, hogy mit cselekszenek. Bocsáss meg nekik, jó atyám! Aztán már csend. S folytott kiáltás, atyám, kezedbe ajánlom lelkemet. Fiacskáim, úgy szeressétek egymást, ahogy én szerettelek titeket. És nagypénteken 3 óra tájban megvonaglott kínjában a föld, s a pokol sötét tartományain a keresztjele föltündökölt. Urunk, az Atya dicsőségébe szállt, hogy örökre élhessen egy üzenet. Fiacskáim, úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket.

0: راديو.
1: ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.
2: Május 13-a. A nagy isteni próbatétel. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Drága fivéreim és nővéreim, tudom, hogy egyek vagytok velem a napokban, és különösen a Regina Coeli éneklésének óráiban. Meghatottan köszönöm meg imáitokat, és mindnyájatokat megáldalak. Különösen közel érzem magamhoz ama két testvéremet, akik velem együtt sebesültek meg. Imádkozom azért a testvéremért, aki lesújtott rám, és akinek én őszintén megbocsátottam. Krisztussal, a pappal és áldozattal való egyességben ajánlom fel szenvedéseimet az egyháznak és a világnak. És neked, Mária, csak ismételni tudom, totus tuus, ego sum, egészen a tiéd vagyok. Amen.
1: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai hangzottak el Szabó Tamástól.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: Két óra.
2: A Mária Rádió Komáromban az FM 88,3 MHz-es frekvencián fogható.
3: Kötelékeink. A szerhasználat családi összefüggései. Ládai Eszter műsora.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Jó estét kívánunk, és szeretettel köszöntöm a kedves hallgatóinkat itt a Mária Rádió Kötelékeink című műsorunkban. Ma ismét egy nehezebb, érzelmileg megterhelőbb témával jövünk önökhöz, és bízunk benne, hogy együtt tudunk ezen gondolkodni. Meghívott vendégünk Márta Bettina, Aszódváros kistérségi gondozási központ.